0: műsor termékmegjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick. Indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
1: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dicknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádió Dick. Rólunk, neked. Roma Szalon.
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök Dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják, a Rádió Dick FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. december 4-e, csütörtök van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Dani János, művész nevén Lámpa, brácsos, gitáros és hegedűs a mai vendégem, aki a beszélgetésünk második részében mesél nekünk utazásairól és a Rajkó zenekarban töltött éveiről. Tartsanak velünk a mai este folyamán is.
3: Pedig egy kiváló gitáros a fiam, a másik is. Az nem gitáros bőgös, de úgy gitározik, mint egy gitáros.
2: Viszont a gitározást azt nem a Rajkóban tanulta.
3: Így igaz. Én tanultam, amikor még legelején a zenei pályám az volt, hogy a Babos Gyuszi, Isten nyugtassa őtet, ugyanabban az utcában lakott, ez is egy sztori, csak ha én ott pötyögtem, akkor már apukám valamiket úgy mutatott, de én magamtól úgy szólozgattam, és akkor lenézett, Janóka, és akkor mondta anyukámnak a szönye, hadd jöjjön már gyerek át hozzám egy kicsikét tanulni. Na most ott egy kicsikét volt egy időszak, amit tanulhattam tőle, és ez egy nagy élmény volt, és ez, hogy én ismertem a Babos Gyulát, ezáltal én úgy tudtam menni a fiamat őt beajánlani. Hát ez csodálatos volt, hogy ugyanúgy megelevenedett ugyanazon a hangszer, és folytatódott ez ezen a szálon. Nem tudom, hogy megemlítettem, mert a fiam először hegedült, brácsázott, és nagyon jó brácsázott. De ő úgy gondolta, hogy ez az a stílus, vagy az a klasszikus zene, az nem érintette annyira meg, hogy ő ezt válasz az élete részének. És ő a jazzt, ezt a színpadi zenét választotta.
2: Az idősebb fiú.
3: Az idősebb, így van.
2: A Janó. Viszont a Norbert, ő a Zeneakadémián tanul.
3: Igen, ő most végzett masteren, és most tovább folytatja a tanárit. És közben gitározik, ahogy említettem, úgy, ahogy egy gitáros.
2: Tehát azért mégsem tudnak elszakadni úgymond a gyökerektől, a családi hagyományoktól, de ez nagyszerű. De mégis egyébként a klasszikus zene irányába indultak kezdésnek.
3: Így igaz.
2: Miért van ez? Nyilván ez adja az alapot a zenéléshez, de azért a tradíciók azért a cigányzene irányába húzták volna őket alapból. Vagy ez az ő választásuk volt?
3: Mindegyik gyerekemnek, meg, hál' Istennek, meg volt a döntési lehetősége. Én nem húztam rájuk azt, hogy te ez leszel. Én láttam ezt sajnos rossz példának, aki azt mondta, hogy de te ez leszel, prímás leszel, és a végén meghívósult, tudod? Mert vagy nem volt alkalmas, vagy annak a gyereknek nem volt kedve se hozzá, és nem tudott kiteljesedni abba, ami abba a gyerekbe volt. Én ezt nem ismételtem meg. Nekem voltak sok rossz példa előttem. Láttam, hogy annyira erőltetik valamilyen hangszerre, meg arra a hozzáállásra, ami annak az apukája, és nem akarok neveket. De tényleg ez nem az volt. Hál' Istennek mind a kettő eldönthette. Például a Norbi, aki most nagybőgős, ez úgy sikerült, hogy annyira akartam, hogy hegedű. Hát ugye ez volt az első, hogy legyen hegedű, abban indítson, meg egy zongora. Nálam már a zongora alapból azt akartam, hogy az elméleti része ne legyen nehéz, mert tudom, hogy vizuálisan is nagyon jó a zongora, bármi a zeneelméletben. Na, én már úgy indítottam, egy kicsikét jobban fel voltam erre világosítva. Saját magam példájából. Például nekem a hangköz sokkal nehezebb volt, mert én nem tudtam zongorázni. És sokkal nehezebb volt a kiszámítása. Ott Na.
2: Igen, és nem véletlenül tanítják a szolfést
3: így
2: is.
3: Így van, én már ebből már tanultam, és hogy a Norbira visszatérve, ez már nem volt kétséges, mert mindent a kezébe adtam, és lefordított a bőgőre. Már amikor 3 éves volt, már bőgőzött. Szóval nem akarta sehogy, hogy gitárt adtam, akkor azt is lefordította, úgy, mint egy bőgőt. És akkor 3-4 éves volt. Hát mondom, ez már nem kérdés, hogy akkor ez mi lesz. Hát, és ez így is volt. A fiam, nagyobb fiam, hogy majd említettem, ő akkor is már döntött, hogy ő nem akar, nem azt az életformát szeretné élni, nem mintha most is játszik azokkal. Gyakorolja is a hegedülést, vagy a brácsázást, úgy, mint klasszikus. Uh-huh. De úgy is, mint cigányzenész is, úgy is. És elmondom őszintén, ő neki csak annyi kellett akkora, és nem akarom itt annyira kiemelni, csak annyi volt, hogy hallgatott engemet. Én gyakoroltam hegedűn, kis klasszikusokat, brácson, amit hallgatott tőlem, és neki annyi, hogy van, egy kis segítség kellett, hogy hol menjen, melyik fekvő. Nem volt neki, ő mindent lecsolt. Ő azért brácsázik úgy, cigány brácsot is. Sokat hallgatott cigányzenét, ha már oda megyünk. Azt mondja, ő annak köszönheti a cigány zenének a gitározását, és én is javaslom, mert a sok szülő azt mondta, jaj gyerekem, ne hallgassa a cigány zenét, akkor nem lesz jó izé belőle. Nem, én most is azt mondom, a cigány zenész, a klasszikus zenész, aki tanul klasszikus zenét, az csak hallgasson sok cigányzenét.
2: Teljesen egyetértek. Egészen más ízzel játszanak, és egészen másfajta szabadsággal, másként gondolkodnak. Úgyhogy ezek a műfajok, illetve a műfajok közötti átjárás, ez nagyon fontos. Ezzel is fejlődik egy zenész. Igaz. És Janó bácsi is egyébként több műfajban tevékenykedik, és ez meghatározza egy zenésznek a létét, hogy nem csak hagyományos cigányzenét játsza mondjuk, hanem akár hogyha belekóstol a gyerekeivel együtt egy kis swingbe, Django stílusba, amit egyébként nem feltétlenül szoktak játszani cigányzenészek, az is hozzátesz a zenei kifejezéshez, a művészethez.
3: Igaz, szerintem is így van.
2: És hogyha ezzel így vannak a gyerekek is, és ebben nőnek fel, már pedig ők ebben nőttek föl, akkor az meghatározza a művészetüket. És akkor tényleg valami igazán értékes jöhet ki ebből, mint a swing a Django, hiszen ők alapítói voltak Lombos Pállal együtt egyébként a zenekarnak, ha jól tudom.
3: Így igaz, tökéletesen mondod. Most is nagyon jó viszonyban vagyunk a Palival, meg is kell említeni, egy nagyon jó zenész is, mint ember is tényleg. Jó barátság van is köztük. Nem akarom mondom megireklámozni az ő zenekarokat, de nagyon büszke vagyok az egészre. Ugyanúgy, ahogy a Seresvili is, vagy a Csengő, Robika is egy kiváló muzsikusok. És gyerekkoruk óta ez a brigád, ahogy így mondom, barátok voltak. Együtt jártak zeneiskolába. Meg ez tényleg egy megmagyarázhatatlan valamilyen szövetség lett. Ja, Seresvili is, az is. Ő is rajkós volt.
2: Igen.
3: Cigányzenében egy kiváló. Most mit lehet mondani? És ott is megállja a helyét.
2: Igen. Egy picit térjünk vissza a jelenhez. Ma is, ha jól tudom, a Muzsikáló Magyarország program keretében is játszik.
3: Igen. Ja, 2 éve most már ebben a Muzsikáló Magyarország Kukakarcsival játszottam be, és hát...
2: Sokat segít egyébként, tehát van érezhető valamiféle változás esetleg a cigányzene keresletében, mondjuk így?
3: Hát megmondom őszintén, annyira nem nagyon érződik. Ahogy elkezdtük ezt a Marosvásárhelyen, ahol voltunk, akkor a kereslet nincs. Van egy rétege. És nem azt mondom, hogy az öregebb rétege, hanem inkább az embere megyek el, aki egy kicsikép egyszerű. Azt érinti meg, mert találkozunk a muzsikánk folyamán sok nagyon gazdaggal, nagyon szegénnyel. Szerintem az embernek, akiknek muzsikáltunk, és az az egyszerű embert tudja még mindig megfogni. És szerintem a régebben is, amikor játszottunk a kávéházi zenét, vagy éttermi zenét, mindig inkább úgymond az a középosztály volt, aki erre harapott erre a zenére. Nem tudom, de el tudnám mondani azt is, hogy miért. Hát, igazából volt benne egy kis ilyen, aki gazdag volt régen, és az egy fennhíjazó ember volt. Az nem tudott leereszkedni. És az egyszerűbb ember az meg megtalálta az ő lelki világának. Ez egy csodálatos ez a zene. És közben eltitkolt az a gazdag ember is magába, meg ez a fennhéjazó büszke ember, hogy de jó annak, akit ott látott, de nem engedte meg az egója, hogy oda menjen le. Ez most is érvényes, sajnos, mert több helyen muzsikálunk. Legszívesebb oda jönne hozzánk, mondjuk vagyunk a Janokáékkal, olyan helyeken, hogy inkább nem is mondom meg, hogy milyen emberek, milyen nagyságok, már úgy, hogy gazdag emberek, és legszívesebb oda jönne hozzánk, hogy játsszátok már, de inkább nem engedi meg az a, az a szegója, hogy oda jöjjön. És ezért mondom, hogy az egyszerűbb ember, akit ez a, aki vágyodik valami érzékenységre, szerintem azt fogja meg ezt a cigányzenét.
2: És tud még a magyar mulatni?
3: Tud. Nagyon jót kérdeztél. Tud. Ha akar. Uh-huh. Ha akar, tényleg.
2: Mi a helyzet a fiatalokkal? Mennyire fogja meg őket, hiszen hogyha azért a fiatalokat, igen, nem sikerül megfogni, akkor az a generáció, igen, aki erre érzékenyebb, az lehet, hogy egy idő után már nem lesz. Habár az is igaz, hogy bizonyos műfajokra meg kell érni. Ilyen egyébként a klasszikus zene is, hiába nem fogja még meg esetleg a fiatalokat, arra is azért időnként megérnek az emberek, és idősebb korukban sokkal jobban megszeretik. Ez hogy van a cigány zenével?
3: Hát most egy őszinte kérdésre őszintén válaszolok, hogy erre nem tudok, szomorú választ adok, hogy azt tudom mondani, hogy muzsikus barátaim, kollégáimnak a gyerekei egy, nem is azt hallgatják, amit mondjuk az édesapjuk, vagy a nagyapjuk játszottak, hanem egy grotex zenét hallanak, ami az érzéktelenségbe vezet bele. Most nem tudom, hogy eltértem-e attól a témától, de szeretném, hogyha sokkal többen volna rá igény erre, és pont a mi gyerekeinkről beszélek, vagy az unokáinkról, akiknek ezt kéne képviselni, hogy a nagypapám, vagy a apukám, és azért szoktam nézni ki a fejemből, hogy hogy lehet, hogy ennek a drága muzsikusnak ez a gyereke, vagy ez az unokája, és ezt a zenét hallgatja. Tudod, nekem ezért lehet, hogy egy kicsit nagyon öreges, vagy egy ilyen elvont vagyok ebbe.
2: Én azt gondolom, hogy az értékek átörökítése a generációk között nagyon fontos. Tehát, hogy amit én is kaptam, azt nekem is tovább kell adnom.
3: Igaz.
2: Milyen szerepet tölt be a vallás Janu bácsi életében?
3: Ez nagyon jó kérdés. Ez nekem meghatározó. Az egész életemre, hát közel, hogy 30 éve, hogy keresem az Istent. Inkább így mondom, keresem, és úgy gondolom, hogy most már meg is találtam azt, akit kerestem. És azt tölti be az én szívemet, az egész életemet, és nem akarok ilyen most egy ilyen propagandát ebből, vagy téríteni, de javaslom, mert megmásítja az értékrendedet, ahol élsz, amiben élsz, sőt, a családnevelésbe is. Én úgy gondolom, és hálát adok Istennek is, hogy a gyerekeim ebbe élhetik meg, ebbe a eléggé csúnya világban, tényleg. Nem akarok dramatizálni, de elég csúnya.
2: És mit ad a mindennapokban az Istennel való kapcsolat? Segít a mindennapokban esetleg túlélni dolgokat, vagy másként felfogni, másként hozzáállni bizonyos kérdésekhez?
3: Ez így igaz, ahogy mondtad. Túlélni is segít, másképp látni. Maga ez a természet fölött, ez egy hatalmas kérdés, mert mindenki valahol ott keresi a megoldást. Szerintem magába keresi mindenki, hogy valami mást keresek. És én úgy gondolom, hogy az én életemben el is jött az, amikor megváltozott a gondolkodás, az egész élethez való hozzáállás.
2: És ezt valamilyen felekezet keretében gyakorolják?
3: Igazából gyakoroljuk, hála az Úr Jézusnak, megint csak, hogy így kell, hogy kimondjam. Van egy felekezet, független gyülekezetünk, és ott gyakoroljuk a hitünket, és nem azért, mert mi különbek vagyunk a másiktól, csak megtaláltuk az igazi Krisztust találtuk meg. Én úgy érzem, a sok hibáinkkal együtt, és ezért választottuk azt is, hogy felekezet, független gyülekezet leszünk.
2: Aminek azért megvan nyilván az előnye is.
3: Így hát... van, az előnye is, meg a hátránya is. Így van. De én azt gondolom, hogy szabadok vagyunk legalább a hitünkben.
2: Mit jelent az Istennel való kapcsolat a muzsikában, a zenében? Esetleg vannak olyan alkalmak, amikor sikerül kifejezni a zeneiséget és az Istennel való kapcsolatot?
3: Van. Ez jó, ez nagyon jó kérdés. Én szerintem ez a mi ajándékunk is az Istentől, mert nekünk, hál' Istennek, dicsérhetjük az Istent úgy, mint zenekar. De el is mondom, mert nekünk kiteljesedik abban. Most is voltunk egy ilyen dicsérő koncerten, Debrecenben volt, és hál' Istennek, hogy dicsérhetjük mindenhol. Van egy dicsérő szolgálatunk is. Ez most már közel, ez is olyan 25 éve. Ez az Evangélium háza gyülekezet. Ez is a reklámhelye volt, de aki meg akarja, de szerintem nagyon sokan ismerik, és megváltoztatja az életet a zene, hogy neki dicsérsz. Tudod, ez egy felszabadultabb leszel. Tudod, hogy egy sokkal nagyobb hatalomnak a kezébe vagy, és nem annak vagy kiszolgáltatva, például, hogy valakinek meg kelljé, hogy feleljé. Igazából Istennek nem tudunk megfelelni, így hát magunkat adjuk, és ő neki az pont elég, hogy a szívedet add oda, és nem kell embereknek megfelelni.
2: A legnagyobb zeneszerzők azért mindig valamiféle kapcsolatban álltak a transzcendentális léttel, Istennel. Ha csak Bachra gondolok, Bach, akkor természetesen így van.
3: Bach az egyik legnagyobb dicsérő zenész volt.
2: Pontosan. Tehát, hogy rengeteg egyházi vallási műve van, ami természetesen valamiféle hit nélkül nem is előadható hitelesen. Tehát, hogyha az embernek nincs meg a hite, akkor Bach muzsikáját nem tudja úgy előadni, mint ahogy azt megkívánja a zeneszerző, illetve a zene. Tehát ez fontos a zenei kiteljesedésben?
3: Nagyon fontos, hogyha Istenbe jársz, és úgy akarom kifejezni, akkor tudsz kifejező lenni a dicséretbe, ha benne jársz Istennel. Uh-huh. Egy rossz példát most mondok, ha te a világi, úgy mondom, gyakorlom, a világi életbe gyakorlod ezt a zenét, ott is csak úgy tudsz, ha annak megfelelően érsz. És akkor hozzá tudsz olyan emberekhez nyúlni, ahol az érzelmeket fogod feszegetni. Ez akkor lehet, hogy rossz lesz, amit mondok, de a mi zenénk azért erre is alapozott. Az érzelmeknek a manipulációja volt. Mert tudtuk, hogyha egy ember szomorú volt, oda mentünk, muzsikáltunk, és az bőgött, mint egy gyerek. Most ez egy rossz értelembe véve, de így tudjuk manipulálni, a zenével is tudunk manipulálni.
2: A cigányzenészekről most szó általában,
3: azt
2: ugye?
3: Mondom, és szerintem ez ott kifejeződik.
2: Ennek egyik leghíresebb példája Patikárus Ferkó egyébként, és az ő története, hiszen azért hívják Patikárus Ferkónak, mert ő a zenével gyógyította azt, aki rászorult.
3: Igaz. Az Istent is csak úgy lehet dicsérni, ha van egy odaszánásod, az az élet fele. Akkor tudod. Ha megfordítva a másik felét, amiről beszéltünk, az meg a pont az, és pedig most úgy mondom, mert még gyakorlom, és aktív vagyok ebbe a zenébe is. A cigányzenébe gyakoroljuk. De igazából már nem tudsz úgy oda, mert akkor vele kéne részegeskednem, piáznom, amit már nem csinálok. De viszont azért tetsződik nekem az a cigányzenei dolog, a színpadi muzsika, ott is ki tudod fejezni ezt a cigányságodat, a cigány muzsikát, ami benned van, az érzelem, ahhoz nem kell nekem hullarészegnek én innom magamat, ott is ki tudom. De sőt, én azt mondom, hogy járok az éttermekbe is, mert most, ahogy mondtad, a éttermekbe is több helyen vagyok. Nem kell ahhoz hulla részegnek, hogy az érzelmeidet kifejezzed.
2: De valahogy egy pohár bor mondjuk, valahogy az, hozzátartozik a hangulathoz, hát, hozzátartozik az étteremhez, a vacsorához, és ahhoz, hogy egy kicsit felszabadítsák az érzelmeket.
3: Ez abszolút így van. Hát ez
2: a vendég részéről legalábbis.
3: A te részedről is. Én azt mondom most is, azt mondom, is, miért ne? Miért ne? Nincs ez kizárva.
2: Csak a mérték.
3: Se, így van, a mértékkel van a baj, ha a baj van. De az, hogy te fölüdíts magadat is, meg te tudjál, megmondom őszintén, hogyha van egy ilyen, amit muzsikálni kell, romásan mondom, megyünk egy lagziba, hát most szerintem egy 7-8 órás lagziba, nem hiszem, hogy te nem iszol meg egy-két vagy három pohár bort, amit te kimuzsikálsz, és jobban át tudod adni a te érzelmeidet, mint ha ott ülsz, mint egy hideg szobor, már utána a fizikai erőt sincs, azért van egy kis ilyen turbó erő, ami egy mondjuk egy pohár bort, vagy mit tudom, megiszol egy pohár sört, az egy, ad egy ilyen lökés, tudod, igen, kell. A mérték, amit most mondta, az jó.
2: Egy picit visszatérve még a vallásra, ha már így ilyen mélységekig említettük ezt a kérdést, valahogy az őszintesség talán az, illetve a hit szerinti életnek a megélése az időnként nehézséget okoz. Vagy hogyha például sokan beszélnek itt az Isten útjai szerinti életről, és nem mindig úgy élnek. Tehát valahogy az őszintesség hiányzik az életből.
3: Ahhoz, hogy te Isten szerint tudjál gondolkodni, hozzá is kell jutni egy pontra, hogy őszinte legyél. Uh-huh. Az igazi őszinteség az olyan, hogy mert tudunk hazudni, tudunk kamuzni, van olyan őszinteség is, és el is hiszed. De ami mélyről fakad, ott nem tudsz hazudni. És az szerintem ki fog rajzolódni azon az emberen. Mert azt mondja szerintem, aki Istenbe próbál járni, én is csak próbálkozom, remélem, hogy egyre jobban sikerül, míg van lehetőségem, az nem tud hazudni. És aki nem hazudik, az tud őszinte is lenni. Aki őszinte, igazi őszinte, az önzetlen is. Ennek sok vonzata van, ennek az őszinteségnek. Például ezt nem lehet tanulni, mert ezt hozni fogja az Istenbe való járás, tudod? A szíved formálódik, ahogy mondja, formálódik, mint ahogy beszélünk, a zene által is formálódik. Én mindig hasonlatokat teszek, hogy a zene és az Isten úgy olyan mélységeket, magasságokat tartalmaz a zene is, és az Isten is kimeríthetetlen. És ha azt te megismered, egyre többre vágyódsz. Egy vágy jön, egy szerelem a zene iránt is. Azért mondom, hogy mind a kettő szellemi szerintem. A zene is. Egy érzelem, szellem, lélek. Most nem akarok ilyen nagy szavakat, de én nekem a zene így működik, a cigányzené. Csak akkor, amikor beülök valahol, nem tudom azt nyújtani, hogy leülök és elhervadok, és nem is ittam, hanem odadom magam a zenének, odadom annak, aki vár tőlem valamit, önzetlenül, még itt nem is pénzről szól, csak hogy odállok, és az sokszor nem akarom magamat itt futtatni, hogy van az, hogy rögtön bele, úgy mondják a romák, stejgolod. Persze, hogy stejgolodok, hogy ne? Hát ha ez a stejg kiég, ez a tűz, ezt mondom, ez kiég, akkor én azt mondom, az nem is az nem olyan muzsikus. Az nem, akiből tudott egy tűz kiégni, az már, az használhatatlan. És én így gondolom az Istenbe járást is. Azt a tüzet, mindig azt várod, hát a tűz jön, hogy olyan nincsen, ami lehetetlen lenne, ami nagyon rossz. Például nem akarom most, de ha már itt vagyok, ha megemlítem, most egy 3 hónapja voltam műtéten. Én Istennek adom azt a nagy kegyelmet, hogy én már 3 hónapja voltam nagy tüdő műtét, 5,5 órás volt, nem is ez a lényeg, az, hogy én 1,5 hónapja már járok külföldre. kim voltam Barcelonában, Jordi Savalla muzsikáltam, az a barokk, Viola da Gambás, Romániában másfél hónapja, ez igazi emberi ésszel, azt mondják, most volna a fölépülésem. Harmadik hónapja, hogy mehetnék, gyalogolnák. Nem, hogy így utazok, aktív vagyok. És én őneki tudom ezt, hogy olyan erővel föl, na, hogy akarom kifejezni, ad egy erőt. Olyan erőt, ami csak tőle van. Ezt azért mondom, amikor a dicséret zenéről is beszéltél. Hát ez annyira ott is a mélysége az, amit kihoz. Ez nem egy eufórikus állapotba kerülsz. Nem. Ez a valóságot látod, hogy kell élni egy ilyen szétesett világ igazából. És megtalált benne a te örömöd. Mert ide azért készültél, hogy te az embereknek megmutass, hogy lehet itt élni. De mi szerint, és tényleg nem akarok ilyen, hogy most agitátor legyek, hogy detérjet, nem. Én tapasztalatból mondom, hogy megpróbálom azt, hogy önzetlenül átadni magamat neki. És neki nem tudunk kamuzni. Én neked tudnék kamuzni, hogy ez van, neki nem tudunk kamuzni, és én így gondolom az életemet is el. Már nem tudok senkinek, amit az őszinteségről elkezdtél beszélni. Az őszinteség az nekem az, hogy odaadom neked az igazi szívemet, most is, ahogy beszélgetünk. Pedig még így nem is beszélgetünk soha. De
4: annak ellenére, hogy már évtizedek óta ismerjük egymást.
3: És most akartam hozzátenni, hogy igen. Szerintem hány éves korodtól ismerlek? Három?
4: Körülbelül, négy? Igen. Már 40 elmúltam,
3: igen?
4: Úgyhogy...
3: Igen?
4: Ez már lassan és négy évtizedem.
3: Fantasztikus. Igen. És tényleg, de egyébként úgy is jöttem be, mert ismerlek téged, és ez nem az annak a helye, de örültem ennek a meghívásnak, hogy veled beszélgethetek. Nem is tudok mikrofonba beszélni, de hiszem azt, hogy az a szeretet, amit te benned van, meg bennem, az működik. És ettől tudok én beszélni.
4: Köszönöm szépen. Térjünk vissza egy picit most a szakmaiságra. Számos országban járt már a Rajkóval, számos színpadon, nagy színpadon, termek kisebb színpadain. Mégis mi az, amire a legszívesebben emlékszik vissza, akár ezek közül is? Volt olyan élménye, akár zenésszel, ami valami különlegeset hordoz magában?
3: Ezek nagy kérdések, ez egy nagyon összetett lenne, amit így elmondani, mert minden életszakaszomnak volt egy olyan nagysága, amit most találkoztam sok híres ember, Leonard Bernsteinnel, például ilyeneket tudnak, de ezt annyira nem tudom kiízélni, de egy nagy élmény volt. Na, de ez is, amit most megemlítettem neked, ez a Viola da Gambás művész, ez is egy világhírű, hát ez is egy csodálatos, de nem is jut sokszor eszembe. Nekem az én fajtámból például, akik a cigányok, zenészekkel lehettem, például fiatal korom ellenére már ott voltam a Vörös Kálmán zenekarába, vagy a Boros Lajos zenekarába, vagy a Miskolci, és akkor még csak egy akkor kezdődött el az igazi zene utáni vágyódásom, amiről beszéltem, az a tűz, akkor kezdett föléledezni, hogy ebbe a zenében mi van. Ezek nekem, most nem azt mondtam, hogy azok nem értékesek, akikkel találkoztam. Jártam a Carnegie Hallba, ott is találkoztunk, hatalmas, nekem hatalmas respekt ezekre. De én azokból tudom meríteni, akikkel olyan közösségem volt, akivel megélhettem a muzsikát. Ezek voltak a kor nagyjai tényleg, és ez nem veheti el senki. Vagy a Kálai Kisernő. Bácsi, hát ez fantasztikus. Mondok egy kis sztorit, és nekem akkora élmény volt ez, amikor az Ernő bácsival kim voltunk külföldön, fiával, ő volt a prímás. Kim vagyunk külföldön, és mondom, hát most Ernő bácsi, nagyon csórók vagyunk, meg mit tudom, nem tudom, onnan kéne. Tudod, ez a szokva, és nem izéből mondtam, el voltam egy kicsikét keseredve. Fiam, azt mondja, csak egyet mondok neked. Mindent elvehetnek, de ami neked ott van a kezedben, meg a szívedben, az egy nagyobb kincs, ami én most, te most mondod, és most ért be, akkor voltam, akkor kétszer mentem hozzá. Ez is egy nagy öröm volt. Akkor termálba, hatalmas tagokkal, mert mindig azt mondjuk, hogy a prímásokat emeljük ki. Én a tagokat is kiemelem, mert azok ugyanolyan egyedi. Most nem akarom mondani, a Pupit, a Sörös Jenő, hogy ezek a nagy, ezek. És utána barátaimnak mondhattam, mert én 10-12 évvel, vagy a Dodi, Sügőle, ezek mindezek mind nagy nev, és nem akarom egyiket se. Csak ezek jutnak most hirtelen eszembe, és elnézésre valakit. De ezek a kor nagyjaival muzsikálni, ezt nem mindenki mondhatja el, és nem azért, mert annyira tudott a lámpa. Nem, bizalmat szavaztak nekem. És oda ültem mellék, és jó érzés volt, hogy nem, ez a kis trógerdek, mit akar itt? Láttak bennem, ott voltam, amikor Lajos bácsinál, ilyen emberek között, ez élmény, soha nem megy ki, hogy megkérdeztem, majd elmondom, ez is egy jó sztori, a Boros Lajos bácsinál, Krajcár, hát mekkora nél, akkor Szegfű, Puporka Bandi, igen, csellós, Puporka Bandi, és ott brácsoztam én. A Vaklaci, a fiatalabb Vaklaci volt. Hát mondom, ez ki merre mondani, és én se hiszem el, hogy ez tényleg ott volt. Utána mondom a Bandinak, mondom, Bandi, én nem ismertem azt. Szóval tudom, azt akarod mondani, hogy mindent tudtál. Hát ezek vittek. Ha te tehetséges voltál, tehetségről beszélünk. És akkor még hozzáadódott az, hogy te akartál is valamit, ez csak te vittek magukkal, ezek, nekem ezek az értékes emberek, akik tudtak segíteni. Ott volt például, aki még mai napig is jó barátom, a Horváth Gyuszi, a Nyuszi Fő, a kiváló muzsikusok. Hát ez nem szabad ezeket kihagyni. Jó, de ezek velem egy ide, én a nagyokról beszéltem. A kor nagyjai, ezek voltak a meghatározók, Járók, a Sanyi bácsi. Na most én nem tudom fölsorolni. Talán egy regény kéne ahhoz, hogy már gondolkodtam rajta, hogy írok valamit, egy önéletrajzot. Vagy nem tudom, vagy valahogy már kéne. Szerintem kellene, mert én is 62 múltam, most nem akarok semmire kitérni, már ideje volna ennek szerintem. És azért mondtam a tagokról, hát egy hatalmas kincsek. Mindig, tudod, kipróbáltam mind a kettőt, a prímásságot is, meg a tagembert is, és tudom, hogy mi a funkciójuk. Sokszor, és nem akarom megbántani, tudom azt a prímnek, mert te aztán tudod, hogy mi a prím, az azt jelenti, hogy a vezetést, a cigányzenébe ezt jelenteni, és nem az, hogy leuralom. Az egy fontos dolog, és én ezt gyakorolom. Mai napig is, mert csinál, mondják, hogy jössz ide, hegedűbe kell. Jó, oké. Az, hogy a zenekart vezetem, és én vagyok a prím, az első, aki le fogom vezényelni ott ezt. És akkor innen már nem is tudom. És akkor tudom betölteni. Na, erre szoktam mindig mondani, a Gyülibe is szoktam, hogy nem vagyok nagyon a mikrofon embere, aki oda. De ha kell, akkor meg tudom azt is oldani. Nem a magam erejéből, hanem Isten erejéből, hogy elkezdek beszélni róla, és árad az ő láthatatlan dolga. Ez ugyanígy van a zenébe is. Ha akarom, vagy ha én ott vagyok egy helyzetben, brácsásként, akkor a legmegfelelőbb alázattal, hogy muzsikát, de ha viszont én vagyok a prím, akkor én is ezt várom el. És vezessem azt. Na ez a zene szerintem egyik része.
5: Dani János művész nevén Lámpa, brácsos, gitáros és hegedűs volt a mai vendégem, aki a beszélgetésünk második részében mesélt nekünk utazásairól és a Rajkó zenekarban töltött éveiről. A beszélgetés folytatása érdekében tartsanak velünk holnap este is 22 óra 5 perctől. A mai szerkesztő műsorvezető Dr. Suki András volt. A viszonthallásra!
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
6: Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon.
0: A Rádió D kulturális műsora.
6: Tarts velünk minden hétköznap.
0: Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Minden, ami rólunk szól. Ez a Rádiódik. Makagyuszi alsókertjében Völgyi Zsuzsi ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 Rádiódik. Süss fel nap. Minden hétköznap 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Májusban kissé élénkült a kereslet az ingatlanpiacon a március-áprilisi visszaesés után. A tartósan magas árszint ugyanakkor még mindig visszafogja a vásárlókat, közölte egy nagy hazai ingatlanos cég friss ingatlanpiaci barométere alapján. Májusban közel 9000 lakó ingatlanadásvétel jött létre országosan. A tranzakciószám több mint 9%-kal elmarad az áprilisi és 13,5%-kal a tavaly májusi szint. Ami azt jelenti, hogy a tartósan magas árszint az Otthonstart program támogatásai mellett is visszatartja a vásárlókat, és a piac a megfizethetőség határához ért. A főváros október 15-éig kapott haladékot fizetési kötelezettsége teljesítésére, jelentette be Magyar Éva kormány szóvivő. Budapestnek most 37 milliárd, július közepén pedig további 12 milliárd forintot kell befizetnie, mondta. A cél, hogy tartós megoldás szülessen a főváros anyagi helyzetének rendezésére, ezért tárgyalások kezdődnek a fővárosi önkormányzat és a kormány között. Ugyanakkor Magyar Éva hangsúlyozta, a jogszabályban előírt kötelezettségeket teljesíteni kell. Kitért arra is, hogy korábban 8 önkormányzat kapott haladékot, ebből 5 már teljesítette fizetési kötelezettségét és befizette tartozását. Megújul a MÁV Plus app. Egyszerűbb utazástervezés, könnyebb nemzetközi jegyvásárlás, közölte a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid leszögezte, a Magyar Vasút fejlesztése érdekében nem csak a kocsik vagy a pályák szintjén kell hatalmasat előre lépni, hanem a digitalizáció és az utastájékoztatás területén is. Ennek egyik legfontosabb lépése, hogy alapjaitól gondolják újra a MÁV Plus applikációt, amely bár esztétikusabb az elődjénél, a funkciók és a használhatóság terén eddig inkább visszalépést jelentett. Ez egy hosszabb folyamat része lesz, tette hozzá, de addig sem tétlenkednek, megpróbálják a jelenlegi alkalmazást folyamatosan fejleszteni és felhasználóbarátabbá tenni. Újabb KAF villamossal bővült Budapest korszerű, alacsony padlós járműparkja. A BKK tájékoztatása szerint forgalomba állt a 35. új szerelvény, miután teljesítette a szükséges műszaki vizsgálatokat és próbafutásokat. A jármű annak az 51 darabos KAF flottának a része, amely uniós támogatással és magyar állami társfinanszírozással érkezik Budapestre, több mint 54 milliárd forintos támogatási összeggel. Országos közúti ellenőrzést tart a rendőrség június 15-e és 21-e között. Az egyhetes ellenőrzés részeként június 19-én reggel 9-től 24 órás alkohol- és drogmaraton ellenőrzést is végrehajtanak, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság pénteken a polisz.hu oldalon. A közlemény szerint az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata műveleti csoport éves ellenőrzési terve alapján a rendőrség kiemelt figyelmet fordít az ittas vagy bódult állapotban közlekedő jár művezetők kiszűrésére. Az ellenőrzések célja a közlekedés biztonság javítása, valamint a közúti balesetek megelőzése.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben. Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádiódik. Rólunk, neked. Roma Szalon.
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják. A Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. december 10-e szerda van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Villányi László, az ifjúsági Rajkó zenekar prímása és a Pannon cigány zenekar tagja a mai vendégem, aki mesél nekünk a barcsi magyar nóta estről és szakmai fejlődéséről. Tartsanak velünk a mai este folyamán is. Köszönöm szépen, Laci, hogy eljöttél beszélgetni ide a műsorba.
3: Nagyon szépen köszönöm a megtisztelő meghívást, nagyon örülök, hogy itt lehetek nálad.
2: Nemrég volt egy aktuális esemény, mégpedig a barcsi jubileumi magyar nóta est, amelynek te vagy a szervezője, ha jól tudom.
3: Hát igen, hála Istennek ez volt a jubileumi 5. év, hogy sikerült megszerveznem ezt a Magyar Nóta estet, ami egy nagyon nagy volumenű műsor volt, hiszen olyan zenész művészek jöhettek el, akik számomra nagyon közel állnak, és akik velem foglalkoznak. Ez annyit takart, hogy a zenekar élén a főprímás az Puka Károly volt, aki ugyan a Rajkó zenekaron belül tanít minket, a másik pedig, akihez én privátba, hát hál' Istennek már elég régóta járhatok és tanulhatok tőle, Budai Sándor prímás volt, aki ugye nem csak prímás, hanem hát világhírű hegedű készítő is, tehát ez még egy plusz dolog nála, és hát ő nála is már elég régóta tanulhatok, és sok segítséget ad nekem, úgyhogy innen is köszönöm neki.
4: Kik voltak még a fellépők?
3: Igen, itt volt ugye Tolnai András a Nóta király, uh-huh. akivel Marosvásárhelyen voltunk kint, a tanítványával, aki szintén ott volt a mi műsorunkon, Szombati Ildikó, aki olyan műsort szervezett aki Marosvásárhelyre, a Kultúrpalotába, ami hát teltházas műsora volt neki, és nagyon-nagyon nagy sikert aratott, és nagyon imádta őt a közönség, és a zenekari tagok is ugyanazok voltak itt Barcson nálunk, akik ott kint Marosvásárhelyen. Itt volt még Barcson a Nóta műsorban, hát a legjobb barátom, őt úgy hívják, hogy Haraszti Marcell, ő Pécsen tanul a zenei konziba, és ő klarinét szólista, klarinét művész, és ő is megtisztelt a műsoromat, és hát nagyon nagy sikert aratott, hiszen ő is egy fiatal, nagyon fiatal tehetség, és nagyon jó úton van, úgyhogy neki is nagyon köszönöm, hogy eljött, és két kaposvári operett énekes is itt volt, akik szintén nagy sikert arattak ezen a műsoron, úgyhogy igazából egy nagyon nagy volumenű műsor volt, telt házzal, és nagy sikerrel.
4: Természetesen te is felléptél.
3: Igen.
4: Azért ez nagyon fontos.
3: Igen, hát ez a Barcsi Nóta műsor úgy indult el 5 évvel ezelőtt, ez volt az 5. Nóta műsor, hogy van egy nagyon kedves barátom, aki az életben is, meg a zenében is nagyon sokat segített, őt Németh Károlynak hívják, egy nótaénekes, aki Magyar Nóta műsor szervező, aki majd március 8-án itt Budapesten szervezi már nem tudom hanyadik alkalommal a Magyar Nóta napját. És ő volt az első, akivel elkezdtük Barcson szervezni a Magyar Nóta műsort, újra behozni a Barcsi és a közeli városok közegébe, hogy bevonzuk újra az embereket, és hát ez általában mindig, sőt nem általában, hanem mindig teltházzal végződött, úgyhogy a legelső műsoron pedig, hát akitől kisgyerekkoromban kezdtem el tanulni, ifjú Berki László volt, és ő volt ott az első olyan prímás tanárom, aki lejött, és segített nekem nagyon sok mindenben.
4: Azért tisztázzuk, most vagy 21 éves, tehát akkor voltál 16, amikor az első Nóta műsort megszervezted, igaz?
3: Sőt, lehet, hogy ez már, tehát hogy 15-16 éves, valahogy így volt, igen.
4: Tehát már akkor nagy elköteleződésed volt ezek szerint a nóták iránt. De itt maradva a témánál, milyen fogadtatása volt ennek a Nóta műsornak? Nagyon várták ott a helyiek?
3: Eredetileg úgy készültünk, hogy hát helyiek, barcsiak, és meglepődve nem, Kaposvárról, Pécsről, rengeteg helyről, sőt Horvátországban, mivel Barcs horvát, magyar-horvát határváros, Horvátországból is rengetegen jöttek át, és teltházal arattunk egy nagyon nagy sikert, és hát már a műsor előtt egy-két héttel az összes jegy elfogyott, úgyhogy nagyon nagy érdeklődés volt, és hát az a tapsvihar, az a fogadtatás, ováció, amit ott a színpadon, amit tapasztaltunk, az felemelő érzés volt.
4: Nyilván az is akkor egy nagy megtiszteltetés lehetett akár számodra is ilyen fiatalon, hogy ilyen kiváló zenészekkel léphetsz föl egy színpadon.
3: Hát hogyne, hát ez nekem nagyon nagy inspiráció, hogy például olyan, mint a Sanyi bácsi, a Karcsi bácsi, egy színpadon állni velük, hát ez egy nagyon, nagyon olyan dolog, ami motiválja az embert, hogy hát itt lehet tanulni, ugyanúgy a színpadon, nem csak így az iskolába, nem csak szemtől szemből, hanem ott a színpadon is nagyon sokat lehet tanulni, és hát próbálok mindent elsajátítani.
4: Egy kicsit térjünk vissza most a gyökerekhez. Zenés családból származol?
3: Hát igen, vélhetőleg igen, ugye örökbe fogadtak engem a szüleim, és ugye hát nekik köszönhetem a legtöbbet, mindent elkövettek, hogy én zenét olyan szinten tudjam tanulni is, iskoláztatás, bármiféle támogatás, úgyhogy nekik köszönhetem a legtöbbet. Hát így alakult, ők akik ugye fölneveltek, hát ők a szüleim nyilván, ők nem zenés családból származnak, úgyhogy eredetileg nem zenés családból.
4: Ők teljesen mással foglalkoznak.
3: Ők teljesen, akkor. Igen.
4: De akkor mégiscsak szerettek volna támogatni téged azzal, hogy zenére tanítattak.
3: Hát igen, ők látták ezt, és ez nagyon felemelő érzés, meg nagyon jó erre visszagondolni, hogy nem mondták azt, hogy ez csak egy gyerekkori fellángolás, majd letesz róla a gyerek, majd lesz akár más milyen civil foglalkozás, végzettségű, hanem végig támogattak, és hát 4 éves koromban kértem az első hegedűmet, és anyukám vett nekem egy játék hegedűt, ami ugye gombbal működött, és én kibontottam, és olyan csalódott voltam, és hát ő kérdezte, hogy miért vagyok csalódott, hiszen azt kaptam, amit kértem, és mondtam, hogy hát azért, mert gombbal működik, nem én játszom rajta a hangokat, úgyhogy mindenben természetesen támogattak.
4: De akkor neked már nagyon korán jött ez a fajta elköteleződés a zene iránt. Honnan jött ez az inspiráció?
3: Hát igen, ez egy véletlenül megmagyarázhatatlan dolog, hogy én 4 éves koromban a tévé előtt látom a 100 tagú cigányzenekart, és mondtam, hogy hát én majd egyszer talán lehet, hogy ott leszek, vagy például a 11. vagy 10. születésnapomban, nem is tudom, ugye hát más gyerek mit kér, egy labdát, vagy egy legót, vagy akár más miatt. Én pedig a Kodály Központba kértem a 100 tagú cigányzenekar koncertjére jegyeket, és akkor kereszt szüleimmel, meg anyukámmal elmentünk megnézni, és akkor ez volt nekem általában a születésnapi ajándék, vagy névnapi ajándék, például a 100 tagú cigányzenekarnak a DVD ezeket, és akkor így én ezeket nagyon szerettem hallgatni, és akkor látták, hogy hát állandóan a gyerek azt hallgatja éjjel-nappal, azzal kell, azzal fekszik, és akkor nem mondták azt, hogy hát ne, hogy inkább mást. Hát utána, ahogy lehetett, egyből beiratkoztam a Barcsi Vikár Béla zeneművészeti alapfokú iskolába, és akkor azt én ott végigvittem, és igazából ott kezdődött el az egész zenei vonal.
4: Ott kaptad akkor a klasszikus zenei alapjaidat.
3: Igen.
4: Gondolom, csak klasszikus zenével
3: foglalkoztál. Persze, ott kezdődött el a klasszikus vonal, és akkor akkor sikerült följönni majd utána a Rajkó zenekarba, ide a Talentőművészetési együttesbe.
4: És hol kezdtél a cigányzenével foglalkozni végül csak a Rajkóban?
3: Nem, mert ez úgy volt, hogy igazából én a klasszikus zenét is nagyon szeretem és nagyon imádom, de valahogy kisgyerek korom óta a cigányzene nagyon vonzott, nagyon tetszett, és hát ezért mondtam, hogy véletlenül zenés család, mert hát ez így megmagyarázhatatlan, hogy egy 6-7 éves gyerek csak a cigányzenészeket hallgatja, mást akkor még semmit, csak a cigányzenét, meg csak a magyar nótát.
4: Tehát érezted magadban, hogy valamiért vonz téged ez a műfaj?
3: Igen, éreztem nagyon, mert mindig, amikor meghallottam nem csak a 100 tagot, mert ugye ott jóformán nem csak klasszikus művek, de gyakoriban ott azok mentek a nagy klasszikus számok, nyilván cigányzene is, és engem mindig az megfogott, és mindig felírogattam magamnak, hogy néztem a műsorúságot a tévében, na most ekkor lesz a 100 tagú ebbe a műsorba, akkor én azt felírtam magamnak, és ha esett, ha fújt, én azt megnéztem.
4: És ki volt akkor az első tanárod, aki cigányzenét tanított neked?
3: A legelső tanárom az ifjú Berki László volt, aki 14 éves korom óta kezdett el velem foglalkozni. Én őt megkerestem a Facebookon, bejelöltem, meg mindig lájkoltam, és akkor visszajelölt, és én meglepődtem, és egyszer csak fölhívott engem, én meg azt hittem, hogy nem jó a telefonom, rosszul látok, hogy mondom, ő hív engem. És akkor elkezdtem vele beszélni, és akkor egy nagyon-nagyon közeli családi, jó baráti viszony alakult ki, mindig számíthatok rájuk is itt Budapesten is, mai napig is, a családjára is, úgyhogy ő volt a legeslegelső tanárom, aki elkezdett velem foglalkozni.
4: És ő lejárt akkor Balcsra hozzád?
3: Hát ez egy érdekes dolog, mert ez elég nagy távolság. Ez úgy volt, hogy én minden nyáron, ők felajánlották a családja, hogy 2 hétre vagy 1 hétre menjek föl hozzájuk nyaralni.
4: Ó!
3: És akkor elvitt engem műsorokra, úgyhogy muzsikálhatok, és akkor nagyon kis gyerekként ott autogramot kéregettem a zenészektől, meg vitt magával mindenhova, száztagú próbákra, és akkor ott voltam náluk fönt egy-két hétig, és akkor tanítgatott. Meg akkor még nem voltam nagyon gyakran Pesten, és akkor elvitt kirándulni, nagyon sok dolgot csináltunk, és akkor így nagyon jó közeli viszony alakult ki, hála jó Istennek.
4: És akkor ő tanított meg tulajdonképpen a cigány zenének az alapjaira.
3: Így van, uh-huh. Így van.
4: Illetve hát a kollégáink keresztül, meg a száztagú cigány zenekaron keresztül.
3: Igen.
4: Ellestél sok mindent akkor.
3: Igen.
4: A középiskolát végül is hol végezted?
3: A középiskolát Barcson végeztem el a Dráva Völgye középiskolába, mint hát erdész végzettség.
4: Aha.
3: Erdész végzettséggel, és az volt, ott végeztem, ott tettem le az érettségit, és majd úgy jöttem föl Budapestre.
4: De ez teljesen távol áll a zenétől, ha bár egy kiváló polgári foglalkozás, mert ebből azért gondolom, hogy ha szükséges, akkor bármikor meg tudnál élni.
3: Így van. Hát távol áll, de valahogy mégiscsak szerettem a természetet, jó uh-huh. volt ott kint lenni, meg jó érzés volt. Az igaz, hogy nekem kevesebb kötődésem volt így az erdészethez, mert például a többi osztálytársamnak a nem tudom milyen szarvas, meg a nem tudom milyen állatok, nekem az csak a szarvas volt, meg az őzike.
4: Uh-huh.
3: Tehát, hogy mondjam meg, tehát ezt csak képletesen mondtam, meg nyilván megtanultam mindent, meg jó eredményekkel, de valahogy úgy mégis érdekelt egy bizonyos fokig. Uh-huh. De hát nálam látszott, hogy csak a zene. Csak a zene, uh-huh. csak a muzsikus foglalkozás, és akkor a tanár, az osztályfőnököm volt is, hogy kérdezte, hogy hát ugye te nem ebből szeretnél élni. Hát én mondtam, hogy tanár úr, szeretem, de mondom, egy bizonyos fok után már nem vonz.
4: Uh-huh.
3: Úgyhogy így alakult a Barcsi végzettségeimnek a pályafutása.
4: De mondjuk az osztálytársaid azért többnyire ezen a területen helyezkedtek el.
3: Így van, ők itt helyezkedtek el, de például egy erdész bulin, az osztálybulikon, hát mindig hoznom kellett a hegedűt, énekeltek, nagyon, és ez egy olyan furcsa érzés volt, mert sokan mondják, hogy a fiatalok, nem, a korombeliek nem fogadják el ezt, főleg aki nem is zenész családból származik,
4: igen.
3: Pedig ez, én valahogy nem úgy vettem ezt észre, mert szerintem meglepő módon olyan fogadtatás fogadott az iskolába és a gyerekek között, osztálytársaim között, akik ezt olyan nagyra vették, hogy hát már néha nekem volt kellemetlen, hogy ennyire díjazzák, ennyire becsülik, úgyhogy nagyon szép emlékeim vannak onnan is.
4: Ez nagyszerűen hangzik egyébként, hogy akkor te ezt tapasztaltad már fiatal korodtól, hogy a nóta iránti kereslet, illetve hát ezek a nóta műsorok mondjuk így, és ezeknek a szeretete, az azért megmutatkozik egy bizonyos rétegen keresztül.
3: Hát tehát igen.
4: Nem csak idősebbeken, hanem akkor fiatalokon is ez
3: igen.
4: jól meglátszik.
3: Tapasztalom, hál' Istennek tapasztalom, mert ezen a nóta műsoron is hát nagyon sok olyan igaz osztálytársak, vagyis a régi osztálytársak, meg foci csapattársak, meg, uh-huh. meg régi barátok, haverok, akik alig 20 évesek, és mind ott ültek, mind ott voltak, úgyhogy felénk azért vidéken, nem, itt is Pesten vannak fiatalok, igaz itt, hogy kevesbé, itt Pesten kevésbé tapasztalom ezt a fiatalokat, viszont vidéken tapasztalom. Uh-huh. Ott azért, ahogy én látom, ott vannak. Uh-huh. Ott vannak.
4: Egy zenés családban azért az általában nagy előny, hogy otthon a szülők, a nagypapa, a rokonok, azok tudnak segíteni, hogyha esetleg valami kérdésed van azonnal, hiszen ott vannak kéznél. Neked akkor ez nem feltétlenül állt rendelkezésedre azonnal.
3: Igen, és ez...
4: Ezt hogy érzed, ez hátrány, vagy ez?
3: Azt annak tartom, mert hogyha egy bizonyos fokig a zenei alapképzés nem a legmagasabb minőségi fokon megy,
4: uh-huh.
3: akkor egy bizonyos idő után berögződik a rossz. És otthon hiába ha hallják is, hogy nem jó, de nem tudnak segíteni, mivel nem zenészek. Igen. És azért szerintem ez egy hátrányos dolog. Szerintem.
4: Vagy hát inkább az az előny, hogyha valaki zenész családban nevelkedik és nő föl. Hiszen
3: persze.
4: Az egy beúszhatatlan előnyt jelent. Nem mindenki számára, de gyakran ez előfordul. Inkább is ezt tapasztalom.
3: Én is így gondolom.
4: Utána viszont, miután elvégezted az érettségit, elmentél a Rajkóba, illetve hát feljöttél a Rajkóba, mondjuk így.
3: Igen, följöttem ide a Rajkóba, és most már ez a harmadik éve, hogy itt vagyok, és egy nagyon érdekes közeg fogadott, hogy hát ők tudták, hogy én nem zenés családból származom onnan lentről, mégis úgy fogadtak, és már ismertek itt föntről az idősebb zenészek is, ugye bejártam a 100 tagúba, és akkor mindig kérdezték, hogy te ide kerültél, és akkor mondtam, hát igen, bejöttem a Rajkó zenekarba tanulni, és akkor ott kezdtem el szépen fejlődni, és most ez a hát első-második év, ami kicsit nem is nehézkesen, csak a klasszikus főtárgy irán még kevesebb volt az érdeklődésem, sajnos, ezt a saját hibámból mondom. Most viszont, hogy jött az iskolánkba a Nagy Béla tanár úr, érdeklődést mutatok saját magam részéről a klasszikus zene iránt, hiszen olyan érdekes képen magyaráz a tanár úr, a Béla bácsi, hogy nagyon vonz, szeretem csinálni ezt a klasszikus részét, meg szeretném bepótolni ezt a hiányosságaimat, amiből én lemaradtam. És a Béla bácsi ebben mindenben segít nekem, és nagyon köszönöm neki innen is, hogy foglalkozik velem.
4: Tehát nyilván fontos a klasszikus alapok, de valóban szükséges ez ahhoz, hogy cigány zenét játsz?
3: Igen, szerintem szükséges, mivel ugye nekem a terveim között vannak is, hogy amint van lehetőségem, étterembe muzsikálni. Na most itt Budapesten sajnos nehéz, viszont nálunk vidéken, hála Istennek, ezt meg is fizetik, és nagyon nagy kereslet van rá, hála Istennek. A hátránya az, hogy nincs ott lent cigányzenész, már mind kihaltak. Szóval zongora hegedű felállásba lehet muzsikálni. Van egy nagyon kedves ismerősöm, egy barátom, Sárközi Ferencnek hívják, aki a Rajkó zenekarban volt nagyon sok évtizeden keresztül. Ő klarinétos volt, ő a Pukakarcsi bácsi idejében volt bent a Rajkóba, és ő Barcsi, ugyanonnan származik, ahonnan én, és én vele tudok muzsikálni ott bárhol. És ő nagyon sok dologba segít nekem, és ugye ott zongora hegedű felállásba tudunk játszani. Most ezt azért hoztam föl, ugye kérdezted, hogy miben tud ez megmutatkozni a technikai adottságok, a foglalkozás, a klasszikus zene. Hát ha például ugye a vendéglátóban nem csak ugye nótákat, csárdásokat kérnek, hanem akár egy klasszikus darabot, egy Monti csárdást nyilván, vagy egy esetleg egy rapszódiából egy részletet, ugye az elég komoly technikai igényt von maga után, és szerintem nagyon is ráhatással van a klasszikus zene a cigány zenére, hiszen nagyon sok minden abból ered, szerintem. És ahhoz el kell tudni muzsikálni azokat a dolgokat, hiszen nem mondhatom a vendégnek, hogy hát én ezt sajnos nem tanultam, nem tudom.
4: Világos. És viszont akitől most tanulsz, Nagy Bélától, ott viszont ő nyilván egy olyan személyiség, aki megragadta a te fantáziádat, és tulajdonképpen tud motiváló lenni a számodra.
3: Hát hogy ne? Hát a Béla bácsi rengeteg olyan új dolgot mutatott, ami érdekelt is, ami előtt azt hittem, hogy engem abszolút nem érdekel. Például nem tudtam megfogni a vonót jó. Csak egy egyszerű példa, és ez nem szégyenletes dolog, mert ha valaki valaminek nem mutatják meg, ezt nyilván nem fogja tudni. És a Béla bácsi ezeket mind helyre rakta nekem, most már ez így a első-második éve, szépen helyre tette, és el tudott velem kezdeni foglalkozni úgy, most egy kicsit belemenve a klasszikus zenébe, etüdöket, komolyabb betüdöket, skálákat, ugye nyilván mindenek az az alapja, és én ezt nem szégyellem, én több mint tizen akárhány éven keresztül nem skáláztam, mert nem tudtam, hogy mi ez. Sajnos. Ez egy nagyon rossz dolog, én ezt tudom, ez a hátrányom, és most ez a, hogy itt vagyok már 3-4 éve fönt a Rajkónál, ezeket most mind bepótoltam, és most már ezzel hála Istennek nincsen gondom. Szeretem, és minden gyakorlás előtt legalább egy órát másfelet skálázok.
4: Nyilván az előny lehet egy olyan fiatal számára, aki mondjuk 6 éves kora óta egy olyan kiváló képzésben részesül klasszikus zene terén, ahol tényleg skáláztatják, és tényleg a legjobb tanárok tanítják. Ez egy előny. És nyilván így korábban eljutta az ember egy bizonyos magaslatokig. Viszont, hogyha ez nem adatott meg esetleg a körülmények miatt, akkor ezeket azért be lehet pótolni többnyire?
3: Be lehet pótolni szerintem, viszont azért az nagyon nagy előny. Én véleményem szerint az egy elég nagy előny, hogyha egy olyan alapképzést kap akkoriba a gyerek, ami a lehetőségei és képest adott, hogy az már egy nagyon biztos zenei alapot ad a gyereknek, szerintem, hogyha kiskorban ez megvan.
4: Kik tanítanak még a Rajkóban?
3: Hát a cigány zenei részt ott van még Nyári László tanár, aki már nagyon sok évtized ott foglalkozik a gyerekekkel, hát nagyon megtisztelő tőle is tanulni, meg nagyon-nagyon jó, nagyon sok dolgot mutatott nekünk, ő tanítja az ifjúsági zenekarunkat, most már így, ugye mióta mi ott vagyunk, harmadik éve, most már hála Istennek kijutottunk a Rajkis Rajkóval, Monte Carlóba voltunk, Nizzába, akkor Erdélybe, Szlovákiába, tehát sok helyre kivitt minket, és szépen alakulnak a dolgok. Most tervben van, úgy tudom, az iskolán belül egy görög, egy spanyol turné, úgyhogy hál' Istennek azért megy ez a kis Rajkó, úgyhogy ott tanít még, akivel a Barcsi Nóta műsoron ott volt, a Puka Károly, a Karcsi bácsát, az nem is kell mondanom, hogy ő egy mekkora volumenű prímás, a legnagyobbak legnagyobbja, szerintem, legalábbis magamból, meg sokak szerint is. Hát mindig megtisztelő tőle tanulni, nagyon sokat segítő is nekem, és mindig jön be, hétfőként van vele óra, és akkor mindig mi már előbb ott vagyunk, várjuk, és egy nagyon nagyon-nagyon kellemesen eltöltött órák mindig, amikor ott van benne.
4: Kényes kérdés. Szolfés és a kottaolvasás hogy megy?
3: Igen, ez egy mindig egy kényes kérdés, mert én soha nem szerettem, és most ott a Rajkó zenekaron belül, hát ezt muszáj volt fölfejleszteni, ugye a Pannon cigány zenekarba, meg hát akkor még a száztagúban nem jártam próbákra, csak a nagyobb zenekari előadásoknál voltam, ott annyira nem igényelte, úgymond, hogy én próbákon részt vegyek, viszont itt a Pannon cigány zenekarnál megkövetelik, tehát ez egy teljesen természetes dolog.
4: Igen.
3: Szépen helyre raktam, nyilván van mit még tanulni, fejleszteni, ez természetes dolog, de bepótoltam, hiszen a Budai Sanyi bácsi is mindig mondja, hogy ezeket meg kell tanulni, kötelező, meg hát teljesen igaza is van, hiszen anélkül az olyan, mint hogyha a vak nem tudja olvasni az írásjeleket, amiről ő tájékozódik, hogy megy valamerre, de lehet, hogy rossz fele. Ezt így gondolom, meg értékelem magamban, hogy egy nagyon fontos dolog ez, hogy ezt bepótoljam, és be is próbálom pótolni.
4: De alapvetően azért kézről tanulod mondjuk a nótákat, meg hát bizonyos számokat.
3: Hát igen. Igen.
4: De mondjuk a klasszikus zenét, az biztosan kottából.
3: Persze, a Béla bácsi szigorúan kottából mutatja. Már van, amikor mindig azt mondja, hogy ha új rendekről van szó, hogy vegyek olyan új rendet, ami nekem kényelmes. És akkor nem lesz belőle gond. Nem mindig ragaszkodik ő ahhoz, ami a kottában le van írva, nyilván az az első, de hogyha nekem nehézségem akad, akkor azt mondja, hogy na, akkor megmutatom neked így, és akkor az úgy jó nekem.
4: Hiszen mindenkinek más a keze, és amúgy a kottákban is az egyikben így szerepel az újrend, a másikban meg úgy szerepel az újrend. Legalábbis zongoristaként én ezt tapasztalom. Úgyhogy valóban tulajdonképpen az embernek magának kell rájönnie, hogy mi az, ami neki a legjobban fekszik.
3: Így van.
4: Elvégeztél 2 évet a Rajkóban, és akkor tettél egy OKI vizsgát, és most csinálod akkor a ráépülős képzést, a 3. évet.
3: Igen, most van a 3. év, ami annyit takar, hogy egy tanári alapfokú végzettséget fogok kapni, ami annyit jelent, hogy alapfokú zeneiskolába ezzel a papírral taníthatok. De még úgy is megoldható, hogy a zeneiskolába, ahol kihelyeznek, ne adj Isten, klasszikus alapfokon nincs tanár, tegyük föl, akkor megoldható, hogy például ezzel a végzettséggel lehet tanítani, és akkor gyakornoki kezdettel vagyok fölvéve, és az már egy, hál' Istennek, egy nagyon szép szakma, és egy nagyon jó biztosíték.
4: Ez nyilván igazgatótól és tankerülettől is függ, de azért jelenleg az a legfontosabb, hogy ez a cigányzenéből, illetve a szórakoztató zenéből elérhető legmagasabb végzettség.
3: Így van.
4: Tehát jelenleg nincsen ennél magasabb végzettség, mint amit te fogsz most szerezni májusban, és valójában ezért taníthatsz már.
3: Igen,
4: akár alapfokon is.
3: Igen, hát ez a legmagasabb végzettség. Ahogy mondod, most nincs ennél nagyobb, úgyhogy ez egy nagyon jó dolog, de remélem, hogy egyszer majd eljutunk talán oda is, hogy fölemelik felsőfokra a cigányzenét. Bízok benne.
4: Hát mióta Farkas Gábor a Zeneakadémiának, illetve a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemnek az új rektora, vagyis 2025. május óta, az ő rektori pályázatában szerepel az, hogy a cigányzenét szeretné beemelni a zeneakadémiai oktatásba a népzene tanszék keretén belül. Tehát ha minden igaz, akkor akár el tudom képzelni, hogy néhány éven belül cigányzenéből is diplomát lehet kapni, ugyanúgy, mint népzenéből a Zeneakadémián.
3: Igen, hát nagyon jó lenne, ez egy nagyon fontos dolog lenne, hogy ez ne halljon ki, és felsőfokon tudjuk ezt megtanulni, bizonyos kemény követelményekkel, ami ugye evidens, tehát az természetes dolog. Reménykedem benne, mert az egy nagyon jó dolog lenne, hogy ez sikerül, bízok benne.
4: Sajnos kategória vizsga már nincs, ami régen volt, ugyebár, tehát valójában ennek már nincs relevanciája, nem is lenne értelme annak, hogy egy ilyen kategória vizsgát letegyél, viszont hogyha lenne egy ilyen diplomás képzés, arra beiratkoznál?
3: Mindenféleképpen beiratkoznék, hiszen egy diploma, egy teljes rendű diploma, az egy nagyon biztos alapot adhat bárkinek az életébe, azt mégiscsak föl tudja mutatni, hogy diploma ott a diploma, tehát én tuti beiratkoznék, én ezt mindenféleképpen megcsinálnám, hogyha lenne rá lehetőség.
4: Mik a terveid a jövőre nézve? Nyilván szeretnéd akkor első körben elvégezni a Rajkót.
3: Így van, szeretném elvégezni egyelőre a Rajkót. Nagyon szépen köszönöm Baranyai Lajosnak is, meg ugye a Sanyi bácsinak, a Budainak, vagy meg a Karcsi bácsinak, a Puka Károlynak, hogy ők a Pannon cigányzenekarba segítettek a bejutásba, meg hát az elnöknek, Baranyai Lajosnak, nem tudom, az előbb említettem-e, de neki mindenféleképpen, és szeretnék ott, amikor van lehetőségem menni előadásokra, próbákra, akkor felénk lent vannak éttermek, ahol hál' Istennek tudok muzsikálni, a Ferivel, akkor itt vannak Budapesten nóta műsorok, és hála a jó Istennek, nem panaszkodom, van bőven, imádom csinálni, szeretem csinálni, és szeretnék nagyon sok fellépést még a Marcival, akit említettem, a Barcsi nóta műsoron, hiszen most neki is nagy tervei vannak, lesz egy terv szerinti nagy szerzői estje, ami most majd szervezés alatt lesz, és ilyen hasonló esteket próbálunk oda felénk szervezni, mert nagy keret van rá, és akkor ezzel szépen építkezni. A jövővel kapcsolatban még annyi, hogy a cigányzenét próbálom még a fiatalok körébe fenntartani, hogy ez ne halljon ki, mert ha ez kihal, akkor sajnos itt a magyarságnak egy része elsötétedik, elfeketedik, mert nem tudnám elképzelni azt, hogy egy magyar ember ne nótázzon. Ezt próbálom még fenntartani, meg hát nyilván akik ebben még sokkal jobbak, nagy ikonok cigányzenébe fenntartják is mai napig is, és ezt reméljük, hogy ez maradni is fog.
4: Tehát mondhatni, neked ez egy célod, egy küldetésed, hogy a nóta iránti szeretetet azt fenntartsd, illetve hogy akkor ezt még tovább fokozd.
3: Igen, ezt mindenképpen, mert ennek nem lenne szabad kihalni, meg azért sokan mondják, hogy rossz ágban van ez a zene, de például amikor lent vidéken bejönnek a fiatalok, a haverok, a barátok az étterembe, és ugyanúgy nótáznak, mint mondjuk egy idősebb, 60 éves illető emberek, akkor én elhiszem, meg tudom magamban is, hogy hát ez nem halhat ki, hiszen a fiatalabb generáció azért ismeri. És végső soron azt nem biztos, hogy tudják, hogy ez magyar nóta cigányzene, de azt egyből tudják, hogy 100 forintnak 50 a fele, vagy akármilyen ami ilyen csárdás, azokat mind ismerik. Ezt én úgy vettem észre.
4: Milyen tapasztalataid voltak a 100 tagú cigányzenekarban, hiszen azért egy ideig tulajdonképpen még csak mondjuk úgy, hogy megfigyelő voltál, de utána be is ültél a zenekarba.
3: Igen, ez egy nagyon szép dolog volt, hogy kis gyerekkoromban hátul figyeltem tagokat, fotóztam, eltettem magamnak. Hát a Nándi bácsinak ezt nagyon szépen köszönöm, Beke Farkas Nándornak, aki akkor megengedte, hogy a Laci bácsi Berki László ajánlására bemenjek, és meghallgattak, hogy hát jöhetek. És akkor mindig élmény volt figyelni, ugye édesapádat is, ugye, akit meg kell említeni, hogy évtizedekig ott volt, és mindig figyeltem őt is, a Laci bácsit is, meg az összes Prímást is, mindig próbáltam azt, például nekem, hogyha a Rajkó zenekaron belül színpadon kell muzsikálni, akkor mindig édesapádat veszem magam elé, hogy ő hogy csinálta, mert nekem ő tetszett a legjobban, ahogy a színpadi dolgokat, meg ezeket a dolgokat a zenekarba vezette. Sajnos akkor még nem jártam oda a Rajkóba, amikor ő ott tanított, akkor sajnos én még nem voltam ott, de a zenek 100 tagon belül mindig figyeltem, és akkor nekem ő is nagyon egy olyan példakép volt a zenébe, a cigányzenébe, mindig egy olyan jó volt oda bemenni, és akkor mindig a csömbbe hátul figyeltem, hogy na most ki mit mond, ki mit, hogy szeretne a zenén belül, és akkor ezeket én szépen figyeltem.
4: valójában a cigányzenét csak így lehet elsajátítani, hogy egy zenekarban, akár egy nagy formátumú zenekarban, vagy akár egy kisebb zenekarban is figyel a tanuló, és tanul a többiektől, a nagyobbaktól, a nagy öregektől, idősebbektől, a tapasztaltabbaktól.
3: Igen. Ugye hát például egy étteremben, hogy a prímás hogy megy oda az asztalhoz. Ugye hát a pénzkeresés, hát nyilván az egy nagyon összetett dologról van, szóval most csak erre a dologra kitérve. Hát most például egy prímásnak ugye nagyon sok dolgot kell maga előtt tartani, ugye én szerintem, az én véleményem szerint, hogy mi a prímás, ugye prím az első számú jelölt, tehát egy első, ő a vezető egyrészt. Másrészt szerintem a prímás egybe pszichológus, egybe tanár, egybe barát, nagyon összetett dolog, egybe idézőjelben mondhatom, de lehet nem csak idézőjelben, egy hegedű művész.
4: Így van.
3: Nagyon sok dolog összetett, mert egy prímásnak ugye gondoskodni kell arról, hogyha egy olyan étteremben muzsikálhat, ahol egy 4-5 fős cigányzenekar van a háta mögött, ami már sajnos ritka, de azért még csak-csak van, vagy egy akármilyen felállásban, hogy a családok eltartásáról van szó. Mégiscsak ő a prímás, ő neki kell pénzt keresni. Na most ezért nagy segítség nekem a Sanyi bácsi, a Budai Sándor, meg a Berki László, mert ugye ővelük ezt én tanulhattam. A Laci bácsival mi nóta műsorok után, ahol már olyan buli volt, akkor egyből kellett menni asztalhoz. És akkor én hát mindig ott figyeltem hátul, és akkor már csak oda került a sor. Volt egy nóta műsor, hogy a Laci bácsi valamiért lement, azt dohányozni, vagy valamiért lement, és akkor hát a vendég mondta a nótát, hogy hol a prímás úr, és akkor hát mondom, lement, jól van, nem baj, te is jól leszel. És akkor nekem kellett, és itt kezdődött el nálam ez a dolog, és nagyon érdekelt, és szerettem is csinálni.
4: Villányi László az ifjúsági Rajkó zenekar prímása és a Pannon cigány zenekar tagja volt a mai vendégem, aki a beszélgetésünk első részében mesélt nekünk a Barcsi Magyar Nóta Esről és szakmai fejlődéséről. A beszélgetésünk folytatásának érdekében tartsanak velünk holnap este is 22 óra 5 perctől. A mai szerkesztő, műsorvezető Dr. Suki András volt. A viszonthallásra!
0: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
5: Roma Szalon. Rádió Dik.
0: Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. Itt a 100.3 Rádiódik süsfelnap. Mindig napra kész. Hétköznaponta 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigányok hagyományos lókereskedelme. A ló évszázadokon keresztül meghatározó szerepet játszott a cigány közösségek életében. A vándorló életmód, a közlekedés, a kereskedelem szempontjából a lovak nélkülözhetetlenek voltak. Emiatt sok roma család különleges tudást szerzett a lovak tartásáról, gondozásáról és kereskedelméről. A lókereskedelem a cigányok egyik legismertebb hagyományos foglalkozásává vált. Sok család generációról generációra örökítette tovább a lovakkal kapcsolatos ismereteket. A jó lókereskedő pontosan tudta megállapítani egy állat korát, egészségi állapotát, erejét és értékét. Ez a tudás hosszú tapasztalat eredménye volt. A vásárok fontos találkozóhelyek voltak a lókereskedő számára. Magyarországon számos településen rendeztek állatvásárokat, ahol a cigány kereskedők is megjelentek. A vásárok tehát nem csak üzleti események voltak, hanem társadalmi találkozók is, ahol híreket cseréltek és kapcsolatokat teremtettek, ami akkoriban a legfontosabb volt. A sikeres lókereskedelemhez kiváló tárgyalókészségre volt szükség. A kereskedőknek tudniuk kellett meggyőzni a vevőket, ugyanakkor ügyesen alkudozni is. Az alkú gyakran hosszú beszélgetésekből állt, és a felek számára egyaránt fontos része volt az üzletkötésnek. A lovak gondozására nagy figyelmet fordítottak. Egy jól táplált, egészséges és engedelmes ló sokkal értékesebb volt a piacon. A kereskedők rendszeresen ellenőrizték az állatok állapotát, és igyekeztek a lehető legjobb formában bemutatni őket a vásárlóknak. A lókereskedelem mellett sok cigány család foglalkozott patkolással, lógyógyítással és más lovakhoz kapcsolódó mesterségekkel is. Ezek a tevékenységek szorosan kapcsolódtak egymáshoz, és fontos megélhetési forrást is jelentettek. A 20. század folyamán a gépesített közlekedés elterjedésével a lovak szerepe fokozatosan csökkent. Az autók, traktorok és egyéb más járművek egyre inkább átvették a lovak helyét, így a hagyományos lókereskedelem jelentősége is visszaesett. Ennek ellenére a lovak iránti tisztelet és a hozzájuk kapcsolódó tudás sok roma családban ma is élő hagyomány. A cigány lókereskedők története jól mutatja a roma közösségek alkalmazkodó képességét, szakértelmét és gazdag kulturális örökségét. Ez a hagyomány fontos része a magyarországi és európai történelemnek, amely ma is értékes emléket jelent a múltból.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádiódik roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diktóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádiódik. Rólunk, neked. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják, a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. december 11-e csütörtök van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Villányi László, az ifjúsági Rajkó zenekar prímása és a Pannon cigány zenekar tagja a mai vendégem ismét, aki a beszélgetésünk második részében mesél nekünk a tapasztalatairól, cigányzene jövőiről és terveiről. Tartsanak velünk a mai este folyamán is.
4: Ugye visszatérve a dologba, hogy egy prímásnak ugye nagyon intelligensen, felkészülten kell oda menni az asztalhoz, jó memóriának kell lenni, felkészültnek kell lenni, hogy a vendég, amit kér, azt tudja teljesíteni igényéhez mértve. Mivel hát egy prímásnak nem szabad csúnyán mondom, szemtelenül oda menni pénzt keresni, hogy erőszakosan, és úgy én szerintem, ezt olyan, hogy én megfigyeltem. Hanem finoman, és akkor Hát elfelejtettem még mondani, hogy aki még velem elkezdett foglalkozni, és a könyvébe is megtisztelő módon beleírt, az Déki Lakatos Sándor volt, a Sanyi bácsi, aki beleírt a könyvébe, és abban a könyvben le van írva, hogy ő lesz leírta, és ezt én megfogadtam hogy mindig, hogy amikor a vendég díjazza az asztali muzsikámat, akkor a szemébe nézek, meghajolok, és kezet fogok, és nem nézem meg, hogy mi az, amivel ő engem jutalmazott. Másik dolog meg, hogy a zenekar úgy belüli bizalom. Az egy nagyon fontos dolog, hogy a zenekarokon belül az emberek, a tagok megbízzanak egymásba, és ne legyen félreértés. Mert az úgy rossz a közeg, maga a közeg szerintem, hogyha az ember úgy megy be, hogy nincs jó kedve, ezzel ő nem szeret muzsikálni, vagy nem érzi magát jól. Meg hát a bizalom a pénzkérdés iránt, hogyha esetleg a zenekar keres pénzt, akkor én általában mindig úgy csinálom, hogy cimbalom, kifordítom a zsebemet, akármilyen jó közeli barátokkal, vagy akárkikkel muzsikálok, mindig kifordítom a zsebemet, és kiteszem a cimbalomra, hogy ebből ne legyen félreértés.
5: Nekem úgy tűnik, te azért hosszú távra tervezel, tehát a következő évtizedekben a cigányzenéből szeretnél megélni, illetve a zenéből, a zenélésből. Viszont az is kétségtelen, hogy a fiatalok közül nagyon kevesen áldozzák az életüket a zenére. És pont ezért talán nagyon nehéz cimbalmost, brácsást, és hát zenekari tagokat találni, főleg vidéken, ahogy mondtad. Hogy látod a jövőt?
4: Érdekes dolog, amit mondtál, mert hát vidéken felénk igény van rá. Ahogy mondtam, az elején meg is fizetik, bizonyos kereteken belül nyilván, viszont nincs kivel, sajnos. Ez egyben nekem egy hátrány is, de egyben egy előny is.
5: Mi lehetne erre a megoldás, hogy ez változzon, tehát hogy visszajöjjön akár a cigányzenének az a régi fénye, amit még tapasztaltunk akár a rendszerváltás előtti időszakban, vagy természetesen visszamehetnénk még a cigányzene nagy korszakaira is.
4: Igen, hát ez az én véleményem szerint ez lehet egy etnikai dolog is, lehet egy olyan dolog, hogy az emberek a mai világhoz képest meg tudják-e azt tenni, van-e olyan kedvük, van-e annyi anyagi keretük, hogy egy étterembe, ahol esetleg lenne cigányzene, vagy van egy cigányzene, be tudjon menni hétvégén, ne csak egy olyan végzettségű ember, akinek nagyobb az anyagi kerete rá, vagy aki úgy teheti meg, hanem egy, mondjuk csak egy példát mondok, egy aki nyilván nem lenézve mondom ezt, hanem csak egy példaként, hogy egy munkás akár a családjával bejöjjön szombat este a családjával az étterembe, és megvacsorázzon, és egy nótát húzasson a cigánnyal.
5: Na de hát ez még a középosztálybelieknek sem mindig sikerül.
4: Itt látom az első problémát, ezt a megélhetési dolgot, hogy az emberek be vannak skatujázva egy bizonyos életbe, amiből nehezen tudnak kiszakadni. Hogy bemegy az étterembe, és akkor nagyon jól érzi magát, amikor bejutnak, csak nagyon kevésszer tudják ezt megcsinálni, mert dolgoznak. Monotonitásban élnek, elég nagy monotonitásban élnek, és ebből nem tudnak kiszakadni. A másik, hogy hát, ahogy mondod, a rendszerváltás óta sajnos nagyon sok étterem megszűnt. És ez szomorú, és szégyen gyalázatnak tartom, hogy egy olyan étterem, mint például most már sajnos kimondhatom a Margit kert, stb., ahol egy Boros Lajos, egy Primásnak a fenoménja, királya, muzsikált a Lajos bácsi, vagy akár melyik belvárosi étterem, pizzázó lett. Lebontották.
5: Hát nyilván, hogyha nincs kereslet, illetve nem tudják megfizetni az emberek ezt a bizonyos szolgáltatást, akkor más irányba orientálódni az étterem tulajdonosok is.
4: Sajnos igen.
5: És mi a helyzet az fiatalokkal abban a tekintetben, hogy esetleg nem látják ebben a megélhetést, és pont azért választanak mondjuk másik szakmát?
4: Hát igen, érdekes dolog, mert például itt, akit megint csak föl tudok hozni, a barátomat, a legjobb barátomat, a Marcit. Ő ugye klasszikus zenével megy nyilván a klarinéton, de például van nekik egy ilyen sváb zenekaruk, ami ilyen úgymond buli zenekar, nyilván élő zenével, tehát harmonika, ilyen kis dob, klarinét, ugye ő klarinétozik, szaxofon. Ő is annyira össze tudja hozni ezeket, hogy meg tud belőle élni, viszont nagyon szereti ezt a cigányzenét is. Tehát minket minket ez kötött úgy először össze, az fűződött, hogy én őt láttam egy fellépésen, és akkor gratuláltunk egymásnak, ez már nagyon régen volt, és akkor kevésszer találkoztunk, de úgy össze barátkoztunk, nagyon sok élettani helyzetben ott volt mellettem, mindig számíthattam rá, és ő is ér rám, ez természetes, és összekötött minket ez, és mindig ez egy olyan dolog volt, hogy láttam benne a szeretetet más műfa iránt. Tehát ez egy elvi dolog is, erre arra tértem ki, ez egy elvi dolog is, hogy a fiatal gondolkodik-e úgy, hogy hát elfogadom, és megpróbálom megnézni, hogy mi ez a cigányzene. Megnézem, hogy mit takar ez. És sajnos ott látok még ezzel problémát a fiataloknál, a tovább adással ezt a műfajt, és ezt őszintén ki kell mondani, őszintén meg kell beszélni, hogy szerintem sajnos vannak olyan nótakörök, vannak olyan énekesek, akik nem a műfajhoz mérve tisztelettel művelik ezt. Sajnos. És nyilván, ha egy fiatalabb generáció meghallgatja ezt, arra azt fogja mondani, hogy köszönöm, nem kérem, mert nem tetszik. Ez is egy probléma, szerintem.
5: Tehát a minőség.
4: Hát igen.
5: Hogyan lehetne a minőséget fejleszteni, illetve fenntartani?
4: Hát amit említettél, szerintem a kategória vizsga, mint énekeseknél, zenészeknél, az legyen, nem is az, hogy bevezetve, hanem legyen egy bizonyos etikett, egy előírás, amire föl kelljen készülni, hogy ne az legyen, hogy nagyon sok pénzekért kimennek falunapokra, és hát kevésbé jó minőséggel vetítik az ő tudásukat az őket hallgatókra is, és az a baj, hogy ez sajnos nagyon sokan arra azt mondják, hogy az a jó, pedig sajnos nem a jó.
5: Te hogy tapasztalod ezeket a falunapokat?
4: Igen, erről tudok mesélni, például felénk nagyon sok falunapra hívnak meg minket a Ferivel, zongora hegedűvel, és mi szigorúan nem valljuk az ilyen dobgépet, meg az ilyen ezeket, ami a szintetizátoron, meg a zongorán mai világban, ami van, hanem összeállítunk mindig egy műsort. Összeállítunk operetteket, cigányzenét, sanzonokat, ami ismert. Na most ott a falunapokon úgy van megoldva, hogy vannak főzőcsapatok, akkor mi megoldjuk úgy, hogy mondjuk a legjobb főzőcsapatnak muzsikálunk egy nótát, és az emberek már sajnos rég hallottak erről, tehát a cigányzenéről, mert kihaltak ott, akik ezt művelték, a zenészek, de nem felejtették el az emberek. Tehát úgy gondolom, hogy akkor mindig nagy az érdeklődés, tehát a falunapokon is mindig, amikor hát meg sajnos hozzá vannak szokva, hogy ott megy a dobgép, a zene, a bulizás, és oda se figyelnek rá. És amikor mi elkezdünk muzsikálni, akkor mindig valahogy odafigyelnek, oda jönnek előre, és tapsolnak, nagyon tetszik nekik, tehát így gondolom.
5: Tehát valójában a minőség iránti igény az megvan bennük, csak éppen nem biztos, hogy megtalálja egymást az igény és a kínálat.
4: Hát igen, mert lehet, hogy az az illető, aki meghallotta a nóta műsorokon, azokat a rosszabb énekeseket, ez tényleg nem sértés, vagy rosszabb minőségben kivitelezett műveket, szépen fogalmazva, akkor azt hallja, hogy hát ez a falunapon jobban éreztem magamat ezen a bulizenén, akkor ezt hallgatom. Én ezt gondolom az okának, egyik okának.
5: Térjünk vissza egy picit a Barcsi jubileumi magyar nótestre, amelynek szervezője vagy már tulajdonképpen 5 éve. Hogy tervezed a folytatást?
4: Hát most szeretnék egy olyan műsort, majd talán januárba, februárba, ami most nem feltétlen műsor jellegű lesz, tehát egy ilyen bált, egy régi hagyományos bált. Mondhatni cigánybált, de olyan szinten cigánybált, hogy azokat is bevonzzuk, akik nem főképp cigányzenére kíváncsiak, szeretik, nem arról van szó, hanem mondjuk a tánzenére. Ezért nekem nagy segítség, hogy ott a Feri, meg hát a fia neki klarinétművész és szaxofonművész, meg ott a Barcsról több olyan minőségbebeli tánczenei vonal, amikkel én ezt be tudom építeni azt, hogy ez a bál úgy legyen felosztva, például, hogy az egyik fele tánczene, ami tehát nem arról van szó, hogy ez pendrive zene, élő zenéből kivitelezett régi hagyományos tánczeneiből, és akkor utána meg cigányzenekarral ugyanúgy egy bálszerű, akkor ott lehet nótákat kérni. Például ezt úgy képzeltem el, hogy mondjuk a bálnak az elején cigányzenekar a színpadon muzsikál egy fél órát, ismert számokat, Monti Csárdás, Brahms, Pacsirta, csárdásblokk, amivel meg tudjuk hozni az emberek kedvét, és akkor utána mi szünetet tartunk, és akkor muzsikál a tánczenekar, ők és akkor föl tudnak állni táncolni, és akkor ez a következő terv. Ezért még nagy segítség nekem meg kell említenem a Marci, mert ő meg a klarinéttal, ugye, amiket ők muzsikálnak, azok ilyen sváb, ami felénk nagyon jellegzetes zene, ez a sváb németes polka jellegű zene, imádják, nagyon szeretik, hát ő meg ebbe vérprofi, úgyhogy például ő meg ebbe tud nekem segíteni. Úgyhogy ezt mi így próbáljuk kivitelezni majd most a közeljövőben, és utána majd szeretnék még egyszer egy jubileumi műsort csinálni, ahol most ugye úgy alakítottam ki, hogy akik velem foglalkoztak, azoknak 90%-a mind lejött oda hozzánk a Barcsi műsorra, és most megint szeretnék egy olyat, hogy például visszahívni a Tolnai Andrást, és egy régebbi kedves művésznőt, a Somogyi Erika művésznőt, magyar nóta énekest, és még mondjuk kettő újat, aki nem volt, hogy ne legyen unalmas. Uh-huh. Ezek a tervek Barcsal.
5: Ki a célközönség ennél a bizonyos bálnál?
4: Hát igazából a célközönség vegyes, mert erre sok fiatal is fog jönni, én tudom előre, hogy ez nagy érdeklődés lesz, hiszen ez egy kis, tehát ez nem a művelődési házon belül lesz, de nem abban a nagy színházteremben, amiben a műsort csináltuk, hanem van egy ilyen táncterem, ami ott is elfér 150, közel 200 ember, és akkor ugyanúgy ott is ott lesz ez a idősebb közönség is, meg a fiatalabb is, be fogjuk vonzani mind a kettőt.
5: Ne haragudja a kérdésért. Mivel még nagyon fiatal vagy, mindössze 21 éves, ezért is merem feltenni a kérdést. Voltál már cigánybálon?
4: Nem voltam. Sajnos én nem. Én csak sztorikból hallottam, hogy milyen a régi cigánybál, ami még igazi cigánybál volt.
5: És ennek a hangulatát próbáld akkor visszahozni, felidézni ott a Barcsi.
4: Igen.
5: Csak ugye keretében.
4: Azért nem is úgy mondom, hogy ez teljes cigánybál, mert én nem csak itt a cigányzenére próbálok most összpontosítani, hanem a tánczenére. Tehát ez egy ilyen vegyes dolog lesz, ami nem csak cigányzene, az is, meg tánczene is.
5: Hát reméljük, hogy sikerül ezt összehozni egyébként, mert érdeklődés akkor az feltehetőleg nagy lenne rá, és tulajdonképpen akkor elérnéd a célot, hogy akkor egyrészt ugyebár a műfajnak is a terjesztését ez elősegíti, másrészt szórakoztatni az embereket, nyilván ez egy nagy esemény lenne.
4: Így van, így gondolom én is, hogy ez reméljük, hogy sikerül.
5: Mi a véleményed a mai trendekről az AI zenével kapcsolatban, illetve az AI zeneírással kapcsolatban? Nem aggódsz, hogy esetleg az AI, tehát a mesterséges intelligencia által generált zenék elveszik az igazi zenészeknek a munkáját?
4: Hát de, nagyon félek ettől, nagyon tartok ettől, hogy ebből mi lesz, mert ez egy nagyon új berobbant dolog, és egy nagyon trend lett, ahogy mondod, és olyan zenéket csinálnak, ami kitesz egy kész szimfonikus zenét, és bármilyen műfajban meg lehet csinálni, hangszerelni bármit, pár ezer forintért az ember előfizet rá, és akkor olyan zenéket csinál, vagy ez a maga mesterséges intelligencia, hogy hát nehogy az legyen a vége, hogy a zeneírókra, vagy a szövegíróknak a munkája eltűnik. Én ettől nagyon félek.
5: Vagy csak segíteni fog esetleg nekünk, illetve azoknak, akik ezzel foglalkoznak?
4: Hát lehet, hogy segíteni is fog. Az is lehet. Hogy tud belőle olyat is kihozni, amit mi nem tudunk.
5: Hát nyilván azért lehet úgymond rémtörténeteket hallani, például olyanokat, hogy volt egy producer, akit megkeresett egy énekes, hogy akkor írjon neki valamiféle zenét, és hát az AI segítségével generált egy zenét viszonylag egyszerű néhány perces művelettel, és persze több százezer forintot kért el az énekestől azért, mert ő ezt létrehozta. Ami nyilván ez is egy szakértelem, hogy hogyan kell ezt létrehozni, de valójában én abban látom egyébként a helyzetnek a megoldását, hogy ennek a tudatában kell lennünk, hogy ilyen létezik, és minél jobban meg kell ismernünk a lehetőségeit. Nekünk zenészeknek elsősorban.
4: Hát igen.
5: Hát maga az oktatás, az ami ennek a használata, az, ami esetleg segíthet nekünk, ami könnyebbé teszi az életünket, és esetleg a minőséget lehet, hogy akkor még emelni is tudjuk ezzel.
4: Igen, egyetértek vele teljesen. Lehet, hogy erre kéne egy olyan fajta oktatás kiskorba, ami a gyerekeket, vagy aki nem csak gyerekeket, akik ezzel foglalkoznak, azokat megfogja úgy, hogy okosan, bizonyos kereteken belül okosan, de biztosan be tudja építeni ezeket a dolgokat a hangszerelésbe, a zene felépítésébe, uh-huh. és ebből ne legyen gond.
5: Uh-huh. Néhány személyesebb kérdés. Mi az, amivel foglalkozol, amikor nem zenélsz? Amikor nem a zenén jár az agyad?
4: Hát igen, én akkor általában 90%-ban kint vagyok a Fradinak, a Ferencvárosnak a B középjébe. ott szurkolok a csapatnak, meccsre járok, nagyon nagy foci rajongó vagyok, imádom a focit, és hát de hát ez a muzsikusoknál is megvolt, erről hallottam, mert például a Banyák Kálmán a Zeneakadémián, vagy igen, a Banyák Kálmán a Zeneakadémián lépett föl még akkor, és eltűnt a Banyák Kálmán, és kérdezték, hogy hol van. Hát valaki mondta, hogy hát kint van a Fradi meccsen a B közében, és akkor úgy kellett oda berángatni, mert ő elment ki a Fradi meccsre. Azt is tudom, hogy a régi Üllői úti pályán, ezt a Sanyi bácsi mesélte, a Déki Lakatos Sanyi bácsi, az apukájának, a Nagy Lakatos Sándornak külön páholya volt. Tehát a zenészek azok nagyon már aki szereti a focit, úgyhogy a focival töltöm általában a szabadidőmet, járok meccsre, amikor tehetem, persze úgy adódik a lehetőségem, most hétvégén is megyek már a Ferencváros Kisvárda a meccsre, előtte viszont Zalaegerszegen játszok a egyik kollégiumi barátommal, a Pozsegovics Gergőnek hívják, harmonika művész, vagy konzis, de szobatársam a kollégiumban itt a Rajkónál, nem Rajkós, hanem konzis, csak egy kollégiumban egy vagyunk, most már 2 éve, meg egy szobában, és akkor ő is ugye a klasszikus zene, meg a magyar nóta, a cigány zene, meg mindenféle zene, és akkor ő volt nálunk lent Barcson egy ilyen kisebb fogadóba muzsikálni, és akkor ő is most visszahívott engem, úgyhogy most erre készülünk, úgyhogy péntek szombaton ott fogunk föllépni a bisztróba, Zala Apátiba.
5: Egyébként te is focizol?
4: Fociztam 7 évig, igen, uh-huh. ott lent Barcson, meg most itt Pesten is focizok, van egy foci csapat, hát nyilván nem olyan magas szinten, csak szerettem, nagyon szerettem, vonz a foci, úgyhogy hát meg maga a zene nagyon sok kapcsolatot kiépít, hiszen meg kell említeni egy nagyon híres focistát, úgy hívják, hogy Bánki József, hogy a régi Fradiba volt, Bánki Dodó, aki a focit vagy a Ferencvárost követi, az úgy nagyjából szerintem ismereti a nevét, meg hát ő most sportszakértő, riporter, nem is tudom melyik televíziónál, úgyhogy lejöttek Barcsra az öreg fiúkkal focizni. Barcsi öreg fiúkkal. A Barcson van egy nagy, azért elég viszonylag elég nagy, már mondhatni stadionnak, kis stadionnak, és telt ház volt, és utána én kint voltam a meccsen, és utána egyszer csak este csörög a telefon, hogy az akkori zenész, akivel muzsikáltam, hogy te be kell menni az étterembe, mert itt a Fradi öreg fiúk csapata, muzsikálni kell. Ez már 6-7 éve volt, és elmentem, és ott muzsikáltam az nagy legendáknak. Hát ez egy olyan élmény volt, hogy Zorán Kuntics, akik nyilván, akik tudják a focit, azt ismerik ezeket a neveket, ugye Bánki Dodó, Lipcsei, nagyon nagy nevek, és akkor ott nótáztak, kérték a nótákat, és akkor olyan barátság szövődött a Bánki Dodival is, hogy minden fellépésemre, ahol tehetik a párjával, a Mónival, eljönnek, és akkor mindig hoznak nekem olyan dolgokat, hogy csak szám tátva marad, ilyen nagyon nagy Fradi relikviákat, úgyhogy ebben nagyon nagy szerencsém van.
5: Mi volt eddigi koncert fellépéseid közül a legemlékezetesebb?
4: Hát az egyik az, amikor a Száztagú cigányzenekarral Sepsiszentgyörgyben voltunk, ugyanúgy zenekari tag voltam, és az a légkör ott abban a 15 ezer fős arénába, hogy a magyarok fogadták kint a Száztagú cigányzenekart, az egy felemelő érzés volt, és dupla koncert volt, délután 5-től azt hiszem 7-ig, és 8-tól 11-ig volt két nagy koncert, és mind a kettő dugig telt házzal, ez az egyik. Másik, most a Rajkóval, mikor kim voltunk ugye Monte Carlo-ba, maga a közeg miatt, viszont itthon az MVM Domba Mága Zoltánnak a 50 év 50 hely című koncerten meghívta a kis Rajkó zenekart, mivel ugye hát ő is onnan indult el, és ott vezethettem 20 ezer ember előtt a Brahms 5. magyar táncát a kis Rajkóval, ahol a Mága Zoltán művész ura állt mellettünk, meg mellettem, és ez egy felemel, egy ijesztő érzés volt, hogy ennyi ember. És utána már hát furcsa ilyet mondani, meg vicces, de izgul. Ott nem, én nem szoktam izgulni, nyilván van egy motiváció, de ott azért izgultam, és egy olyan dolog jött a fejembe, hogy mintha nem is emberek ültek ott volna, csak bábuk, annyian voltak, és a végén már nem is izgultam. Nagyon furcsa volt. Nagyon furcsa volt, de egy felemelő érzés, és ami most számomra a leg... az a Barcsi jubileumi, 5. jubileumi koncert volt, hiszen itt volt az összes olyan ember, aki hozzám közel áll. Itt volt a Sanyi bácsi, Karcsi bácsi, a zenekara, az Ildikó, mindenki, és itt volt a Marci barátom, akivel mi megterveztük, hogy majd mi egyszer úgy is föllépünk, sok év eltelt, de nem tudtuk valahogy megoldani, ő is tanult, én is tanultam, és telt ház előtt ketten eljátszottuk a Monti csárdást, és ez olyan érzés volt, hogy az örökre megmaradt, hogy nekünk ez sikerült ketten véghez vinni, és egy nagyon nagyon nagy élmény volt, hogy a közönségben is, hogy ott ülnek a hozzám közeli emberek, olyanok is, akiket nem ismertem, nagy érdeklődés volt, és ezt sikerült megvalósítanunk, ezt már nagyon régóta terveztük, és most összehoztuk. Mindig valahogy vannak ilyen tervek, és tervezünk előre, és a zene meg ugye hát összeköt embereket, így született meg ez a barátság, amely jóformán mondhatni testvériségnek, mert minden ilyen a zene, hogy ez nagyon sok embert össze tud kötni, úgyhogy ez azért is volt egy felemelő érzés, hogy ezt a Marcival végig tudtuk csinálni.
5: Megéri szerinted a zenetanulás a befektetett energiát? Hiszen az ember fiatal kora óta órákat gyakorol nap mint nap. Rengeteg energiát ülünk bele a zenélésbe. Megéri?
4: Hát meg nagyon megéri szerintem, mert hát őszintén megmondva az egy nagyon nagy érzés, amikor siker van, amikor eszembe jutnak azok a dolgok, amik nem mentek, és sikerült korrigálnom, sikerült javítanom, és sikerült előadás szinten jól értékelhetően, hallhatóan kivitelezni, értékelik, meghallgatják és gratulálnak. Szerintem a közönség elismerésénél nagyobb siker nincs. Én ezt így vallom a magam hitvallásába. És én szerintem ezt megéri, mert ez egy olyan dolog, ami motiválhat, hogy majd egyszer sikerül, és sikerül, hogyha az ember tesz érte.
5: Ha nem zenész lennél, akkor mivel foglalkoznál?
4: Még szeretnék tovább tanulni, még ez egy cél, sportriporter lennék. Sportriporter lennék.
5: Ez nagyon izgalmasan hangzik. Nyilván a sport, illetve hát a foci szeretete az, ami motivál.
4: Még most...
5: Tehát akkor ez is egy olyan szerelem szakma, egy hivatás lenne, mint a zenész. Hiszen az lesz zenész, aki rajong, aki imádja a zenét.
4: Igen.
5: Ugyanúgy a sport, riporter is.
4: Így van, még ez nekem terv, én még ezt szerintem meg fogom csinálni. Uh-huh. Valami lehet, hogy csak amatőr szinten, csak egy megye egyes kis meccset közvetítsek, vagy csak akármilyen kis meccset, de ezt én még ha úgy adja az élet, úgy adja a sors, lesz rá idő, ezt én még meg fogom csinálni.
5: Mit tanácsolnál egy fiatalnak, mondjuk egy 10 évesnek, aki szeretne zenész lenni, szeretne cigányzenész lenni? Vagy esetleg meghalt téged, és azt gondolja magában, hogy ő is szeretne olyan lenni, mint te.
4: Attól függ az első kérdésem, még nyilván egy kisgyerek nem tudhatja, hogy most ő ebből szeretne élni, de hogyha ő ezt szereti, és ő neki erre van tehetsége, van szorgalma, van kitartás, akkor mindenféleképpen csinálja egyrészt, hogy a műfaj ne halljon ki, másrészt pedig majd ő is a tovább lévő generációkba ezt tovább tudja adni. Szerintem ezt, tehát ezt tovább tudja majd adni, hogyha elkövetkező generációkba ne halljon ki a műfaj, és szeressék meg még többen.
5: Tehát fontosnak tartod az értékek közvetítését, az értékeknek az ápolását, ami a magyar kultúra részét képezi?
4: Hát igen, mert valamilyen szinten ez minden embert megérint, ez az egész magyar cigányzene. Fontosnak tartom, hogy ne halljon ki, egyrészt ezt már ugye említettem is, mert ugye maga gyorsan még erre kitérve, hogy ugye cigányzene, hát ugye eredetileg ez nem is cigányzene, hanem ez a népies műdal, amit cigányok muzsikálnak. Muzsikus cigányok muzsikálnak. Ez egy azért is összetett dolog, mert egy magyar nótába egy élet lehet írva. Szerelem, öröm, bánat. Most nagy filozófusok, nagy tudósok könyveket, 100 akárhány oldalas könyveket írogatnak életekről, életszituációkról, és egy nóta, például, hogy ahogy én szeretlek, nem szeret úgy senki, 8 sorba leírja ugyanazt. És nagyobb érzelmeket kiváltva.
5: De mégis cigányzenének hívjuk, hiszen hogyha van egy szöveg, amit megír mondjuk egy költő, viszont azt utána cigányzenészek meghangszerelik, előadják a sajátos egyedi stílusukban, akkor az onnantól kezdve mint egy stílusteremtő alkotás jelenik meg. Tehát tulajdonképpen ez egy stílus, amiben játsszák ezeket a bizonyos nótákat, szövegeket. Tehát innentől kezdve ez cigányzene, még akkor is, hogyha mondjuk a szövegnek a szerzője mondjuk nem cigány volt.
4: Igen, igen, ez ugyanúgy cigányzene marad, de teljesen egyetértek, viszont most három nevet meg kell, hogy említsem. Az első Idősebb Berki László, a második Farkas Gyula, a harmadik pedig Mészáros Tivadar, akik a Rajkó zenekaron belül egy saját stílust kitaláltak. Idősebb Berki László ugye variációk nagymestere. Csárdásokat dolgozott föl mesterfokon, utánozhatatlan módon, ami mai napig senki nem tud megcsinálni. A Száztagúnak is ő adta meg az alappillérét hangzásilag, hogy egy nagy szimfonikust mutasson ki. Ez az első. Farkas Gyula bácsi ugye tudva ott a nagy zenészektől, akik az ő kezei által kerültek ki, hogy micsoda tanítási stílust adott, a Rajkó stílust, a kézről kézre való tanítást. Ez is egy stílus. Akkor például meg kell említsem Lakatos Sándort, aki az első volt a cigány zenén belül, ezt a Sanyi bácsitól tudom, a Déki Lakatos Sanyi bácsitól, a fiától, aki felső fokon klasszikus zenét átrakta cigány zenébe. Aki ezt ő találta ki. Például megcsinálta a 24 variáció a Nagy a feje, búcsúja alól. Az egy ugyanolyan Paganini mű, ugyanúgy, mint ami a 24-es Caprice Paganinitől. Ez egy ugyanolyan dolog. Ennek ez is egy magas stílus, és ez egy új stílus, mert mindig azt mondom, ha új stílus van, ezt a Sanyi bácsitól idézem, ezt elő lehet adni gusztusosan, vagy gusztustalanul. Tehát maga az, hogy hogy adom elő. Gusztusosan adom elő, vagy kevésbé. Lehet új stílus, csak legyen olyan.
5: Ha valaki szeretne téged meghallgatni, akkor hol keressen?
4: Sok nóta műsoron, például meg tud találni Budapesten, vagy aki a közelünkbe szeretne meghallgatni minket a Ferivel, a zongorával, vagy a Marci barátommal, akkor éttermekbe vagyunk, ugye a Facebook oldalon ez általában nyomon követhető, hogy hol, merre muzsikálunk, akkor a Rajkó zenekar élén is, vagy esetleg, hogyha úgy adja a Panon cigány zenekaron belül is, hogyha lesz. Hát most például a Panon cigány zenekarnak lesz egy nagyon nagy jubileumi koncertje a Bükkbe, december 21-én, ahol azt hiszem nem szeretnék butaságot mondani, de egy nagyon kerek számot fog ünnepelni a Panon cigány zenekar, ahol egy nagyon nagy jubileumi nagy koncert lesz, és hát biztos telt házzal.
5: Hát köszönöm szépen, hogy itt voltál és beszélgethettünk rólad, a szakmai fejlődésedről és a cigányzenéről, és természetesen várunk később is vissza ide a stúdióba.
4: Nagyon szépen köszönöm, és megtisztelő volt itt lenni újra.
3: Villányi László az Ifjúsági Rajkó zenekar prímása és a Pannon cigányzenekar tagja volt a mai vendégem, aki a beszélgetésünk második részében mesélt nekünk tapasztalatairól, a cigányzene jövőiről és terveiről. A következő percekben Markó Miklós Cigányzenészek albuma című könyvéből idézek, Benci Gyula fejezetéből. Nyíregyházi első zenekarvezető született 1850-ben Nyíregyházán. Apja Benci Bertalan szintén általánosan elismert, hírneves muzsikus volt, ki az ősnemes Kálai családnak a forradalomtól kezdve egészen a 60-as évek elejéig szerződött zenésze volt. Bár gyermekkorában mutatkozott benne a jeles zenei tehetség előjelei, melyekkel később nem csak magyar hallgatóit ragadta el, hanem a külföld zeneértő közönségét is sikerült művészi játékával lelkesült hangulatba hozni. Hogy a kis muzsikusnak korán jelentkezett tehetsége ne heverjen parlagon, arról gondoskodott a nemes lelkű Kálai család. Hogy pártfogásuk mellett sikerült a fiút a budapesti konzervatóriumban elhelyezni, melynek akkori vezetője és igazgatója Hubert Károly volt, világhírű hegedű művésznek, Hubai Jenőnek édesapja. Hubert volt az, aki a klasszikus zene szépségeivel ismertette meg őt. Még Patikárus Ferkó, kinél Benci lakott, és aki a maga idejében magyar cigányprímásaink legjelesebbje volt. A magyar zene szépségeivel ismertette meg, a magyar nóták érzelemteljes játékát oltotta beléje. A konzervatóriumot sikeresen elvégezve apjához ment, s annak zenekarát átvéve megkezdte önálló működését. 1875-ben indult a fiatal cigányprímás külföldre, hogy az ottani közönséget is meghódítsa a magyar nótának az ő művészi játékával. Működését Varsóban kezdte, ahol rövid itt tartózkodás után Sas berlini impresszárió által Berlinbe hivatott. Itt történt meg vele az, amivel kevés magyar cigánybanda dicsekedhetik, hogy egymás után, nap-nap után 86 hangversenyen játszott a Wintergarten hangversenyteremben német hallgatói legnagyobb élvezetére. A berlini lapok kedvező kritikájának behatása alatt az akkori osztrák-magyar nagykövetünk gróf Széchenyi Imre is meghallgatta Benci játékát, s annyira megtetszett neki, hogy Benci az ő házánál Berlin összes nótabilitásait, sőt az egész porosz királyi udvar jelenlétében játszhatott. Egy ilyen hangverseny alkalmával Joachim József, a világ első hegedű művésze, elragadtatva Benci Gyula játéka által fölment hozzá az emelvényre, s meleg készszorítás mellett többek között azt mondta, hogy csak gratulálhat annak a magyar zenésznek, aki játéka által képes volt azt az elkényeztetett berlini közönséget magával ragadni. Másnap Benci Gyula Joachimnál ebédelt. Ezután az a kitüntetés érte, hogy Potsdamban Frigyes Vilmos trónörökös előtt, Drázdában a Szász király előtt, Coburg Gothában, Weimarban s több nagy herceg és hercegnő előtt a legnagyobb elismeréssel játszott. Innen Párizsba hívták, ahonnan ismét Bordóba ment, s játékával az ottani kiállítás alatt gyönyörködtette a közönséget. A következő 6 esztendő minden nyarán a meghívásoknak engedve Európa minden nagyobb városába hallatta hegedűje hangját. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt, tartsanak velünk a jövő héten is. A viszonthallásra!
0: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Érdekes, könnyed beszélgetések romazenéről, irodalomról, színházról.
6: Roma Szalon. Rádió Dik.
0: Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

Budapesten és környékén a mi hangunk szól. Rádió Dick. Rólunk, neked. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió

0: percben Roma Folk. Dalok, amiken felnőttünk.
1: Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig.
0: Roma Folk a 100.3 Rádió Digben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Digben.
2: Felmenő rendszerben kivezeti a kormány a pedagógus képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint megszünteti az intézmény pedagógus továbbképzési monopóliumát is, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter Facebook oldalán. Lannár Judit a pedagógus képzés kivezetését azzal indokolta, hogy ott nincs megfelelő intézményi keretben. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy azokat a hallgatókat, akik már megkezdték tanulmányaikat, semmilyen hátrány nem ér. Számukra biztosítják, hogy képzésüket változatlan feltételek mellett befejezhessék. Nagyobb lefedettséget, gyorsabb eljutást kínál majd az utasoknak Budapesten és az agglomerációban a július elejével megújuló éjszakai hálózat, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Emlékeztettek, az éjszakai közlekedési rendszer átfogó megújítására legutóbb közel 20 évvel ezelőtt került sor, ezért a hálózat ma már csak részben tükrözi a megváltozott utazási szokásokat és a nappali közlekedési rendszer fejlődését. A BKK széles körű társadalmi egyeztetés után vezeti be az új rendszert július 1-jéről 2-ára virradó éjszaka. Az átalakítással a főváros egészét lefedő, az agglomerációban élők igényeit is kielégítő, jól áttekinthető hálózat jön létre, amely a belvárosból és a Nagykörút térségéből a fő közlekedési tengelyek mentén minden városrész számára biztosítja az eljutást. A Budapest Airport vezérigazgatója szerint biztosított a kerozin ellátás a nyári szezonra. A magasabb ár nem jelent hiányt. A gyorsabb utasáramlás érdekében új, szélesebb biztonsági folyosókat is kialakítottak. A magasabb ár nem jelenti azt, hogy hiány lenne, mondta a Budapest Airport vezérigazgatója. A beszállítóktól be tudják szerezni a kellő kerozin mennyiséget, a drágulást pedig végső soron a légitársaságoknak kell beépíteniük a jegyárakba. Hozzátette, a kerozinnak csak egy kisebb része származik a közel-keletről, ami az árakra van hatással, de nem az ellátás biztonságára, írja a Telex. A repülőtér a nyári csúcsforgalomra is készül, ahol idén is növekedésre számítanak, miután 2025-ben 19,5 millió utast szolgáltak ki. Az Európai Bizottság üdvözölte, hogy Szlovénia péntektől megszüntette a Horvátországgal és Magyarországgal közös belső schengeni határain korábban bevezetett ideiglenes ellenőrzést. A ljubljanai kormány döntése alapján a rendőröket visszavonták az érintett határátkelőkről, az okmány ellenőrzéseket pedig célzott rendőrségi intézkedések váltják fel a határ mentén és az ország belsejében is. Magnus Brunner, az Európai Bizottság migrációért felelős tagja, az X közösségi oldalon üdvözölte Szlovénia döntését.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Roma Szalon. Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják. A Rádió Dik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2026. január 19-e, hétfő van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Gáspár Kitti, művész nevén Lídia a mai vendégem, aki fiatal, multi-instrumentalista, zeneszerző és szövegíró. A beszélgetésünk során mesél nekünk az új albumáról, tanulmányairól és terveiről. Tartsanak velünk a mai este folyamán is.
5: Köszönöm a meghívást.
6: Az apropó pedig, amiért meghívtalak, hogy a napokban jelent meg az új lemezed. Mesélj nekünk egy picit, hogy mivel nagyon fiatal vagy, ezért gondolom, hogy nemrég kezdtél neki ennek a projektnek. Mesélj nekünk, hogy mi inspirált téged erre?
5: Hát igazából a lemezem másfél éve készül, de már egészen régóta kész van. Hát az első saját dalom az a Esti Mese című dal rajta. És vannak még róla nyilván ilyen demo verziók, de azok még ilyen nagyon gagyik. Aztán azt megcsináltuk ilyen hát úgy, hogy nagyon jól szóljon, és utána már egy csomó, mikor az készen lett, egy csomó új szövegem már készen volt. És akkor először a magyar dalokhoz lett írva zene, utána pedig az angol dalokhoz, és a legkésőbb pedig a spanyol dalokhoz lett kész a zene.
6: És tulajdonképpen mi az, amit te készítettél ezen az albumon, ezekben a számokban? Tehát te írod a szövegét, illetve a zenét is, ugye?
5: Hát én írtam a dalokat, igen. A dalszövegeket is én írtam. Én találtam ki a hangzást, tehát kvázi a hangszerelést. De apukám is rengeteget segített ebben. Én gitározom, basszusgitározom rajta, illetve apukám is. Szintetizátorozok is rajta. És ugye én éneklem.
6: És van benne egy férfi hang is az egyik számban.
5: Igen,
6: ha jól emlékszem, a You.
5: A You című dalban pedig a bátyám vokálozik.
6: Tehát akkor ez egy ilyen családi vállalkozás.
5: Igen, hát ez egy duettnek írtam, egy valaha volt szerelemről, aztán kellett bele egy férfi hang, és ezért a bátyám volt az első, aki eszembe jutott.
6: Milyen érzések kavarogtak benned, amikor ezeket a dalokat írtad? Általában, hogyha az ember végighallgatja, egy picit olyan melankolikus, maga a stílus.
5: Hát igazából elég változó, mert a dalok jó része egy emberről íródott, aki egy jó ideig fontos szerepet játszott az életemben. Szóval valahol nyilván szomorú is, de hogy igazából, meg így összességében, mikor újra hallgatom, akkor nagyon boldoggá tesz, mert így ez az első saját nagyobb projektem, ami így készen van, és számomra az, hogy zenéket írok, meg dalszöveget írok, az egyfajta ilyen öngyógyítás. Tehát, hogy egy ilyen önmagam iránti terápia. Igazából. Tehát amíg írtam, meg amíg felvettük, meg kész lett az egész, ez egy gyógyulási folyamat volt. Tehát én biztosra merem állítani azt, hogy ha nem csinálom meg ezt a lemezt, akkor most nem lennék ilyen jól lelkileg, szerintem.
6: De hát mondja ezt egy igazi zenész, akinek dalból van a lelke. Tehát aki képes erre egyáltalán. Hiszen, hogyha valaki nem képes kiadni ezeket az érzéseket magából, akkor az ebből a szempontból egy szegényebb lélek. Tehát te nagyon szerencsés vagy. Térjünk vissza egy picit oda, amikor mi megismerkedtünk, hiszen amikor te felvételiztél a Konziba, akkor te felvételiztél az Egresibe is, ahol én igazgatóhelyettes voltam még akkor.
5: Így van.
6: És akkor még zongorából felvételiztél, és engem nagyon megragadott a játékod, meg kell, hogy mondjam. És akkor beszélgettünk sok mindenről utána, és akkor derült ki, hogy te gitározol is közben, énekelsz is közben, basszusgitározol, vagy akkor még nem basszusgitároztál.
5: Akkor még nem basszusgitároztam.
6: Igen, tehát ezért is vezettük fel úgy a beszélgetésünket, hogy multi-instrumentalista, vagyis több hangszeren is játszol.
5: Igen.
6: Tehát engem már akkor lenyűgözött a tehetséged, megmondom őszintén, és lehetett benne látni, hogy ez valahova biztos, hogy ki fog futni. Azóta eltelt 4-5 év?
5: 4,5.
6: Jelenleg pedig a Bartók Konziban.
5: Igen, Bartókban vagyok, 5 éves.
6: Térjünk egy picit vissza a gyökerekhez, jó? Zenés családból származol. Tehát akkor nyilván egyértelmű volt számodra, hogy mondjuk nem jogászi pályára szeretnél menni.
5: Hát igen, egész kiskoromtól úgymond ez így ilyen egyértelmű volt nekem. Igazából én így nőttem fel, tehát engem egész életembe körülvett a zene. Tehát apukám basszusgitáros, énekes. Ő nagyon sokáig hajózott, például amikor kicsi voltam, akkor is ő körbeutazta az egész világot és zenélt. És amikor így meséltem mindig a történeteket, akkor nekem ez nagyon ilyen, nem is tudom, ilyen inspiráló volt. Így nem hittem el, hogy ilyen létezik, hogy körbeutazhatom úgy a világot, hogy közben azt csinálom, amit a legjobban szeretek. Ez kvázi egy ilyen álom.
6: És még fizetnek is azért, hogy elmenjen az ember.
5: És még fizetnek is érte, hogy ott vagyok. Igen. Meg ugye apukája, ő a Rajkóba tanult 12 évig. Első hegedűs volt.
6: Említsük meg a nevét mindenképpen.
5: Gáspár Gyula. Ugye anyukám is nagyon-nagyon zeneszerető, tehát ő is egy nagyon zeneszerető családban nőtt fel. Igaz, hogy ő nem zenész, viszont egyébként nagyon szépen tud énekelni. Csak sajnos mostanában nem csinálja, pedig mindig mondom neki. Anyukám testvére, ő énekes, tehát ő úgy is dolgozik. Ugye a bátyámnak volt egy zenekar, még fiatalabb korában, de még mindig nagyon jól énekel, és nagyon jó számokat tud írni. Szóval, hogy igen, engem így mindig körbevett a zene.
6: Anyukád énekelt neked, amikor pici volt?
5: Ó, rengeteget énekeltek nekem mindketten. Hát kb. Egy ilyen 15-20 olyan kép van rólam, amin így a kezembe adja apukám a basszusgitárt, a háromszor akkora basszusgitárt, csak így van rajtam, és így nézem.
6: Tehát akkor neked a játékaid között ott voltak a hangszerek?
5: Abszolút, de egészen kiskoromtól, és szerintem ezt nagyon jól tette apukám, hogy így a kezembe adta. De azt mondta, hogy, mert így megkérdeztem, hogy ő adta direkt a kezembe, hogy így ismerkedjek vele, vagy hogy volt-e rá valamilyen, hogy kíváncsi voltam-e rá, hogy mész. És azt mondta, nem, hogy mindig én mentem oda így pengengetni, és akkor odaadtam a kezembe.
6: Tehát te voltál kíváncsi rá, hogy édesapád mit csinál?
5: Igen.
6: Mivel foglalkozik? Igen. Mivel tölti az idejét, hiszen igen, akkor gondolom láttad otthon gyakorolni.
5: Igen.
6: Ez nyilván inspiráló egy
5: igen,
6: pici
5: hát de még nagyon-nagyon pici voltam akkor, tehát erre így kifejezetten nem emlékszem, de biztos ez volt.
6: És mikor kezdted el az zenei tanulmányaidat végül is?
5: Hát én egészen pici koromtól már éneklek, mivel nagyon sok zenét hallgattattak velem a szüleim. Szóval így énekelgetni már nagyon kicsi korom óta, de egyébként azt egyszer tanultam, amikor lent voltam a Schneidberger Ferenc központban, akkor Pocsai Krisztától tanultam egy keveset énekelni, de amúgy nem tanultam egy tanártól, de ezt még szeretném majd pótolni. Hát engem átiskolában alsó tagozatban beirattak hegedülni, és apukám döntése volt, és bevallom, nem szerettem. Tehát nem gyakoroltam otthon, nem vonzott, a tanárt nagyon szerettem, meg így az órákat így szerettem, csak hogy így nem készültem rá, meg nem éreztem azt, hogy igazából ez az én hangszerem lenne.
6: Valószínűleg egyébként a nagypapád inspirációja volt az, ami miatt elkezdtél hegedülni, aki a Rajkóban
5: apukám
6: volt?
5: Apukám a mai napig azt mondja, hogy azért iratott be hegedülni kiskoromban, mert szentül meg van győződve arról, hogy ez nyitja ki a legjobban a fület. És egyébként ezzel teljes mértékben egyetértek.
6: Így van.
5: És azóta is a szolfés tanulmányaimon ez szerintem erősen meglátszik, hogy ez nagyon nagyba hozzájárult. Az egyik tanárom például azt mondta, hogy nekem részleges abszolút hallásom van. Tehát például ez abban merül ki, mert hogy én elmeséltem neki, hogy én akárhányszor meghallgatok, mondjuk meghallok egy dalt egyszer, és onnantól én ezt visszatom énekelni abban a hangnemben van az a dal. De hogy ezt egymás után mondjuk lejátszol nekem 50 dalt, ha én azt már életemben egyszer hallottam, az eredeti hangnemben én el tudom kezdeni. De mondtam, hogy de azt nem tudom megmondani, hogy milyen hangról kezdődik, vagy mi a hangnem. De hogy visszatom énekelni, és azt mondta, hogy akkor ez ilyen részleges abszolút hallás. Mondtam, jó. De szerintem ez biztos amiatt van, mert hogy már kiskoromban hegedülni tanultam, és mondjuk nem gitározni, és azt nem azért, mert lenézném a gitárt, csak tényleg a hegedű az szerintem is az egyik legnehezebb hangszer, hanem a legnehezebb.
6: És ez jelent egyébként valami előnyt a szolfés órákon kívül?
5: Hát talán éneklésbe könnyebben tudok tisztán énekelni szerintem. És hogy amikor elkezdtem hegedülni, és ugye addig is énekeltem, akkor ez hirtelen változott. Szóval szerintem az lehet, hogy emiatt volt.
6: Mennyi ideig hegedültél egyébként?
5: 4-5 évig, nem emlékszem pontosan. De nem olyan sok ideig. Aztán megbeszéltem apukámmal, hogy hadd hagyhassam már végre abba. De akkor már sokkal jobban megtetszett a zongora. És a Horváth Tojás Gábor tanár úrtól kezdtem el tanulni zongorát. Ő készített fel engem a konzira, meg így szolfésból is.
6: De ő alapvetően jazz tanított neked akkor?
5: Igen. Hát az elején tanított ilyen klasszikusokat is, de nem olyan sokat, annyit, amennyi a felvételihez kellett csak. Tehát egy-két darabot. Az eleinte meg inkább ilyen popszámokat tanultunk átrakni két kézre. Hogy akkordok, meg dallam.
6: És már akkor tudtad, hogy ilyen poposabb, jazzesebb irányba szeretnél menni, nem pedig a igen, klasszikus irányába?
5: Igen.
6: Tehát akkor ez egyértelmű volt.
5: Engem sose vonzott annyira valamiért, mert minthogy hallgatni szeretem, meg így néha így önmagam szórakoztatására egy-egy ilyen könnyebb zongoradarabot megtanulni, az így jó, csak hogy így az, hogy ezt csináljam. Azért, mert az én meglátásom szerint a könnyű zenében, most legyen ez jazz, pop, indie, alternatív, akármi, sokkal könnyebb az önkifejezés. Tehát egy klasszikus zenész, akkor nagyon jó klasszikus zenész szerintem, hogyha nyilván a zeneszerző összes szándékát kielégítve tudja eljátszani a darabot, és hogyha a saját gondolatait és érzéseit is hozzá tudja ezen felül még adni. De ez nagyon-nagyon nehéz, és az átlagember nem minden esetben tudja még így sem megkülönböztetni, tehát sokkal nehezebb az önkifejezést elérni szerintem, mint úgy, hogyha van szöveg, és te írod a zenét. Már egészen kiskoromtól ez így megfogalmazódott bennem, hogy én saját zenéket szeretnék egyszer csinálni, de nem tudtam, hogy még milyen stílusban, csak ennyi, hogy nekem annyi mondani valóm lesz egyszer, hogy abból saját zenék lesznek. Ennyit tudtam. Mm-hmm. És ezért inkább a könnyű zene irányba mentem el.
6: És tulajdonképpen te már általános iskolában tudtad, hogy te zenész szeretnél lenni.
5: Igen.
6: Ez óriási előny egyébként, hiszen általában az általános iskolás korú gyerekek azért még nem tudják, hogy villamosvezető szeretne lenni, vagy vadakat terelő juhász. Ez egy szerencsés helyzet, hogy tudjuk, milyen irányba akarunk haladni. Tehát te akkor kitűzted a célt magad elé, hogy konziba szeretnél menni zeneművészeti szakgimnáziumba.
5: Igen.
6: És hogy akkor egy jazzesebb, poposabb irányban szeretnél majd Igen. tanulmányokat folytatni. És hogy jött a hegedű és a zongora után a gitár, illetve majd a basszusgitár?
5: Igazából a gitár az így mindig ott volt, meg én ukulelézem is, tehát engem ez a világ ez így mindig is vonzott, de nem vagyok profi gitáros. Akkordozni tudok, és maga biztosan lekísérni magam. Igazából ennyi. Klasszikus gitároztam egy fél évet. Azt is szerettem, de nem adott annyit, hogy folytassam. Meg nagyon elfoglalt voltam, tehát nem kellett volna túlvállalnom magam ennyire. Meg én harmonikáztam is 3 évig a konziban. Igen, tangó harmonikáztam. Ez a zongora után jött a konziba, felvettem faktra.
6: Ja.
5: 9-be. Uh-huh. Csak faktom volt heti 2 órám. Tehát 2x60 percem, azt hiszem. Igen.
6: De a főtárgy az a jazz zongora volt.
5: Az a főtárgyam a jazz zongora volt. Uh-huh. Aztán így otthon voltam, olyankor így minden hangszert szoktam próbálgatni, ötletelni ilyenek, és akkor kezembe vettem a basszusgitárt. Nem volt ismeretlen, tehát basszusgitároztam én már előtte is, csak nem olyan komoly szintén, én 1-2 dalt megtanultam rajta. És akkor így belekerültem egy ilyen gyakorlási flow-ba, hogy vagy egy ilyen héten keresztül így ott volt a kezembe a hangszer, és akkor így rájöttem, hogy basszus, nekem ezt kéne csinálnom. Tehát, hogy nekem ezt kéne, hogy legyen a fő hangszerem. És akkor beszéltem a Pozsár Máté tanárúrral, aki most ugye a konziba a tanszékvezetőnk, és akkor átfelvételiztettem magam basszusgitár szakra, és akkor lementem a Schneidberger táborba, ahol még az első évemben ott is zongorát tanultam a Farkas Zsoltitól, aztán pedig amikor visszamentem, már úgy mentem le, mint hivatalos basszusgitáros tanonc, és a Plutótól tanultam, de azt tegyük hozzá, hogy ugye a felvételi az úgy volt, hogy egy fél évem volt hátra még abból a sulis évből a Bartókba, és utána nyáron én lent voltam 4 hétig, vagy 5 hétig a Schneidberger táborban, tehát ott kezdődött így az igazi munka azon a nyáron, és a Plutót nagyon-nagyon kinevelt, tehát ott nagyon lefektette ott az alapokat, de hát úgy mentem vissza a Bartókba, hogy már rendesen fel voltam készülve így az év kezdésre. Emellett meg nyilván apukám is rengeteget tanít nekem otthon, bármiben elakadok, ő az első, akit megkérdezek, hogy apa, ez hogy kéne, vagy ez hogy kéne, te ezt hogy fognád meg, meg ilyenek, tehát hogy ő az első, akihez fordulok, de igazából minden ilyen zenés kérdésben ő az első, akit kérdezek.
6: Akkor hányadikos voltál egyébként, amikor így átmentél a basszusgitárszakra?
5: 11-es
6: voltál. A Schneidberger tábor mit jelentett számodra? Milyen élményt adott? Milyen kihívásokat állított eléd?
5: A Schneidberger tábort úgy ismertem meg, hogy egy kedves barátnőm, a Missy, mesélt róla, mert ő már nagyon régóta lent volt. És gondoltam, megpróbálom, mert még én azelőtt nem voltam egy nagy táboros igazából, de soha kiskoromban se. Nem jártam semmilyen táborba, és most úgy döntöttem, hogy akkor erre megpróbálkozok, és készítettem ilyen videóanyagokat, meg ugye írni kell ilyenkor magadról egy pár szót. Na most nem tudom már, hogy van oda a felvételi, de akkor így volt. És akkor kaptam egy üzenetet, hogy hát felvettek, és nagyon-nagyon örültem. Lementem, és rájöttem, hogy ez egy nagyon kemény hely. Rengeteg óra, nagyon-nagyon sok zenekari óra, de annyira jót tett, annyira egy ilyen hirtelen egy ilyen nagy lépcsőfok volt. Tehát nem sok kicsi, hanem egy nagy, de hogy Nyilván nagyon kemény munka, tehát ennyi órára így felkészülni, de hogy annyira egy ilyen támogató közösség volt, annyira egy ilyen családias hangulata volt az egésznek. Senki nem közösített ki senkit, mindenki segített mindenkinek, esténként kiültünk oda a kis udvarrészre, és együtt ott zenélgettünk, meg dzsemelgettünk. Uh-huh. Nagyon szerettem.
6: Hogy is volt ez, tehát 12 hét összesen a Schneidberger tábor egy évben, ha jól emlékszem, és ebből 6 hét van nyáron, 3 hét ősszel, 3 hét pedig tavasszal.
5: Igen, már nem ilyen hosszú. Én amikor oda kerültem a nyári, már nem volt 6 hetes, csak 5. Uh-huh. Én ősszel kerültem oda, voltam egy őszin, tavaszin, nyárin, őszin, tavaszin, nyárin, és utána már nem mentem.
6: Tehát tulajdonképpen 2 évet jártál.
5: Igen,
6: oda.
5: Igen.
6: És ott ki tanítottak egyébként a Pluton kívül?
5: Farkas Zsolti tanított még, Toni
6: Lakatos.
5: Igen. Uh-huh. Pocsai Krisztától tanultam egy kicsit énekelni. Talán így az összes pedagógus közül vele lettem így a legközelebbi kapcsolatban egyébként. Vele még van, hogy mai napig így beszélgetek néha. Uh-huh. Őt nagyon megszerettem. De egyébként mindenkit. Meg hát sok új barátot szereztem ott.
6: És inspiráció tekintetében hogy ítéled meg a tábornak a jelentőségét? Tehát megváltoztatott benned valamit, hogy egy nagy lendületet adott esetleg a tanulmányaidhoz?
5: Hát a tanulmányaimhoz mindenképp, meg a gyakorláshoz való motivációmhoz egyébként nagyon sokat adott, de így a zenei ízlésemet nem formált át. De ott nagyon-nagyon sokat tudtam gyakorolni. Ott az volt, hogy volt mondjuk egy nap 4-5 órád, vagy 6, és akkor utána be tudtál menni a szobádba szépen, vagy egy terembe, mindig volt üres terem.
6: Uh-huh,
5: és akkor gyakoroltam, ameddig el nem álmosodtam, azt elfeküdtem aludni. Tehát, hogy egy nagyon ilyen nyugodt környezet volt, nem voltak ilyen zavaró tényezők, amik elvonják a figyelmet a gyakorlásról. Szóval, hogy ebben viszont nagyon sokat adott, hogy így tudjak koncentrálni a gyakorlásra.
6: A Bartók Konziban most végzel, és egyben ez a felvételi éved is.
5: Igen.
6: Hogyan készülsz a felvételire?
5: Hát egyelőre a képesítő vizsgára készülök. Én a PEMÁ-ra szeretnék tovább menni. A Póka Egon Művészeti Akadémiára most nyílt, nem régen. Most volt az első tanéve. És sok barátom jelentkezett oda, és azt mondták, hogy gyönyörű a hely, új hangszerek, a Fehérvári Attila tanított basszusgitárt, szóval miatta is azért nagyon jó lenne oda bekerülni. Meg hát főleg azért tetszik, mert ugye ez könnyű zenei, meg funk. Tehát ezt írták ki, hogy funky, groove, könnyű zene, és sokkal inkább az én világom, mint hogy most csak jazz-t tanuljak, én azt érzem. De egyelőre most a képesítő vizsgára készülök, mert az most elég nehéz lesz, mármint a tételekből, ahogy látom. De mellette nyilván párhuzamosan is készülök a felvételire. A felvételi az úgy lesz, hogy 10 szabadon választott dal, szolfés felvételi, arra meg igazából azzal együtt készülök a képesítővizsgára is.
6: Tehát amit ott kérdeznek, igen, a képesítővizsgán, ugyanazt fogják, igen, kérdezni valószínűleg a felvételin is. Tehát
5: egy külön szinten van kb. A kettő, mert már megnéztem.
6: Az érettségi az egyébként milyen volt? Nehéz volt tavaly?
5: Igazából hiszen az összes jól ment, én matekból voltam mindig nagyon rossz, és volt is magántanárom nagyon sok ideig, már állt iskola 8. osztályától. De végül a matek érettségünk is 3-as lett. Uh-huh. Szóval egészen elégedett voltam vele, egy stresszes időszak volt, de gondolom mindenkinek az. Uh-huh, de persze, túléltem.
6: És milyen terveid vannak a jövőre nézve? Mert azért te még nagyon fiatal vagy, tehát ebből gondolom a hallgatóknak is már kiderült, hogy ha még csak most érettségiztél, akkor most léptél az önállósodás útjára. Milyen terveid vannak a jövőre nézve?
5: Hát nekem talán a legfőbb célom az, hogy minél több saját zenét tudjak csinálni, és hogy a saját zeném megtalálja a saját célközönségét, és hogy minél többet tudjak koncertezni. Meg egyszer a jövőben szeretnék majd filmzenéket is írni, meg esetleg szövegíróként is dolgozni. Uh-huh. Ezek jók lennének.
6: Készülsz már a következő albumodra?
5: Igen. Már az első szám készen van, és már a második is készülőben. Uh-huh.
6: Ezek milyen stílusban lesznek? El lehet árulni?
5: Stílusa hasonló lesz az első albumhoz, nyilván egy kicsit mindig más, egy uh-huh. kicsit mindig változik szerintem.
6: Egyébként hogy határoznád meg az első albumodnak a stílusát?
5: Pop. hogyha egy kategóriát kéne mondani, akkor én azt mondanám, hogy pop, de most például egy csomó pályázatra beadtam a jelentkezést, és oda meg kell adni a műfajt, és én mindig azt írtam be, hogy pop, zárójelbe indie per alternatív pop, mert azért mégiscsak szövegében egy kicsit gazdagabb talán, mint mondjuk egy sima popdal, de hangszerelésében viszont abszolút egy ilyen befogadható, emészthető dolog, azt gondolom. Hát igazából én, hogyha mondjuk egyet kéne rámondani, akkor azt mondanám, hogy pop.
6: Ez egy kicsit átfogó jellegű, de akkor ezen belül azért vannak természetesen hát persze, kategóriák,
5: azért,
6: amiket
5: igen, meg ez egy elég nagy kategória az, hogy pop, abba sok minden belefér.
6: Mondtad, hogy tulajdonképpen megpróbálod megkeresni a célközönségedet. Milyen terveid vannak erre, hogy elérd a közönségedet? Hiszen most az, amit megjelentettél CD-t, az már fönt van a YouTube-on, mondjuk ki nyugodtan, és ott azért meghallgathatják, de nem biztos, hogy rátalálnak itt az érdeklődők. Szoktad használni esetleg a közösségi médiát?
5: Igen, hát én TikTokon és Instagramon is rakok ki ilyen promóciós videókat, amikben így hirdetem a lemezt, beadtam a jelentkezésemet különböző pályázatokra, ha egy bejön, akkor már az segít. Hát azzal tisztában vagyok, hogy ez egy lassabb folyamat általában, főleg itthon, de mindent megteszek, hogy minél több emberhez eljusson. De igazából talán azt is mondhatnám, hogy nem az a célom, hogy ilyen arénákat töltsek meg, hanem nem tudom, engem mindig is így inkább az motivált, hogy mondjuk inkább hallgassa meg 3 ember, de hogyha ők így meghallgatják, akkor így bennük így változik valami egy kicsit.
6: A jelenlegi albumodon azért angol és spanyol nyelvű dalok is vannak. Ezzel is a célközönséget szeretted volna kiszélesíteni? Vagy milyen indítatásból készültek ezek az idegen nyelvű dalok?
5: Nem, igazából én mindig azt képzeltem el, hogy angolul írok főleg, és egyébként a következő album az csak angol nyelvű lesz. Tehát, hogy én mindig ebbe gondolkodtam, viszont ugye az első szövegeim azok magyarul íródtak, ezért gondoltam, hogy ez egy szép gesztus úgymond magam felé, hogy azokat megtartom magyarul, és nem írom át. Persze ettől még nem elképzelhetetlen, hogy a jövőbe fogok írni magyarul, vagy esetleg másoknak, csak én most jelen állás szerint azt tudom elképzelni, hogy angolul írok. A spanyol meg igazából úgy jött, hogy rengeteg spanyol zenét, meg spanyol filmet nézek, és egyszerűen megtetszett maga a nyelv, meg a hangzása, a nyelvnek a hangzása, és ezért írtam angolul szövegeket, átfordítottam spanyolra, úgyhogy azért legyen benne ritmus, meg rím is, és akkor úgy írtam hozzá meg a zenét. De spanyolul azóta meg már elkezdtem tanulgatni is.
6: Tehát képzeld magad.
5: Igen.
6: Konzisokra nem feltétlenül jellemző, de te már azért mondjuk úgy, hogy rendszeresen muzsikálsz. Hol szoktál fellépni?
5: Én vendéglátózom. A Dob utcába szoktam, a Doblóvár nevű helyen. Ez egy ilyen kis borozó, amúgy egészen hangulatos hely, és a Nyugatinál nyílt most egy új hely. Ugye van a Fővám téren a For Sale Pub, és annak most nyílt egy új helye, de ugyanaz kvázi az egész, ugyanaz a tematikája, a Nyugatinál, és ott is.
6: És milyen dalokat játszol? Mi a repertoárodnak a fő
5: vonala? Én főleg ilyen régi zenéket, ilyen retro zenéket játszom. Igazából olyanokat, amiket mindenki ismer.
6: Énekelsz, zongorázol, gitározol?
5: Énekelek, közben zongorázom. Énekelek, közben basszusgitározom. És olyan is van, hogy énekelek és ukulelézek, vagy szintetizátorozok, de olyan is van, hogy mondjuk, hogyha beteg vagyok, akkor csak énekelek, és apukám kísér, és akkor lúperezik, és akkor úgy szólózik rá. Elég sok fajta variáció van. Olyan is van, hogy gitározom, de ez mondjuk ritkábban van.
6: Mi motivált arra, hogy rendszeresen muzsikálj, rendszeresen dolgozz a szórakoztató zeneiparban?
5: Igazából apukám hatására kezdtem el. Rengeteget adott igazából, én nem is tudnék olyat mondani, ami miatt ez egy negatív tapasztalat lenne, mert igazából olyan színpadi rutint adott ez nekem.
6: Így van.
5: Annyi fajta közönségnek játszottam már, hogy nem igazán érhet szerintem már meglepetés, úgymond. Nagyon sok fajta technikai helyzetet megtanultam kezelni, mondjuk, hogyha valami rosszul sül el, akkor azt hogy kell lereagálnom, vagy hogyha bakizok, akkor nem állok meg, hanem tovább megyek. Tehát nagyon sok ilyen alap dologra megtanítottam, amit szerintem, hogyha mondjuk valaki nem vendéglátózik, akkor sok év színpadi tapasztalat kell ahhoz, hogy ezeket így megtanulja az ember.
6: Így van, így van. Ez óriási.
5: Meg igazából az éneklésem az itt fejlődött ki. Tehát mivel én nem tanultam, ezért mióta vendéglátózom, nagyon sokat fejlődtem énekbe. De hogy ezt ugye a környezetem is mondja nekem folyamatosan. Meg amikor így visszahallgatom, akkor így hallom én is, hogy nagyon sokat fejlődtem énekbe.
6: Mit szólnak az iskolában, hogy te már dolgozol?
5: Hát igazából így ezt nem nagyon reklámoztam. Így a barátaim tudják rólam, de hogy így meg főleg azokkal beszélgetek erről, akik szintén csinálják már. Mi meg támogatjuk egymást benne, szóval...
6: Én a közösségi médián láttam egyébként, hogy te már ilyen projektekbe is részt veszel, és nekem nagyon szimpatikus volt, hogy már fiatalon, tehát még a konzis éveid alatt ilyenfajta rutint szerzel, hiszen ez óriási előnyt jelent majd.
5: Igen.
6: Mi a véleményed a mesterséges intelligenciáról? Próbáltad már esetleg szövegírásra vagy zeneszerzésre használni?
5: Soha. Uh-huh. És soha nem is fogom.
6: Itt néztünk egy dalt itt a beszélgetésünk előtt.
5: Igen, nem tudtam megmondani, hogy az AI elsőre. Uh-huh. Igen.
6: Mit szólsz hozzá egyébként, hogy tulajdonképpen egy pár perces munkával létre lehet hozni egy ilyen dalt?
5: Szerintem ez rémisztő.
6: Ugye?
5: Szerintem ez ijesztő. Uh-huh.
6: Mert te tulajdonképpen évekig, vagy hát most már lassan évtizedekig tanulsz azért, hogy létre tudj hozni egy olyan minőségű dalt, ami úgy elfogadható a szakmában.
5: Hát igen.
6: Vagy úgy megfogja a közönséget.
5: Igen.
6: És akkor itt van ez az AI, ami két kattintásra bárki által létrehozható.
5: Én egyébként ettől próbálom magam minél távolabb tartani, amennyire csak lehet. Tehát én az összes közösségi oldalamon beállítottam, hogy ne jelenítsen meg nekem AI generált tartalmat, ezt egyébként a beállításokban egy kattintással meg lehet csinálni. Uh-huh. Mert szerintem nagyon fontos lenne ezt kiküszöbölni. Sok mindenben talán hasznos, én ehhez nem igazán értek, de szerintem a művészet közelében nem kéne engedni. Nekem ez a véleményem. Mert amíg egy robot, vagy egy ilyen számítógép nem fog tudni érezni, addig érzelmeket se fog tudni generálni egy dalba.
6: Tehát nem félsz tőle, hogy
5: tehát szerintem, hogyha most meghallgattam volna még 2-3-at, biztos leesett volna, hogy itt valami izé van, hogy, ez, mm-hmm. hogy ezek nem emberek, vagy nem tudom. De igazából az első reakcióm az volt, hogy ez még talán egy ilyen gépes demo, mert nem igazi hangszereknek hallatszottak. Azt hittem, hogy te raktad össze egy Muse-korba vagy valamit, csak nem akartam rákérdezni, nem akartam
6: persze.
5: bunkó lenni. De ez volt az első gondolatom. De hát ezt meg sokan csinálják, hogy Muse-korba először összerakják, főleg, hogyha ilyen nagy hangzás, hogy mondjuk Big Band vagy valami, ott akkor elengedhetetlen.
6: Így van.
5: És azt hittem. De aztán meg kiderült, hogy AI.
6: AI az egész, igen. Hát ez egy tesztprojekt volt tulajdonképpen. Hogy,
5: megbuktam.
6: hogy mit szólnak hozzá a zenészek? Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ez bizonyos szempontból inspiráló, mert fel lehet használni megfelelően is ezeknek a tudását, más szempontból viszont ijesztő.
5: Én mélyen gondolom. Elítélem ezt. Uh-huh. Szövegíráshoz már láttam, hogy sokan használják, én ahhoz sem. Én, hogyha valamihez nem jut eszembe rém, akkor várok, majd egy hónap múlva vagy eszembe jut valami, vagy nem, vagy olvasok, vagy direkt addig ülök egy szó felett, amíg nem találok rá a rímet, de most az, hogy beírom a netre, szerintem ez ilyen lustaság, mint az én szememben egy kicsit.
6: Milyen tanácsot adnál egy hasonló korú fiatalnak, mint amilyen te is vagy, hogyha szeretne zenei pályán érvényesülni? Szerinted mi a legfontosabb ezen a pályán, ami úgy elengedhetetlen, ami szükséges a sikerhez, a hosszú távú
5: rengeteg sikerhez. Gyakorlás.
6: Rengeteg gyakorlás.
5: És nekem is sokkal többet kéne. Az a baj, hogy nem lehet eleget, mert mindig azt érzi az ember, hogy még lehetne még többet gyakorolni. Meg talán így ez, hogyha egy tanácsot mondhatnék, akkor a vendéglátózás, hogy minél több fellépési lehetőséget meg kell ragadni, hogy minél nagyobb rutint szerezzen az ember. Az írásban meg szimplán talán csak így annyit, hogy nekem is rengeteg dalom úgy indult, hogy ilyen tök hülyeségek tehát hogy ilyen nem jó dallamok, nem odaillő akkordok, de hogyha nem hibázik az ember, akkor igazából nincs értelme, mert mindig akkor fog kisülni a végén valami nagyon jó, hogyha már előtte sokáig próbálkoztál. Persze nyilván van olyan is, hogy mondjuk egyből beugrik egy dallam, vagy egy ötlet, és akkor azt mondjuk könnyebb megvalósítani, de hogyha zenét ír az ember mondjuk, akkor van olyan, hogy azért mondjuk ott elidőzik rajta sok időt egy dalon, hogy megírja, és nem szabad szerintem így feladni.
6: Hát ez a tanulási folyamat, és egy zenész az egyébként élete végéig tanul, én azt gondolom. Köszönöm szépen, Kitty, illetve mondjuk azt, hogy Lídia, hogy itt voltál és beszélgettél velem. Remélem sokat hallunk rólad még a jövőben, és természetesen várunk vissza ide a stúdióba, hogyha esetleg lesz valami olyan nagyobb koncert, vagy új album, amiről érdemes beszélni.
5: Én köszönöm a meghívást.
6: Köszönöm szépen.
4: Gáspár Kitty, művész nevén Lídia volt a mai vendégem, aki fiatal, multi-instrumentalista, zeneszerző és szövegíró. Beszélgetésünk során mesélt nekünk az új albumáról, tanulmányairól és terveiről. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. Tartsanak velünk holnap este is, a viszonthallásra!
1: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
0: Roma Szalon. Rádió Dik.
1: Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.

0: nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk. Neked. Ikonikus dallamok. Felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádiódikben minden hétvégén déltől Húzdrát cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a Húzdrát cigányban. 100.3 Rádiódik. Romákról. Romákról. Nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigányok hitvilága és vallási hagyományaik. A cigányok hitvilága rendkívül gazdag és sokszínű, amely évszázadok alatt alakult ki,

0: különböző népek és vallások hatására. Mivel a roma közösségek hosszú vándorlásaik során számos országban éltek, hitvilágukban gyakran keveredtek a keresztény, a muszlim és a hagyományos népi vallási elemek. A legtöbb európai cigány ma valamelyik keresztény felekezethez tartozik. Magyarországon a romák között megtalálhatók a római katolikus, református, görög katolikus és pünkösdi vallás követői is. A vallás fontos szerepet játszik a közösségi életben, hiszen a templomi ünnepek, keresztelők, esküvők és temetések összetartják a családokat. A hagyományos roma hitvilágban különösen fontos helyet foglal el a természet feletti világba vetett hit. Sok közösségben úgy tartották, hogy léteznek jó és rossz szellemek, amelyek hatással lehetnek az emberek életére. Egyes hagyományok szerint bizonyos személyek különleges képességekkel rendelkeztek, például képesek voltak jósolni vagy gyógyítani. A cigány folklórban nagyon nagy jelentősége van a szerencsének és a sorsnak. Sokan úgy, hogy az ember életútján részben előre meghatározza a sorsa, ugyanakkor a jó cselekedetek és az imádság segíthetnek a nehézségek leküzdésében. A hit és a remény fontos támaszt jelentett azok számára, akik gyakran szembesültek társadalmi kirekesztéssel vagy éppen szegénységgel. A család tisztelete szintén vallási és erkölcsi jelentőséggel bírt. Az idősek megbecsülése, a szülők iránti szeretet és a családi összetartás alapvető értéknek számított. Ezek az elvek gyakran vallási tanításokkal is összekapcsolódtak. A halállal kapcsolatos szokások különösen fontosak a roma közösségekben. A temetések általában nagy jelentőségű események, amelyek során és a rokonság együtt emlékezik az elhunytra. Sok helyen úgy gondolják, hogy a halott emlékének tisztelete segít fenntartani a kapcsolatot az elődökkel, és erősíti a közösség összetartozását. A modern világban a cigányok vallási élete folyamatosan változik, de a hit továbbra is a legfontosabb szerepet játsza identitásuk megőrzésében. A vallási hagyományok és a közösségi szokások segítenek abban, hogy a roma kultúra értékei fennmaradjanak a következő generáció számára.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Roma Folk a 100.3 Rádió Dikben. Romákról, nem csak romáknak. Rádió

0: Ez volt a Roma Folk.
1: Holnap reggel 6 órától ismét felcsendülnek az ikonikus folklorzenék.
0: Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem.
1: Aki a kívánságokat teljesíti,
0: Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
0: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dicken.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando!
2: A mai nap folyamán továbbra is a fejünkön lévő testrészeket fogjuk tanulni, és elérkeztünk a szájhoz, ahol nagyon sok
3: ügye?
2: Azt a mindenét,
3: és már
2: ki is találtad. Igen.
3: Igen, mert ugye olyan sokszor van a hétköznapi nyelvben is, hogy szerintem nagyon sok cigány szót használunk így a slangben, és sokszor ugye tévesen, mint például a sérót, mert ugye ez a fej nem a haj, és a belüljük a sérunkat szoktuk használni, és például a múj szót is nagyon sokszor hallottam, amikor, hát volt már, hogy megjegyezték nekem, hogy milyen szép a mújod. És akkor néztem nagy szemekkel, hogy most mire gondolunk pontosan, gondoltam, hogy biztos valami illetlen dolog, de aztán rájöttem, hogy a számra gondolnak.
2: Igen. Ezt tudom. Na, ez egy nagyon jó dolog, akkor ezt nem is kellett megtanítanom. Szityuvaszlas eszem.
3: Tanuljunk örömmel.
1: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked.
4: 2026. június 17-e szerda, 7 óra van. Jó reggelt kívánok! Ez a Rádiódi Roma híradója, Patai Anna vagyok. Dankó Pista élete és munkássága. A cigány származású híres ember, akiről egy süteményt neveztek el. Bihari János, a cigányok királya.
1: Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dickben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Dankó Pista élete és munkássága. Dankó Pista a magyar zenei élet egyik legismertebb és legnépszerűbb alakja volt a 19. század végén. Neve összefonódott a magyar nóta műfajával, dalait pedig nem csak Magyarországon, hanem a történelmi Magyarország számos vidékén is elénekelték. Rövid élete ellenére maradandó nyomot hagyott a magyar kultúrában, és művei ma is a magyar zenei örökség fontos részét képezik. Dankó Pista 1858. június 14-én született Szeged városában, szegény cigány család.

0: családban. Édesapja muzsikus volt, így a zene már gyermekkorától kezdve meghatározó szerepet játszott az életében. Iskolai tanulmányait nem tudta hosszabb ideig folytatni, mivel családja anyagi helyzete ezt nem tehette lehetővé. Fiatalon kénytelen volt dolgozni, ugyanakkor egyre inkább a zenélés felé fordult. Hegedű játékával hamar kitűnt társai közül és tehetsége révén rövid időn belül ismert prímássá vált. Pályafutásának kezdetén vendéglőkben és mulatókban muzsikált. Ezek a helyek fontos szerepet játszottak a korabeli magyar társadalmi életben, hiszen itt találkoztak egymással a különböző társadalmi rétegek képviselői. Dankó Pista nem csak előadóként volt híres, hanem zeneszerzőként is egyre nagyobb hírnévre tett szert. Bár kottaírást nem tanult magas szinten, kivételes zenei hallása és alkotókészsége lehetővé tette, hogy számos dallamot komponáljon. Műveinek lejegyzésében gyakran más zenészek és zeneszerzők segítették. Dalainak egyik legfontosabb jellemzője az érzelmesség és a közérthetőség volt. Műveiben gyakran megjelent a szerelem, a bánat, a honvágy, valamint a magyar táj és a magyar élet szépsége. Ezek a témák közel álltak az emberekhez, ezért szerzeményei gyorsan népszerűvé váltak. Számos ismert nóta kapcsolódik a nevéhez, amelyek közül több volt a magyar népszerű zene, klasszikus darabja. A siker ellenére Dankó Pista élete nem volt könnyű. Származása miatt gyakran szembesült előítéletekkel, ugyanakkor tehetsége és kitartása révén képes volt kivívni a közönség és a művészvilág elismerését. Különösen jelentős volt az a tény, hogy a cigány származású művész országos hírnevet szerzett egy olyan korban, amikor a társadalmi felemelkedés lehetőségei korlátozottak voltak. Munkássága ezért nem csak zenei, hanem társadalmi szempontból is figyelemre méltó. Művészetének elismerését mutatja, hogy dalait korának legismertebb énekesei és cigányzenekarai is műsorukra tűzték. A magyar nóta aranykorának egyik meghatározó alakjává vált, és neve egyet jelentett a szívhez szóló dallamokkal. Szerzeményei a polgári szalonoktól kezdve a falusi mulatságokig mindenhol felcsendültek. Egészségi állapota azonban fiatalon romlott meg, súlyos betegséggel küzdött, amely fokozatosan legyengítette a szervezetét. Ennek ellenére utolsó éveiben folytatta az alkotó munkát. Végül pedig 1903. március 29-én mindössze 44 éves korában hunyt el. Halála mélyen megrendítette a közvéleményt, temetésén hatalmas tömeg vett részt, ami jól mutatta népszerűségét. A cigány származású híres ember, akiről egy süteményt neveztek el, nem más, mint Rigó Jancsi. A róla elnevezett csokoládés sütemény, a Rigó Jancsi, ma is a magyar cukrászat egyik legismertebb klasszikusa. A sütemény története azonban sokkal több egy egyszerű receptnél, egy romantikus, botrányos és nemzetközi visszhangot kiváltó, szerelmi történet emlékét őrzi. Rigó Jancsi élete és felemelkedése. Rigó János, vagy ahogyan a világ ismerte Jancsi, 1858-ban született Magyarországon. Cigányzenész családból származott, és már fiatal korában kitűnt rendkívüli hegedű játékával. A 18. század végén a cigányprímások Európa szerte nagy megbecsülésnek örventek, hiszen a magyar cigányzene különleges hangulatával meghódította az arisztokráciát és a polgárságot egyaránt. Rigó Jancsi nem csupán tehetséges zenész volt, hanem karizmatikus személyiség is. Jóképűnek tartották, elegánsan öltözködött, és nagy hatással volt a közönségére. Zenekarával bejárta Európa számos nagyvárosát, fellépett előkelő éttermekben, szállodákban és bálokon. Hírneve egyre csak nőtt, míg nem élete olyan fordulatot vett, amely örökre beírta a nevét a történelembe. 1896-ban Párizsban egy elegáns étteremben muzsikált, amikor a vendégek között ott ült egy belga hercegné, Clara Ward. A fiatal nő amerikai milliómos családból származott, és házassága révén belga nemesi rangot viselt. A korabeli beszámolók szerint Clara rendkívül szép és feltűnő jelenség volt. A legenda szerint Rigó Jancsi játék közben észrevette a hercegnét, és külön neki kezdett muzsikálni. A zene, a romantikus hangulat és a prímás sámja mély benyomást tett Clarára, rövid idő alatt szenvedélyes szerelem bontakozott ki közöttük. Kapcsolatuk hatalmas botránynak számított, a 19. század végének Európájában elképzelhetetlennek tartották, hogy egy arisztokrata nő elhagyja férjét egy cigány származású muzsikusért. Clara azonban fittyet hányt a társadalmi elvárásokra. Elvált férjét elejétől, és Rigó Jancsival kezdett egy új életet. A szerelmi történet hónapokon keresztül a korabeli újságok címlapjain szerepelt. Európa szerte beszéltek a különös párról, egyesek romantikus hősként tekintettek Rigó Jancsira, aki zenéjével és személyiségével meghódított egy hercegnét, mások pedig megbotránkoztak az esetem, mert sértette a kor társadalmi normáit. A pár több országban is megfordult, fényűző életet éltek, és szinte mindenütt kíváncsiság övezte őket. Nevük összefonódott a romantikával, a társadalmi korlátokkal való szembeszegüléssel. A legismertebb történet szerint egy budapesti vagy pesti cukrász készített egy csokoládés süteményt a híres szerelmes pár tiszteletére. A desszert gazdag csokoládékrémből, kakaós piskótából és csokoládé bevonatból állt, ami akkoriban különösen elegánsnak és luxusnak számított. A sütemény a Rigó Jancsi nevet kapta, mert a cukrász úgy vélte, hogy a romantikus történet tökéletesen illik ez a különleges édességhez. A desszert gyorsan népszerű lett, és hamarosan a monarchia számos cukrászdájában megjelent. A magyar és európai történelem során számos cigány muzsikus vált legendává. Nem csak kiváló zenészek voltak, hanem olyan személyiségek is, akiknek a nevét krónikák, útleírások, irodalmi művek és történeti feljegyzések őrizték meg. Sokukat különleges tehetségük, rendkívüli improvizációs képességük, vagy éppen a kor társadalmi határait átlépő sikereik miatt tartották kivételesnek. Bihari János a cigányok Orfeusza. Bihari János a magyar cigányzene egyik legnagyobb alakja volt. Kortársai gyakran emlegették úgy, mint a magyar nemzet zenészét. Hegedű játékáról azt írták, hogy képes volt egyszerre könnyeket csalni a hallgatók szemébe és lelkesedést ébreszteni bennük. A legenda szerint a bécsi kongresszus idején európai uralkodók és diplomaták hallgatták játékát. Többen vélték úgy, hogy zenéje nagy hatással volt a verbunkos stílus fejlődésére, amely később a magyar nemzeti zene egyik alapjává vált. Zinka Panna, a híres cigányprímás nő. Zinka Panna különleges helyet foglal el a történelemben, mert nőként vált ünnepelt prímássá egy olyan korban, amikor a zenekarok vezetése szinte kizárólag férfiak kezében volt. A feljegyzések szerint saját zenekart vezetett és nemesi udvarokban muzsikált. Már életében is legendák szövődtek köré, egyes történetek szerint hangszerével együtt temették el, mert azt tartották róla, hogy a hegedű és a muzsikus elválaszthatatlan egységet alkotott. Lavotta János barátja és kortársa Bihari. Bár Lavotta János nem volt cigány származású, számos írás említi, hogy Bihari János muzsikáját rendkívüli tisztelettel figyelte. A korabéli zenetörténészek gyakran jegyzik meg, hogy a verbunkos zene fejlődése elképzelhetetlen lett volna a cigány primások nélkül. Dankó Pista a nóta király. Dankó Pista különlegessége abban rejlett, hogy nem csak előadó, hanem rendkívüli termékeny zeneszerző volt. Több száz nótát tulajdonítanak neki. A korabeli újságok gyakran úgy írtak róla, mint a nép dalnokáról, sokak számára ő bizonyította, hogy a cigány származású művészek a magyar kultúra legmagasabb szintjén is képesek alkotni. Rigó Jancsi a világot meghódító prímás. Nem elsősorban zeneszerzőként, hanem személyiségével és hegedű játékával vált híressé. Clara Vardal folytatott románca miatt egész Európa megismerte nevét. Korabeli lapok gyakran úgy mutatták be, mint a magyar cigányzene megtestesítőjét. Kevés zenész volt, akinek szerelmi története ennyire ismerté vált volna. Rácz Laci, a királyok muzsikusa. Rácz Laci nevét számos történeti feljegyzés őrzi. A hagyomány szerint nemesi udvarok kedvelt zenésze volt, és olyan virtuóz módon játszott, hogy hallgatói gyakran csodaként beszéltek róla. Berkes Béla a 20. század elejének egyik legismertebb cigány primása volt. Játékát gramofon felvételek is megőrizték, ami ritkaságnak számított a korszakban. Zenekara nemzetközi hírnevre tett szert.
1: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: Rádió Dick, a rádió romákról, nem csak romáknak. Korábbi adásunk ismétlése következik.
1: Nagy Viktor.
2: Jó reggelt kívánunk, szia Viktor, itt Maka Gyuszi és Völgyi Zsuzsi a vonal túlsó végén. Jó reggelt. Hívunk?
1: Jó reggelt kívánok, persze, abszolút.
2: Szia, szia. Na, mielőtt elkezdünk beszélgetni, hagy olvassam föl, ha megengeded, a saját Facebook oldaladról, ami miatt mi fölhívtunk téged, ugyanis megalakult az Idős Otthonok és Nyugdíjas Házak Országos Egyesülete, amely új szakmai és érdekképviseleti fórumot teremt az idős gondozás területén Magyarországon, aminek az új közgyűlésnek és egyesületnek az elnökévé választottak téged.
3: Gratulálunk!
1: Megtiszteltek vele, köszönöm szépen.
2: Erről mesélj már nekünk, hogy ez ki kezdeményezte, hogy történt ez az egész, mesélj nekünk.
1: Magában a szférában ennek az egyesületnek a léte, illetve az elképzelése nem új, keletű már több évvel ezelőtt jelezték számomra intézmények, hogy szeretnének egyfajta egységes olyan fórumot, érdekképviseleti szervet, ami ténylegesen, és hát ami ennél is fontosabb, hatékonyan tudja képviselni az idős otthonok, illetve a nyugdíjas házak érdekeit. Ugye itt a számolányok tekintetében körülbelül 853 jelenleg Magyarországon működő intézményről beszélünk, és hát amikor az első jelzés érkezett felém, akkor azért magam is meglepve tapasztaltam, hogy ilyen jellegű képviseleti fóruma még nincs ennek a fajta ellátási körnek. Úgyhogy hát kapva kaptunk az alkalmon, és hát számomra is meglepő volt, hogy a kezdeti fázisokban a szervezés kapcsán milyen nagy érdeklődés és milyen pozitív támogatás fogadta ezt az ötletet a tényleges intézményi oldalon.
3: És ez azt jelenti, hogy akkor most elkezdődik egy felfejlődés, egy fejlesztés az irányban, hogy még több ilyen intézmény legyen, még nagyobb befogadó képességgel tudjanak működni ezek a nyugdíjas otthonok? Vagy mi történik ilyenkor? Mi a további munkálatoknak a része?
1: Mind ugye mennyiségi, mind pedig minőségi előrelépést tervezünk az elkövetkezendő időszakban. Ugye, ahogy említettem, a jelentkezők száma örvendetesen nő, csak ma reggel, ahogy megnyitottam az e-mailjeimet, három intézmény jelezte, hogy ugye a híradások hatására szeretne kapcsolódni ehhez a szervezethez. De ami talán ugyanennyire fontos, ugye jelenleg Magyarországon, hogyha az idős otthonokat, illetve a nyugdíjas házakat tekintjük, sajnálatosan még mindig nem jutottunk el odáig, hogy egységes standardek, illetve egységes minőségbiztosítási feltételek mellett működjenek ezek az intézmények. Nyilván erre is visszavezethető az, hogy azért a médiában az elmúlt időszakban több alkalommal olvashattunk illegálisan működő, engedély nélkül működő intézményekről, idős otthonokról.
2: Pont ezt akartam még rákérdezni, mert az RTL híradón láttam ezt a riportot veled, hogy erről beszéltél.
1: Egész pontosan, és hát a deklarált célunk az, hogy ezek a hát sajnálatosan jelenleg is működő illegális házak, ahol azért mind a tárgyi, mind a személyi feltételek tekintetében elég méltatlan ellátást kapnak az ott lévő idősek, azok záros határidőn belül ténylegesen a hatóság bűvkörébe kerüljenek, és hát végső soron pedig bezárásra kerüljenek, hisz hát azért megengedhetetlen, hogy ilyen jellegű intézmények működjenek
3: és
1: a mai Magyarországon.
3: Azokkal az idős emberekkel mi történik, akik egy ilyen illegális otthonba kényszerültek, vagy saját maguk vonultak be? Tehát nyilván gondolom azért fizetnek most is, tehát valószínűleg már a kis otthonukat már beáldozták, hogy tudjanak hol élni, lakni, mert hát azért ezt köztudott, hogy ez így működik, nem? Tehát, hogy annak az idős embernek azért el kell adni a meglévő ingatlant, vagy bármiét, hogy be tudja jutni egy ilyen otthonba.
1: Sajnálatos, hogy nyilván is ugye nem mindig feltétlenül az idős ember saját döntése, hanem valamikor érdekes módon a hozzátartozók hozzák meg ezt a fajta döntést, hogy ilyen intézményekbe kerüljenek. Ugye most jelenleg a jogszabály háttér az azt írja elő, hogyha egy ilyen jellegű intézmény bezárásra kerül hatósági úton, akkor a települési jegyzőnek van, illetve hangsúlyoznám, hogy lenne elhelyezési kötelezettsége más intézményben, illetve intézményekben. De ugye minek után ezek az intézmények eléggé nagy létszámmal, illetve fullon működnek, ezért ebben is szeretnénk segítséget nyújtani, egyfajta országos monitoringgal szeretnénk felmérni, hogy hol vannak még üres férőhelyek, hol vannak most nyíló intézmények, mert ugye jelenleg ezzel kapcsolatban sincsenek fix adatbázisok, és hát így segítve az elhelyezést keresőket, és megkönnyíteni azoknak a hozzátartozóknak vagy időseknek a férőhely keresését, akik ilyen jellegű elhelyezésben gondolkodnak.
2: Illetve azt is láttam, szintén a Facebookodon írtad ki, hogy szeretettel várjuk a csatlakozni kívánó intézményeket és szakembereket egyaránt. Célba ért ez a hirdetés, hogyha lehet így fogalmazni?
3: Igen, ezt pont én is szerettem volna, hogy szakemberből van bőven elég, tehát hogy lehet szakembert találni, úgy gondolom, hogy ápolókat, vagy nem tudom, hogy az étkeztetés az ilyenkor hogy működik, hogy ott helyben van a főzés, vagy rendelés, tehát hogy így van egy központi főzési lehetőség, mint mondjuk az iskoláknál, és akkor a menüket kiszállítják, mint a suliknál, vagy az óvodáknál, tehát hogy itt hogy működik mondjuk az étkeztetés, meg hát ugye szakápolóból van-e elég?
1: De én azt szoktam mindig mondani azoknak az intézményeknek, az én tanácsadási szolgáltatásomat veszik igénybe, hogy szakemberből sosincs elég, de sajnos a teljes magyarországi rendszerre igaz, ugye a szakképzett munkaerő hiány, és most már azért nem csak a szakképzett, hanem a szakképzetlen munkaerő hiány is, azért az a magyar idős gondozás mindennapjainak a részét képezi. Nyilván egyrészt nem feltétlenül attraktív jelenleg ez a fajta szakmacsoport, de ami talán még nagyobb probléma, hogy sem anyagiakban, sem pedig erkölcsi megbecsülésben nem részesül most az idős gondozás. Ennek a szakmának, illetve szakmacsoportnak a jobban láthatóságát is szeretné ez az egyesület elérni. Erre nagyon jó osztrák, illetve német példák vannak, ahol azért napi, heti szinten pozitív képekkel, média jelenléttel, plakátokkal, vagy társadalmi felvilágosítási kampányokkal is próbálják ezt a szakmacsoportot, tehát az idős gondozás szakmacsoportját népszerűsíteni a társadalom felé. Bízom benne, hogy nekünk is lesz alkalmunk ilyen jellegű kampányokra.
2: Hát nagyon bízunk benne, és akkor ugye most végül is nem tudom, hogy akkor azért jöttek jelentkezések erre a kiírásra, mióta megalakult az egyesület?
1: Igen, folyamatosan érkeznek a jelentkezések, mindenkit arra bíztatok, így akár a rádió hullámokon keresztül is, hogy aki kedvet érez arra, akár intézmény, akár szociális szakember, hogy ennek az egyesületnek a munkájában szeretne részt venni, és elősegíteni ennek az egyesületnek a működését, ami hát végső soron a magyar intézményesített idős gondozás működésének az elősegítését jelenti. Jelentkezzen bátran, várjuk nagyon sok szeretettel.
3: Milyen szaktudás kell, hogy a kezébe legyen a jelentkezőknek?
2: Tehát például Zsuzsi jelentkezhet?
3: Igen.
1: Zsuzsi természetesen jelentkezhet, de a jelentkezési profil az alapvetően egy legalább egy éves az idős gondozásban eltöltött időszakot kér a természetes személyi jelentkezők kapcsán. Intézmények tekintetében pedig minden olyan szociális szolgáltatási vagy egészségügyi szolgáltatási működési engedéllyel rendelkező idős otthon, időskorúak gondozóháza, nyugdíjas ház jelentkezhet, akik egyetértenek az általam felsorolt célokkal.
3: Én még egyet kérdeznék, hogy az étkezés az hogyan van megoldva? Az általában van úgy, hogy ott van konyha, és akkor ott készül frissen a minden, a reggeli, az ebéd, vacsora, vagy ez így, tehát hogy beszállítókon keresztül érkezik? Mert csak azért kérdezem ezt, mert hogy mondjuk, hogy konyhai kisegítőknek is van-e esetleg mondjuk munkalehetőség, akik a konyhán dolgoznak és készítik az uzsonnát, vagy az éppen az ebédet?
1: Ugye ahányház annyi szokás, ez általában ellátotti létszám függő. Én mindig azt szoktam mondani, hogy olyan 50-60 fős ellátotti létszám fölött már érdemes elgondolkozni egy saját konyha üzemeltetésében, ez alatt pedig inkább külsős beszállító beiktatásával vagy alkalmazásával intézik az étkezést. Viszont azt látom, hogy azért vannak nagy intézmények bőven Magyarországon 100-120 fős ellátotti létszámot is ellátva, hogy hát az élelmezési csoport is mindig munkaerő hiánnyal küzd. Tehát a mai világban egy jó és megbízható szakácsot, konyhai kisegítőt, élelmezés vezetőt találni, az azért legalább akkora kihívást jelent egy idős otthon tekintetében, mint egy jó szakápolót vagy egy jó szociális gondozót találni.
3: Hát igen, mert ott vannak azért, feltételezem, olyan speciális étkezéssel élők, akik mondjuk cukorbetegek, tehát akiknek oda kell figyelni, vagy bármilyen ételintoleranciájuk van, tehát akiknek oda kell figyelni arra, hogy mit és mikor kapjanak, milyen órában, mondjuk a cukorbetegek esetében, vagy az ételintoleranciájuk, már nem tudom még egyszer kimondani.
2: Ételintolerancia.
3: Köszönöm. Tehát, hogy ezeknek az idős embereknek az esetében azért erre nagyon oda kell figyelni. Szóval ezt azért gondolom, ilyenkor inkább házon belül érdemesebb megoldani.
1: Igen, abszolút egyetértek ezzel, és hát ugye azért dietetikusok is segítik az élelmezési csoportnak a munkáját jobb esetben, úgyhogy, de ahogy te is említetted, az egyéni diétának a biztosítása az azért ebben a korban, illetve ennek a korosztálynak elengedhetetlen fontosságú.
2: Nagyon-nagyon komoly és nagyon nagy és szép célok, amiket amikor legutóbb is itt voltál velünk beszélgetni, illetve hát azóta, hogy ezt így megláttam a Facebookon, ezt a kiírásodat, ezt az egyesület létrejöttét, aminek az elnöke lettél, hát akkor ez is egy olyan szent cél és egy olyan pozitív dolog, ami szerintem építi kicsiny hazánkat, úgyhogy szerintem ezt így megköszönhetjük neked bátran.
1: Megtiszteltek a lehetőséggel.
2: Köszönjük
3: nagyon
2: szépen, Viktor.
3: Nagyon sok sikert és jó egészséget
2: jó
3: kívánunk.
2: Jó egészséget, így van.
3: A munkádhoz.
1: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
2: Aztán követjük a Facebookodat, és bármi van, akkor újra beszélünk, jó?
1: Szuper, nagy örömmel.
3: És szeretnénk bebiztosítani magunkat is a kapcsolatban.
1: Két helyet félre ebdraptam.
2: Jó, félre, igen. Köszönjük szépen
3: a VIP szobát és a gyönyörű szép kigyúrtestű ápoló fiúkat. A Gyuszi esetében.
2: Nekem.
3: Magam nevében kértem ezt, köszönöm igen. Szépen előre is.
2: Igen.
1: Intézem. Köszönjük, nagyon köszönöm.
3: Táncolni tudjanak.
2: Szép napot neked.
3: Szia.
1: Köszönöm nektek.
3: Minden jót kívánunk. Szia.
2: Dr. Nagy Viktort, idős gondozási szakértőt hallhattátok, itt beszélgettünk. Hát amennyire tényleg egy szép nemes szél mellett, az itt a végére egy picit azért persze egy kis humorkodás.
3: Jó, hát azért ne haragudjál, te jó azért jóba lenni ilyen úri emberekkel. Hát azért be kell biztosítsam magam, hogy pár év aztán
2: ezt akartam, hogy idén betöltöm a 38-at, de még van egy pár év. Tudod, most még nekem csak az albérleti szerződés kell leírni, pár év múlva már a másik albérlet. Kicsit más.
3: Na, de nekem meg a nevetésemből kifolyólag lehet csak egy pár év.
2: Igen, na, de viccen kívül ez egy nagyon pozitív és tényleg nagyon szép dolog, amit Viktor épít az elmúlt nagyon sok időben. Ha jól tudom, legalább egy jó 8-10 éve ő vezetői pozícióban tevékenykedik. Úgyhogy igen, több mint 10 éve intézményvezető és 8 év projektmenedzseri tapasztalattal rendelkezik. Azért itt ezt érdemes mindenképpen Viktorról elmondani. Na, most pedig egy pici zene következik, egész pontosan 2 zene jön, T-Boss és Csíklaci, aztán jövünk vissza.
0: Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: hangunk. Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík. Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Díkben. Roma Folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma Folk a 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Szityuvász Losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Díken.
1: Szia Hajni!
2: Szia Armando!
1: A mai nap folyamán továbbra is a fejünkön lévő testrészeket fogjuk tanulni, és elérkeztünk a szájhoz, ahol nagyon sok
2: ugye?
1: Azt a mindenét,
2: és már
1: ki is találtad. Igen.
2: Igen, mert ugye olyan sokszor van a hétköznapi nyelvben is, hogy szerintem nagyon sok cigány szót használunk így a slangben, és sokszor ugye tévesen, mint például a sérót, mert ugye ez a fej nem a haj, és a belüljük a sérunkat szoktuk használni, és például a múj szót is nagyon sokszor hallottam, amikor, hát volt már, hogy megjegyezték nekem, hogy milyen szép a mújjod. És akkor néztem nagy szemekkel, hogy most mire gondolunk pontosan, gondoltam, hogy biztos valami illetlen dolog, de aztán rájöttem, hogy a számra gondolnak.
1: Igen. Ezt tudom. Na, ez egy nagyon jó dolog, akkor ezt nem is kellett megtanítanom. Szityuvasztos eszem?
2: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádió Dík. Rádió Dík. Rádió Dík. Rólunk, neked. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a Dík Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
4: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe! www.reálking.hu és keresd Facebookon Tibi Reálking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reálking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk, neked a 100.3 Rádió Díkben.
5: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dík nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Dankó Pista élete és munkássága. Dankó Pista a magyar zenei élet egyik legismertebb és legnépszerűbb alakja volt a 19. század végén. Neve összefonódott a magyar nóta műfajával, dalait pedig nem csak Magyarországon, hanem a történelmi Magyarország számos vidékén is elénekelték. Rövid élete ellenére maradandó nyomot hagyott a magyar kultúrában, és művei ma is a magyar zenei örökség fontos részét képezik. Dankó Pista 1858. június 14-én született Szeged városában, szegény cigány családban. Édesapja muzsikus volt, így a zene már gyermekkorától kezdve meghatározó szerepet játszott az életében. Iskolai tanulmányait nem tudta hosszabb ideig folytatni, mivel családja anyagi helyzete ezt nem tehette lehetővé. Fiatalon kénytelen volt dolgozni, ugyanakkor egyre inkább a zenélés felé fordult. Hegedű játékával hamar kitűnt társai közül és tehetsége révén rövid időn belül ismert prímássá vált. Pályafutásának kezdetén vendéglőkben és mulatókban muzsikált. Ezek a helyek fontos szerepet játszottak a korabeli magyar társadalmi életben, hiszen itt találkoztak egymással a különböző társadalmi rétegek képviselői. Dankó Pista nem csak előadóként volt híres, hanem zeneszerzőként is egyre nagyobb hírnévre tett szert. Bár kottaírást nem tanult, magas szinten kivételes zenei hallása és alkotókészsége lehetővé tette, hogy számos dallamot komponáljon. Műveinek lejegyzésében gyakorlatilag

0: gyakran más zenészek és zeneszerzők segítették. Dalainak egyik legfontosabb jellemzője az érzelmesség és a közérthetőség volt. Műveiben gyakran megjelent a szerelem, a bánat, a honvágy, valamint a magyar táj és a magyar élet szépsége. Ezek a témák közel álltak az emberekhez, ezért szerzeményei gyorsan népszerűvé váltak. Számos ismert nóta kapcsolódik a nevéhez, amelyek közül több volt a magyar népszerű zene, klasszikus darabja. A siker ellenére Dankó Pista élete nem volt könnyű. Származása miatt gyakran szembesült előítéletekkel, ugyanakkor tehetsége és kitartása révén képes volt kivívni a közönség és a művészvilág elismerését. Különösen jelentős volt az a tény, hogy a cigány származású művész országos hírnevet szerzett egy olyan korban, amikor a társadalmi felemelkedés lehetőségei korlátozottak voltak. Munkássága ezért nem csak zenei, hanem társadalmi szempontból is figyelemre méltó. Művészetének elismerését mutatja, hogy dalait korának legismertebb énekesei és cigány zenekarai is műsorukra tűzték. A magyar nóta aranykorának egyik meghatározó alakjává vált, és neve egyet jelentett a szívhez szóló dallamokkal. Szerzeményei a polgári szalonoktól kezdve a falusi mulatságokig mindenhol felcsendültek. Egészségi állapota azonban fiatalon romlott meg, súlyos betegséggel küzdött, amely fokozatosan legyengítette a szervezetét. Ennek ellenére utolsó éveiben folytatta az alkotó munkát. Végül pedig 1903. március 29-én mindössze 44 éves korában hunyt el. Halála mélyen megrendítette a közvéleményt, temetésén hatalmas tömeg vett részt, ami jól mutatta népszerűségét.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. Korábbi adásunk ismétlése következik.
1: 11 óra múlt, gyönyörű szép pénteket kívánunk mindenkinek, még mindig február 20-a van, de annyi változott az előző órához képest, hogy már nem egyedül vagyunk, ugyanis itt ül velünk Kovács Antal és fia Kovács Krisztián. Sziasztok!
2: Jó reggelt!
1: Szép délelőttöt!
3: Sziasztok! Isten áldjon minden Dík hallgató!
2: Krisztián, most ébredsz!
1: Igen, így szinte most úgy képzelje el mindenki, hogy Krisztián édesapja ölében ül, és úgy osztoznak egy mikrofonon, de hát megszoktad gyerekként.
3: Köszönöm
1: hát
3: ez szépen.
1: A felvezetés. Na, hát ugye ami kapcsán jöttetek, ugye, hogy hétvégén fog indulni az előválogatója, ugye a Golyma díjnak, és hogy az ő tudja mindenki, hogy miről van szó nagyjából, itt még az AI is képbe van ezzel, úgyhogy megengeditek, ezt így gyorsan bedarálnám. A Golyma díj a 20 évvel elhunyt legendás Románod Roma alapító tag, Kovács Antal Golyma énekes táncos emlékére alapított első országos férfi cigány néptánc verseny. Helyes volt az állítás?
3: Teljesen
1: helyes volt. Jó, akkor nem tévedett a Chat GPT.
2: Pedig néha szokott.
1: Néha szokott hülyeséget mondani, de most akkor korrekt ez
4: előfordul,
1: a történet.
4: Előfordul, de ez most korrekt, igen.
1: Igen. Mikor volt az első ez a Golyma? Nem tavaly is, mintha valamikor emlékszem, hogy beszéltünk, hogy tavaly előtt volt az már nagyon
4: nem,
1: össze?
4: Nem, tavaly volt, tavaly mivel volt. Tavaly volt 20. évfordulója, halálának 20. évfordulója tavaly volt, úgyhogy pont ennek alkalmából is alapítottuk. Ez egy kerek évforduló volt, és úgy gondoltuk, hogy alapítunk egy ilyen díjat, hogy minden július második, hiszen ez egy olyan díj, amit minden évben ki szeretnénk osztani, tehát ez nem egy egyszeri díj volt, hanem reményeink szerint minden évben meg fogjuk
1: rendezni.
4: Hagyományteremtő módon lett ez létrehozva, mert azt gondoljuk, hogy nagyon szükséges is, illetve az, hogy édesapámnak a tánca az meg legyen örökítve, hiszen itt a táncról van szó.
1: Igen.
4: Ő nagyon fantasztikus énekes is volt, egy olyan orgánumú ember volt, aki még a régi időket idézte nekünk nagyon kulturálisan. Viszont most a táncáról van szó, ami úgy szintén egy nagyon-nagyon egyedi tánc. És ennek a megörökítésé érdekében, illetve azért, hogy az egész táncos szakmát egy kicsit segítsük, illetve a fiataloknak.
1: Hát egy tehetséggondozás is a cél ezzel akkor.
4: Ez így van, hiszen van egy nagyobb, úgy nagyobb pénzjutalom, hogy maga a táncversenyekhez mérten, ez egy most már tudom, szakemberektől tudjuk, hogy ez egy viszonylag magas összeg, amivel jár, ugye 600 ezer forintos pénzjutalommal jár, egy kicsit több is, és utána egy teljes éven...
1: Plusz áfa. Az a plusz áfa.
4: Azért mondom, hogy kicsit több, mert hogy valójában egy éven keresztül tartó tehetséggondozásban is részt vesz a nyertes, hiszen nekünk az a célunk ezzel az egésszel, hogy adjunk a szakmának, illetve a roma kultúrának még újabb és újabb tehetségeket, táncosokat fedezünk fel.
1: Illetve hogy a megőrzés, nem? Tehát az autentikus kultúrának a megőrzése is a cél, illetve a tovább vitele.
4: Nézd, ez az alap. Tehát onnan indulunk ki, hogy a kulturális értékeinknek a megtartása az mindenek felett. És mondom, azon belül meg az az érdekes, hogy édesapám egy teljesen más karakterű táncos volt, mint akik most a színpadon vannak, illetve lehet táncokat látni. És épp ezért, főképpen az, hogy budapesti ember volt, cigány ember volt, tehát budapesti születésű cigány ember, a mi családunk az generációkra visszamenőleg budapesti, tehát mi nekünk nem voltak olyan cigánytelepi élményeink, mint másoknak, viszont azt kell tudni, hogy egy nagyon speciális helyzetben van a roma kultúra ilyen szempontból, hiszen a Budapesten élő romák, azok több évtizedre visszamenőkig is, amennyire én emlékszem, már sajnos több évtizedre visszaemlékszem. Úgyhogy amennyire visszaemlékszem, az ugyanolyan értéket képviselt, mint a vidéken élő romák kulturális értékei. Tehát, hogy úgymond nem asszimilálódott, nem változott meg olyannyira, hogy itt ne lett volna fellelhető a legmélyebb kulturális érték is.
1: Hm. Ez nagyon szép dolog, amúgy tényleg egy ilyen... Mondd csak, Zsuzsán, bocsánat.
2: Én csak kérdezni szeretnék, hogy ilyenkor, amikor a verseny zajlik, akkor ilyenkor azt figyelik a zsűriben ülők, nem tudom, hogy kik szoktak a zsűriben ülni, feltételezem, hogy te is ott ülsz, hogy mennyire tudják átvinni, átörökíteni azokat a csapásokat, azokat a stílus elemeket a táncukba a versenyen induló férfiak, mint az édesapád, amit táncolt. Na, Krisztián, mondjad.
3: Bocsánat, elveszem a mikrofont. Hát leginkább az van, hogy a nagyfaternek a szellemültségét, a virtuozitását, azt a dinamikát, azt a lendületet kéne, hogy visszatükrözzék. Uh-huh. Szóval nyilván vannak a nagyfaternak sajátos figurái.
2: Igen, ezeket tudod. Én láttalak téged, Krisztián, hát táncolni, és nagyon, én neked adnám a díjat minden évben.
3: Köszönöm szépen. Szóval az van, hogy azért vannak saját figurái a nagyfaternak, nyilván az is azt gondolom, hogy plusz pont, de mindenki azért megmutathatja saját magát. Csak a lényeg az, hogy ez a budapesti virtuozitás, ez a energia, inkább ezt kéne visszatükrözni, de adom a szót a faternak.
2: Igen, mert ez egy nagyon gyors tánc stílus, tehát ott itt nagyon, tényleg nagyon gyors
1: tehát
2: volt.
1: Tehát csak egyet, Krisztián, mutatni.
2: Így korán reggel.
4: Nézzetek, hogy...
2: Krisztiánnak csak úgy füstöl a lába, vigyázz.
1: Láttam már videó, láttam már.
4: Valójában az van, hogy ezt jól látod, ez egy nagyon-nagyon gyors virtuóz táncról van szó, tehát és épp a tempójában, a sebességéből adódóan teljesen más figura elemeket lehet felhasználni benne, mint egy lassabb és gyakorlatilag figuratívabb táncban. Tehát itt ilyen pont az volt, ugye a tavalyi évben az volt a kritérium, hogy illetve a versenynek a lebonyolítása, hogy a versenyző az ott a színpadon húzott a kannából egy dalt. Tehát uh-huh. nem tudhatta, hogy mire táncol. Uh-huh. És azért mondom, ez egy speciális táncverseny. Tehát sok tekintetből speciális táncverseny. Egyrészt azért is speciális, mert hogy egy adott művésznek a táncához, művészetéhez kapcsolódó, és ez a díj gyakorlatilag azért is különleges, mert hogy ezt verseny alapján lehet elnyerni, tehát nincs oda ítélve, hanem oda kell jönni, be kell mutassa mindenki a táncát, és gyakorlatilag az improvizáció az egyik legfontosabb, és pont ezért volt az, és lesz mindig is, hogy nem tudhatja a táncos, hogy mire fog táncolni, ott kihúzza a dalt, és kvázi ott hallja először, hogy mire fog táncolni.
3: Viszont annyit hagyd tegyek hozzá, hogy a második etapban, mert ugye kettő táncról van szó, a második tánc az arról szól, hogy csak kanna és szájbőgő, az nagyon tradicionális, autentikus, és ott a táncos adja meg a tempót.
2: De jó.
3: Ugyanúgy azért az a másfél perc tánc az meg kell legyen, de ott a tempót azt ő irányítja.
1: De nagy.
2: Aha, nagyon izgalmas.
1: Hát igen, a más egy ilyen versenyen meg, hogy tényleg, hogy húzzák, tehát nem tudnak előre felkészülni, ugye más, mint egy kitüntetés, mert azt általában adják, nem kapják. Ugye itt meg pont fordítva van.
2: Meg kell
1: van.
2: Küzdeni.
1: Itt küzdelemről szól a történet.
2: Kik ülnek a zsűriben?
4: Ez a zsűri, azt gondolom, hogy sikerült szakmailag egy nagyon magas színvonalú zsűrit összehozni. Gyakorlatilag, hagy kezdjem a hölgyel, ugye Marinél Pomijéval, aki a Sziget irodának a munkatársa, és valamikor a zenekarunk menedzsmentjét látta el 12 éven keresztül, úgyhogy ő édesapámmal rengeteget táncolt, még mm-hmm. annak idején, úgyhogy
2: neki közvetlen kapcsolódással
4: mm-hmm. volt az ő táncához, így ő eléggé meg tudja ítélni azt, hogy a táncosban látja-e azt a karaktert, mm-hmm. vagy nem. Utána mellette ült most Bot Miklós, ugye a Hagyományok Házának a főigazgatója, igen. illetve Berec István, aki a Fonónak, a Fonó Budai Zeneháznak a program szervezője, illetve művészeti vezetője, illetve Farkas Zsolt, aki a Kamorró Budapestbennek a vezetője, és tavaly 2025 táncház díjasa. Úgyhogy ő a cigánytáncoknak azt hiszem, hogy az egyik leg, legmagasabb szinten ismerője, illetve nyilván én, mint alapító beülök a zsűribe, úgyhogy így vagyunk öten a zsűrinél.
1: Szigorúan pontozol amúgy? Azért hozzád áll ez a legközelebb, mert neked van ugye személyes kapcsolat, hiszen édesapád emlékére van ez alapítva. Szigorúbb vagy, mint mondjuk, most mondjuk egy példát, Berec István úr, szigorúbb vagy te?
4: Én azt gondolom, hogy nem vagyok szigorúbb.
1: Miért nem?
4: Azért nem vagyok szigorúbb, mert nekem... Én nekem lelkileg teljesen más a hozzáállásom az egészhez. Szinte nagyon nehéz úgy, lehet, hogy majd évek múltán majd ez változni fog, de én azt látom benne, hogy ott volt például a tavainál, ott volt 16 versenyző, és ők édesapám nevében és az ő táncát képviselve mentek föl. És nekem ott már mindenki győztes. Tehát olyan értelemben mindenki győztes, hogy eljönnek, édesapám táncát képviselik, és ez lelkileg olyan mélyen érint, hogy hátradőlve hagyom a kollégákra, úgymond. Persze azt tudom mondani, hogy nekem kihozta azt a szellemiséget, amit édesapám képviselt, mert hogy itt ez a lényeg, ahogy Krisztián mondta az előbb, hogy azzal a dinamikával, azzal a hozzáállással legyen, mint ahogy főképpen azt lehet mondani, hogy a valós életben, az esküvőkön, meg a magánéletben nagyon-nagyon sok olyan táncos van, aki pont azzal a dinamikával, pont azzal a hozzáállással táncolt. Tehát ugye miről szól egy esküvő, amikor ott több száz ember, a vendégek körbeveszik a táncost, és megmutatja magát, akkor ott nagyon férfias, nagyon tempós, nagyon lendületes lesz, és nagyon meg akarja magát mutatni valaki. Na, ez kell a színpadon nekünk.
2: Mi fog történni most hétvégén?
4: Hát igen, hétvégén az fog történni, képzeljétek el, hogy most úgy döntöttünk, hogy látva azokat a problémákat, mert hogy ez nagyon fontos itt elmondani azokat a háttérinformációkat, hogy ugye tavaly, mivel az édesapám tiszteletére és halálának 20. évfordulója alkalmából lett létrehozva, hogy ezt maximálisan magánfinanszírozásban zajlott, tehát és a fődíjat mindig is mi fogjuk, az alapítók, hiszen Krisztián, illetve nagyobbik fiam Kovács Máté, ahogy ismeritek, így hárman alapítottuk a díjat, és nekünk ez, mondom, lelkileg nagyon fontos, hogy ezt a díjat mindig mi adjuk át, ez a mi személyes kötődésünk ehhez a díjhoz. Viszont rengeteg problémával találkoztunk. Olyan problémákkal találkoztunk, hogy ugye a mély szegénységben élőknek nagyon nagy nehézséget okoz például az országnak a távolabbi pontjairól feljutni Budapestre. Hiszen a Magyar Zeneháza adott otthont a versenynek, adott tavaly is, és ad idén is, úgyhogy innen is szeretnénk megköszönni a Magyar Zeneházának, hogy befogadta ezt a programot. És folytatva azok a legfőbb problémák, hogy már nem ismer jelentkezni, hiszen nem biztosított számára az, hogy ő fel fog tudni jönni, hiszen több tízezer forintba kerül a felutazás, illetve akkor már este a itt alvás, illetve étkezés, stb. A tavalyi évben mi még az összes versenyzőnek álltuk az étkeztetését, de például a mi lehetőségeink is végesek, és így ezt már nem tudtuk. Viszont pont azokból a problémákból, illetve gondokból kiindulva gyakorlatilag elmentünk a Belügyminisztérium társadalmi esélyekért és roma kapcsolatokért felelős államtitkár úrhoz, Szojk Attilához, hogy felvázoljuk azokat a nehézségeket, amik meggátolják az, hogy esetleg a szegényebb, tehát mély szegénységben élők is tudjanak jelentkezni, és ezáltal lehetőséget kapjanak a bemutatkozásra, és így kvázi őnekik is a táncos szakmában egy esélye legyen arra, hogy bemutassa magát, illetve szerves részét képezze a roma kultúrának. Államtitkár úr támogatásával, és természetesen a mi magán finanszírozásunkkal így el tudunk indulni egy 10 állomásos előválogató turnéra. Gyakorlatilag, ezt így is lehetne fogalmazni, kimegyünk a helyszínre, megnézzük, felvesszük a táncaikat. Aki már onnan tovább jut, hiszen minden helyszínről 2-3, attól függ hány jelenkező lesz, illetve hány jó táncos van. Nem szeretnénk határt szabni ennek, ahány jó táncos lesz, annyi fog tovább jutni az elődöntőbe. Ugye azokkal ott már interjút fogunk csinálni a saját környezetükben, ugye, és ennek nagyon-nagyon fontos eleme az, hogy azt kell tudni, hogy ha jól tudom, akkor a 60-as évek óta nem lett archiválva a magyarországi cigány tánc. És ugye a 60-as évek az már idestova 6 évtizede, tehát 60 éve nem lett felfrissítve, nem lett frissítve az a táncállomány, illetve az a tánc, amivel most táncolják a cigánytáncot. És ennek azért egy ilyen másodlagos, és tényleg hangsúlyozom, hogy másodlagos célja az is, hogy a helyi roma táncokat rögzítsük, ahova el tudunk menni, és archiváljuk utána.
2: Fantasztikus egyébként, ez nagyon jó. Nagyon.
1: Szerintem is, igen, ez meg az, hogy ilyen energiát és tehát hogy is mondjam ezt, hogy annyira el van tervezve, annyira azért nem is szóltunk szerintem, igen, az elmúlt 7 percbe hozzátok, mert annyira, de nem, az, nem, hanem hogy pozitívan, hogy tényleg annyira céltudatosan felépítve van ez a cél, ez a terv előttetek, hogy tényleg, hogy most már így hál' Istennek ugye a belügyminisztériumi segítséggel is megvalósítható ez, és hogy ennek tényleg egy, még egy azon felül, hogy a tehetséggondozás, és nem tudom, azon felül még a hagyományőrzés, ugye tulajdonképpen itt erről is van szó, hogy az archiválva legyen az utókor számára, tehát ez is egyfajta, sőt, talán ez a legkomolyabb hagyományőrzés, hogy tényleg mondjuk 2042-ben is rá tudjanak mondjuk az emberek keresni, hogy mit, hogy táncoltak 2026-ban, úgymond frissibe ezt a fajta cigánytáncot.
4: Ez így van, tehát az előválogatókon gyakorlatilag nem csak a Golymadíjra jelölteket várjuk, hanem azokat is várjuk, akik meg szeretnék mutatni a táncaikat. Főképpen gondolok itt az idősebb generációra, hiszen nekünk az lesz a kincs, hogyha egy idősebb bácsi eljön és táncol nekünk egyet, az nekünk többet ér, mint számtalan más. Hát nem azt mondom, hogy tánc, mert minden tánc nagyon-nagyon értékes. De igazán kulturálisan nekünk az lesz az igazi kuriózum, amikor láthatunk egy-egy idősebb ember táncolni, az adott térségnek a táncát, ahogy eltáncolja. Úgyhogy nagyon érdeklődően indulunk neki.
2: Hát ez nagyon izgalmas, tényleg.
1: És a döntő pedig július 2-a Hagyományok háza, ugye?
4: Így van.
1: Ha jól értettük. És jelentkezni pedig előbb kilestem, javíts ki a tél, golymadi@gmail.com.
4: Ez így van.
1: Gyerekek, nagyon nagy agyam van.
2: Én még csak egy kérdést szeretnék. A zenekar kiszolgáltatja majd a gála esten a muzsikát?
1: Ott a jó kérdés.
3: Hát akkor mondanám is, 3 zenekar lesz most, mert próbálunk mindig újítani, és szerintem nagyon izgalmas lesz. Az egyik zenekar az ugyanaz, aki a 2025-ös évben volt, ez egy folk trió, ami annyit jelent, hogy kanna, szájbőgő, ének, gitár és tambura, majd lesz egy lagzis zenekar is, ami szerintem nagyon izgalmas, és azért az sokkal intenzívebb zene lesz, és emellett még lesz egy tambura zenekar is, amire a nagyapám nagyon-nagyon szeretett táncolni, úgyhogy ugyanaz lesz a menet, hogy a kannából ki lehet húzni a dalt, és amelyik dal párosulva van, hogy melyik stílushoz. Úgyhogy minél színesebb lesz az egész zenei válogatás is, meg minden is, úgyhogy szerintem nagyon izgalmas lesz.
1: Nem indulsz el, Zsuzsám.
2: Majd növesztek a lábam közé egy méretest.
1: Nem, kopasokkába, tudod. És
3: akkor... Nem, most képzeljétek el.
2: Ahogy voltam a grofónak költözve.
1: Így van.
2: Az egy ilyen álbajuszba.
1: Kérdele TV2-től azt a jelmezt.
2: Álbajuszba megyek.
3: Igen, csak is úgy grofónak költözve, mert az van, hogy többször mondjuk, hogy ez férfi szóló tánc, de valamelyik nap rám írtak Messengeren, hogy tudok menni a párommal táncolni? Mm-hmm. Hát írom neki, hogy
2: jó.
3: Hát ő férfi szóló tánc. Jó, de a feleségemmel tudok menni táncolni?
2: Mm-hmm. Hát, látod, jó a kérdés.
3: Nem, sajnos, úgyhogy úgy, ezt azért ki akarom hangsúlyozni, hogy férfi szóló tánc.
2: Azt én mondtam,
3: úgyhogy sajnos nő, kinő. Erre nem tudok jelentkezni.
1: Igen, hát hiszen erről van
2: igen,
1: szó.
2: Igen, de egyébként van ebben a ráció, meg a jövőben lehetne mondjuk tényleg olyat is csinálnotok, hogy duett, tehát hogy ilyen páros tánc.
1: A gála mondjuk, nem? Tehát hogy mondjuk a gálán ott sok minden előtt
4: nézzetek,
1: fordulni.
4: Az van ugye, hogy azt látjuk, hogy jelenkezésben nagyon aktívak a hölgyek, hál' Istennek. Szóval ők sokkal inkább szeretik megmutatni magukat, a maguk táncát, a tehetségüket, mint a férfiak. És hát a tavalyi évben rengeteg női táncot kaptunk, de annak ellenére, hogy férfi szóló táncverseny. Viszont mindenkinek megígértük, és ezt most is tartjuk, hogy ha esetleg mégiscsak el szeretnék küldeni, mert sajnos azt kell mondanom, hogy túl sok platform, illetve túl sok szakmabeli platformra nem tudnak jelentkezni, nem tudják igazán megmutatni magukat, és talán most ezt azért is használják ki a hölgyek, úgymond előszeretettel, mert hogy talán most ez egy olyan felhívás, amin megmutathatják magukat, mert nagyon-nagyon kevés, illetve azt lehet mondani, hogy a Golymadíjnak azért az a nagyon nagy pozitívuma is számunkra, és ez voltaképp büszkeséggel is tölt el, hogy ez az első olyan roma díj, ami egy művészhez kötődik, és verseny alapján lehet elnyerni. Tehát ez a romák történelmében, ez bátran kimerem jelenteni, hogy ez az első díj. Tehát
1: hát akkor figyelj, nem annyit tudunk csak ezt, hogy sok sikert és energiát kívánunk nektek most a turné, a casting turnéhoz, igen, ugye? És akkor július 2-án pedig a döntőhöz, és utána megvárunk sok szeretettel vissza Anti a rádióba, és akkor dumáljunk róla, hogy mi volt a benyomás, mennyivel volt ez másabb, mint a tavalyi, úgyhogy majd erről majd mesélsz egyrészt, akkor július 7-én mondjuk most mondtam.
4: Egyrészt nagyon szépen köszönöm, köszönjük. Viszont hagyj mondjak még annyit, és kihasználva most a rádió adta lehetőségeket, hogy mindenkit invitáljak egy április 30-án a Fonó Budai Zeneházban való záróeseményre, hiszen ott fogjuk tartani a budapesti válogatót is, úgyhogy lehet jelentkezni. Április 30-a lesz a záróesemény, ott lesz már egy kis koncert is, illetve reméljük, hogy rengetegen fognak jönni, és teljesen nyílt az esemény, tehát nézők számára is ez megtekinthető, úgyhogy várunk mindenkit nagy szeretettel.
2: Hát ez szuper. Nagyon jó.
1: Köszönjük
2: szuper, igen.
1: Köszönjük, hogy szépen, itt voltatok. A hallgatóknak is csodaszép hétvégét kívánunk, és aki táncos lábúnak érzi magát, annak most itt van a lehetőség, hallhattátok, úgyhogy Anti, még egyszer Krisztián, köszönjük, hogy itt voltatok.
2: Gyuszika,
4: mi köszönjük.
2: Na, te miért nem jelentkezel? Hát
1: honnan tudod, hogy nem jelentkeztem már, csak direkt. Honnan tudtam ennyi mindent erről az infóról?
2: Ja,
1: vagy az eseméről, honnan tudtam ennyi infót?
4: Gyorsan nézd vissza a e-mailt, hogy
1: nagyon-nagyon szedném a lábakat, tudod, nagyon nagy forma lennék, és többen kiabálnék többen, most mutasd meg!
2: Nagyon szeretném látni.
4: 160-as BPM az alap. Tanítsátok
2: meg, kérlek szépen tanítsátok meg a Gyuszit táncolni, de a Gyuszi megtanul táncolni, én leszek a párja. És én is megtanulok úgy táncolni, mindent, ami...
3: Az se számít, ha férfi szóló tánc, a Zsuzsi akkor is.
1: A Zsuzsi akkor, ő mindenhol ott akar lenni, na, nem bírtok vele.
2: Na, ne csak ő szerepeljen, én is hadd szerepeljek.
1: Na jó, de tényleg komolyan, aki igazából táncos lenne, nem olyan kamu módon, mint én, az tényleg jelentkezzen, éljetek ezzel a nagyszerű lehetőséggel, úgyhogy mindenkinek csodaszép hétvégét kívánok, nektek pedig akkor, hogy már mondtuk, sok sikert a castingokhoz.
2: Legyetek köszönjük áldottak.
1: Szépen. Sziasztok!
4: Sziasztok! Sziasztok!
0: Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: mesélj.
1: 100.3 Rádiódi, ahol a mi hangunk hallatszódik. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádiódikben minden hétvégén déltől Húzdrá cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a Húzdrá cigányban. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
2: A magyar gazdaság növekedését meghatározó tényezők közül két fő növekedési motor, a munkaerő bővülése és a tőkeáramlás elapadt, így a jövőben a fenntartható gazdasági bővülés kulcsfontosságú tényezője a termelékenység javulása lesz, mert ezen a területen még vannak tartalékok, közölte a GKI gazdaságkutató ZRT kedden megjelent elemzésében. A növekedést eddig húzó tényezők közül a foglalkoztatottság bővülése már nem, még a tőkeállomány bővülése várhatóan csak kisebb mértékben fog hozzájárulni a GDP növekedéséhez a következő években. Ezért az új kormánynak a termelékenység ösztönzését célszerű célul kitűznie a stabil gazdasági növekedés érdekében, olvasható a GKI elemzésében. 30 napra letartóztatásban marad a fővárosi korrupciós ügy 4 gyanúsítottja. Két volt momentumos politikus, valamint G. Tamás, az ország egyik legnagyobb közétkeztetési cégének, a Hungast csoportnak a tulajdonosa, illetve még egy személy értesült a Magyar Nemzet. A gyanúsítottakat még június 4-én tartóztatták le, de valamennyien fellebbeztek, így másodfokra kerül az ügy. A lap úgy tudja, hogy még ezen a héten döntés várható a fővárosi önkormányzatokat érintő, pártokon átívelő korrupciós ügy további érintettjeinek fellebezéséről. A Magyar Nemzet szerint Szkalicki Tünde és Matisz Károly az a két korábbi momentumos politikus, aki további 30 napra letartóztatásban marad. A letartóztatottak között van még Őrsi Gergely, második kerületi polgármester, továbbá fideszes elődje Láng Zsolt, Molnár Zsolt, korábbi MSZP-s országgyűlési képviselő, és Puskás Péter, óbudai Fidesz elnök is. Nem várt műszaki probléma miatt leállították a Salgótarjáni vasútállomás felújítását. A bontási munkák közben a kivitelezők az épület tartó szerkezetének meggyengülését figyelték meg, ezért biztonsági okból leállították a rekonstrukciót. Szakemberek véleménye szerint a szerkezet megerősítését szükséges elrendelni, amihez a kiviteli szerződést módosítani kell. Az adminisztrációs procedúra előreláthatólag hónapokat vesz igénybe, ezért az állomás épületének felújítása várhatóan csak nyár végén folytatódhat. A MÁV saját forrásból és a

0: A Magyar Falu programból több mint 30 állomás és megállóhely megújítását támogatja, köztük a Salgó-Tarjánit. A beruházások összértéke 15 milliárd forint. Karancskeszi és Karancsberény környékén medvét láttak. A hétfői jelzés szerint egy nagy testű állat járhat a Karancs közelében, ami feltehetőleg azonos lehet azzal a medvével, amit már korábban is megfigyeltek a környéken, közölte a Magyarországos Medvefigyelő. Június elején több helyről is érkezett jelentés a medveészlelésről. Karancsalja, Etes és a Komra völgy is érintett volt. Nemrég pedig Pásztó környékén is megfigyelték a jelenlétét. A szakemberek akkor arra hívták fel a figyelmet, hogy a fiatal példányok nagy távol is bejárhatnak, ezért időről időre Nógrád vármegye erdeiben is megjelenhetnek.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésülködik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak.
1: Minden hétköznap 9-től délig.
2: Most indulunk.

0: kedves hallgatóink, a Süsfelnap azonnal indul. Addig is szíves türelmüket kérjük. 100.3 Rádiódik, Süsfelnap már elkezdődött.
1: Szép jó reggelt kívánunk mindenkinek, 9 óra elmúlt 17 perccel, és doppergés következik, mert itt van újra az én kis társam, az én kis műsorvezető barátom, a műsorvezetők gyöngye, a műsorvezető férjem, Maka Gyuszi!
2: Kalimera! Kalimera! Így köszönnek görögbe reggel!
1: Kalimera!
2: Kalimera! És a kettő elmúlik, Kalispera, ezt megtanultam, ennyit sikerült. Jó reggelt kívánok mindenkinek! Hát igen, szerda van, június 17-e, meghoztam nektek a jó időt, szívesen.
1: Köszi.
2: Apám mesélte, hogy jégeső is volt, 20 fok, 22 fok, tegnap mi leszálltunk a gépről, és 28 fok volt, és ezen a héten végig csak megyünk fölfele 35 fokig, úgyhogy szívesen elhoztam nektek Rodosztól a jó időt.
1: És most látom először, Gyuszikám, hogy te egyébként cigány vagy.
2: Én nagyon nagy.
1: Barna vagy. Nagyon szép a színed.
2: Köszönöm.
1: Hiába mondod, hogy megégtél.
2: Meg, fáj is a vállam
1: nagyon. Mutasd, húzd le egy kicsit, nem bírod? Úristen, tiszta hólyag! Nem, egyébként tök szép színe van a Gyuszinak, ilyen bronzos barna.
2: Igen, nagyon, hát nagyon rengeteget napoztunk, ugye a tengerparton voltunk, és ugye Rodoszra azt azért tudni kell, most így kapkodok a dolgokba, de hogy azért fújott a szél, de ne azt a szelet képzeljük el, mint amikor itt zavaróan fúj a szél, és nem tudom,
1: hanem...
2: Hát
1: az a jó kis tengerparti széljárás.
2: Igen, az a mediterrán szél, amikor úgy a tengert is fújja rád, meg olyan, világi gyerekek.
1: Finom homokot, a finom sós víznek a páráját.
2: Nagyon sós a víz, igen. Hát gyerekek, olyan hotelben voltunk, hogy nem tagadom, rögtön ezzel akarom kezdeni, hogy az emberségemet is megmutassam ebbe, hogy még egy 38 éves férfi is el tud pityeregni. Bekísértek minket. Már ott kezdődött az egész, hogy egy Tesla Jeep jött kiértünk a reptérre.
1: Élted.
2: Az vitt minket át, közben beszélgetett velünk a csávó. Nagyon cuki, nagyon jó fej volt, erről majd még témaötletként akarok beszélni a görögök kedvességével kapcsolatban, meg munka morájukkal kapcsolatban.
1: Nagyon kedvesek. És mondta, hogy reggelente hallgat minket.
2: Ott Görögországban, persze. És begördültünk a szállodába, és úgy képzeljétek el, mint a filmekben, amikor meg kell kerülni egy ilyen óriás pálmafás szökőkutat, és úgy áll be tudod az ajtó elé. Én már jöttek ki, segítettek a bőröndökkel, becsekkoltunk minden, és gyerekek, olyan hotelt sikerült kifognunk, ez volt a mákunk, hogy már húsvétkor lefoglaltuk, hogy fölvittek minket a szobába, rálátás, Zsuzsi látott képeket, ugye, aki követ Instán vagy Facebookon, az láthatott egy-két ilyen kis
1: videót
2: is, így van, és gyerekek, olyan látvány, hogy elpityeredtünk feleségemmel, hogy ilyen helyen lenni, nászutazni, és itt lenni egyáltalán magyarként, meg úgy kis egyszerű kis budapesti ki cigányként, nagyszerű élmény volt.
1: De aranyos. Mikor nyaraltál életedbe utoljára? Mi az emléket, hogy most tényleg nyaralni mentem, pihenni mentem, mondjuk szerintem esetleg így tengerpartra.
2: Gyerekként. Aha, uh-huh. Gyerekként. Én bevallom őszintén, nem nagyon. Én nekem a legutóbbi emlékem, amikor repültem egyáltalán, az Londonban volt, 8 éve, 7 éve, mit tudom én már mikor. A repüléstől picit féltem is, hogy őszinte legyek.
1: Minden rendben volt? Mert ugye tudjuk, hogy hettel itt minket, hogy hát úgy értem, hogy... Amitől aggódtál, az nem ütött be?
2: Ja, full and the gang, nem, hál' Istennek, nem. Olyan helyet vettünk ráadásul, hogy nagyobb volt a lábterünk, úgyhogy ilyen szempontból ki tudtam magam nyújtani, tehát nem kellett így összehúznom a kis belemet.
1: Nem voltál összehúzva.
2: Viszont tegnap hazafele volt rosszabb. Eleve az, hogy haza kellett jönni, tegnap azért voltunk szomorúak. Illetve olyan felhőbe, olyan ilyen turbulenciába kerültünk, hogy gyerekek az utolsó negyed órában azért úgy fogtuk egymás kezét feleségemmel, hogy azért úgy, és még egyszer elmondtam egy imát, út előtt is elmondtam, és út közben is, igaz is, rá is tüsszent a Zsuzsám egészségedre. Az utolsó negyed órában fogtuk egymás kezét, mert ott olyan, már bemondta a csávó, hát szokásos. De tényleg gyerekek, ez is egy óriási történet, de tényleg már bemondta, hogy ifjünk Budapesten, nem sokára letesszük a gépen, kérem kapcsoljunk.
1: Turbulencia.
2: És erre beszálltunk egy felhőbe, és úgy elkezdett minket úgy rázni, mint most oda mennélek, és elkezdenélek így rázni téged.
1: Jaj.
2: Tudod? És az utolsó negyed óra, az konkrétan ilyen volt, és tudod, amikor
1: már... Szukoltoztatok?
2: Mit csinál?
1: Sikoltoztatok?
2: Nem sikoltoztunk, de mondom.
1: Csendes tűrés.
2: Ott csendes tűrés, de aha, úgy néztük egymást, hogy ilyen fölakadt szemmel, hogy, hogy úristen.
1: Ebből
2: de nem
1: mi
2: is
1: lesz?
2: Ez a lényeg. Odafele viszont csodaszép utunk volt, meg mondom, vártak minket Tesla Jeep-el, minden úgy, hogy remek volt. És hát az egész ott létünk. Tehát rengeteget ettünk, nagyon finomak ott az ételek. A szálloda, mondom, hát pálmafás, tehát ilyen tiszta, nem is tudom nektek megfogadni. Ezt
1: majd add meg a címet.
2: Ezt látni kell,
1: megadod
2: ezt a hotelt.
1: Megadod a címet, aztán bebookingoljuk azt.
2: Igen,
1: is.
2: Ezt látni kell élőben, mert ezt így elmesélve az ember csak úgy elképzel valamit, de ott vagy, és azok az illatok, ahogy mondtad is, az a tengeri levegő, éjjel-nappal süt a nap szinte, tehát 9 órakor épp, hogy megy le a nap, tehát hogy eszméletlen.
1: Milyen a tengerpartja, ilyen apró kavicsos?
2: Kavicsos, és egy résztől meg homokos, de jó, és a víz...
1: Kell cipő?
2: Kell sűnsúz, én úgy hívtam, olyan sűnelleni védelem, sűnelleni védő cipő, sűnsúznak hívtam, kell, minden kín volt, és árulnak is ott a környéken, hogy ha nem vittél, akkor vegyél, mert az ott kötelező. Viszont a víz az világi. Az
1: meleg
2: világ.
1: Volt?
2: Meleg. Aha, meleg. Jó, konkrétan meleg 23-24 fokos volt a víz.
1: Ó, de finom.
2: Bementél, először hideg, mert persze nyilván meleg teste, fölhevült teste, bemész bármibe, fázol picit, idézőjelbe fázol, de utána körülbelül nem telik el egy 20-22 másodperc, és úgy egyből átjár az, hogy jaj, de jó.
1: Akkor nem maxoltátok ki szerintem ezt a nyaralást. Szerintem még lehet, igen, hogy idén elmentek, ez nagyon kevés volt.
2: 4,5 napot voltunk.
1: Miért nem mentetek egy hétre?
2: Azért, mert a feleségem így tudta kivenni a szabadságot, és azért őszinte akarok mindenkihez lenni, mivel ez egy közel 6 csillagos hotel volt, ezért ott már azért árba, még az még pluszba megtolta volna, úgyhogy nem akarok hazudni, hát ott azért az ár is számított ilyen szempontból, hogy mi jó időben foglaltuk le ezt a 4 éjszaka, tehát 5 nap 4 éjszakára mentünk, ugye, ez pont olyan árba volt, amire mi számítottunk, hogy utazással, minden költéssel, szállással, mindennel együtt, benne voltunk egy olyan összeg, most nem fogok nyilván összeget mondani, majd neked privátba, ami egy olyan keret, ami pont a Zsuzsinak közvét mutogattam, és úgy kiakadt a szeme.
1: Igen.
2: De mondom, ez egy papíron 5 csillagos, de eredetileg ez már egy 6 csillagos hotelnek minősül ott, tehát hogy tényleg árba egy hétre mész, még jobban zsebbe kell nyúlni.
1: Értem.
2: És ilyen szempontból para.
1: Értem. Volt ez reggeli vacsora volt benne?
2: Reggeli vacsora volt benne. Bálterembe volt, gyerekek, a reggeli meg a vacsora. Oh. Bálterembe.
1: Vitt a feleséged báli ruhát?
2: Volt egy ilyen görögös hosszú ruha is abba belibben. Voltak ott már barátokra tettünk szert. Én mindenkivel, hát ugye én alapból egy nagyon barátkozós típus vagyok.
1: Voltak ahogy... magyarok?
2: Ne, na ez, amit elsőnek ezzel akartam kezdeni. Gyerekek, az egész luxus hotelbe csak mi voltunk magyarok. És azt mondták a recepción, ott is volt barátom, hogy nem nagyon járnak oda magyarok.
1: Barátom.
2: Hogy nem nagyon járnak oda magyarok.
1: Még.
2: Azt mondták, hogy ott járnak görögbe természetesen, tehát hogy így átnak turista izébe.
1: Tudjátok, de ezt a szállodát kihagyják, tartsuk titokba.
2: Nem is mondom el a szálloda nevét.
1: Nem. Megmarad nekünk.
2: Persze, igen, maximum neked elmondom, de ne érdemes elmenni. Akiket nagyon sűrűn hallottuk beszélgetés szempontjában, angolok, rengeteg angol, de inkább azok az idősek, tehát ilyen 60 pluszosak. Én egyszer együtt ültem kint és szívtam friss levegőt egy 82 éves bácsival, aki a feleségével jött kettesbe. Mekkora szép dolog amúgy ez.
1: Nagyon.
2: Is. És Manchesterből jöttek, elmondta.
1: Egy éve házasok,
2: ők is a mézes hetüket töltik. Amerikaiak voltak, németek, mi ketten magyarok.
1: Cigányok.
2: Láttunk indiaiakat, többet, tehát több nagyon nem ott barnult embereket, tehát őket is satsz, mert kb. Vagy arabok.
1: Láttunk tesókat.
2: Vagy arabok voltak, vagy indiaiak, ezt nem tudom ugye megállapítani. És úgy tulajdonképpen így ezt így le is fettem az ott lévő embereket. Talán, nem tudom, talán így még a közvetlen környezetünk, mint a lengyelek, vagy nem tudom, csak úgy most ráfogom. Úgyhogy mi voltunk egyedül magyarok.
1: És gyerekek? Mennyire volt sűrű a gyerektől
2: hál' Istennek
1: a medence?
2: Volt, nem, nagyon jól el volt osztva. Ami inkább nekem föltűnt, ezt is akartam témába hozni majd, úgyhogy most így kapkodok ide-oda. Voltak gyerekek, de amúgy ilyen lányoddal korosztályúak, ami úgy már azt
1: már
2: mondom,
1: tudnak
2: hogy
1: viselkedni.
2: Tudnak viselkedni, de volt legalább egy 15-20 család, akik ilyen alig fél éves babákkal voltak ott. Egyszer volt is egy olyan helyzet, amikor már feleségem, aki nem egy ideges típus, már úgy fölállt, és mondta, hogy ha azt mondja, hogy inkább mi feküdjünk, akkor de úgy látszik, hogy nem veszik magukat észre. Mikor kiviszik a tűző napra a gyereket babakocsival, és a gyerek persze örjöngve sír, és az apát látod, hogy éppen a harmadik korsó sörét issza, és lesz szarja már bocsánat azt a kisgyereket,
1: de
2: úgy az úgy idegesít.
1: És
2: az úgy idegesítő. Uh-huh. Tehát azért egy ilyen luxus hotelben én azért azt vártam volna, hogy azért legalább ki van írva, hogy mit tudom én, 2 éves kor alatt ne. Vagy nem tudom, de erről is akarok itt témát így feszegetni, hogy mikortól érdemes például neked szerinted, mint anya, pont meséltem is feleségemnek, meg én is megjegyeztem, hogy te magad mondtad, hogy például Egyiptommal várni akarsz lányoddal, hogy becsülje. Hogy fölfogja, hogy hol van. Most ez a csecsemő fölfogja, hogy egy majdnem 6 csillagos luxus hotelben van Görögországban.
1: Nem volt másik tesó? Tehát, mert hogyha van egy nagyobb tesó, tudod, akkor nem. Én nem látom sok értelmét, de egyébként ezt a témát szerintem tartogassuk pár zene után.
2: De mielőtt elmünk zenélni, tartsd a szót, én fölállok a székről.
1: Jó, tartom a szót, kedves hallgatóink, addig a Gyuszi mindjárt visszaszólt. Hát csak szeretném elmondani, hogy nagyon örülök, hogy újra itt vagy, Barnán, és gyönyörűen le vagy barnulva. Hú, adott nekem
2: gyerekek,
1: a játékot!
2: Egyet a lányodnak hoztunk, ez feleségem kedvenc, nem görög sajnos, ez inkább balkán, de görög úr van itt fölül ráírva. Ez egy töltött, csokival töltött ostya, és ez a görögöknél nagyon népszerű, Papadopoulos van ráírva.
1: Hát nagyon úgy, hogy
2: ez a lányodnak első körben.
1: Azt hittem, nekem már patintanám kifele.
2: Ez pedig kifejezetten neked, mert tudom, hogy azért főzöl és nagy salátás vagy. Ez egy eredeti rodoszos, ilyen görög saláta mix, fantasztikus kis bazsalikumos olívaolajok és greek szalád mixes nagy fűszerkeverékkel.
1: Nagyon köszönjük, remélem, nincs rajta nagyon az aranyos. Az se baj, ha rajta van 3-4 euró.
2: Ne.
1: Nagyon köszönjük, Gyuszikám, így nekem is kell majd a bazárból hoznom neked valami Rolexet.
2: Egy Rolexet, igen, nem kell nagy dolog egy Rolexet.
1: Hát nagyon aranyos vagy, hogy gondoltál rám, de tényleg nem kellett volna.
2: Rá, de hogy is.
1: És jó is, mert én nem szeretem a hűtőmágneseket.
2: Nem, senkinek nem hoztunk hűtőmágnest.
1: Hát ez sokkal jobb ajándék, nem meg tudod enni, meg tudod inni.
2: És a
1: mindjárt fel is pattintom ezt az olívaolajat, ezt megiszom.
2: A csokit azt azért tettük így mellé, mert mondom, feleségem imádja azt, és az nem kapható itthon Magyarországon, és azt ő nagyon szereti, hozott haza magának is, és azt mondta, hogy ha már neked viszünk ilyet, azt mondja a Zsuzsi lányának, meg azt, hogy vigyünk
1: csokit,
2: és akkor
1: köszönjük.
2: Mondta, hogy akkor vigyük ezt, mert hogy ezt ő nagyon szereti, szerinte tök fiam, én nem kóstoltam meg, bevallom
1: én
2: az őszintén.
1: Én is szoktam neked hozni szuvenírt.
2: Hoztam már.
1: Hoztam?
2: Persze.
1: Na jó, van.
2: Nem tudja. Hoztál, nem?
1: Jó, hoztam, ugye?
2: Elmondom, mit hoztál. Legutóbbi
1: teát.
2: Török, így van, ilyen kis szatyorba, tehát nem szatyorba, hanem kis dobozba hoztál ilyen szettet.
1: Ilyen török teát.
2: Így
1: alma
2: van,
1: tea
2: így
1: volt
2: van,
1: benne.
2: Így van, így
1: és
2: van.
1: És volt benne
2: van.
1: Pohár is?
2: Az nem, na majd az idén. Nem volt benne. Na majd idén, azt mondja.
1: Hát nagyon
2: na
1: köszönöm. Na ne ennek örömére, Gyuszi, pattints valami jó kis zenét.
2: Na most erre valami görög ízét pattintom.
1: Hogy
2: nem,
1: a görögök is szokták mondani azt, hogy valamit mondanak így a zenére.
2: Hoppázni szoktak nagyon, ők is ilyen cigányban hoppáznak.
1: Uh-huh. Szoktak valamit ilyen kifejezést szoktak mondani a zenére, használják. Hú, elfelejtettem,
2: na
1: pedig voltam Görögországban, majd eszembe jut.
2: Na jó, 2 darab zenére fussunk, csak el aztán jövünk vissza.

0: Gyöngyi Zsuzsi és Baka Gyuszi megint kisütöttek valamit. 100.3 Rádió Dix, süss fel nap, minden hétköznap 9-től délig.
1: Jamász. Ezt szokták Jamász. Mondani, amikor azt mondják, hogy egészségünkre. Igen,
2: van.
1: És van, hogy tánc közben is elejtik ezt a szót, hogy jamász, és ezt általában akkor kiáltják, hogyha olyan táncot ejtenek, ami ilyen kis poharazgatással megy. Bor van benne, vagy úzó.
2: Na, és megkóstoltak. Igen,
1: mert hát Gyusziék Nászúton voltak.
2: Igen, Rodosz szigetén voltunk.
1: És
2: így
1: most
2: van.
1: Értek haza, és a Gyuszira nem lehet rá is menni, és irigy is vagyok, megmondom őszintén, mert olyan fekete, amikor beszálltam a liftbe mellé, kétszer rá kellett néznem, hogy ő az-e.
2: Nem, mintha általában, vagy pár nap után megszoktál volna is, de így meg pláne nem, igen. Szóval igen, jamászt, azt szokták használni, azt nem tudtam, hogy erre is, hogy tánc közben, mert a jamászt azt általában volt olyan, hogy mit, hogy kirakják a sört, és akkor mondják előéd, vagy üdítőt.
1: Igen, hogy egészségedre.
2: Jamász, csak az egészségedre, igen.
1: Megkóstoltál bármit, ilyen nemzeti italt?
2: Igen, voltunk, mert azért sétálgattunk, tehát nem csak a hotelben voltunk természetesen, tehát megnéztük az Old Town-t, ugye az az óvárosa Rodosznak, gyönyörű, szép, ez az igazi, úgy éreztem magam, mint hogy az Zeus templomába lennék bent, tehát csoda szép volt, egy jó 3 órát sétáltunk ott, lehet ott is égtünk azért, mert ott is iszonyat meleg volt, ugye, és ott például egy helyen leültünk, és akkor ott is beszélgettem a pincérrel, persze mindenkivel beszélgetek, és egyszer csak térül fordul a csáva, és lerakott elénk 2 úzót. Hogy azt mondja,
1: ezt kóstoljátok meg.
2: Gift, tudod, ajándék. Jó van, mondom, mi ez? És mondja a feleségem, hogy ez tuti, hogy úzó.
1: Persze.
2: Beleszagolta,
1: fehér,
2: nem ér.
1: Fehér, ilyen opálos színű.
2: Igen, viszont fú, gyerekek, borzalmas.
1: Nem lett a kedvenced?
2: Olyan volt, mint egy...
1: Fokrém.
2: Nem, mint a negró cukor.
1: Vagy igen, felolvasztva vízbe.
2: Vagy negró cukor.
1: Alkoholba.
2: Igen. Fú, nem? Nagyon rossz volt.
1: Tudtam. Igen, mondtam, emlékszem, igen. Mondtam, hogy ez nem fog neked ízleni, szerintem.
2: Nagyon rossz ízű.
1: De van, aki amúgy szereti, mert ez ilyen ánis pálinka valójában. Tehát az ánistól van ilyen mentolos íze.
2: Én el is hiszem ezt neked, én nem jártam ezeknek utána, mert én a görög sört vártam nagyon, a Mitosz nevű sört, ami nagyon híres, és
1: jó
2: mindenhol
1: volt.
2: Kapható természetesen.
1: Az jó sört?
2: Az a legfinomabb szerintem a világon. Uh-huh. Hát, legfinomabb a világon. És a kaják, hát természetesen, ami alapból kipróbáltuk, az a girosz, ugye, az eredeti.
1: Hát de hát az, van benne caciki,
2: van
1: sült
2: benne
1: krumpli,
2: a pita
1: tele van pakolva.
2: Olyan, hogy ilyen, nem is tudom megmondani, hogy mivel másabb, mint az itthoni, de jóval. Jóval nagyobb.
1: Kezdődik, igen, és a ropogósabb, meg olyan más
2: maga
1: a tészta.
2: Más az a tészt, igen, ezt akartam, hogy más a tészta, más a fűszerezés, és gyerekek, nem sajnálják a zöldséget. Úgy vágják a görögök a zöldséget, mint hogy van egy paradicsom, és nem 4 cikkelyre vágják, egyre. Vagy nem? Tényleg. De most mutatom a Zsuzsinak, hogy ilyen 5 centi átmérőjű feták voltak belerakva salátákba. Tehát, hogy így, de azt néztük feleségem, hogy itt ezek uborka, kígy uborka, így max 2 volt vágva, és
1: igen,
2: volt
1: és ott azért ilyen... egy girosz úgy kitart egészen egy egész napot.
2: Hát ebédre megeszed, és az úgy bőven kivagy.
1: Betámaszt
2: és
1: egész
2: árakat
1: napra.
2: Néztük, és összehasonlod a magyar agy, ugye egyből átszámolod az eurót. Gyerekek, Budapest drágább szerintem, mint Rodosz.
1: Meg Balaton, meg aztán pláne.
2: Balatonról ne is beszéljünk.
1: Mindig ezt mondom, ugye? Mindig ezt mondom.
2: Mert ott mondom, voltak már barátaink a szállodából, és olyannyira, hogy az egyik reggelisztető hölgy, mindig nála kellett ülnünk az ő szegmensébe, velünk aludt, és ugye bálteremben volt a reggel is, meg a vacsor, és egy gyönyörű naplementét nézted a vacsoránál, ott a tengerre nézett az ilyen nagy báli ablak. Na mindegy, nem is ez a lényeg, csak most így hirtelen eszembe jutott.
1: Ja,
2: és ő az utolsó
1: nap,
2: mostanhoz 24 órával vissza, ilyenkor adott nekünk egy szuvenírt, mondta, hogy mindig emlékezzünk őrá, mert hogy megkedvelt minket, és kaptunk egy ilyen I Love Rodoszos ilyen szívecske, ilyen kis üveg szívecskét. Mm-hmm. Csodaszép, úgyhogy azt is természetesen hazahoztunk.
1: Ezt te kaptad titokba.
2: Titokban, halál belém volt esve az asszony, persze.
1: Ezt Gyuszi kapta titokban, nem is látta a felesége.
2: Igen, és ő mondta, na csak ezt akartam elmondani, hogy ő mondta, hogy milyen jó, igen, hogy mondta, hogy jól éreztük-e magunkat, hogy ilyen mondtuk, hogy jaj, nagyon alig akarunk elindulni, blablabla, bla, bla, és akkor mondja, hogy hát ő is szereti Rodoszon élni, de hogy azért elég drága. És mondtuk, hogy Budapest is more expensive, szóval no, és mondta, hogy például ott egy lakás, hogy hát ő bérel lakást, és hogy 500 euró. Ha mondom, a mi lakásunk, mondom, 800.
1: Aha.
2: Tehát mondom, ma most euróra átszámolva vagy nagyjából.
1: Na és hogy mennyi volt egy ilyen nagy girosz, mert van ott is méretben.
2: Tálba vagy
1: nem,
2: pitába?
1: Így pitába.
2: 6 euró. Átlagban 5,5-6 euró volt, azt így átszámolod, most láttam, mióta hazajöttem.
1: Na de az méretes,
2: 3,49
1: szóval
2: most az euró.
1: Nem csak egy ilyen kis picike kis valami,
2: hát
1: hanem
2: az... Hát aluljáros girosz természetesen.
1: Az egy ilyen fél karnyi méret. Tehát
2: igen, 6 euróba átlagban azt mondom, hogy 6 euró, egy korsósör 3 euró 50 cent körül volt, azt hiszem, de nem nagyon, nem nagyon nézed az árakat, ha ott vagy.
1: Persze.
2: Nyaralásnál nem nézi. Időt.
1: Gyerekek. De Magyarországon nézed az árakat, nem? Amikor elmész nézed. Balatonra, akkor úgy nézed az árakat, mert igen. Úgy vagy vele, hogy én is néztem, mikor lementünk Balcsira, és akkor így néztem, hogy micsoda, tudod, mondom, igen. Jól látok, hogy egy rántott hús hol kezdődik árban, mindegy, nem
2: tegnap,
1: mondom.
2: Tegnap a tényekben pont erről volt szó, véletlenül kapcsoltam oda, nem tudtam, hogy még létezik az a műsor, és hogy pont az ment.
1: Elmentél 4 napra,
2: elmentem 4 napra. És hogy erről beszéltek pont, hogy a balatoni árak, hogy most, de erről már mi is beszéltünk, meg más rádiócsatornák is beszéltek erről. Igen, amit mondasz, hogy itthon nézed jobban az árat.
1: Igen.
2: Viszont Görögországban nem azért nem nézed, mert te rajoskodsz, hanem azért, mert az első napunk után tudtuk, hogy nagyjából mire számoljunk. Tehát még a minibár árak is jóval az itthoni árak alatt vannak. Én megittem onnan az italokat.
1: Kifosztotta gyerekek, kifosztotta.
2: Hát ki is kellett fizetnem aztán. De hogy nem, figyelj, nem voltunk ugye 4 teljes napot, plusz egy felet, és a végén ugye ki kell fizetni a ottani fogyasztásodat is. Hát gyerekek, a 4,5 nap alatt nem értünk el, vagy elképzelés szerint sokkal több lett volna a fogyasztás, az én számításaim szerint, mert az itthoni számításokat mértem, így van, és mondták a számlát, vagy adatták a számlát, a végén kicsekkolásnál ugye ki kellett fizetnem, és ránéztem feleségemre, mondom, dikaz. És mutattam az árat.
1: Elfelejtették ráírni a kis üvegeket.
2: Igen, azt nem fogyasztottuk el. És akkor ő is ránézett, és mondta, hogy jóval alatta vagyunk, mint amit mi is számoltunk fejbe. Mert egy balatoni árhoz vagy szokva, mondjuk, hogy ha ott megiszod a minibárt, és fogyasztasz a bárba, és esetleg kérsz ezt, vagy azt, vagy mit tudom, akkor az ott kezdődik, hogy. És itt is ezt számoltuk. És ahhoz képest, jó, nem fizettünk keveset, de jóval alatta voltunk annál, mint amit mi azt elképzeltük fejbe.
1: Nézd, Magyarország nem a mi turisztikai központunk. Mármint nem a magyaroké,
2: hanem a magyar tárcákhoz van mérve.
1: Mi a külföldiekre vagyunk berendezkedve.
2: Igen, igen.
1: Mi meg megyünk akkor így Görögországba, Törökországba.
2: Amúgy Görögországból indult hajó Törökországba, mert állítok 3 óra, mert ott vannak határon, ugye pont az a rész, de és mondta is feleségem, csak nem mentünk át, mert most mondom, azzal egy 3 óra, akkor vissza is. Hát mondom, az egy teljes napunk, mondom, oda, és tényleg, ahogy mondtad is, annyi napunk meg nem volt, hogy most ilyet is. Ha még kilettünk volna még 3 vagy 4 napot, akkor biztos, hogy az egyik nap ezt bejátszottuk volna, mert rengeteg hajó indult ott ilyen 3-4-5 órás turnusokra, és többek között a szomszédos Törökországba.
1: Ezek ilyen kompok voltak, vagy ilyen
2: nem,
1: rendes hajók?
2: Rendes,
1: de jó.
2: Gyönyörű, szép nagy hajók, Rodosz Old Town-jába, ebbe a városukba óriási nagy kikötő van, mennek nyilván luxusjaktok is, nem arra szálltunk volna föl, ha mentünk is volna, mert láttunk olyat, ami ránézésre drága volt.
1: Van olyan, amelyik ilyen returnba így jön-megy.
2: Hát jön-megy, igen, de az a legkevesebb intervallum az ilyen 2 órás utak. Aha. De úgy, hogy oda 2 és vissza 2, tehát az már 4.
1: És Törökországban hol áll meg?
2: Nem néztük meg, mert nem akartuk fájdítani a szívünket, csak feleségem látta meg, hát tudtuk is, hogy a Rodoszi sziget az közel van, és mondta csak, nem, feleségem most tudná, de én nem tudom.
1: Hát,
2: Törökországnak valamelyik és baltárja. Hát igen.
1: Majd egy következő alkalommal ezt is bejátszátok.
2: Jó is lenne. Úgyhogy nagyon jól éreztük magunkat, nagyon jó volt, nagyon rossz volt hazajönni.
1: Azt elhiszem.
2: De az ott létünk alatt tényleg ilyen királyi pompába éreztük magunkat, és tényleg iszonyat kedvesek, de erről majd akarok, mondom, témaként beszélni. Nagyon kedvesek, és tényleg, és alapvetően azok, de majd mondom, ezt inkább témaként akarom fölhozni, ezt a kedvesség dolgot, meg ezt az egész munkamorál dolgot, de nagyon jól éreztük magunkat, nagyon jókat tettünk, tele vagyunk, tehát hogy most feleségem mondta, hogy jó, mától
1: mi az diéta,
2: mert tegnap este még hazaértünk, nyilván rendeltünk vacsorát, pakoltunk, mosómak a mosodája beindult, mert hát rengeteg ruhánk volt, ugye, meg sós tengeres, meg még a cipőnk is homokos.
1: Vásárolni nem vásároltatok? Ilyen bazár, vagy valami?
2: De voltunk, hát nem bazárnak hívják azt, ugye, hanem ilyen, tudod, ilyen ilyen...
1: Én hozzá vagyok
2: ilyen
1: szokva
2: kis törökhöz,
1: tudod, bazár.
2: Így persze, hát az, de az jóval jobb is, meg nagyobb, meg minden, de itt meg úgy képzeljétek el, hogy ilyen gyönyörű, szép ez a fehér kis utcák, ez a igazi görög feelingű, ez a márványköves, vagy nem is tudom milyen köves utcák, és akkor
1: fehér ott, házak,
2: igen,
1: fehér meg a kék.
2: Így van, és akkor ott vannak ilyen
1: amúgy elárulom, nálunk is ilyen a stúdió, úgyhogy nem tudom, hogy észrevette, de hogy megint egy görög helyszínre érkeztél.
2: Én meg görög kékfehér melegítőbe vagyok direkt.
1: És vásároltatok valamit?
2: És vásároltunk, igen, vettünk például kalapokat ott, aha, hogy legyen rajtunk, hogy ne süsson annyira a nap. Én azt itthon is hordani fogom, nagyon szép kis szalma kalapocska.
1: Bocsánat, lókupecbe.
2: Lókupec, persze, elküldtem öcséméknek, és mondta, hogy júj, de cigány, ennyit írt vissza. De tényleg rajtam egy picit autentikusabban állt a kalap.
1: Se baj,
2: de jól éreztem magam benne, mert tényleg nem süt úgy, hát kell, nagyon meleg van.
1: Kell
2: rozoszom.
1: A napra, igen.
2: Nagyon-nagyon meleg van. Megvettünk egy-két ruhaneműt, de amúgy semmi extra, tehát hogy tényleg így pár apróságot. Meghoztunk az egy-két szuvenírt, mint amit mm-hmm. például neked is. Hoztunk haza apáméknak, ugye, meg magunknak is azért. Például vettünk egy ilyen rodoszos rendszámtáblát tulajdonképpen, és azt kiraktuk most otthon, úgyhogy kim van az egyik szekrényünk.
1: Hát én azt kívánom, hogy nagyon sok ilyen rendszámtáblát gyűjtsetek még össze, és amen, járjátok be a világot, nézzetek meg egy csomó mindent, egy csomó helyszínt, és nyaralgassatok meg. Hát ezt kívánjuk a hallgatóinknak is.
2: Így van, itt a jó idő, induljatok neki, lássunk világot tényleg, mert csodaszép és csoda jó helyekre lehet eljutni. Én nagyon sajnálom, hogy 38 évet kellett arra várnom, hogy Görögországba elmenjek, mert ha tudom ezt előbb, gyerekek, én minden
1: nyáron
2: év,
1: ott
2: minden
1: vagy
2: év volt. Hát ahhoz akkor nagyon félre kéne tenni, de a szálloda véget, de nyilván vannak olcsóbb szállodák is természetesen, és mondom, maga az árak, hogyha elmész valahova, nem drágább, mint hogyha ma elmész, és mondjuk egy jobb étterembe, nem egy luxus, és nem is egy kifőzdébe, egy Liszt Ferenc téri étterembe eszel. Sőt, hova tovább, a Liszt Ferenc téren tudok is éttermet, nyilván nem mondom a nevét, ahol drágábbak az ételek, uh-huh, mint ahol mi ettünk egy igazi taverna görög helyeken, és ilyen 10-15 euró egy tányér étel, gyerekek, átszámolod, 5000 forint.
1: Aha.
2: 5500 forint, na.
1: Igen. Érted?
2: Sőt, most ugye olvastam tegnap a híreket, már azért próbáltam fölzárkózni, 349 az euró, sosem volt ilyen alacsony, mint most. Tehát, hogy átszámolod, tényleg 5500 forintok az ételek egy tavernába, egy görög eredeti tavernába, itt meg, érted? Tehát, hogyha a magyar viszonylathoz méret, semmivel nem drágább, sőt, úgyhogy azért mondom, hogy lássatok világot, menjünk ki kicsit.
1: Igen, ezt mond magadnak is.
2: Magam, abszolút.
1: De én felmentelek, mert én tudom, hogy te a cirkusz időszakodban csak dolgoztál, szabadnapot nem kaptál, úgyhogy így fel vagy mentve. Nem volt szabadnapod,
2: hát
1: nem engedtek
2: ott nem,
1: el.
2: Ott nem, de most meg itt áll a jó Istennek, hogy a rádióban ezt meg tudjuk oldani, úgyhogy... Hát ennyit erről. Na, mondom, pár dolog ott kint Görögországban eszembe jutott, és már ott mondtam feleségemnek az esti kis sétáink, meg beszélgetéseink alatt, hogy én ezt itthon el fogom mondani drága Zsuzsámnak.
1: Nem mondja a rádióban hallgatóinknak, úgyhogy figyeljetek 10 órától, jó?
2: Igen,
1: hogy mi történt még kint Görögországban.

0: is tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádió Dikem.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando!
2: A mai nap folyamán továbbra is a fejünkön lévő testrészeket fogjuk tanulni, és elérkeztünk a szájhoz, ahol nagyon sok
3: ügye?
2: Azt a mindenét, és már ki is találtad. Igen.
3: Igen, mert ugye olyan sokszor van a hétköznapi nyelvben is, hogy szerintem nagyon sok cigány szót használunk így a slangben, és sokszor ugye tévesen, mint például a sérót, mert ugye ez a fej, nem a haj, és a belüljük a sérunkat szoktuk használni, és például a múj szót is nagyon sokszor hallottam, amikor, hát volt már, hogy megjegyezték nekem, hogy milyen szép a mújod. És akkor néztem nagy szemekkel, hogy most mire gondolunk pontosan, gondoltam, hogy biztos valami illetlen dolog, de aztán rájöttem, hogy a számra gondolnak. Igen. Ezt tudom.
2: Na, ez egy nagyon jó dolog, akkor ezt nem is kellett megtanultanom.
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádió Di. Rádió Di. Rólunk, neked. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reálking.hu és keresd Facebookon Tibi Reálking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reálking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
5: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a Dik Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dikben.
6: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigány származású híres ember, akiről egy süteményt neveztek el, nem más, mint Rigó Jancsi. A róla elnevezett csokoládés sütemény, a Rigó Jancsi, ma is a magyar cukrászat egyik legismertebb klasszikusa. A sütemény története azonban sokkal több egy egyszerű receptnél, egy romantikus, botrányos és nemzetközi visszhangot kiváltó szerelmi történet emlékét őrzi. Rigó Jancsi élete és felemelkedése. Rigó János, vagy ahogyan a világ ismerte Jancsi, 1858-ban született Magyarországon. Cigányzenész családból származott, és már fiatal korában kitűnt rendkívüli hegedű játékával. A 18. század végén a cigányprímások Európa szerte nagy megbecsülésnek örventek, hiszen a magyar cigányzene különleges hangulatával meghódította az arisztokráciát és a polgárságot egyaránt. Rigó Jancsi nem csupán tehetséges zenész volt, hanem karizmatikus személyiség is. Jóképűnek tartották, elegánsan öltözködött, és nagy hatással volt a közönségére. Zenekarával bejárta Európa számos nagyvárosát, fellépett előkelő éttermekben, szállodákban és bálokon. Hírneve egyre csak nőtt, míg nem élete olyan fordulatot vett, amely örökre beírta a nevét a történelembe. 1896-ban Párizsban egy elegáns étteremben muzsikált, amikor a vendégek között ott ült egy belga hercegné, Clara Ward. A fiatal nő amerikai milliómos családból származott, és házassága révén belga nemesi rangot viselt. A korabéli beszámolók szerint Clara rendkívül szép és feltűnő jelenség volt. A legenda szerint Rigó Jancsi játék közben észrevette a hercegnét, és külön neki kezdett muzsikálni. A zene, a romantikus hangulat és a prímás sámja mély benyomást tett Clarára, rövid idő alatt szenvedélyes szerelem bontakozott ki közöttük. Kapcsolatuk hatalmas botránynak számított, a 19. század végének Európájában elképzelhetetlennek tartották, hogy egy arisztokrata nő elhagyja férjét egy cigány származású muzsikusért. Clara azonban fittyet hányt a társadalmi elvárásokra, elvált férjétől, és Rigó Jancsival kezdett egy új életet. A szerelmi történet hónapokon keresztül a korabeli újságok címlapjain szerepelt. Európa szerte beszéltek a különös párról, egyesek romantikus hősként tekintettek Rigó Jancsira, aki zenéjével és személyiségével meghódított egy hercegnét, mások pedig megbotránkoztak az esetem, mert sértette a kor társadalmi normáit. A pár több országban is megfordult, fényűző életet éltek, és szinte mindenütt kíváncsiság övezte őket. Nevük összefonódott a romantikával, a társadalmi korlátokkal való szembeszegüléssel. A legismertebb történet szerint egy budapesti vagy pesti cukrász készített egy csokoládés süteményt a híres szerelmes pár tiszteletére.

0: A desszert gazdag csokoládékrémből, kakaós piskótából és csokoládébevonatból állt, ami akkoriban különösen elegánsnak és luxusnak számított. A sütemény a Rigó Jancsi nevet kapta, mert a cukrász úgy vélte, hogy a romantikus történet tökéletesen illik ez a különleges édességhez. A desszert gyorsan népszerű lett, és hamarosan a Monarchia számos cukrászdájában megjelent.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak.
1: Minden hétköznap 9-től délig.
2: Most indulunk.

0: Kedves hallgatóink, 100.3 rádiódik süsfelnap, bő 10 perce elkezdődött. Elnézést, a büfében voltam.
1: 10 óra múlt 14 perccel, szerda van és június 17-e. Szép délelőttöt kívánunk minden drága hallgatónak.
2: Hello, sziasztok! Na végre már, hogy
1: Kalimera.
2: Itt vagy. Már végre, hogy itt vagy.
1: Na, örülök neki, hogy örültök. Én is amúgy örülök, mert alapvetően persze az ember nem örül, mikor hazajön egy nyaralásról, de én nekem megadta azt a jó Isten, hogy nekem olyan munkám van, hogy a Zsuzsámmal itt ülünk, és tudtam, hogy örömmel fog fogadni, örömmel beszélgetünk, úgyhogy nekem ez nem egy teher. Az teher volt, hogy haza kellett jönni, persze, de hát
2: az a nyaralásról mindig igen úgy jön el, főleg, hogyha jó az a nyaralás, hogy azért nehéz szívvel hagyjuk ott a pihenést, nehéz szívvel hagyjuk ott azt a közeget, ott mindig azért többé-kevésbé jó dolgok történnek egy nyaralás alatt az emberrel.
1: Hát, sőt, igen. Arról nem is meséltem, hogy az a duty free, azért bevásároltunk oda-vissza, megmondom az őszintét, de ez is ugye feleségemnek ráadásul hétfőn volt ugye a születésnapja is, és hát úgy voltunk, hogy ez az út, ez nem csak nászút, hanem a szülinapja is. Aha. És akkor hát a duty free-be is úgy voltunk, hogy ez a nincs holnap alapon. Parfümöket vettünk, csokit, mit tudom én, úgyhogy...
2: Holnap, jó, ez
1: voltunk,
2: jó.
1: Így voltunk, most nem mondom ki a márka neveket, de nagyon jó kis parfümöket vettünk. Uh-huh. Viszont, mentségünkre szóljon, tegnap este, mikor már itthon voltunk, kipakoltunk, satra, feleségem érdekességként megnézte a Notinon, hogy mennyik ezek a parfümök. Hát gyerekek,
2: mennyi
1: hát
2: az
1: parfümönként 15.000-16.000 forintok a mi javunkra.
2: Aha.
1: Szóval soknak jó hangzott így első díkra, amikor fizettem ott a végén x eurót, akkor úgy azért úgy azt mondtam én is, hogy belenyírtunk, de nem baj, nyaralunk, nászút, stb. Nem is érdekel tényleg most minket így az anyagi része a dolgoknak. És még utána, amikor mondom, a feleségem még megnézte, és mondta, hogy figyelj, Mász, a te parfümöd azt mondja, az itt ennyibe kerül, mi ennyi vettük, az enyém az ize, és akkor így összeméregettük, ilyen 15-16 ezer forintos differenciák voltak. Úgyhogy kár, hogy nem tudsz csak úgy bemenni a duty free-be.
2: Igen.
1: Csak akkor, ha van jegyed, ugye?
2: Ez így van. Csak repülőjeggyel tudsz vásárolni is. Igen, sajnos igen, nem tudsz csak úgy vásárolgatni, meg bemenni. Nem.
1: Kár érte, mert Érdemes
2: kell
1: lenne,
2: hozzá egy út.
1: Igen. Na de, a görög vendégszeretetről akartam azért beszélni, mert milyen érdekesnek, én legalábbis nagyon érdekesnek láttam, és a kedvesem is, hogy az egy dolog, hogy egy ilyen luxus szállodában, meg szerintem bármelyik másik szállodában is, nekik munkaköri kötelességük nyilván az, hogy ugye kedvesek legyenek a vendégekhez,
2: lenne.
1: Hiszen...
2: Az lenne. Nem mindenhol van ám így. Nem hát mindenhol.
1: Egy az, kettő meg az, hogy láttuk azt is, hogy azért nagyon sok olyan vendég volt, tisztelt a kivételnek, biztos voltak olyan mások is, olyan jó fejek, kedvesek, mint mi voltunk, de hogy úgy mindenki olyan picit olyan, ha nem is lekezelően, de olyan kicsit olyan semmibe véve a szolgálati személyzetet, úgy kézzel jelzett, hogy ah, most nem, vagy jó, oké, köszi, thank you.
2: Fú, de utálom az ilyen felsőbbrendű embereket.
1: Ilyenek voltak, tudod? Aha. Én például tegnap az utolsó reggelinknél, én például az omlettes séfnél, mert volt külön omlettes séf, beszélgettem vele a meccsekről, mert tudtam róla, hogy ő Németországból költözött ide, és kérdeztem, hogy látta-e a német meccset, ahol 7-1-re megverték Curacaót, és erről beszélgettem vele. Tehát, hogy én már voltam olyan nexusba egy omlett séffel, hogy haver, idézőjelben persze a haver szót, nyilván
2: igen,
1: nem tudjuk
2: igen,
1: egymás
2: igen.
1: Nevét, meg nem fogjuk tartani Facebookon
2: persze.
1: Kapcsolatot.
2: De a hogy... kedvesség az, a kedvességet a vendég részéről, azt, tehát, hogy azt nem kell megvenni, tehát egy kedvesség, ami jön mondjuk belőled alapvetően, az nem mindenkiből jön, és ez nagyon szomorú. Én is nagyon sokszor látok ilyet, amikor elmegyünk bárhová nyaralni, és nem csak külföldön, itthon is. És
1: ezt én akartam párhuzamba vonni
2: pont. Nem szeretem azokat az embereket, és mondjuk tartozon az még az asztaltársaságomhoz is, akik mondjuk úgy intenek a pincérnek, meg lekezelően beszélnek
1: igen.
2: A pincérre, meg felsőbbrendüként viselkednek ott a személyzettel akár.
1: Igen.
2: Én azt kimondottam.
1: Én
2: szégyellem magam, hogyha az én asztaltársaságomnál valaki így viselkedik.
1: Én nagyon örültem annak, mondom, hogy aki hallgatott minket 9-kor, hogy nem volt rajtunk kívül más magyar, tehát nem magyar viselkedett úgy, ahogy ott láttunk mi is egy-két családot, vagy pár akik úgy viselkedtek, hogy ilyen, mondom, nem voltak lekezelők, mert nem akarom őket megsérteni, pláne nem ismeretlenül, de olyan aha, most nem, kösz, ilyen, jó van ott a személyzet, de jó van, nem, majd szólok, ha kell lesz.
2: Kicsit, de ez
1: kicsit ilyen stílust éreztünk, és ellenbe velünk, akik bárki mellett
2: őket,
1: elmentünk.
2: Mint egy legyet, nem?
1: Igen, mi bárki mellett elmentünk, köszöntünk, de ők is köszöntek előre, meg mi is, ha pont nem látott, mert perifériában voltunk, mi köszöntünk rá, de egy takarítótól kezdve mindenkinek adtam jattot. Direkt azért vettünk föl eurót, általában mindenhol pedig kártyával fizettünk, de vittünk ki pár száz eurót azért, hogy tudjak egy taxi, vagy nem tudtam, hogy lehet-e kártyával, hogy jattolhassak. Uh-huh. Hogy jattolhassak, mert tudom, hogy ez nekik is iszonyatosan fontos.
2: Hogyne. Ez mindenhol, minden országban egy jól eső dolog, hogy mondjuk egy takarító személyzetnek itthon
1: vagy,
2: is, igen.
1: Vagy nem csak takarítóknak, én adtam, aki felsegítette velünk a bőröndöt. Ez a
2: londinernek.
1: Boy, igen. Az étterem részen. Nem tudom, tehát, és voltak ilyenek például, hogy eljöttek, és ezért cserébe, mert én mondjuk előtte lévő nap kétszer rendeltem valamit, és mind a kétszer adtam jatot, harmadik nap már úgy jött hozzám oda, hogy uram, angolul mondta persze,
2: már,
1: hogy,
2: mit csináljon, igaz?
1: Hogy például a részen, a medence részen egy gyönyörű szép helyünk volt ott nekünk, és az izé alatt volt mindenkinek egy asztala, olyan puffok, minden. Csávó látta, hogy már bocsánat, hogy ki kell mondom, de dohányzok, és már külön nekem hozott hamutartót.
2: Felszaladt.
1: Konkrétan úgy képzeld, hogy jaj, uram, ször, van mini, és már hozta a hamutartót. Tehát, hogy kedvesek, és akkor te is egyből megköszönöd, beszélgettek, tehát, hogy nagyon-nagyon
2: ez annyira minimális dolgok ezek, annyira kis minimumot adsz, vagy akár, ha nem is jattolsz, de már a kedvességeddel is, egy mosollyal, egy kedves gesztussal, egy köszönéssel.
1: Nekik is megkönnyíted, azért ők ott komoly 10-12 órát dolgoznak, és oké, hogy ez a munkájuk, és oké, hogy a nem csak a hotelben, mondom, nem csak a hotelben voltunk természetesen, mindenhol máshol is, ahol sétáltunk, mindenki nagyon kedves. Mindenki nagyon kedves.
2: Görög vendégszeretet az valami fantasztikus.
1: És cigánformák kicsit.
2: Igen.
1: Az eredeti görögök.
2: A görögök is, és a törökök is nagyon, igen, nagyon nagy vendégszeretetükről híresek. Igen. Nekem még egyébként Tájföldön volt ez a tapasztalatom, hogy a tájok nagyon-nagyon aranyosak, és iszonyatosan már kellemetlenül alázatosak. Tehát annyira nekem ők voltak eddig a csúcs, a top.
1: Tényleg?
2: Tehát ők annyira meghajolnak előtted, a lábadat megpuszíják, meg leülsz egy italra, és már megmasszíroz a hátad, a lábát, azonnal, persze. Okay. Szóval nekem ők voltak eddig a vezetők, akik a vendégszeretetükről, és hogyha bemész mondjuk egy táj étterembe, akkor is érzed azt a kedvességet, azt a nyugalmat, azt, ahogy hozzááll a vendéghez. De a görögök is kimondottan barátságos emberek.
1: Nagyon. Voltunk egy tavernába is, feleségem születésnapján, egy ilyen tipikus, ilyen eredeti traditional Greek tavern, és ott is a főnökkel beszéltem, nem mondom feleségemnek, egyből, hát persze, én egyből a főnököz megyek oda, tudod, hát egyből.
2: Ezt
1: nagyapámtól tanultam, ezt mindig így kell, mindenkivel barátkozás, és egyből a főnököz mentem oda, és mondtam, hogy a feleségemnek születésnapja van, és hogy itt szeretné. Oh, my friend, és egyből ölelt, vállamat fogta, honnan jöttetek, Budapest, ő meg egyiptomi félig, és félig görög, és hogy ez Egyiptomban voltunk amúgy, és egyből elkezdett így vakergatni minden, és mi meg partnerek vagyunk ebben, mert sokan szerintem abba se, a fogadó fél, igen, a fogadó fél sem mindegy. Most például az angolok, az én megítélésem szerint, amikor én voltam annó Londonban, azt veszem észre, hogy kedvesek ugyan, az eredeti angolok, nem a migránsokra gondolok, akik ott vannak a Londonban, hanem az eredeti angolokra, hogy kedvesek, de mégis olyan távolságtartó, a lordosak, tudod, olyan picit, olyan kicsit arrébb húzzák magukat.
2: Szerintem mi is ilyenek vagyunk. Szerintem
1: mi magyarok
2: is ilyenek lennénk, szerintem. Van bennünk kedvesség.
1: Magunkat annyiba, hogy azért...
2: Már magadból indulsz ki.
1: Ja,
2: de van bennünk kedvesség, de nagyon sok esetben inkább a távolságtartása jellemző a magyar... Tehát, hogy most bemész egy étterembe, akkor jó, persze, mi azért más tapasztalunk, mert te is, meg én is, valahonnan azért csak is mernek bennünket, így hát mi nem tudjuk megítélni igazán azt, hogy milyen a magyar kiszolgálás, de szerintem 80%-ban egy ilyen, van bennünk egy kedvesség, tehát tudjuk az etikettet, de mégiscsak azért megtartjuk azt a távolságot. Míg a görögök vagy a törökök, ők inkább be tudnak lépni jobban a személyes teretbe. Tehát ők már benne vannak, átölel, megölel, tehát hogy közelebb kerül hozzá.
1: Viszont ez az, hogy nem mindenki vevő rá. Tehát ez is a fogadóféltől is sok függ, mert most veled bármilyen kedves lehet valaki, ha te egy full zárkózott ember vagy. És velünk ezért jártak nagyon jól, és ezért jegyeztek meg minket valószínűleg jobban másoknál ott, és most nem akarok nagyképű lenni, de tényleg így volt, ez tényleg az a 4 nap alatt. Konkrétan tudták már például, hogy isszuk a kávét, hogy ha már elmúlt, mit tudom én, 1 óra, hogy én biztos kérni fogok egy korsó sört. Vagy nem
2: tudom, hogy tüzet.
1: Tehát, hogy így rögtön, hogy amúgy Görögországban mindenhol lehet dohányozni. Ezt imádtam például az én helyem. Szóval, na mindegy, zárója bezár. Szóval, hogy így megjegyeztek minket, mert tényleg azt látták, hogy mi is vevők vagyunk arra, hogy nem az csak, hogy elfogadjuk a kedvességet, hanem viszonozzuk. Tehát nem az van csak, hogy jaj, mi ezt kifizettük, nekünk ez jár, köszi, és megyünk tovább, hanem leálltunk tényleg beszélgetni. Feleségem elkezdett beszélgetni ruhákról az egyik pincércsajjal. Én mondom, tegnap reggelinél az omlettessével elkezdtem beszélgetni a futballmeccsről.
2: Tehát, hogy így ezek voltak fontos, kontaktok. Szerintem ezek nagyon jó dolgok, és fontos dolgok. Nekem számtalan ilyen szituációm volt, mivel hajón dolgoztam. Így hát nekem a vendégek, azok voltak olyanok, akikkel utána még tartottam is a kapcsolatot házaspárokkal, családokkal, akik nem magyarok voltak, hanem mondjuk a világ összes pontjáról érkeztek ez a utazó hajóra, szállodára vendégek, és nem egyel beszélgettünk, és kíváncsi is voltam, és egyébként igen, ez a fontos, hogy mennyire vagy befogadó, és mennyire
1: viszonzó.
2: Vagy viszonzó is egyben. Igen, ez fontos, mert hogyha te érdeklődsz a felül, a kultúra felül, ahonnan az az illető, vagy ahol az az illető éppen él, és téged ez érdekel, akkor szerintem az, aki ott van, és még ráadásul egy olyan szigeten is dolgozik, ami többé-kevésbé a turizmusból él.
1: Így van. Tehát, meg is mondták az egyik
2: fontos
1: taxis.
2: Fontos az, hogy kedvesen is álljanak hozzá.
1: Télen ott nagyon sokan elutaznak onnan, és máshol, más városba, vagy más országba dolgoznak addig, mert náluk a szezon viszont nagyon hosszú, a nyári szezon. Április közepétől október végéig tart. Embertelen, azt mondták, hogy még októberben is tök jó idő van,
2: akkor
1: és mennek.
2: Akkor melózzák le a téli bevételüket.
1: És igen, hogy ügyes vagy, akkor megszerzed, ha nem, akkor még el kell menned esetleg másik városba dolgozni ez időben. De például igen, taxi. Amikor az óvárosba sétáltunk, a szálloda küldött, vagy a szálloda oda hívott nekünk a hotelhez ugye autót, az kivitt minket az óvárosba, de visszafele nem tudtuk, hogy legyen, mint legyen, mindegy, kerestünk egy taxidrosztot. És milyen szerencsénkre egy nagyon aranyos, egy fiatal, ilyen 30-as hölgy, görög hölgyet kaptunk el, akinek a beszélgetés közben... akinek a beszélgetés közben derült ki, hogy az ő férje meg a mi szállodánkba dolgozik, mint séf.
2: Hát kicsi ez a sziget.
1: Nem az omlettes, egy másik.
2: Aha.
1: És ezáltal elkezdtünk vele beszélgetni, minden, és utána, ha bárhova kellett mennünk, megadta a privát számát, hogy őt hívjuk, és ő neki megtiszteltetés, hogyha mi hívjuk őt és keresünk. Nyilván a pénzért persze.
2: Hát egyértelmű.
1: Ez is, de közben meg mégis ott volt az a plusz, az olyan kedvesség, hogy nem azt érezted, hogy persze azért az X euróért is, természetesen nem akarom magam hülyíteni, de hogy mégis azért is, mert hogy úgy beszélgetett velünk közben, ő is jól érezte magát.
2: Hanem azért, mert alapból.
1: Is, igen.
2: Tehát alapból benne volt egy ilyen.
1: Igen, hogy azért itthon nem feltétlenül, nekem is vannak azért a telefonkönyvemben itthoni magyar taxisok is, akik megadták így a számukat, és ők is iszonyat kedvesek.
2: Igen, csak ne felejtsd el, hogy azért én azért tudok ilyenkor külföldön elvonatkoztatni, hogy ki az, aki tényleg őszintén kedves, mert engem itthon azért többé-kevésbé megismernek.
1: Igen.
2: Már névről. Tehát én rendelek egy autót, és már tudják, hogy kiért jönnek, és már a nevemen szia Zsuzsi, már így köszönnek. De amikor elmegyek külföldre, és érzem azt a szimpátiát, akkor azt tudom, hogy nem a romantikus Zsuzsinak szól, hanem akkor
1: annak a
2: személynek szól, aki én vagyok.
1: Igen.
2: Tehát már ez is én vagyok, de értsétek jól, tehát akkor tényleg nem a hírnevemnek szól a kedvesség, hanem annak, aki vagyok.
1: Értem, amit mondasz, és
2: éppen
1: igen.
2: Ezért figyelem azt is, hogy külföldön megfordulnak-e utánam a férfiak.
1: Mert akkor azt tudod, hogy azért, mert hogy...
2: Pontosan. Igen. Pontosan. Akkor tudom azt, hogy nem a Völgyi Zsuzsi után fordulnak meg, hanem azután a nő után, aki képviselek nekik. Ott.
1: Igen, igen. Szóval persze mondom, nem akarom magamat sem, meg senkit sem hülyíteni. Nyilván ők is a pénzből élnek, ahogy te magad is rávilágítottál. Persze Rodosz-szigete elsősorban a turizmusból él. Nem is akarok hülyíteni senkit, meg magamat sem akartam, hogy jaj, milyen faim vagyok, és biztos azért szeretnek. Nyilván nem.
2: De viszont, faim vagy, de egyébként faim
1: viszont
2: vagy.
1: Igen, amikor már harmadszor, negyedszer futsz össze, csak mondjuk azon a napon belül ugyanazzal a személyzeti dolgozóval, és még mindig oda jön és beszélgettek, igen. És megkérdez, hogy minden rendben, és akkor te
2: akkor,
1: is kérdezel,
2: akkor tudod,
1: vagy beszélsz.
2: Hogy te faim vagy.
1: Akkor tudod, hogy ez picit az inkább neked
2: hát
1: szól.
2: Hát így van. Meg ráadásul már onnantól kezdve te egyébként faim vagy, hogy odafigyelsz arra, hogy adsz jattot, vagy tippet.
1: Az meg nekem valahogy alap volt. Valamiért az első talán a hotelnek a luxus értéke miatt is úgy éreztem, hogy mondom, itt nem szabad szarágónak lenni. Nem is akartam gyárilag se, de amikor meg megláttam a környezetet, meg úgy az egészet, mondtam, hogy na, akkor mondom, itt bármi olyan cselekedet van, mondom, itt kell is.
2: Bármi olyan cselekedet hát, van,
1: tudom,
2: de jó.
1: Most például applikációt, kaptunk egy külön applikációt, amin keresztül aha. Tudtál takarítást kérni, szobába italt kérni,
2: az
1: a jó. Medencéhez italt, vagy ételt kérni. Az egy applikáción kellett, külön kaptunk egy külön applikációt, egy titkos kóddal, úgy volt rá, hogy secret kód, és azt csak te kaptad a te szobádhoz való secret kód, és mindegy, lényeg, hogy kétszer kértünk ez alatt a 4 nap alatt takarítást, meg törölköző cserét, ágynemű cseré, satara, és mind a kétszer ott hagytam, egy kis cetlire ráírtam, hogy a takarítóknak mosolygós fej, és ott hagytam, nem mondom meg, mennyi eurót. Uh-huh. És hogy, mert gondoltam, hogy kette jönnek, akkor volt, hogy mit adtam, 10-et vagy 20-at, hogy akkor felezzék el.
2: Jó, ott, bőkezű voltál.
1: Igen, mert úgy voltam az vele, igen. Hogy és rögtön jöttek, rögtön egyből friss köntös is, beillat, olyan illat volt utána a szobába, hogy így ihaj, csuhaj.
2: Ezt tudod, hogy ezt sprével csinálják.
1: Nem baj. Hát igen. Tudom, nyilván gondoltam, hogy nem ízét igen, hoztak be ilyen, Prada parfümöt,
2: van
1: de
2: ilyen,
1: hogy
2: van ilyen, kimondottan ilyen, hogy mondják ezt, amikor ilyen szállodákban használnak ilyen nagyon erős spréket, mint igen. Az Arahomba is, amiket igen, szoktál igen, érezni. Igen. Bocsánat, hogy kimondtam, hú, de reflex volt. és ezt így, tehát ilyen kárpit illatosítónak hívják, és akkor befújják, aztán eltűnik a kandesz.
1: Igen. Szóval tényleg, nyilván mondom, a pénz is nagyon dominál ilyen szempontból, mert nyilván ebből élsz, akkor
2: nem
1: azért
2: mindenki,
1: csak izélsz.
2: Nem mindenki attól egyébként, nagyon nem.
1: Egy az, hogy nem mindenki nem. Attól, kettő meg az, hogy őnekik akkor is az lehet, nem láttam a szerződésüket, de gondolom akkor is az van a munkaköri leírásukban és szerződésükben, hogy nekik attól függetlenül halálfainnak kell lennie mindenkivel, mert hogy ez egy luxushotel, meg Rodosz, és gondolom én, de ahogy mondom, ezen felül viszont, hogy tényleg egy bármilyen utca segítő, például egy üzletbe is bemész, rögtön jönnek oda a nyakadba, és segít.
2: Igen, például de nem vettünk, sok. Tehát, hogy nem sok.
1: Kérdezted ezt, hogy mit vettünk, ruhát, vagy bármit. Mondtam, hogy vettünk azért egy-két ruhaneműt, minden. Kaptunk 10% kedvezményt. Annyit nézelődtünk, meg minden. Feleségem, jaj, ezt próbálja föl. Kicsit ilyen törökösen, hogy jaj, ez jól áll. Ez vedd föl, jól áll. Kicsit ilyen volt. Tehát olyan, persze nyilván az volt a cél, hogy vedd meg. De hogy utána meg rögtön, na, hozzátok még nyugodtan azt is, adok, úgyis lesz 10% kedve, azt is hozzad, akkor nyugodtan.
2: Na ez kedves volt.
1: Ráttuk már a picit, természetesen, hiszen neki érdeke, hogy te megvedd azt a terméket, de ugyanakkor mégis egy olyan fainsággal üti el, amit itthon
2: igen.
1: Azért nem feltétlenül látsz, nem miért, H&M-ben nem fogják
2: ja,
1: a nyakadba, de megint más, persze, megint más.
2: Más egy városban lenni, tudom, ott meg más persze, egy csak... plázában lenni, meg más egy rodoszínűzletben.
1: Csak most mondtam egy hülye példát, de hogy...
2: De akkor mondok én is egy másik, hogy ellent is mondjunk ennek, mert van, amikor az ember már ki van az agya, meg ki van azoktól, amikor fekszel mondjuk egy szállodának a medence partján, és én Egyiptomba tapasztaltam sajnos ezt, és nem csak én voltam ezzel egyedül, hanem a barátaim is ugyanerről az érzésről számoltak be, hogy fekszel Egyiptomban a szállodába, és akkor nem hagynak békén ezekkel a gyere este el diszkóba, gyere most ilyen fakultatív program van, most olyan fakultatív
1: gyere
2: program van,
1: tánc.
2: Most gyere, táncolj, itt van 20 euró. Tehát, hogy amikor meg már túltolják. Tehát aha, van a másik véglet, amikor látja, hogy te alszol. Igen, és akkor azért oda megy, és megkocogtatja a válladat, hogy hello, jó reggelt. Ja. És akkor föl kell, érted, a legjobbat alszol a tengerparton. És ő elhív, hogy menjél le, és masszíroztasd meg magad, mert most milyen jó akció van, csupán 40 ezer forintért megmasszíroznak egy fél órát.
1: Igen, és 10 akkor, percet, 10
2: igen, és van ez a másik véglet is, tehát egy ez országonként tud változni, van, ahol nagyon kedvesen értenek a szóból, és veszik az adást, nekem Törökországban ilyen problémám például nem volt, mert azért ott is oda jönnek, és ott is felkínálják azt, hogy van wellness, és ott tudsz masszíroztatni, vagy bármi más fakultatív.
1: Hát itt is jöttek körbe, persze, gyere.
2: Igen,
1: de
2: Egyiptomba egyszerűen olyan szinten, tehát, hogy megvan az a légy, amelyik állandóan rátszel, és el kell hesegetni, de és akkor van az a pont, amikor már nem tudsz kedves lenni, tudod?
1: Persze.
2: Van az a pont, amikor bármennyire is próbálsz kedves maradni, de akkor is kizökkentenek a saját kedves komfortzónádból, és azt kell, hogy mondjad, hogy már úgy bele kell. Igen. Tehát, igen, hogy bele kell állni, igen, hogy figyelj, nem értesz a nemből.
1: Igen.
2: Hát van ez a... Van a másik véglet is, és én Egyiptomba tapasztaltam ezt nagyon erőteljesen, amikor elmentünk mondjuk vásárolni, és akkor ott is már szaladtunk el, még volt olyan is, hogy a szállodának voltak ilyen shop részlege, és a szálloda shop részlege előtt inkább elszaladtunk a bolt előtt, csak hogy ne jöjjenek
1: ne
2: utánunk,
1: jöjjön oda,
2: igen, és ne szédítsen, vagy ne kábítson, mert éppen mondjuk a mosdóba kellett menned, és nem volt arra időt,
1: hogy te magad,
2: igen, és elszaladtál inkább a bolt előtt.
1: Azt mondjuk megnéztem volna, igen. Nem, persze, de azért azt is tegyük hozzá, most a magyar vendéglátásról is azért eszembe jutott, hogy például Balatonon, nyilván abban a hotelben, ahol ismerem a tulajdon, vagy az igazgató vezetőséget, mert minden, nyilván ott is egy nagyon kedves találkozások vannak mindig, illetve azért itt Budapesten is azért rengeteg nagyon-nagyon kedves taxissal találkoztam már, tehát ez nyilván nem csak egy görög metódus, azért itthon is lehet ez.
2: Igen, csak valami mi város vagyunk, azt ne felejtsük el, tehát
1: van,
2: mi nem egy kis sziget
1: vagyunk. Itt azért egy jobban ilyen szürkébb az egész, hát, olyan monotonabb.
2: Hogyne, hát ez egy városi élet, városi, igen, lét, az meg egy sziget. Nem lehet összehasonlítani.
1: Egy tengerparti sziget, igen, tehát azért az életminőség is olyan szempontból másabb, hogy azért lehet, hogy taxizol, vagy eladó,
2: hát meg
1: vagy,
2: látod,
1: vagy nem
2: lehet,
1: tudom.
2: Lehet, hogy idén munkán vannak ott, tehát ez nem is feltétlenül
1: függ,
2: hogy ők ott élnek. Lehet, hogy nem is ott élnek, hanem csak lehet, hogy éppen erre a szezonra éppen ott dolgoznak.
1: Van
2: sokan
1: olyan is, beszélgettünk olyannal is, de a legtöbb azért ott él.
2: Vannak őslakosok. Hát
1: és azért igen,
2: vannak.
1: szezon szerűen ezt ledolgozzák, utána télen más meló, és utána megint majd áprilistól megint ez.
2: Hát igen, kicsit utazó cirkusz.
1: Kicsit.
2: De nyilván
1: van
2: vannak helyiek, meg vannak helyi lakosok,
1: persze,
2: hát egyértelmű, hogy
1: olyan házakat
2: kell, hogy
1: láttam.
2: Fú, költözzünk ki.
1: Na, erről is beszélgettünk. De majd akár ezt is elmesélem, de maradjon még az itt 11 órára is.

0: reklámozik, és azt...
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reaking.hu és keresd Facebookon Tibi Reaking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reaking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
3: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
1: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió DIK-ben.
4: A parlament támogatta hétfőn a végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgáló bizottság felállításáról szóló országgyűlési határozat módosítását annak érdekében, hogy a Mi Hazánk frakciója jelölhessen a testület élére elnököt. Az országgyűlés arról is döntött, hogy a bizottságot Torockai László politikus vezesse. Az indoklás alapján a testület célja annak feltárása, hogy a jelenlegi végrehajtási rendszer jogszabályi, felügyeleti, pénzügyi és intézményi hiányosságai miként vezettek tömeges adós spirálokhoz, társadalmi bizalomvesztéshez és rendszer szintű visszaélések gyanújához. Zajmonitorokat helyez ki Gödön a helyi Samsung gyár vezetése, erről állapodott meg a menedzsment a cég képviselőivel. A Gödért Egyesület tagjait a gyárban fogadta Hong Chung, a Samsung SDI elnöke, Gerenderi Éva alelnök és Paplanos Péter közönségkapcsolati munkatárs. Az egyeztetésen a civilek elmondták az elmúlt 8 év zajos gyötrelmeit és a problémák eltagadásából fakadó bizalomvesztést hosszú idő lesz kompenzálni, de az egyik legfőbb bizonyíték az lehet, ha a zajcsökkentés eredmény érzékelhető lesz, és a gödiek visszakapják a nyugodt éjszakáikat. A kihelyezendő 3 zajmonitorral azt fogják vizsgálni, hogy mekkora a zajterhelés mértéke különböző napszakokban. Az eredmények értékelését egy lakossági fórumon szeptember 11-én vitatják meg. Gyilkosság történt hétfőn éjszaka Budapesten a Práter utcában. Az áldozat egy 85 éves nő, az elkövetőt keresik. Mint a budapesti rendőrfőkapitányság közléséből kiderült, a rendőrök hétfőn este bejelentés alapján mentek a 8. kerületi Práter utcai lakáshoz, ahol holtan találták az ingatlan 85 éves lakóját. A szemle alapján felmerült az idegenkezőség gyanúja, ezért a BRFK életvédelmi osztálya emberölés gyanúja miatt nyomozást rendelt el ismeretlen tettes ellen. Hajtóvadászat indult az elkövető felkutatása érdekében, a szükséges nyomozati cselekmények folyamatban vannak, közölték. A MOL csoport termelés-megosztási megállapodást írt alá líbiai tengeri kutatásról, amely szeizmikus adatgyűjtést és egy kutatófúrást is magában foglal, közölte a vállalat kedden. Az észak-afrikai tengeri projekt előrehaladása hozzájárul a líbiai olaj- és gázipar megerősítéséhez, és egyben fontos stratégiai mérföldkő Közép- és Kelet-Európa energiabiztonsága szempontjából. A termelés-megosztási megállapodás aláírása fontos pont a líbiai kutatási tevékenységek előremozdítása szempontjából. A MOL csoport az év elején lépett be az országba, miután partnereivel közösen sikeresen pályázott egy tengeri kutatási engedélyre.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádió DIK hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
5: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésülködik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 Rádió DIK. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak.
1: Minden hétköznap 9-től délig.
5: Most indulunk.

0: reggeli tudat. Pláne nem a kertek alatt.
1: 11 óra 14 perc, szerda és június 17-e. Szép napsütéses délelőttöt mindenkinek.
2: Na, végre itt van már. Itt már alig vártam már, hogy itt legyen.
1: Itt vagyok veletek. Ígérem, most már ennyi volt a beszámoló, tehát nem akarom az egész napot ezzel tölteni. Inkább a tapasztalások, most ugye beszélgettünk erről a vendégszeretetről és társai. Még azért annyit hagyj említsek meg, ezt mi ugye 9-kor csak így ilyen beszúrogatva mondtam ezt a gyerekkel való utazás dolgot, hogy tényleg te jutottál eszünkbe, hogy mondtad ezt, hogy a lányodat te már akkor akarnád vinni Egyiptomba, amikor már úgy megérti, vagy nem is az, hogy megérti, ez nem jó szó. Tudja becsülni, megéli azt, hogy ő hol van, földolgozza azt, hogy ő most úristen Egyiptomba vagyok egy gyönyörű szép helyen, vagy mit tudom én.
2: Nem,
1: ellenben egy fél éves, egy éves gyerekkel nem.
2: Ő a piramisokat szeretné nagyon látni, és én inkább arra gondoltam az egyiptomi úttal kapcsolatban ott, hogy nem is az, hogy megérti, mert már most azért 9 évesen fel tudná fogni, hanem az emésztő rendszerének kell ahhoz megérnie, hogy meg a tudatának, hogy nem mosunk fogat mondjuk csapvízzel. Szóval, hogy ott inkább én attól tartok, hogy nem akarok egy pár nap után az egyiptomi kórházba tölteni a holidaynek a többi részét.
1: Persze.
2: De egy 9 éves gyerek, sőt, nekem már kisebb korában is nagyon tudta élvezni a nyaralásokat. Én azt gondolom, hogy...
1: Bocsánat, mikor vitted őt először nyaralni? Hány éves volt?
2: Kettő.
1: Aha, kettő. Tehát akkor te is azért elég korán
2: elég gyorsan már bedobtam
1: a gyereket. Aha, és milyen volt vele például utazni, repülni?
2: Mert ezt múlt héten mondtam, hogy én nagyon tudatosan csináltam azt, hogy itt ne legyen sírás, ne legyen semmi, tehát ott akkor jól megetettem,
1: milyen
2: felszállás előtt,
1: igen,
2: hogy tele legyen
1: hogy
2: a kocsak. Igen, még akkor azt hiszem, hogy még itt a tejet, még tudod, van a gyerekeknek tápos, ilyen, hát ilyen olyasmi, igen, ilyen tejpor, ilyen hozzá, valamilyen tejpor, igen. Már nem is tudom a nevét sem.
1: Tudom, amit így kanalazni kell,
2: igen,
1: ilyen műanyag kanál van beledobva. Tudom,
2: csak ezt már eszik szilárd ételt is a gyerek, de azért még kell neki ez a tejecske. Uh-huh. És akkor megitattam a tejjel, olyan két év alatt volt, és kapta a kis nyugikáját, a kis takaróját, és mire felszálltunk, addigra ő már aludt is. Úgyhogy tehát ő vele így soha nem volt probléma, de én csecsemő korában nem vittem, de nem repültem vele. Én nem tartottam jó ötletnek, hogy most egy csecsemőt hurcoljak egy másik kontinens, vagy országba, vagy nem, azt nem éreztem.
1: Nekünk is ez jutott végig eszünkbe, amikor láttunk több ilyen családot, és ugyan nem volt gond, meg nem volt semmi atrocitás. Mondom, egyetlen egyszer volt, amikor ott sírt egy gyerek, nyilván mivel rohadt melege volt, akkor úgy feleségem, aki amúgy nem egy dühös típus, az ő láttam rajta, hogy amúgy fú, most a csávót, nem a gyereket, mert nem a gyerek tehet róla, hanem a szülő. Hogy így megkérdezném, hogy nektek se jó. Nem tudtok ti se rendesen nyaralni, mert ez egy csecsemő. Ez egy 0-24-es gondoskodást igényel. De hát magyarul ti se érzitek jól magatokat. A környezetetek se érzi jól magát, mert az a gyerek a sír, izél, nyafog. Illetve maga a gyerek se érzi jól magát, mert ő még nem dolgozza azt föl, hogy de rajrodoszon vagyok, hanem azt fogja csak föl, hogy égeti a 30 nem tudom hány fokos nap a bőrét, egész álló nap, mert reggel 6-kor föl kell a nap, és csak este 9-kor megy le ott rodoszon, addig full melegbe vagy. Tehát ezt úgy megkérdeztem volna.
2: Én is azt gondolom, hogy van az az időszak, amit szerintem ki kell bírni. A csecsemő időszak az nagyon gyorsan elmúlik. Az körülbelül egy év a csecsemő időszak. Az elmúlik. Egy évet meg ki lehet bírni szerintem úgy, hogy azon a belföldi helyen, ahol élünk, ott menjünk el nyaralni, vagy üdülni bárhová.
1: Nem érdemesebb akkor is mondjuk egy apartmant bérelni, ahol ti vagytok mondjuk. Én voltam,
2: nagyon pici volt a lányom, éppen hogy ilyen 2-3 hónapos lehetett, amikor anyukám elvitt bennünket Szilvásváradra nyaralni. Ez egy pár napos üdülés volt. Nekem nem volt például olyan, hogy de nem repültem vele egyértelműen, hanem autóval lementünk. Egyébként ott a babám... ott a babám nagyon jól érezte magát, tehát azt láttam a kisbabán, hogy rendesen éli az, hogy most bevittem a jacuzziba, fürdőztettem, medencéztünk vele, tehát hogy úgy élte nagyon, de kínosan ügyeltem mindig arra, hogy mondjuk ha vacsoránál ő nem volt ilyen, de ha ilyen lett volna, hogy ő rázendít, akkor az engem kimondottan nagyon zavar. És tudom azt, hogy nem csak engem, ha engem zavar a saját gyerekemnek az ordítása, akkor egyértelműen más.
1: Hát
2: is.
1: Sajnos nem és mindenki gondolkozik
2: ilyenkor,
1: így.
2: Hát igen, én mindig így voltam vele. Nekem ilyenkor, engem ilyenkor a víz elkezdett leverni, hogy na, kezdődik a műsor, igen. És menekültem ki. Igen. És volt olyan, hogy nem például nem nyaraláson, hanem mondjuk csak elmentünk egy pizzériázóba, és már láttam, hogy kezdi magát belelovalni a sírásba, és már eltelt egy-két perc, és nem hagyja abba, és akkor mondtam a pincérnek, hogy jó, akkor elviszem inkább az ételt, nem itt teszem meg, mert tudom, hogy nem tudom megnyugtatni a gyereket, és húztam ki a belemet az étteremből.
1: De ez szerintem most, bocsásson meg minden kicsi gyerekes, hogyha ő nem így gondolkozik, ez az én privát véleményem, hogy én a Zsuzsival értek egyet, hogy ez lenne a normális. Itt is voltak olyan anyukák, amikor például pont vacsoránál ültünk a bálterembe, és elkezdett picit, nem sírt, csak elkezdett egy picit izéni. Azonnal vette föl az anya, de az már ilyen 2-3 éves gyerek volt, de hogy egy picit mit tudom, már nyűgösködött, de nem sírt, csak nyűgösködött, csak hogy mivel bálterem, ezért zeng, tehát azért hangosabb vízhangos volt. Azonnal láttuk, jó messze ültek tőlünk, hál' Istennek, de hogy azonnal láttuk, hogy az anya veszi föl, ringatja, cumit ad, gyere, odavitte, a büféasztal volt, hogy odavitte, hogy na, egy ilyen süti, tudod, láttuk,
2: törekszik hogy arra, hogy igen, hogy kizökkentse a gyereket abból az állapotból.
1: De közben azt is megértem, amit mondasz, igen, hogy egy párnak, föl adott esetben, hogyha párral megy, vagy a család, nem kell persze feladni az eddigi életét, de azért egy icipicit mégis azt beszéltük mi a feleségemmel, hogy azért valahol, de azért kicsit föl kell ezt fogni, hogy neked egy gyereked van. Te már nem feltétlenül menjél oda, ahova eddig mentél párként, hanem tessék valami olyan helyre elvinni a gyereked, ha babával akarsz mindenképpen utazni, ahol te a gyerekedre jobban tudsz úgy koncentrálni, és nem zavarva másokat, mert ezt föl kell sajnos fogni, hogy ez ennyi volt.
2: Ez így van, megérteni. Tehát hogy ott a gyerek már átírja.
1: Volna
2: már
1: bizonyos embereknek.
2: Átírja a te életedet, tehát hogy hiába mondják azt, hogy az a gyerek alkalmazkodjon, a te nem, ez nem így
1: nem,
2: van.
1: Hát
2: neked nagyon kell alkalmazkodnod, főleg egy csecsemőhöz. Mi azért belföldön nagyon sok helyre vittük, főleg ilyen wellness meg fürdős helyekre a csecsemőnket, repülni nem reptettük, azt már úgy gondoltuk, hogy inkább ilyen 2 éves korában, amikor már tudott önállóan
1: Amerikába 18 totyogni. Óra.
2: Ez sem, de hogy is, nem. Csak egy pár órás repülőútra dobtuk be, mondjuk Törökországba vittük akkor is, és akkor ott is tudtam, hogy ha fog be enni bármi olyat, tehát ott tudtam, hogy ott nem lesz beteg. És itthon belföldön viszont csecsemő korában azért rengeteg helyre vittük, wellnesselgettünk, végékre ide-oda. Nagyon jól bírta a gyűrődést, de kínosan ügyeltem arra, hogy ne legyenek. Amikor már én tudtam, hogy ő fáradt, tehát hogy itt a gyerek ritmusát azért figyelni kell, és ismerni kell a saját gyerekünket. Hát meg igen. Hogyha a gyereknek megvan a tehát hogy mondjam, megvan a rendszere, ami szerintem nagyon fontos, hogy a gyereknek tudod, hogy mikor mi történik. Te tudod, hogy ahhoz a rendszerhez van hozzászokva, hogy mondjuk 8-kor kell, délbe 00:30, ebéd után alszik. Akkor te figyelsz arra, hogy igenis délbe, te itt mész fel a szobába, és már adod neki, igen. És lefekteted, és alszik. És este azt is tudod, hogy mi a ritmusa, mondjuk 8 és 9 között már altatás van, akkor te nem fogsz ott ülni még éjfélkor.
1: Bulizni, igen. Na ezért mondom, hogy ezt én annyira szívesen állom, de ki vagyok én persze, hogy most nekiálljak angolul bárkinek észfosztogatni. De annyira megkérdeztem
2: Én tudod, mi égtem ki. Én Törökországban voltam egyszer egy olyan, hát nem egyszer, ott már többször jártam abba a szállodába, de egy hatalmas nagy ilyen szabadtéri koncert részlege volt annak a szállodának, és ilyen ottani helyi sztárok érkeztek oda, nagy koncerteket tartottak. Akkora volt, mint Tárkán. A volt az is. Mint a Margit szigeti szabadtéri színpad, egy körülbelül olyan befogadó képessége volt ennek a koncertrésznek.
1: 4000 fő.
2: Körülbelül.
1: A
2: megérkeztek családok, külsősök, akik nem ott nyaraltak, hanem ott éltek, és megérkeztek a szállodába ezekre a koncertekre. De ezek nagyon nagy volumenű koncertek voltak, tehát olyan 12 fő volt a színpadon, hegedű, minden tényleg.
1: Hegedű, brát, színpadon.
2: Igen. De 12 fő zenekarok, meg ilyen nagy koncertek, és én azon égtem ki, hogy csecsemőkkel jöttek el, és ugye, a csecsemő egy koncert zajban aludt a babakocsiba úgy, hogy le volt takarva pelenkával, és abba a zajba aludt. Tehát nekem meg mondjuk ez volt az, hogy azta. Tehát, hogy ezen tudtam úgy elcsodálkozni, igen, mert... hogy azta. Az én gyerekem azért ilyen koncertzajban nem tudott volna soha elaludni.
1: Hát igen, igen. Azért mondom én is, hogy én például azért egy ilyen hotelnél pont ezt furcsáltam azért, hogy javarészünk idős volt, vagy ilyen pár, mint mi, tehát, hogy ilyen velünk korosztályú pár, olyan családok, ahol a lányok korabeli fiúk, lányok voltak úgy ránézésre, nem mutatták meg a személyüket, de ránézésre olyan 6 és 10 év közötti fiúk, lányok, gyerekek, de ők jól játszottak, ettek nyugodtan, azért már te tudod a gyereket kapcsolatban, hogy azért ő már nem
2: viselkedik,
1: nem csinálja a sót, ahogy mondtad. Velük nem is volt. De én azért csak írnám már egy ilyen hotelnél, hogy azért két év alatti gyerekeket ne hozzunk már egy ilyen környezetbe,
2: vannak olyan
1: ahol
2: helyek,
1: azért nagyon komolyan zsebbe nyúlós árak vannak.
2: Igen, de ez
1: és
2: diszkrimináció
1: mégis...
2: a gyerekekkel
1: miért?
2: Szemben.
1: Föl kell fogni annak a szülőpárnak, hogy megszűnik az, ami eddig volt.
2: Igen,
1: nem viszek oda egy csecsemőt egy ilyen luxus hotelbe zavarkodni.
2: Viszont vannak olyan szállodák, és akkor nekünk kell kimondottan olyan szállodát keresni.
1: Tudom, ami adult only.
2: Vannak kimondottan olyan helyek, ahol tényleg odafigyelnek arra, hogy ne lépjenek be babák, gyerekek, tehát hogy megvan adva az, hogy csak felnőttek mehetnek be oda. Ez a szállodának lenne egyébként.
1: Nem azt tetszik nekem hotel, hanem
2: drágább
1: nekem ezt tetszik.
2: Drágábbak is.
1: Na, de nem az, de ha nekem nem, most én itt Rodoszon ide akartunk menni, ide is mentünk, és mondom, nem ért semmi gond ezzel, vagy semmi, tehát nem volt probléma, mert tulajdonképpen tényleg egy 10-15 ilyen párt láttunk, de az is elég sok volt nekem ahhoz érzetbe, hogy miért. Uh-huh. Tehát, hogy így végig ezt forgott a fejembe, amikor megláttam ilyeneket, hogy tolták ki babakocsival azt a csepp gyereket a tűző napsütésre, és hogy miért? Miért nem hagytad
2: azért,
1: otthon?
2: Mert
1: miért
2: a szülő nem tud annyira önzetlen lenni, hogy elsőbséget tulajdonítson a csecsemőnek. Ez csak, én csak ezt erre tudok gondolni,
1: és
2: hogy a szülő van annyira önző.
1: És visszafele is, ők nem velünk voltak egy hotelben, mondom, nem volt magyar, és itt most a tegnapi repülőúton csak magyarok utaztunk, nagyjából legalábbis, így, amit hallottunk beszédeket, ugye, hogy ott is 3-4 ember rakta föl a babakocsit a repülőnek, adta oda.
2: Kínlódás.
1: Az elején és volt, egyébként... és egyik gyerek sírt persze, de aztán abban maradt, úgyhogy az úgy 5 perc alatt hál' Istennek csöndben volt, és utána az egész úton csönd volt. Egyébként... Ez nagy dolog volt, hála jó Istennek.
2: Ez valahol kínlódás, tényleg kínlódás.
1: De minek?
2: Nem tudom.
1: Minek?
2: Nem tudom, ezt én sem tudom.
1: Reptéren vársz másfél órát.
2: Igen.
1: Utazol 2,5 óra, most nekünk mondjuk Rodosz. Utazol 2 óra 20 perc volt az út egész pontosan. Leszállsz, ott is még kijössz, utána elmész a hotelbe, ott ez végig, ahogy te is mondod, egy kínlódás, egy felnőttnek is egy fárasztó, megterhelő dolog, egy utazás, az ide menés, oda menés.
2: Igen.
1: És akkor ezt még pluszba te megfejeled azzal, hogy egy babakocsis babát viszel magaddal.
2: Igen.
1: Hát hogy lehet valaki, már bocsánatot kér, ennyire önző. Ahogy mondtad, önző. Igen, ez a legjobb szó rájuk.
2: Igen, ez abszolút, én maximálisan szülőként gondolom ezt.
1: Annyira mentem volna már oda, mám úgy, van bennem a 2-vel több sör, lehet oda megyek és megkérdezem, hogy sorry, és akkor angolul megkérdeztem, hogy amúgy ez miért? Miért jó ez?
2: Jó,
1: miért
2: jó ez nektek? Lehet felállt volna
1: a puasztit. Nagy máráskodás lett volna, persze. Nem, de komolyan, hogyha lett volna ott bármi összetűzés, emiatt, hogy a gyerek sírás, vagy ez miatt, biztos lehetsz benne, hogy én vagyok az a típus, aki oda ment, és megkérdeztem, hogy miért kell ez? Nem vágott, ne haragudj, mert egy közel 6 csillagos hotelbe, de gondolod, hogy ez minket érdekel, vagy ez nekünk, mi ezért fizettünk, hogy te itt vagy a gyerekeddel?
2: Nehéz ez.
1: Hát menjél máshova, vagy ne hozd. Nincs anyuka, apuka, aki otthon vigyázna rá, amíg te itt vagy az asszonnyal, és jól érzitek magatokat? Neked így jó? Jó így nyaralni?
2: Hát igen, egy csecsemővel tényleg nem látom sok értelmét
1: ezt.
2: Én sem.
1: Semmi, nem
2: mert az értelmét, más, tehát... tudod, hogyha 2 gyerek van, vagy 3 gyerek van, és akkor ott vannak nagyobb gyerekek, akkor nyilván attól a nagyobb gyerektől nem fogod el megvonni a lehetőségét
1: annak,
2: hogy nyaralni menjen, mert van egy kisebb testvére, tehát attól még el fogod akkor vinni.
1: Teljesen
2: az,
1: más,
2: igen.
1: Így van. De mondom,
2: amikor egy szem gyerek van, egy pici csecsemő, én se látom egyébként. És hát ez a csecsemő korszak, az tényleg 1 évig tart, az nagyon hamar erre.
1: Hát még szoktatni
2: már...
1: kell azt a gyereket, ízzétel meg ott strandol, tehát nekem ez valamiért ez nem fér a fejembe, és mondom, több olyan gyerekes család volt, mint mondom a lányod korabeliek, vagy annál idősebbek is voltak. Volt egy cuki biker párlány, ugyanúgy voltak fölöltözve minden, de ők már tudták becsülni. Szaladgáltak, élvezték, játszottak. Tehát ő nekik igen. Már persze, de azt nem is bánja az ember, mert néztük is, hogy de cukik, milyen jó nekik is, milyen szép helyen nyaralnak, biztos ezt már hogy becsülik, hazamennek, mesélik majd az osztálytársaknak. Megint más.
2: Más.
1: És megint más egy babával, hát ne vicceljünk már. Tehát, hogy nem tudom, nekem ez egyszerűen nem fér bele a fejembe még mindig, és örülök, hogy neked se, aki anya, örülök, hogy neked se, mert akkor nem mi voltunk a hülyék meg a szemetek, mármint én meg feleségem, hogy nekünk ez, hogy ez nekünk nem fér bele. Hogy
2: nem, nekünk ez nem, sem, nem, nem, nem fér bele. Én sem utaztattam így. Nem, tortúra. Nagyon
1: sőt,
2: nagy
1: ha
2: tortúra.
1: Feleségem terhes lenne, se vinném őt repülőutakra, meg izé, mit tudom én, hát ki, főleg, ha már utolsó periódusnál van, mert
2: nem,
1: ez egy normál, egészséges embernek, nekünk a tegnapi napban a legrosszabb rész, késett is a gép 20 percet, de ez most mindegy is, de vagy nem mindegy, mert ki voltunk már mi is. Tegnap este néztem a francia-szenegál meccset, a fél időben majdnem elaludtam. Nem azért unalmas volt a meccs, hanem úgy jó meccs volt, de hogy annyira elfáradtunk. Pedig, jaj, miben fáradtál, csak utaztál?
2: Nem.
1: Abba, hogy kiuss a reptérre, ott átvergődjél,
2: igen,
1: csomagot felad.
2: Igen, húzod a bőröndöt, így van.
1: Késett a gép 20 percet, akkor repüljél, mondom, az utolsó negyed órában turbulencia volt, féltem, izzadtam, melegem volt.
2: Azért az a két óra nem két óra, hanem öt.
1: Igen, akkor leszállsz, taxit
2: találni. Mert két órával előbb kint kell legyél a repülőtéren.
1: Hát mi nem voltunk, mi már tanultunk ebből, mi nem voltunk kint. Nem is kell, a megsugom nektek, amúgy nem kell kilenni. Nem kell kilenni, ne figyeljetek erre.
2: Az etikett ezt szokta mondani, hogy hát azért két órával előbb csak kint szoktak lenni, hogy becsekkolj.
1: Tanultunk belőle, és
2: a gépre.
1: Nem kell.
2: Mert ott tudod a sor, aztán utána a bőrönd feladása, tehát hogy ez mind átjutsz a
1: kapukon.
2: Na jó,
1: de most például
2: a
1: vízét vettünk ilyen priority jegyet, amiben jó, nekünk egy
2: más,
1: külön sor volt, és például
2: van
1: átmentünk,
2: sor,
1: mint ikés a vajon, lepittyektük a jegyet, leadtuk a bőröndöt, a Liszt Ferencen már úgy van itthon az itthoni reptéren, hogy applikáció, ott helyszín, de volt, tehát tudod, nem akarom neked megtanítani.
2: Benne van az útleveledben már a repülőjegyet.
1: És ott van a ilyen gépek, ami, mm-hmm, aki adja a matricát, rárakod a kis bőrönd füledre, mm-hmm, azt feladod. Ennyi.
2: Igen.
1: Ennyi. A másik helyen levetkőzöl pucérra, hogy ne zsípoljon be semmi, és tegnap görögbe benne hagytam egy üveg vizet véletlenül a táskámba, egyből félre húztak.
2: Persze.
1: Mondom, nézd meg a cigányt, egy büfére húzzák, mondom, és akkor mondom, mert hát a görög oldalról tegnap ugye haza, és akkor mondom, yes, és akkor, sorry, open your bag.
2: Sok ilyen
1: egyből én
2: van.
1: Meg összeszartam magam. Persze. Mondom, jó, mondom, mit hoztam
2: el? Mit hoztam haza?
1: Egyből, tudod,
2: mit
1: mondom, mit csináltam?
2: A feleségem a táskámba?
1: Persze, mondom, mit csináltam, tudod? És kibontják, és benne volt a nagy görög víz, tudod, ilyen görög írással.
2: Ezt mindig elfelejti az ember
1: és
2: valahogy.
1: Mindig, és akkor mondtam, hogy ja, mondom, sorry, és akkor odaadtam, mondom, dob ki, mondom.
2: Századjára repülünk én is, meg édesanyám is, és vagy nálam tuti marad valami folyadék.
1: De ahogy néztek rám ott görög, a reptéren már nem voltak olyan cukik, mint a normál görög emberek, amúgy, ezt teszem hozzá, mert olyan sandán néztek rám, és így félreintett a csávó, mondom, na, Arics így nézett, és mondja, nem vetted le az övet, vagy mi van? Mondom, nem tudom, de mondom, nincs rajtam, nem tudom.
2: Megijedtél, mi?
1: Hát volt, 10 másodpercig tartott ez az ijedelem, mert utána eszembe jutott nagy nehezen, hogy ja, mondom, amikor ma mondta, nyissam ki a kis táskámat, tudtam, hogy a víz. Tudtam,
2: jó
1: hogy
2: reggelt,
1: a víz,
2: itt a víz.
1: Na mindegy, szóval egy szó mint száz, egy fantasztikus nászúton vagyunk túl, és tényleg én mindenkinek csak azt mondom, hogy gyűjtsetek élményt, élvezzétek az életet, mert ez annyira ki tud rángatni a szürke, nem feltétlenül túl jó, nem túl jó hétköznapokból, hogy egy pár napig, vagy akár egy hétig kis királynak, királynőnek érzitek magatokat, és ez szerintem minden embernek jár. Én azt gondolom, hogy ezzel tudok búcsúzni ma.
2: Én meg
1: mára
2: ezzel a szép mondatával a Gyuszinak osztozom, úgyhogy így van. Tegyetek így, menjetek nyaralni.
1: Ezen a héten marad a már úgymond szokásos felállás, hogy ugye kettesbe, aztán jövő héten megint változik a menetrend, gyerekek, ma akkor meg Zsuzsám utazik el utána, meg mikor majd jöjjön vissza, jaj, nagy török története, ha nem, hogy hazahozzon egy török ember majd. Na de,
2: szóval,
1: de ezen a héten, csütörtök pénteken még jövünk kettesbe, aztán majd úgy is mondjuk a továbbiakat, legyen szép a nap.

0: így a slangben, és sokszor ugye tévesen, mint például a sérót, mert ugye ez a fej nem a haj, és a belüljük a sérunkat szoktuk használni, és például a múj szót is nagyon sokszor hallottam, amikor, hát volt már, hogy megjegyezték nekem, hogy milyen szép a mújod. És akkor néztem nagy szemekkel, hogy most mire gondolunk pontosan, gondoltam, hogy biztos valami illetlen dolog, de aztán rájöttem, hogy a számra gondolnak.
1: Igen. Ezt tudom. Na, ez egy nagyon jó dolog, akkor ezt nem is kellett megtanítanom.
0: Tanuljunk örömmel.
2: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
3: Üdvözlöm a hallgatókat. A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A magyar és európai történelem során számos cigány muzsikus vált legendává. Nem csak kiváló zenészek voltak, hanem olyan személyiségek is, akiknek a nevét krónikák, útleírások, irodalmi művek és történeti feljegyzések őrizték meg. Sokukat különleges tehetségük, rendkívüli improvizációs képességük, vagy éppen a kor társadalmi határait átlépő sikereik miatt tartották kivételesnek. Bihari János a cigányok Orfeusza. Bihari János a magyar cigányzene egyik legnagyobb alakja volt. Kortársai gyakran emlegették úgy, mint a magyar nemzet zenészét. Hegedű játékáról azt írták, hogy képes volt egyszerre könnyeket csalni a hallgatók szemébe és lelkesedést ébreszteni bennük. A legenda szerint a bécsi kongresszus idején európai uralkodók és diplomaták hallgatták játékát. Többen vélték úgy, hogy zenéje nagy hatással volt a verbunkos stílus fejlődésére, amely később a magyar nemzeti zene egyik alapjává vált. Cinka Panna, a híres cigány prímás nő. Cinka Panna különleges helyet foglal el a történelemben, mert nőként vált ünnepelt prímássá egy olyan korban, amikor a zenekarok vezetése szinte kizárólag férfiak kezében volt. A feljegyzések szerint saját zenekart vezetett és nemesi udvarokban muzsikált. Már életében is legendák szövődtek köré, egyes történetek szerint hangszerével együtt temették el, mert azt tartották róla, hogy a hegedű és a muzsikus elválaszthatatlan egységet alkotott. Lavotta János barátja és kortársa Bihari. Bár Lavotta János nem volt cigány származású, számos írás említi, hogy Bihari János muzsikáját rendkívüli tisztelettel figyelte. A korabéli zenetörténészek gyakran jegyzik meg, hogy a verbunkos zene fejlődése elképzelhetetlen lett volna a cigány prímások nélkül. Dankó Pista a nóta király. Dankó Pista különlegessége abban rejlett, hogy nem csak előadó, hanem rendkívüli termékeny zeneszerző volt. Több száz nótát tulajdonítanak neki. A korabeli újságok gyakran úgy írtak róla, mint a nép dalnokáról, sokak számára ő bizonyította, hogy a cigány származású művészek a magyar kultúra legmagasabb szintjén is képesek alkotni. Rigó Jancsi a világot meghódító prímás. Nem elsősorban zeneszerzőként, hanem személyiségével és hegedűjátékával vált híressé. Clara Vardal folytatott románca miatt egész Európa megismerte nevét. Korabeli lapok gyakran úgy mutatták be, mint a magyar cigány zene megtestesítőjét. Kevés zenész volt, akinek szerelmi története ennyire ismerté vált volna. Rácz Laci, a királyok muzsikusa. Rácz Laci nevét számos történeti feljegyzés őrzi. A hagyomány szerint nemesi udvarok kedvelt zenésze volt, és olyan virtuóz módon játszott, hogy hallgatói gyakran csodaként beszéltek róla. Berkes Béla, a 20. század elejének egyik legismertebb cigány primása volt. Játékát gramofon felvételek is megőrizték, ami ritkaságnak számított a korszakban. Zenekara nemzetközi hírnevre tett szert.
2: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. Közlekedési hírek.
4: Lezárják az 5. kerületben a Vekerle Sándor utcát az Apácai Csere János utca előtt egészen délután 5 óráig darúzás miatt. Szintén lezárják a 7. kerületben a Csengeri utcát a Veselényi utcánál toronydarú építése miatt, ezért a Csengeri utca a Dob utca felől Zsák utca lesz. A 14. kerületben az Abonyi utcát zárják le a Dózsa-György útnál, mert csatornát javítanak. Mától a 15. kerületben a Kinizsi utcában a Dugonics utca közelében útszűkületre kell majd számítanatok, mert csatornát építenek. A Közraktár utcában befelé a Csarnok tér előtt lezárták a balra a szervízútra kanyarodó sávot közműfelújítás miatt. Az első kerületben a Hunyadi János úton a Donáti utca előtt a forgalom a parkolósávban halad gázvezeték javítása miatt. Hétköznapokon este 6:30-tól másnap hajnal 5 óráig, illetve minden egyes hétvégén majd lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják azt a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak.

0: A közeledő meleg hullám első etapja lesz a mai nap. Időnként azért több felhő megzavarja majd a napsütést, és egy-egy zápor is felfrissíthet minket. A szél még mindig többfelé élénk, erős lesz, így igazán kellemesnek fogjuk érezni a délutáni 27-28 fokos maximumot. Majd a továbbiakban úgy alakul, hogy este 8-kor 26, 10 órakor 23, éjfélkor 21 fok lesz, és holnap hajnalra 18 fokig süllyed a levegő hőmérséklete Budapesten és környékén.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dicknóta.
1: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dick.
4: Én a bánatomat mindig kifogom. Mindig kifogom én.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Szeretettel köszöntöm a minket hallgatókat, és szép délutánt is kívánok, egyben Baranyi Tamás vagyok. A nap felén legalábbis matematikailag már túl vagyunk. Ha éppen a villát forgatjátok az ebédnél, akkor jó étvágyat kívánok, vagy ha egy pillanatra kifújjátok magatokat a munka közepette, akkor ebben az esetben szintén tartsatok továbbra is a Rádiódikkel. Völgyi Zsuzsi és Makagyuszi már megbolondították egymást, meg engem is, haza is küldtem őket. Június 17-ét írunk, a naptár szerint pedig ma az Alida és a Laura nevű hölgyeket ünnepeljük. Kezdjük a sort Alidával, amely egy rendkívül elegáns, tőzsgyökeres német eredetű név, és jelentése nemes, előkelő forma. A belső nemességgel és az emberi méltósággal kapcsolatban hoztam azt a gondolatot Audrey Hepburntől, aki maga volt a megtestesült stílus és elegancia, a 20. század egyik legikonikusabb és Oscar-díjas színésznője. Élete utolsó egyharmadában az UNICEF humanitárius nagykövete is volt, amely feladatot nagyon komolyan vett. Emlékszem azokra a képekre, hogyan bejárta Afrikát és a harmadik világot úgy általában, és mennyire fontosnak tartotta, hogy foglalkozzunk az elesettekkel, a társadalom peremére szorultakkal. Szóval ő az, aki így fogalmazott. A nő szépsége nem az arcvonásaiban rejlik, hanem a lelkében tükröződő jóságban és törődésben. Azt hiszem, hogy ez a gondolat a mai világban igazán kikezdett minket, hogy mit is tartunk mi valóban szépnek. De ez a mondat gyönyörűen rávilágít arra, hogy a valódi előkelőség és az önbecsülés nem a külső csillogásból vagy a drága ruhákból fakad, hanem a belső értékeinkből, és ez vonatkozik férfiakra, nőkre egyaránt. Biztos vagyok benne, hogy ti is tapasztaltátok, hogy valaki hiába szép, vannak emberek, akikre azt mondjuk, hogy hiába szép. Ha, pont. Szóval oda kell még valami több is, belső ragyogás, stílus, és olyan megnyilvánulások, amelyekből egyre inkább az bontakozik ki, hogy ez az ember nem akárki. Amikor felismerjük a saját belső nemes értékeinket, azzal egy olyan láthatatlan, de mások által jól érzékelhető koronát teszünk a fejünkre, amit azután már senki sem vehet le onnan. Most pedig lendüljünk át a gyakorlati tudnivalókra, következzen a budapesti útinform és a legfrissebb időjárás jelentés. Lezárják az 5. kerületben a Vekerle Sándor utcát az Apácai Csere János utca előtt egészen délután 5 óráig darúzás miatt. Szintén lezárják a 7. kerületben a Csengeri utcát a Veselényi utcánál toronydarú építése miatt, ezért a Csengeri utca a Dob utca felől Zsák utca lesz. A 14. kerületben az Abonyi utcát zárják le a Dózsa-György útnál, mert csatornát javítanak. Mától a 15. kerületben a Kinizsi utcában a Dugonics utca közelében útszűkületre kell majd számítanotok, mert csatornát építenek. A Közraktár utcában befelé a Csarnok tér előtt lezárták a balra a szervízútra kanyarodó sávot közműfelújítás miatt. Az első kerületben a Hunyadi János úton a Donáti utca előtt a forgalom a parkolósávban halad gázvezeték javítása miatt. Hétköznapokon este 6:30-tól másnap hajnal 5 óráig, illetve minden egyes hétvégén majd lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják azt a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. És most nézzük az időjárást, kitekintve egy kicsit a hét második felére, pontosabban egészen hétfőig. A szél még mindig többfelé élénk, erős lesz, így igazán kellemesnek fogjuk érezni a délutáni 27-28 fokos maximumot. A további kilátások úgy néznek ki, hogy a csütörtöki nap a maihoz hasonló lesz, a kivétel az lesz csupán, hogy már 32 fokig melegszik majd a levegő, pénteken 34 fokra emelkedik, marad elvileg szombaton ugyanez az érték, vasárnap és hétfőn pedig 35 fokkal kell majd számolnunk. Visszatérve a gondolathoz, amelyet a megszólalás elején mondtam, hogy a legszebb előkelőség az a belső ragyogásunk és méltóságunk, amelyel önmagunkat és a körülöttünk élőket megtisztelhetjük.

0: azok, amelyeket mindig szívesen hallgatunk. 100.3 Rádiódik.
1: Ismét itt vagyok 4 percre, és ha a kiadó szerdai ebéd után egy kis lassulást éreznétek magatokon, ne aggódjatok, a hét felező napján ez teljesen természetes, de megpróbáljuk majd mindezt egy zenei blokkal egy kicsit sebesebb üzembe rakni. Baranyi Tamás vagyok. Június 17-e van, és továbbra is az Alida és a Laura nevű hallgatókat köszöntjük. Isten éltesse őket névnapjuk alkalmából, a születésnaposoknak szintén sok áldást, és a minket hallgatóknak viszont, mivel már annyi mindent előttünk, csupán csak boldogságot kívánok. Most fókuszáljunk egy kicsit a Laurákra. Ez a közkedvelt név, amelyet nagyon szeretünk, és a hölgyek, akik ezt a nevet viselik, általában mind gyönyörűek, nem kevésbé az Alidák természetesen. Szóval a Laura egy latin eredetű név, és jelentése babérfa, babérkoszorú. Korábban elég szoros, most pedig már egy kicsit tágabb értelemben, pedig ez ugye a győzelemről szól. A győzelemmel és a személyes sikerek elérésével kapcsolatban hoztam egy idézetet, nem mástól, mint Szenekától, aki nem utolsó sorban a vérengző és őrültnek tartott Néró császárnak volt a nevelője. Ez nem azt jelenti, hogy ő nevelte olyanná, hanem mondjuk azt, hogy vannak emberek, akikre még egy Szeneka sem tud hatni. Szóval az ókori Róm egyik leghíresebb filozófusáról és drámaírójáról van szó, aki így vélekedett: a legmagasabb rendű győzelem az önmagunk feletti diadal. Saját önbecsülésünk és a lehetőségeink kiaknázása pontosan ott kezdődik, amikor képesek vagyunk felülemelkedni a belső félelmeinken, a lustaságunkon, vagy a kétségeinken, vagyis a lustaságunkat legyőzve, a félelmeinkkel és a kérdőjeleinkkel együtt nem állunk meg, nem bénulunk meg, hanem továbbra is cselekvők maradunk. És azzal együtt, hogy miközben félünk, és mondjuk a gatya tele van, vagy vannak előttünk olyan homályos részek, amelyeknek a kibontakozását még nem látjuk pontosan, mégis továbbra is a kezünkben marad a kormány, vagy éppen az a szerszám, toll, ceruza, vagy micsoda, amivel akcióba kell lépnünk, és nekiállunk a feladatnak. Az én feladatom most az, hogy egy picit tájékoztassalak titeket az utak helyzetéről, aztán pedig jövök vissza. Lezárják az 5. kerületben a Vekerle Sándor utcát az Apácai Csere János utca előtt egészen délután 5 óráig darúzás miatt. Szintén lezárják a 7. kerületben a Csengeri utcát a Veselényi utcánál toronydarú építése miatt, ezért a Csengeri utca a Dob utca felől Zsák utca lesz. A 14. kerületben az Abonyi utcát zárják le a Dózsa-György útnál, mert csatornát javítanak. Mától a 15. kerületben a Kinizsi utcában a Dugonics utca közelében útszűkületre kell majd számítanatok, mert csatornát építenek. A Közraktár utcában befelé a Csarnok tér előtt lezárták a balra a Szervízútra kanyarodó sávot közműfelújítás miatt. Az első kerületben a Hunyadi János úton a Donáti utca előtt a forgalom a parkolósávban halad gázvezeték javítása miatt. Hétköznapokon este 6:30-tól másnap hajnal 5 óráig, illetve minden egyes hétvégén majd lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják azt a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. És most nézzük az időjárást, kitekintve egy kicsit a hét második felére, pontosabban egészen hétfőig. A szél még mindig többfelé élénk, erős lesz, így igazán kellemesnek fogjuk érezni a délutáni 27-28 fokos maximumot. A további kilátások úgy néznek ki, hogy a csütörtöki nap a maihoz hasonló lesz, a kivétel az lesz csupán, hogy már 32 fokig melegszik majd a levegő, pénteken 34 fokra emelkedik, marad elvileg szombaton ugyanez az érték, vasárnap és hétfőn pedig 35 fokkal kell majd számolnunk. Zárásként csak annyit, hogy tűzzétek ki magatoknak a mai napra a saját babérkoszorútokat, mert bizony igaz, hogy a legértékesebb diadal az, amikor képesek vagyunk minden nap egy picit meghaladni a saját korlátainkat.

0: Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádió Dickben.
1: Nem szeretnénk kisajátítani, birtokolni sajátunká tenni sem 1956, sem 1989 történetét, mondta Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlés keddi ülésén napirend előtt. A kormányfő felszólalásában hangsúlyozta, nem szeretnék eldönteni, kik voltak az igazi 56-osok, vagy éppen az igazi rendszerváltók, de nem szeretnék utólag felosztani az embereket jobboldali vagy baloldali forradalmárokra, hiszen éppen ez a csodálatos ezekben a napokban, hogy az egész nemzet napjai voltak. Magyar Péter kifejtette, 1956. október 23-án és 89. június 16-án a magyar fiatalok azt üzenték a szüleik generációjának, hogy nemet mondanak azokra az évekre, évtizedekre, amelyek az ő életük kereteit adták. A kommunikációs csatornák elhanyagolása, nem pedig az azokban való üzenet volt a probléma, közölte a Fidesz elnöke kedden Facebook oldalán. Orbán Viktor azt írta, sosem értett egyet azokkal, akik szerint a leegyszerűsített kommunikáció miatt vesztették el az értelmiséget. Példának Barack Obama és Donald Trump volt, illetve jelenlegi amerikai elnök kampány szlogeneit hozta rámutatva, hogy azok nagyon egyszerűek voltak, mégis jól megragadták a lényeget. Tehát akik azt mondják, hogy az üzeneteknek bonyolultnak kell lenni, azok nem ismerik ezt a szakmát. De aztán nem is ezt akarják mondani. Ők azt akarják mondani, hogy nem lehet mindenkihez ugyanazon a hangon beszélni, és abban igazuk van, fogalmazott Orbán Viktor. Súlyosításért fellebbezett az elsőfokú ítélettel szemben a szolnoki járási ügyészség annak a karateedzőnek a büntető ügyében, aki 2024 nyarán egy 7 éves gyermeket bántalmazott a szolnoki kalandparkban, közölte a Jász-Nagykun Szolnok vármegyei főügyészség. A férfi felrúgta a kisfiút, aki a rúgástól megpördült a levegőben, majd kezét és a fejét a futópálya szélén lévő szegélytől mintegy 20 cm-re a futópályába ütötte. A bíróság elsőfokon egy év végrehajtását 3 év próbaidőre felfüggesztett börtönre, és 400 000 forint pénzbüntetésre ítélte a vádlottat, valamint 5 évre eltiltotta minden nemű karate tevékenységtől, mint foglalkozástól, különösen a karate oktatásától, edzésétől, bemutatóktól és versenyzéstől, írták. Az ítélettel szemben az ügyészség fellebezést nyújtott be súlyosításért. A hit, a remény és a szeretet segíthet megoldani a klímaváltozás okozta válságot, amely nem csak környezeti, hanem társadalmi, erkölcsi és gazdasági problémákat is érint. Fejtette ki 14. Leó pápa kedden a 10. klímakonferenciának küldött videóüzenetében. Ahhoz, hogy hatásosan léphessünk fel a klímaválság ellen, foglalkoznunk kell a társadalmunkat megalapozó olyan társadalmi és erkölcsi kérdésekkel, mint minden ember egyenlő méltósága és az emberi jogok értéke, mondta az évenként megrendezett bécsi klímatalálkozásnak szóló üzenetében a pápa.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. Közlekedési hírek.
2: Lezárják az 5. kerületben a Vekerle Sándor utcát az Apácai Csere János utca előtt egészen délután 5 óráig darúzás miatt. Szintén lezárják a 7. kerületben a Csengeri utcát a Veselényi utcánál toronydarú építése miatt, ezért a Csengeri utca a Dob utca felől Zsák utca lesz. A 14. kerületben az Abonyi utcát zárják le a Dózsa-György útnál, mert csatornát javítanak. Mától a 15. kerületben a Kinizsi utcában a Dugonics utca közelében útszűkületre kell majd számítanatok, mert csatornát építenek. A Közraktár utcában befelé a Csarnok tér előtt lezárták a balra a szervízútra kanyarodó sávot közműfelújítás miatt. Az első kerületben a Hunyadi János úton a Donáti utca előtt a forgalom a parkolósávban halad gázvezeték javítása miatt. Hétköznapokon este 6:30-tól másnap hajnal 5 óráig, illetve minden egyes hétvégén majd lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják azt a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak.
0: Időjárás.
2: A közeledő meleg hullám első etapja lesz a mai nap. Időnként azért több felhő megzavarja majd a napsütést, és egy-egy zápor is felfrissíthet minket. A szél még mindig többfelé élénk, erős lesz, így igazán kellemesnek fogjuk érezni a délutáni 27-28 fokos maximumot. Majd a továbbiakban úgy alakul, hogy este 8-kor 26, 10 órakor 23, éjfélkor 21 fok lesz, és holnap hajnalra 18 fokig süllyed a levegő hőmérséklete Budapesten és környékén.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick. Indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dick.

Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: 3 Rádiódi.
1: Vorbinas.
2: Már egy óra is elmúlt, javában halad a szerda délután, üdvözlök mindenkit, Baranyi Tamás vagyok. Bizony az élet nem áll meg, jól tesszük, ha felvesszük a fordulatszámát, ami ugye mindannyiunknak egy picit más, egyedi, csak rá jellemző ritmust jelent. Persze mi itt a Rádiódikben megpróbáljuk hozzá szolgáltatni a magunkét alaphangnak. Remélem minden fontos szerdai tekergyó jól halad nálatok, ahol is, ahányan csak vagytok. Ezen a június 17-ei napon az Alidák és a Laurák ünneplik a névnapjukat, Isten éltesse őket. Ha vannak ilyen nevű ismerőseitek, köszöntsétek már fel csorokat. Mert ha összeolvasztjuk a mai két név üzenetét, akkor a nemes lélek és a győzelmes karakter találkozását kapjuk, ami a mindennapi életben a céltudatosságot jelentheti. A céltudatos élethez és a lehetőségeink maximális kiaknázásához pedig jó passzol Stephen Covey, a 20. század egyik legismertebb amerikai szervezetfejlesztőjének és rengeteg önfejlesztőkönyv sikerszerzőjének a gondolata, ami így hangzik: nem a körülményeknek vagyunk a terméke, hanem a döntéseinknek. Hát ezek után, és egy bizonyos életkor után nem igazán mutogathatunk másokra. Az egyik legfontosabb pillanat az életünkben, nekem legalábbis az volt, amikor felismertem, hogy rajtam múlnak a dolgok, és bárhogy is volt a múlt és bármilyen hatásért, ettől a ponttól fogva, mivel hogy egy picit fölébredtem, hogy úgy mondjam, öntudatra ébredtem, az én felelősségem, hogy mit kezdek ezzel az örökséggel, hogyan bánok vele, miből mit dolgozok le, és mit művelek, bontakoztatok ki magamban és a mindennapjaim. Elég erős pillanat volt. Mielőtt azonban újabb döntéseket hozunk, térjünk át a fővárosi utak helyzetképére, érkezik a budapesti útinform és egy pici időjárás jelentés. Lezárják az 5. kerületben a Vekerle Sándor utcát az Apácai Csere János utca előtt egészen délután 5 óráig darúzás miatt. Szintén lezárják a 7. kerületben a Csengeri utcát a Veselényi utcánál toronydarú építése miatt, ezért a Csengeri utca a Dob utca felől Zsák utca lesz. A 14. kerületben az Abonyi utcát zárják le a Dózsa-György útnál, mert csatornát javítanak. Mától a 15. kerületben a Kinizsi utcában a Dugonics utca közelében útszűkületre kell majd számítanatok, mert csatornát építenek. A Közraktár utcában befelé a Csarnok tér előtt lezárták a balra a szervízútra kanyarodó sávot közműfelújítás miatt. Az első kerületben a Hunyadi János úton a Donáti utca előtt a forgalom a parkolósávban halad gázvezeték javítása miatt. Hétköznapokon este 6:30-tól másnap hajnal 5 óráig, illetve minden egyes hétvégén majd lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják azt a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. És most nézzük az időjárást, kitekintve egy kicsit a hét második felére, pontosabban egészen hétfőig. A szél még mindig többfelé élénk, erős lesz, így igazán kellemesnek fogjuk érezni a délutáni 27-28 fokos maximumot. A további kilátások úgy néznek ki, hogy a csütörtöki nap a maihoz hasonló lesz, a kivétel az lesz csupán, hogy már 32 fokig melegszik majd a levegő, pénteken 34 fokra emelkedik, marad elvileg szombaton ugyanez az érték, vasárnap és hétfőn pedig 35 fokkal kell majd számolnunk. A lényeg tehát az, hogy ne engedjétek, hogy a szerdai nap fáradtsága diktáljon. Diktáljatok ti, akármilyen formában is vagytok, mert nem feltétlenül azon múlik minden, hogy éppen milyen energiaszinten, hanem azon, hogy azzal, ahogyan és amilyen állapotban vagyunk, jelen szeretnék lenni a mai napban a saját életünkben.

0: Zenék, amelyeket mi szeretünk. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Szép délután kívánok mindenkinek, a kormány mögött vagy a munkahelyeken egyaránt. Baranyi Tamás vagyok. Ha éppen a sűrűsödő városi forgalmat próbáljátok túlélni, tartsatok velünk a folytatásban is. Június 17-e szerda van, a Lida és Laura névnapok. Nem lehet elégszer ismételni, hogy a Laura név mögött rejlő babérkoszorú az ókorban a tisztelet, a bölcsesség, a győzelem és a kiválóság szimbóluma volt. A kiválóságra való törekvésről és a bennünk rejlő potenciálról hoztam most egy idézetet Arisztotelésztől, az ókori görög filozófustól, aki így fogalmazott: a kiválóság nem egy egyszeri tett, hanem szokás. Ez a mély meglátás arra hívja fel a figyelmünket, hogy a saját méltóságunkat és az önbecsülésünket a mindennapi apró, következetes tetteinkkel építjük fel. Nem kell világmegváltó dolgokra gondolni, elég, ha mai napon a lehető legjobb odafigyeléssel, türelemmel, nyitottabb hozzáállással végezzük a ránk bízott feladatokat, vagy egyszerűen csak vagyunk jelen a mai napban. És ha ezt a minőséget majd szokássá alakítjuk, akkor állítólag a lehetőségeink maguktól megnyílnak majd előttünk. Na de emlékszünk, hogy volt már ilyen, tudtunk miért már áramoltatni az életünkben, és tudja Pajtás, és tudja, és tudja, és tudja. Most pedig lássuk, hogy hogyan alakul a helyzet a főváros utcáin és a meteorológiában. Lezárják az 5. kerületben a Vekerle Sándor utcát az Apácai Csere János utca előtt egészen délután 5 óráig darúzás miatt. Szintén lezárják a 7. kerületben a Csengeri utcát a Veselényi utcánál toronydarú építése miatt, ezért a Csengeri utca a Dob utca felől Zsák utca lesz. A 14. kerületben az Abonyi utcát zárják le a Dózsa-György útnál, mert csatornát javítanak. Mától a 15. kerületben a Kinizsi utcában a Dugonics utca közelében útszűkületre kell majd számítanatok, mert csatornát építenek. A Közraktár utcában befelé a Csarnok tér előtt lezárták a balra a Szervízútra kanyarodó sávot közműfelújítás miatt. Az első kerületben a Hunyadi János úton a Donáti utca előtt a forgalom a parkolósávban halad gázvezeték javítása miatt. Hétköznapokon este 6:30-tól másnap hajnal 5 óráig, illetve minden egyes hétvégén majd lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják azt a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. És most nézzük az időjárást, kitekintve egy kicsit a hét második felére, pontosabban egészen hétfőig. A szél még mindig többfelé élénk, erős lesz, így igazán kellemesnek fogjuk érezni a délutáni 27-28 fokos maximumot. A további kilátások úgy néznek ki, hogy a csütörtöki nap a maihoz hasonló lesz, a kivétel az lesz csupán, hogy már 32 fokig melegszik majd a levegő, pénteken 34 fokra emelkedik, marad elvileg szombaton ugyanez az érték, vasárnap és hétfőn pedig 35 fokkal kell majd számolnunk. Útravalóul én Arisztotelész gondolatából most azt hiszem magammal, hogy formálnom kell a mindennapi szokásaimat a belső értékeim szerint, mert a következetes és kitartó munka előbb-utóbb, de mindig meghozza maga babérkoszorúját.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szityúvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Diken.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando!
2: A mai nap folyamán továbbra is a fejünkön lévő testrészeket fogjuk tanulni, és elérkeztünk a szájhoz, ahol
3: a múj.
2: Nagyon sok
3: ugye?
2: Azt a mindenét,
3: és már
2: ki is találtad. Igen.
3: Igen, mert ugye olyan sokszor van a hétköznapi nyelvben is, hogy szerintem nagyon sok cigány szót használunk így a slangben, és sokszor ugye tévesen, mint például a sérót, mert ugye ez a fej, nem a haj, és a belüljük a sérónkat szoktuk használni, és például a múj szót is nagyon sokszor hallottam, amikor, hát volt már, hogy megjegyezték nekem, hogy milyen szép a mújjod. És akkor néztem nagy szemekkel, hogy most mire gondolunk pontosan, gondoltam, hogy biztos valami illetlen dolog, de aztán rájöttem, hogy a számra gondolnak.
2: Igen. Ezt tudom. Na, ez egy nagyon jó dolog, akkor ezt nem is kellett megtanultanom. Szígyú, azt losasza.
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.realking.hu és keresd Facebookon Tibi Realking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.realking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
5: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok!

0: Dankó Pista 1858. június 14-én született Szeged városában, szegény cigány családban. Édesapja muzsikus volt, így a zene már gyermekkorától kezdve meghatározó szerepet játszott az életében. Iskolai tanulmányait nem tudta hosszabb ideig folytatni, mivel családja anyagi helyzete ezt nem tehette lehetővé. Fiatalon kénytelen volt dolgozni, ugyanakkor egyre inkább a zenélés felé fordult. Hegedű játékával hamar kitűnt társai közül és tehetsége révén rövid időn belül ismert prímássá vált. Pályafutásának kezdetén vendéglőkben és mulatókban muzsikált. Ezek a helyek fontos szerepet játszottak a korabeli magyar társadalmi életben, hiszen itt találkoztak egymással a különböző társadalmi rétegek képviselői. Dankó Pista nem csak előadóként volt híres, hanem zeneszerzőként is egyre nagyobb hírnévre tett szert. Bár kottaírást nem tanult, magas szinten kivételes zenei hallása és alkotókészsége lehetővé tette, hogy számos dallamot komponáljon. Műveinek lejegyzésében gyakran más zenészek és zeneszerzők segítették. Dalainak egyik legfontosabb jellemzője az érzelmesség és a közérthetőség volt. Műveiben gyakran megjelent a szerelem, a bánat, a honvágy, valamint a magyar táj és a magyar élet szépsége. Ezek a témák közel álltak az emberekhez, ezért szerzeményei gyorsan népszerűvé váltak. Számos ismert nóta kapcsolódik a nevéhez, amelyek közül több volt a magyar népszerű zene klasszikus darabja. A siker ellenére Dankó Pista élete nem volt könnyű. Származása miatt gyakran szembesült előítéletekkel, ugyanakkor tehetsége és kitartása révén képes volt kivívni a közönség és a művészvilág elismerését. Különösen jelentős volt az a tény, hogy a cigány származású művész országos hírnevet szerzett egy olyan korban, amikor a társadalmi felemelkedés lehetőségei korlátozottak voltak. Munkássága ezért nem csak zenei, hanem társadalmi szempontból is figyelemre méltó. Művészetének elismerését mutatja, hogy dalait korának legismertebb énekesei és cigányzenekarai is műsorukra tűzték. A magyar nóta aranykorának egyik meghatározó alakjává vált, és neve egyet jelentett a szívhez szóló dallamokkal. Szerzeményei a polgári szalonoktól kezdve a falusi mulatságokig mindenhol felcsendültek. Egészségi állapota azonban fiatalon romlott meg, súlyos betegséggel küzdött, amely fokozatosan legyengítette a szervezetét. Ennek ellenére utolsó éveiben folytatta az alkotó munkát, végül pedig 1903. március 29-én mindössze 44 éves korában hunyt el. Halála mélyen megrendítette a közvéleményt, temetésén hatalmas tömeg vett részt, ami jól mutatta népszerűségét.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. Közlekedési hírek.
2: Lezárják az 5. kerületben a Vekerle Sándor utcát az Apácai Csere János utca előtt egészen délután 5 óráig darúzás miatt. Szintén lezárják a 7. kerületben a Csengeri utcát a Veselényi utcánál toronydarú építése miatt, ezért a Csengeri utca a Dob utca felől Zsák utca lesz. A 14. kerületben az Abonyi utcát zárják le a Dózsa-György útnál, mert csatornát javítanak. Mától a 15. kerületben a Kinizsi utcában a Dugonics utca közelében útszűkületre kell majd számítanatok, mert csatornát építenek. A Közraktár utcában befelé a Csarnok tér előtt lezárták a balra a szervízútra kanyarodó sávot közműfelújítás miatt. Az első kerületben a Hunyadi János úton a Donáti utca előtt a forgalom a parkolósávban halad gázvezeték javítása miatt. Hétköznapokon este 6:30-tól másnap hajnal 5 óráig, illetve minden egyes hétvégén majd lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják azt a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak.
1: Időjárás.
2: A közeledő meleg hullám első etapja lesz a mai nap. Időnként azért több felhő megzavarja majd a napsütést, és egy-egy zápor is felfrissíthet minket. A szél még mindig többfelé élénk, erős lesz, így igazán kellemesnek fogjuk érezni a délutáni 27-28 fokos maximumot. Majd a továbbiakban úgy alakul, hogy este 8-kor 26, 10 órakor 23, éjfélkor 21 fok lesz, és holnap hajnalra 18 fokig süllyed a levegő hőmérséklete Budapesten és környékén.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: Rom. 100.3 Rádiódi. Utazz a Dik Rádióval.
1: Sziasztok, szép délután kívánok mindenkinek, Baranyi Tamás vagyok. Én azt mondom, hogy a szerda a hét logisztikai napja. Ilyenkor nézzünk rá, hogy milyen feladatok vannak már mögöttünk eddig, és minek kell még beleférnie a hétbe. Gondolva a hétvégére, ami most aztán tényleg jó meleg lesz. S ha már ez a 17-e a június hónapban van, akkor érdemes a hétköznapokat is valami nyári üzemmódra állítani. Hiszen 26-ban sem lesz több nyár, csak ez az egy. Érdemes élni vele, jelen lenni benne, már ma is, mert gyorsan elszalad. Ahogyan mostanában valahogy minden olyan sebesen pörög körülöttünk. Valami ambivalens egymásnak látszólag, de csak látszólag ellentmondásos módon. Egyszerre érdemes felvennünk egy ritmust, nevezzük azt mondjuk mediterrán, romás vagy latinosnak, és ugyanakkor meg egy időben lassítani, jelen lenni a pillanatban, átélni azt. Igenis, lehetséges mindkettő egyszerre. Felvenni egy ritmust, és kicsit belassítani a jelenlét érdekében. Mert ha megtaláljuk, elfoglaljuk, és ki is bontakoztatjuk a magunk helyét a világban, akkor pont abban az időben és térben leszünk, ami a miénk. Drága Nyíri Helga sorshangoló barátnőm, igen, mondhatom azt, hogy barátnőm, szóval az ő szavaival élve tudatosíthatjuk magunkban, rákérdezve és válaszolva, hogy hol vagyok? Itt. Mikor? Most. Június 17-én, szerdán, amikor az Alidákat és a Laurákat ünnepeljük. S így a nagy ünneplés közben most következik egy kis budapesti útinform, egy rövidebb időjárás jelentés, és aztán folytatódik a muzsikálás. Lezárják az 5. kerületben a Vekerle Sándor utcát az Apácai Csere János utca előtt egészen délután 5 óráig darúzás miatt. Szintén lezárják a 7. kerületben a Csengeri utcát a Veselényi utcánál toronydarú építése miatt, ezért a Csengeri utca a Dob utca felől Zsák utca lesz. A 14. kerületben az Abonyi utcát zárják le a Dózsa-György útnál, mert csatornát javítanak. Mától a 15. kerületben a Kinizsi utcában a Dugonics utca közelében útszűkületre kell majd számítanotok, mert csatornát építenek. A Közraktár utcában, befelé a Csarnok tér előtt, lezárták a balra a szervízútra kanyarodó sávot közműfelújítás miatt. Az első kerületben a Hunyadi János úton, a Donáti utca előtt a forgalom a parkolósávban halad, gázvezeték javítása miatt. Hétköznapokon este 6:30-tól másnap hajnal 5 óráig, illetve minden egyes hétvégén majd lezárják a pesti alsó rakpartot, az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják azt a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. És most nézzük az időjárást, kitekintve egy kicsit a hét második felére, pontosabban egészen hétfőig. A szél még mindig többfelé élénk, erős lesz, így igazán kellemesnek fogjuk érezni a délutáni 27-28 fokos maximumot. A további kilátások úgy néznek ki, hogy a csütörtöki nap a maihoz hasonló lesz, a kivétel az lesz csupán, hogy már 32 fokig melegszik majd a levegő, pénteken 34 fokra emelkedik, marad elvileg szombaton ugyanez az érték, vasárnap és hétfőn pedig 35 fokkal kell majd számolnunk.

0: 100.3 Rádiódi. Vorbinas.
1: Szép szerda délután kívánok mindenkinek, Baranyi Tamás vagyok, elérkezett az utolsó 3 óra előtti megszólalásom ideje. Hoztam nektek egy gondolatot Nelson Mandelától, a Nobel béke díjas dél-afrikai politikai vezetőtől és az emberi jogok ikonikus harcosától. És ez így szól: a dicsőség nem abban rejlik, hogy soha nem bukunk el, hanem abban, hogy minden bukás után képesek vagyunk felállni. Ez a gondolat az emberi erő nagy alapja, hiszen az önbecsülésünket nem az határozza meg, hogy hibátlan-e az életünk, hanem az, hogy mekkora lelki erővel kezeljük a nehézségeket. Most pedig lássuk, hogy hogyan alakul a helyzet a főváros utcáin és a meteorológiában. Lezárják az 5. kerületben a Vekerle Sándor utcát az Apácai Csere János utca előtt egészen délután 5 óráig darúzás miatt. Szintén lezárják a 7. kerületben a Csengeri utcát a Veselényi utcánál toronydarú építése miatt, ezért a Csengeri utca a Dob utca felől Zsák utca lesz. A 14. kerületben az Abonyi utcát zárják le a Dózsa-György útnál, mert csatornát javítanak. Mától a 15. kerületben a Kinizsi utcában a Dugonics utca közelében útszűkületre kell majd számítanatok, mert csatornát építenek. A Közraktár utcában befelé a Csarnok tér előtt lezárták a balra a szervízútra kanyarodó sávot közműfelújítás miatt. Az 1. kerületben a Hunyadi János úton a Donáti utca előtt a forgalom a parkolósávban halad gázvezeték javítása miatt. Hétköznapokon este 6:30-tól másnap hajnal 5 óráig, illetve minden egyes hétvégén majd lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják azt a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. És most nézzük az időjárást, kitekintve egy kicsit a hét második felére, pontosabban egészen hétfőig. A szél még mindig többfelé élénk, erős lesz, így igazán kellemesnek fogjuk érezni a délutáni 27-28 fokos maximumot. A további kilátások úgy néznek ki, hogy a csütörtöki nap a maihoz hasonló lesz, a kivétel az lesz csupán, hogy már 32 fokig melegszik majd a levegő, pénteken 34 fokra emelkedik, marad elvileg szombaton ugyanez az érték, vasárnap és hétfőn pedig 35 fokkal kell majd számolnunk. És igazából a nagy bölcsesség az lehet, amikor megtanuljuk, hogy minden egyes élethelyzetben, életkorban és szituációban hogyan férünk hozzá a saját lelki erőnkhöz, mert bizony vannak olyan időszakok, napok vagy etapok, amikor egy picit nehezebb rátalálni erre az erőre, és talán azért érdemes magunkat megismerni és dolgozni magunkon, hogy a megfelelő időben, térben, pillanatban rendelkezni tudjunk mindig az adott erőnkkel. Ezzel a gondolattal kívánok mindenkinek további szép délutánt, jó rádiózást, üdvözlettel, Baranyi Tamás!

0: kérések és kívánságok ideje.
1: Bódik Kívánságshow. 100.3 Rádiódi.
0: Romákról nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
2: A magyar gazdaság növekedését meghatározó tényezők közül két fő növekedési motor, a munkaerő bővülése és a tőkeáramlás elapadt, így a jövőben a fenntartható gazdasági bővülés kulcsfontosságú tényezője a termelékenység javulása lesz, mert ezen a területen még vannak tartalékok, közölte a GKI gazdaságkutató ZRT kedden megjelent elemzésében. A növekedést eddig húzó tényezők közül a foglalkoztatottság bővülés már nem, még a tőkeállomány bővülése várhatóan csak kisebb mértékben fog hozzájárulni a GDP növekedéséhez a következő

0: várható a fővárosi önkormányzatokat érintő, pártokon átívelő korrupciós ügy további érintettjeinek fellebezéséről. A Magyar Nemzet szerint Szkalicki Tünde és Matisz Károly az a két korábbi momentumos politikus, aki további 30 napra letartóztatásban marad. A letartóztatottak között van még Őrsi Gergely, második kerületi polgármester, továbbá fideszes elődje Láng Zsolt, Molnár Zsolt, korábbi MSZP és országgyűlési képviselő, és Puskás Péter, óbudai Fidesz elnök is. Nem várt műszaki probléma miatt leállították a Salgótarjáni vasútállomás felújítását. A bontási munkák közben a kivitelezők az épület tartó szerkezetének meggyengülését figyelték meg, ezért biztonsági okból leállították a rekonstrukciót. Szakemberek véleménye szerint a szerkezet megerősítését szükséges elrendelni, amihez a kiviteli szerződést módosítani kell. Az adminisztrációs procedúra előreláthatólag hónapokat vesz igénybe, ezért az állomás épületének felújítása várhatóan csak nyár végén folytatódhat. A MÁV saját forrásból és a Magyar Falu programból több mint 30 állomás és megállóhely megújítását támogatja, köztük a Salgótarjánit. A beruházások összértéke 15 milliárd forint. Karancskeszi és Karancsberény környékén medvét láttak. A hétfői jelzés szerint egy nagy testű állat járhat a Karancs közelében, ami feltehetőleg azonos lehet azzal a medvével, amit már korábban is megfigyeltek a környéken, közölte a Magyarországos Medvefigyelő. Június elején több helyről is érkezett jelentés a medveészlelésről. Karancsalja, Etes és a Komra völgy is érintett volt. Nemrég pedig Pásztó környékén is megfigyelték a jelenlétét. A szakemberek akkor arra hívták fel a figyelmet, hogy a fiatal példányok nagy távol is bejárhatnak, ezért időről időre Nógrád vármegye erdeiben is megjelenhetnek.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. Közlekedési hírek.
2: Le van zárva a Vekerle Sándor utca az Apácai Csere János utca előtt. Le van zárva a Csengeri utca is a Veselényi utcánál, illetve az Abonyi utca is le van zárva a Dózsa-György útnál. A Kinizsi utcában a Dugonics utca közelében útszűkületen kell áthajtani, illetve a Közraktár utcában befelé a Csarnok tér előtt le van zárva a balra a Szervíz útra kanyarodó sáv. A Mikó utcát egyirányosították a Pauler utcától a Krisztina körútig, illetve a Hunyadi János úton a Donáti utca előtt a forgalom csak és kizárólag szigorúan a parkoló sávban haladhat. A Sörgyár utcát is lezárták a Bodza utca és a Kada utca között, illetve a le van zárva a Diós árokban a félútpálya a Szent János kórház közelében. A Dráva utcában a Kárpát utcánál sáv elhúzással járható irányonként egy-egy sáv. A Rákoskert sugárúton a Ráspoly utcánál is le van zárva a félútpálya, illetve útszűkületen kell áthajtani a Bátori utcában, az Üllői útnál le van zárva a félútpálya a Szabadkai utcában is, az Áron utca és a Borszüllő utca között, szóval közlekedjen mindenki megfontoltan, vagányan, ügyesen, okosan, mint ahogy Vin Diesel. Én mondom gyorsan, hogy milyen idő várható mára, és addig, hogyha lát valaki valami rendkívülit közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630-3030-100-as telefonszámra.
1: Időjárás.
2: A mai szerdánkon több felhő zavarhatja meg a napsütést, és országszerte időnként egy-egy zápor frissítheti fel a levegőt. Az észak-nyugatira forduló szelet többfelé élénk, néhol pedig inkább már szinte erős lökések kísérhetik. A mai délután mindezek ellenére 28 fok körül várható a csúcshőmérséklet, tehát fokozódik a meleg, bár egy-egy frissítő zápor azért előfordulhat.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Bódik Kívánság Show a 100.3 rádiódikben.
3: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
2: Nagyon sok szeretettel várom, és teljesítem is a további zenei kívánságokat, szóval kapjátok elő a telefonotokat, társázzátok a 0630-3030-100-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig felhívhattok, és akár úgy is meg lehet nekem mondani azt, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, és miért szeretnétek küldeni, ugyanis minden áldott hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei

kívánságot teljesítem, ami most sincsen másképp, úgyhogy olvasom is gyorsan a következő SMS-t, melyet nem olyan régen kaptam, és nem tudom, hogy csak trollkodás, vicceskedés, vagy komolyan szól ez az SMS, én olvasom. Szia, légy szíves, olvasd be! Vak Robinak szeretnék egy jó zenét kérni, és azt üzenem neki, hogy úgy járjon, mint a dinoszauruszok. Légy szíves, olvasd be! Na hát, nem tudom, hogy ez most átoknak minősül, hogy pusztuljon ki, mint a dinoszauruszok, vagy hogy mondjuk úgy járjon, mint a dinoszauruszok, hogy sétálnak, és hogy úgy nézését, meg a jár, nem is tudom. Figyelj, most, hogy feljött ez a nézése, meg a járása, elindítom akkor Kis Grófó és Cinogrófónak a duettjét, apa-fia duett, szerintem ez egy jó kis dal, nem lehet mellélőni. Egy kicsit azért most zavarba jöttem ettől az SMS-től, úgyhogy indítom is a dalt.

0: Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Budi Kívánságshow a 100.3 Rádiódíjban.

mindenféleképpen kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 0630-30-30-100-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig felhívhattok, és akár úgy is meg lehet nekem mondani, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét szeretnétek kérni, milyen alkalomból. Ezek az információk nagyon szükségesek, ugyanis rengeteg olyan SMS-t kapok, most egy kicsit ráragok egy lapáttal, de ez az igazság, hogy halljak meg, speciálba küldöm a zenét apósomnak, és nem tudjuk, hogy hogy hívják az apósát. Tehát ennyi erővel bárki írhatott volna SMS-t, így nem szívhez szóló. Tehát hiába akartok speciálba küldeni dalt, hogyha annyit nem tudok bemondani, hogy egy keresztnevet, hogy kiküldi, és még egy keresztnevet, hogy kinek. Nem fogok visszélni a személyes adatokkal, ez nem ilyen adatvédelmi csalás, meg ilyesmi, csak szimplán szeretnék érdemben kívánságot teljesíteni, hogy mindenkinek a lehető legjobb legyen. Pontosan ezért most olvasom is Kristóf vagy Roland SMS-ét, kettő neve is van. Batai Roland Kristóf vagyok. Nem tudom, melyiket használod, én most mindkettőt mondtam. Szeretnék egy zenét kérni a brigádomnak speciálba Bódi Gusztitól és Horváth Familitől, legyél te mindig szerencsés című zenét. Előre is köszönöm. Na hát akkor nagyon sok szeretettel Patai Roland Kristóf kérésére az egész brigádnak kivétel nélkül fog szólni a legyél te mindig szerencsés. Mint hogyha azt mondaná ez a Roland Kristóf a brigádjának, legyetek ti mindig szerencsések.

Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánság Show az

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Budi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

0: Közlekedési hírek.
1: Le van zárva a Vekerle Sándor utca az Apácai Csere János utca előtt. Le van zárva a Csengeri utca is a Veselényi utcánál, illetve az Abonyi utca is le van zárva a Dózsa-György útnál. A Kinizsi utcában a Dugonics utca közelében útszűkületen kell áthajtani, illetve a Közraktár utcában befelé a Csarnok tér előtt le van zárva a balra a szervíz útra kanyarodó sáv. A Mikó utcát egyirányosították a Pauler utcától a Krisztina körútig, illetve a Hunyadi János úton a Donáti utca előtt a forgalom csak és kizárólag szigorúan a parkoló sávban haladhat. A Sörgyár utcát is lezárták a Bodza utca és a Kada utca között, illetve le van zárva a Diós árokban a félútpálya a Szent János kórház közelében. A Dráva utcában, a Kárpát utcánál sáv elhúzással járható irányonként egy-egy sáv. A Rákoskert sugárúton a Ráspoly utcánál is le van zárva a félútpálya, illetve útszűkületen kell áthajtani a Bátori utcában, az Üllői útnál le van zárva a félútpálya a Szabadkai utcában is, az Áron utca és a Borszüllő utca között, szóval közlekedjen mindenki megfontoltan, vagányon, ügyesen, okosan, mint ahogy Vin Diesel. Én mondom gyorsan, hogy milyen idő várható mára, és addig, hogyha lát valaki valami rendkívülit közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630 30 30 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: A mai szerdánkon több felhő zavarhatja meg a napsütést, és országszerte időnként egy-egy zápor frissítheti fel a levegőt. Az északnyugatira forduló szelet több felé élénk, néhol pedig inkább már szinte erős lökések kísérhetik. A mai délután mindezek ellenére 28 fok körül várható a csúcshőmérséklet, tehát fokozódik a meleg, bár egy-egy frissítő zápor azért előfordulhat.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei.
1: A termesztett dísznövények szemet gyönyörködtetőek, de veszélyt jelenthetnek az őshonos fajokra és természetes élőhelyekre, és a kertedet is tönkre teszik valamiért, és ez egy brutális nagy probléma, viszont tényleg károsak lehetnek a környezetre egyes hazánkban is népszerű dísznövények, amelyek akár az Európai Bizottság fekete vagy szürke listáján is szerepelhetnek. Erről a Balatonfelvidéki Nemzeti Park ír. Mondom is nektek, hogy mi ebben a probléma. A belterületi kerteknek óriási szerepe van a környezetvédelemben. Ha invazív fajok vannak a kis kertben, és a magok szétszóródnak, elviszi őket a szél a környéken, és igazából el tudnak szaporodni, és kiszoríthatják az őshonos növényeket. Az Európai Bizottság hivatalos oldalán megtalálható az aktuális uniós szabályozás, a fajok listája és az invazív fajok ökológiai hatásai is. Ezek a fajok többnyire másik kontinensről jutottak Európába, és rendkívül jól alkalmazkodnak az itteni klímához, illetve gyorsan is szaporodnak, kiszorítva sajnos a hazai növényi állományt. Ennyi-bennyi. Ezáltal pedig csökken a biológiai sokszínűség, és ez a téma napjaink egyik komoly és überbrutális természetvédelmi problémája a Balatonfelvidéki Nemzeti Park szakemberei szerint. Úgyhogy aki teheti, ő mindenféleképpen, hogyha szeretne kertet építeni, akkor járjon utána az Európai Uniónak az oldalán, hogy pontosan az a fajta virág, amit ő szeretne ültetni, vagy növény, az a fekete listán van rajta, vagy mondjuk a szürke listán, mert hogyha azon van rajta, akkor kifejezetten tilos ezeket a növényeket elültetni. Amúgy most csodálkoztok azon, hogy egy virág hogy lehet agresszív, hogy lehet mi az, hogy agresszív faj. Hát az agresszív fajoknak azokat nevezzük, amelyek gyorsan terjednek, ilyen például a parlagfű is, akár utak, vasutak és vízfolyások mentén is, kiszorítva az adott területről az őshonos növényeket. Tehát az agresszív fajok igazából a nagyon gyorsan terjedő fajok, akár lehetne az is a neve. téve, hogy gyorsan terjedő fajok, ahelyett, hogy mondjuk agresszív fajok, mert hogyha valaki azt mondja nekem, hogy agresszív fajok, akkor egy olyan virág jut eszembe, ami az a húsevő kis virág, ami így nyitva tartja úgymond a száját, és hogyha belerepül a légy, akkor a borotva édes fogaival, meg így a nagy nyomással így összenyomja a legyet. Én nekem ez tűnik agresszív növénynek, de a valóságban az agresszív növény a gyorsan terjedő növény, mint például a parlagfű. Most, hogy erre a brutális problémára felhívtam a figyelmeteket, következzen végre az, amiért amúgy rádiót hallgattok, a zene.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

Budi Csapi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

szerintem, kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 0630-30-30-100-as telefonszámot, és vagy írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig felhívhattok, és akár úgy is elmondhatjátok nekem, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, és miért szeretnétek küldeni. Igazából ezt lehet nagyon sok szeretettel, vagy akár nagyon sok gyűlölettel is, tehát nagyon sok SMS-t olvastam már be, hogy éppen összevesztek, vagy éppen békülnének a párok. Természetesen elbírom képzelni, hogy mondjuk a srác nem írt vissza mondjuk 2 órán keresztül, és akkor mondjuk a hölgy így elgondolkozik, hogy várjál, most néztem meg a Nihánt, hogy is csinálta? Ja igen, megvan. És akkor nyomja a dumát, nyomja az írásokat, nyomja a több megabájt méretű szöveges üzeneteket, küldi, hogy miért nem írsz vissza, miért nem nyitsz meg, miért, és akkor megy ugye a balhé, meg a csetepaté, mint mondjuk az Ezelbe, vagy mondjuk a Kemálba, és én nem győzöm kihangsúlyozni, hogy légy szíves, ne veszekedjetek, szeressétek egymást. Nem garancia az, hogy ti lefekszetek egymás mellé aludni, és ti másnap reggel felkeltek. Ez nem természetes, ez nem jár, ez nem alanyi nyugon jár, hogy valaki másnap reggel felkel. Tehát minden alkalmat úgy kell megélni, mintha az lenne az utolsó pillanat. Pontosan ezért olvasom is Robi SMS-ét, melyet nem olyan régen kaptam. Így szól. Szia, Robi vagyok. Szeretnék kérni egy dalt Nótár Méritől. Küldöm a festőbrigádnak Pestre. Köszi. Na hát akkor nagyon sok szeretettel fog szólni a Csipi Csupi Csupi Csipi Nótár Méritől Robi kérésére a festő királyoknak, ameddig szól ez a kiváló sláger Magyarország egyik legnagyszerűbb, sőt szinte a legnagyszerűbb zenei női előadótól. Várom a további SMS-eket, illetve betelefonálásokat a 0630 30 30 100-as telefonszámra.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádió Digben.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: mi rádiónk, a mi hangunk. A mi hangunk. Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík. Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Szityúvász Losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Díken.
1: Szia Hajni!
2: Szia Armando!
1: A mai nap folyamán továbbra is a fejünkön lévő testrészeket fogjuk tanulni, és elérkeztünk a szájhoz, ahol
2: a múj.
1: Nagyon sok
2: ugye?
1: Azt a mindenét,
2: ezt már
1: ki is találtad. Igen.
2: Igen, mert ugye olyan sokszor van a hétköznapi nyelvben is, hogy szerintem nagyon sok cigány szót használunk így a slangben, és sokszor ugye tévesen, mint például a sérót, mert ugye ez a fej, nem a haj, és a belüljük a sérónkat szoktuk használni, és például a múj szót is nagyon sokszor hallottam, amikor

0: Gábortól hallják. A cigány származású híres ember, akiről egy süteményt neveztek el, nem más, mint Rigó Jancsi. A róla elnevezett csokoládés sütemény, a Rigó Jancsi, ma is a magyar cukrászat egyik legismertebb klasszikusa. A sütemény története azonban sokkal több egy egyszerű receptnél, egy romantikus, botrányos és nemzetközi visszhangot kiváltó szerelmi történet emlékét őrzi. Rigó Jancsi élete és felemelkedése. Rigó János, vagy ahogyan a világ ismerte Jancsi, 1858-ban született Magyarországon. Cigányzenész családból származott, és már fiatal korában kitűnt rendkívüli hegedű játékával. A 18. század végén a cigányprímások Európa szerte nagy megbecsülésnek örventek, hiszen a magyar cigányzene különleges hangulatával meghódította az arisztokráciát és a polgárságot egyaránt. Rigó Jancsi nem csupán tehetséges zenész volt, hanem karizmatikus személyiség is. Jóképűnek tartották, elegánsan öltözködött, és nagy hatással volt a közönségére. Zenekarával bejárta Európa számos nagyvárosát, fellépett előkelő éttermekben, szállodákban és bálokon. Hírneve egyre csak nőtt, míg nem élete olyan fordulatot vett, amely örökre beírta a nevét a történelembe. 1896-ban Párizsban egy elegáns étteremben muzsikált, amikor a vendégek között ott ült egy belga hercegné, Clara Ward. A fiatal nő amerikai milliómos családból származott, és házassága révén belga nemesi rangot viselt. A korabéli beszámolók szerint Clara rendkívül szép és feltűnő jelenség volt. A legenda szerint Rigó Jancsi játék közben észrevette a hercegnét, és külön neki kezdett muzsikálni. A zene, a romantikus hangulat és a prímás sármia mély benyomást tett Clarára, rövid idő alatt szenvedélyes szerelem bontakozott ki közöttük. Kapcsolatuk hatalmas botránynak számított, a 19. század végének Európájában elképzelhetetlennek tartották, hogy egy arisztokrata nő elhagyja férjét egy cigány származású muzsikusért. Clara azonban fittyet hányt a társadalmi elvárásokra, elvált férjétől, és Rigó Jancsival kezdett egy új életet. A szerelmi történet hónapokon keresztül a korabeli újságok címlapjain szerepelt. Európa szerte beszéltek a különös párról, egyesek romantikus hősként tekintettek Rigó Jancsira, aki zenéjével és személyiségével meghódított egy hercegnét, mások pedig megbotránkoztak az esetem, mert sértette a kor társadalmi normáit. A pár több országban is megfordult, fényűző életet éltek, és szinte mindenütt kíváncsiság övezte őket. Nevük összefonódott a romantikával, a társadalmi korlátokkal való szembeszegüléssel. A legismertebb történet szerint egy budapesti vagy pesti cukrász készített egy csokoládés süteményt a híres szerelmes pár tiszteletére. A desszert gazdag csokoládékrémből, kakaós piskótából és csokoládé bevonatból állt, ami akkoriban különösen elegánsnak és luxusnak számított. A sütemény a Rigó Jancsi nevet kapta, mert a cukrász úgy vélte, hogy a romantikus történet tökéletesen illik ez a különleges édességhez. A desszert gyorsan népszerű lett, és hamarosan a monarchia számos cukrászdájában megjelent.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. Közlekedési hírek.
2: Le van zárva a Vekerle Sándor utca, az Apácai Csere János utca előtt. Le van zárva a Csengeri utca is, a Veselényi utcánál, illetve az Abonyi utca is le van zárva a Dózsa-György útnál. A Kinizsi utcában, a Dugonics utca közelében útszűkületen kell áthajtani, illetve a Közraktár utcában befelé a Csarnok tér előtt le van zárva a balra a szervíz útra kanyarodó sáv. A Mikó utcát egyirányosították a Pauler utcától a Krisztina körútig, illetve a Hunyadi János úton a Donáti utca előtt a forgalom csak és kizárólag szigorúan a parkoló sávban haladhat. A Sörgyár utcát is lezárták a Bodza utca és a Kada utca között, illetve a le van zárva a Diós árokban a félútpálya a Szent János kórház közelében. A Dráva utcában, a Kárpát utcánál sáv elhúzással járható irányonként egy-egy sáv. A Rákoskert sugárúton a Ráspoly utcánál is le van zárva a félútpálya, illetve útszűkületen kell áthajtani a Bátori utcában, az Üllői útnál le van zárva a félútpálya a Szabadkai utcában is, az Áron utca és a Borszüllő utca között, szóval közlekedjen mindenki megfontoltan, vagányan, ügyesen, okosan. Mint ahogy Vin Diesel, én mondom gyorsan, hogy milyen idő várható mára, és addig, hogyha lát valaki valami rendkívüli közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630 30 30

0: 100-as telefonszámra.
1: Időjárás.
0: A mai szerdánkon több felhő zavarhatja meg a napsütést, és országszerte időnként egy-egy zápor frissítheti fel a levegőt. Az észak-nyugatira forduló szelet többfelé élénk, néhol pedig inkább már szinte erős lökések kísérhetik. A mai délután mindezek ellenére 28 fok körül várható a csúcshőmérséklet, tehát fokozódik a meleg, bár egy-egy frissítő zápor azért előfordulhat.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Bódik Kívánság Show a 100.3 rádiódikben. Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
0: Nagyon sok szeretettel várom, és teljesítem a további zenei kívánságaitokat, szóval kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 06 30 30 30 100-as telefonszámot, ugyanis én minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, amennyi bele tud férni a napi 3 órányi műsoridőbe. Pontosan ezért nem is rabolom tovább a drága időnket, olvasom gyorsan a következő SMS-t, melyet Renitől kaptam nem is olyan nagyon régen, így szól. Szia, Reni vagyok, és az öcsémnek, Ádámnak szeretnék küldeni az Aranyszemektől egy dalt, a Habibit. A családunk nevében nagyon szeretjük őt, és nagyon vágyjuk őt haza a munkából. Remélem, nem sokára találkozunk. Hát akkor Reni és az egész család kérésére Ádámnak nagyon sok szeretettel fog szólni a most következő dal, Habibi az Aranyszemektől.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádió.

0: Rádi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi kívánságshow a 100.3 Rádió D.

mindenféleképpen kapjátok elő a telefonotokat, amennyiben szeretnétek zenét kérni itt a 100.3 Rádió Dikken, ugyanis minden hétköznap délután 3-tól 6-ig van erre lehetőség Magyarország egyetlen roma rádiójában, ami természetesen romákról szól, de nem csak és kizárólag romáknak, úgyhogy a Bódi Kívánság Show-ban a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánság teljesül, amennyi bele tud férni a napi bruttó 3 órányi műsoridőbe. Nyilván ez a valóságban egy kicsit szűkebb, hogyha kivonjuk ezekből a reklámot, az átvezetőket, magát ugye a zenét is, úgyhogy nekem azért limitált számú kívánság áll rendelkezésre, amennyit teljesíteni tudok, viszont én összesítve több száz SMS-t és betelefonálást kapok, amiért hálás vagyok, de türelmet és megértést szeretnék kérni tőletek, azért, mert nem tudom mindenki kívánságát egyből rögtön mindent felülüberelve teljesíteni. Most viszont akkor olvasom is a következő SMS-t, melyet nem olyan régen kaptam. Szia, Zleovszki Rajmund vagyok, a gerendásra a Fahordó Brigádnak speciálba szeretnék kérni egy dalt Gyémitől. Na hát akkor speciálba fog szólni a Fahordó Királyoknak, az egész brigádnak kivétel nélkül Zleovszki Rajmund kérésére gerendásra egy Gyémi dal, Monte Carlo Casino.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió

0: nem fogod megbánni.
1: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
2: Hívd őt, vagy írj SMS.
1: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben.

0: közlekedési hírek.
1: Le van zárva a Vekerle Sándor utca, az Apácai Csere János utca előtt. Le van zárva a Csengeri utca is, a Veselényi utcánál, illetve az Abonyi utca is le van zárva a Dózsa-György útnál. A Kinizsi utcában a Dugonics utca közelében útszűkületen kell áthajtani, illetve a Közraktár utcában befelé a Csarnok tér előtt le van zárva a balra a Szervíz útra kanyarodó sáv. A Mikó utcát egyirányosították a Pauler utcától a Krisztina körútig, illetve a Hunyadi János úton a Donáti utca előtt a forgalom csak és kizárólag szigorúan a parkoló sávban haladhat. A Sörgyár utcát is lezárták a Bodza utca és a Kada utca között, illetve a le van zárva a Diós árokban a félútpálya a Szent János kórház közelében. A Dráva utcában a Kárpát utcánál sáv elhúzással járható irányonként egy-egy sáv. A Rákoskert sugárúton a Ráspoly utcánál is le van zárva a félútpálya, illetve útszűkületen kell áthajtani a Bátori utcában, az Üllői útnál le van zárva a félútpálya a Szabadkai utcában is, az Áron utca és a Borszüllő utca között, szóval közlekedjen mindenki megfontoltan, vagányan, ügyesen, okosan. Mint ahogy Vin Diesel, én mondom gyorsan, hogy milyen idő várható mára, és addig, hogyha lát valaki valami rendkívüli közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630-30-30-100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: A mai szerdánkon több felhő zavarhatja meg a napsütést, és országszerte időnként egy-egy zápor frissítheti fel a levegőt. Az észak-nyugatira forduló szelet többfelé élénk, néhol pedig inkább már szinte erős lökések kísérhetik. A mai délután mindezek ellenére 28 fok körül várható a csúcshőmérséklet, tehát fokozódik a meleg, bár egy-egy frissítő zápor azért előfordulhat.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei.
1: Érdemes nyáron elintézni a kéményseprést, ami sok esetben ingyen jár. A családi házakba bejegyzett vállalkozásoknál azonban csalók is feltűntek, akik a katasztrófa védelemre hivatkoznak. Sokan ősszel a fűtési szezon kezdetén kapnak észbe, hogy ellenőriztetni kellene a kéményt, pedig a kéményseprésre a nyár az ideális időszak. Ilyenkor kevésbé leterheltek a szakemberek, könnyebb időpontot egyeztetni velük, és hát az igazság az, hogy amit ma megtehetsz, azt ne halaszd holnapra. A családi házakhoz, ha nincs vállalkozás bejelentve az adott helyre, a kéményseprő nem megy ki automatikusan, időpontot kell kérni, de a szolgáltatás ingyenes. A fűtés típusától függ, hogy milyen gyakran jár a díjmentes kéményseprés és kémény ellenőrzés a magánszemélyeknek. Szilárd tüzelő esetén évente egyszer, míg gáz használata esetén évente kétszer jár a kéményseprés, és erősen ajánlott élni a lehetőséggel, mert ember élet is múlhat rajta. Viszont a katasztrófa védelem szóvívője felhívta a figyelmet arra, hogy vannak olyan agresszív csaló, akik a családi házakba bejelentett vállalkozásokhoz becsengetnek, a katasztrófa védelem alvállalkozóinak adják ki magukat, és bírsággal fenyegetőznek, ha nem engedik be őket. Hát és ilyen esetben nem szabad beengedni, hiszen a családi házba bejegyzett gazdálkodó szervezetek attól a kéményseprő cégtől rendelhetik meg a kötelező kéményseprést, amelyiktől csak szeretnék, és hát az igazság az, hogy remélem, hogy azért ez most, ez a pár mondat, ami következik, eljut az ilyen csalókhoz. Tehát nem etnikai kérdéseket vetek fel, meg tényleg semmi dolog nincs ebbe, de miért kell megutáltatnia magukat az emberekkel, az ilyen embereknek? Tehát, hogy miért kell erőszakkal kitaszítatni magukat a társadalomból? És nem csak magukat, hanem az összes többi embertársukat, aki akár egy nemzedékből származik, akár egy rokonságból származik, akár egy etnikumból származik, és megutáltatják magukat így az emberekkel. Tehát ezt miért kell erőszakkal csinálni? Kérdezem az ilyen kéményseprős csalókat, hogy miért kell csalni? Miért nem lehet, hogy csak simán kiseptik a kéményt? Mint hogyha egy normális vállalkozás lenne, és akkor nem verik át az embereket, cserébe nem is illegális, és ugyanúgy pénzt keresnek, mint hogyha csalnának, csak nem olyan izgalmas, mondjuk, mint a filmekben, hogy ilyen csaló, nem tudom mi, mint mondjuk a DiCaprio a Kapjál, ha tudsz című filmben. Tehát, hogy miért kell azt utánozni, hogy hát most játsszuk azt, hogy én vagyok a DiCaprio, és most csalok. Tehát pont ez egy olyan fajta csalás, ami értelmetlen, mert kimegy az ember oda, kiadja magát kéményseprőnek, és a csalással, meg fenyegetőzéssel sepri ki a kéményt. Na most ennyi erővel ő lehetne úgy is, hogy oda megy, mint kéményseprő, ugye, és nem csalással, hanem csak úgy szimplán kisepri a kéményt pénzért. És ugyanott van, tehát, hogy ezt mondom, hogy ilyen fölösleges, ilyen börtönbe kerülést, ezt miért kell kockáztatni? Sose fogom megérteni. Illetve vannak az olyan csalók, akik ilyen online hackerek, és online tudnak rengeteg több tízmilliót kicsalni az emberektől, de hogyha most ők ennyire okosak, hát akkor csak van annyi intelligenciájuk, hogy kitaláljanak valami olyan szoftvert, esetleg az AI segítségével olyan digitális munkát végezzenek, amivel jobban tudnak akár érvényesülni, mint a csalással. De nem teszik meg, hanem inkább rizikozzák magukat, ergo a csalók nem a pénzért csinálják, hanem az izgalomért. Ez a mai nap tanulsága.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió

nagyon sok szeretettel várom, és teljesítem is a további zenei kívánságokat, szóval kapjátok elő a telefonotokat, és tárcsázzátok a 0630 30 30 100-as telefonszámot, hiszen minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánság teljesül, úgyhogy várom az SMS-eket, illetve betelefonálásokat egyaránt. Annyi, hogyha SMS-t írtok nekem, akkor mindenféleképpen azért mutatkozzatok már be, egyrészt tudom, hogy kivel állok úgymond szembe, másrészt tudjuk, hogy személyesen kikéri a dalt. Utána pedig azt is meg lehet írni, hogy apámnak küldöm, de hogyha megnevezzük, hogy apámnak, Csabinak szeretném küldeni a dalt, sokkal szívhez szólóbb szerintem. Ugye szükséges lenne az is, hogy milyen zenét kértek, vagy ha rám bízzátok, azt is megírhatjátok, illetve, hogy milyen alkalomból szól a dal. Szerintem így kerek egy kívánság, de most felolvasom Vikus SMS-ét, ő egy törzs hallgató, ő egy kicsit hosszúra sikeredett, megpróbálok sietni vele. Szia, Vikus vagyok, dalt küldenék egyetlenemnek, Petrik Sanyinak, üzenem neki. Nem küldte el az ajándékom neked, miközben azt mondta, elküldte rég. Emiatt kikészültem, állítólag az üzeneted igen volt, várjak rád, de én nem hiszem el. Nyilván ezt sem hiszem el a sok hazugság mellett, amit kapok tőle nap mint nap ír nekem, és a lelkemre beszél, de te hibáztál, ne engem okoljatok. Megbocsátottam neked, mert szeretlek, olyan szerelemmel, ami sosem szűnik meg, 2 éve szeretlek. Az időmet kressz tanulással töltöm, de nem telik el nap, hogy ne gondoljak rád. Üzenj nekem olyat, amit el is hiszek tőle. Szeretlek, hiányzol borzasztóan. Bari Lacitól kérnék egy dalt. Na hát én próbáltam ilyen Kemal, Ezer stílusban, Massimo stílusban. Én szeretlek, és a szerelmem örök, mely sosem szűnik meg. Próbáltam így átadni a stílt, úgyhogy el is indítom a Nem tudok élni nélküled című slágerét Bari Lacinak, Vikus kérésére, Patrick Sanyinak.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

0: mi rádiónk,
1: a mi hangunk.
0: A mi hangunk.
2: Rádió Di, Rádió Di, Rádió Di, Rádió Di.
1: Rádió Di, romákról, nem csak romáknak.
0: A Rádió Di-ben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem.
1: Aki a kívánságokat teljesíti,
0: Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Di-ben.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
0: Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Di-ben.
3: A parlament támogatta hétfőn a végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság felállításáról szóló országgyűlési határozat módosítását annak érdekében, hogy a Mi Hazánk frakciója jelölhessen a testület élére elnököt. Az országgyűlés arról is döntött, hogy a bizottságot Torockai László politikus vezesse. Az indoklás alapján a testület célja annak feltárása, hogy a jelenlegi végrehajtási rendszer jogszabályi, felügyeleti, pénzügyi és intézményi hiányosságai miként vezettek tömeges adósság spirálokhoz, társadalmi bizalomvesztéshez és rendszer szintű visszaélések gyanújához. Zajmonitorokat helyez ki Gödön a helyi Samsung gyár vezetése, erről állapodott meg a menedzsment a cég képviselőivel. A Gödért Egyesület tagjait a gyárban fogadta Hong Chung, a Samsung SDI elnöke, Gerendeli Éva alelnök és Paplanos Péter közönségkapcsolati munkatárs. Az egyeztetésen a civilek elmondták az elmúlt 8 év zajos gyötrelmeit és a problémák eltagadásából fakadó bizalomvesztést hosszú idő lesz kompenzálni, de az egyik legfőbb bizonyíték az lehet, ha a zajcsökkentés eredmény érzékelhető lesz, és a gödiek visszakapják a nyugodt éjszakáikat. A kihelyezendő 3 zajmonitorral azt fogják vizsgálni, hogy mekkora a zajterhelés mértéke különböző napszakokban. Az eredmények értékelését egy lakossági fórumon szeptember 11-én vitatják meg. Gyilkosság történt hétfőn éjszaka Budapesten a Práter utcában. Az áldozat egy 85 éves nő, az elkövetőt keresik. Mint a budapesti rendőrfőkapitány

0: Előre haladása hozzájárul a líbiai olaj- és gázipar megerősítéséhez, és egyben fontos stratégiai mérföldkő Közép- és Kelet-Európa energiabiztonsága szempontjából. A termelés-megosztási megállapodás aláírása fontos pont a líbiai kutatási tevékenységek előre mozdítása szempontjából. A MOL csoport az év elején lépett be az országba, miután partnereivel közösen sikeresen pályázott egy tengeri kutatási engedélyre.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. Közlekedési hírek.
2: Le van zárva a Vekerle Sándor utca az Apácai Csere János utca előtt. Le van zárva a Csengeri utca is a Veselényi utcánál, illetve az Abonyi utca is le van zárva a Dózsa-György útnál. A Kinizsi utcában a Dugonics utca közelében útszűkületen kell áthajtani, illetve a Közraktár utcában befelé a Csarnok tér előtt le van zárva a balra a Szervíz útra kanyarodó sáv. A Mikó utcát egyirányosították a Pauler utcától a Krisztina körútig, illetve a Hunyadi János úton a Donáti utca előtt a forgalom csak és kizárólag szigorúan a parkoló sávban haladhat. A Sörgyár utcát is lezárták a Bodza utca és a Kada utca között, illetve a le van zárva a Diós árokban a félútpálya a Szent János kórház közelében. A Dráva utcában a Kárpát utcánál sáv elhúzással járható irányonként egy-egy sáv. A Rákoskert sugárúton a Ráspoly utcánál is le van zárva a félútpálya, illetve útszűkületen kell áthajtani a Bátori utcában, az Üllői útnál le van zárva a félútpálya a Szabadkai utcában is, az Áron utca és a Borszüllő utca között, szóval közlekedjen mindenki megfontoltan, vagányan, ügyesen, okosan, mint ahogy Vin Diesel. Én mondom gyorsan, hogy milyen idő várható mára, és addig, hogyha lát valaki valami rendkívülit közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630-3030-100-as telefonszámra.
1: Időjárás.
2: A mai szerdánkon több felhő zavarhatja meg a napsütést, és országszerte időnként egy-egy zápor frissítheti fel a levegőt. Az észak-nyugatira forduló szelet többfelé élénk, néhol pedig inkább már szinte erős lökések kísérhetik. A mai délután mindezek ellenére 28 fok körül várható a csúcshőmérséklet, tehát fokozódik a meleg, bár egy-egy frissítő zápor azért előfordulhat.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Bódik Kívánság Show a 100.3 rádiódikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádiódik. Nagyon sok szeretettel várom és teljesítem is a további zenei kívánságokat, hiszen ez a Bódik Kívánság Show, tehát minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, amennyi értelemszerűen bele tud férni a napi 3 órányi műsoridőbe. Higgyétek el, hogy minden tőlem telhetőt megteszek, de hogyha kapok több száz SMS-t, illetve betelefonálást, én meg csak egy fix, megadott mennyiséget tudok teljesíteni, akkor légy szíves, értsétek meg, hogy ha meghalnék, se tudnék többet teljesíteni sajnos. Pontosan ezért nem is húzom tovább az időt, hanem olvasom is a következő SMS-t, melyet nem olyan régen kaptam, így szól. Sziasztok, szeretnék kérni egy szerelmes dalt a férjemnek, Ádinak. Drága szerelmem, nagyon szeretlek téged. A feleséged, szívecske. Na hát akkor egy ilyen jó kis szerelmes dalt szeretne kérni, akinek ugye nem tudtuk meg sajnos a nevét az SMS-ből, de azt tudjuk, hogy ő az élete szerelmének, tehát Áldinak küldi nagyon sok szeretettel a most következő szerelmes zenét, melyet szerintem, vagyis hát én úgy gondolom, hogy rám bízott, nem írt konkrét dalkérést, úgyhogy én el is indítom akkor tengermély tisztelettel és nagyon sok szeretettel Zsülitől a

0: Gyuri Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi kívánságshow a 100.3 Rádiódik.

Mindenféleképpen tárcsázzátok a 0630-30-30-100-as telefonszámot, hiszen a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem minden áldott hétköznap délután 3-tól 6-ig, még abban az esetben is, hogyha az a hétköznap éppen amúgy egy ünnepnapra esne, rám akkor is számíthattok, viszont felhívnám a figyelmet arra, hogyha valaki ír nekem SMS-t, akkor én azt szó szerint fogom beolvasni. Hogyha van benne helyesírási hiba, ha nincs, én szó szerint olvasom be, hiszen nem akarok félreértést, én csak felolvasom, amit írtok nekem, az a biztos. Úgyhogy következzen egy újabb SMS, melyet nemrégen kaptam, így szól. Bide Robi üzeni a legjobb munkatársának, Q. Matyinak, hogy kitartás az életben, és küldenék neki Roccótól dalt. Köszönöm előre is. Hát akkor Roccótól fogjuk meghallgatni a Coco Jumbo-t Bide Robi kérésére a Matyinak, a munkatársának nagyon sok szeretettel. Amíg szól a dal, az elkövetkezendő 3 perc 46 másodpercben várom a további SMS-eket, illetve betelefonálásokat a 0630 30 30 100-as telefonszámon.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

0: közlekedési hírek.
1: Le van zárva a Vekerle Sándor utca, az Apácai Csere János utca előtt. Le van zárva a Csengeri utca is, a Veselényi utcánál, illetve az Abonyi utca is le van zárva a Dózsa-György útnál. A Kinizsi utcában, a Dugonics utca közelében útszűkületen kell áthajtani, illetve a Közraktár utcában befelé a Csarnok tér előtt le van zárva a balra a szervíz útra kanyarodó sáv. A Mikó utcát egyirányosították a Pauler utcától a Krisztina körútig, illetve a Hunyadi János úton a Donáti utca előtt a forgalom csak és kizárólag szigorúan a parkoló sávban haladhat. A Sörgyár utcát is lezárták a Bodza utca és a Kada utca között, illetve le van zárva a Diós árokban a félútpálya a Szent János kórház közelében. A Dráva utcában, a Kárpát utcánál sáv elhúzással járható irányonként egy-egy sáv. A Rákoskert sugárúton, a Ráspoly utcánál is le van zárva a félútpálya, illetve útszűkületen kell áthajtani a Bátori utcában, az Üllői útnál le van zárva a félútpálya a Szabadkai utcában is, az Áron utca és a Borszüllő utca között, szóval közlekedjen mindenki megfontoltan, vagányan, ügyesen, okosan, mint ahogy Vin Diesel. Én mondom gyorsan, hogy milyen idő várható mára, és addig, hogyha lát valaki valami rendkívüli közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630-3030-100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: A mai szerdánkon több felhő zavarhatja meg a napsütést, és országszerte időnként egy-egy zápor frissítheti fel a levegőt. Az észak-nyugatira forduló szelet többfelé élénk, néhol pedig inkább már szinte erős lökések kísérhetik. A mai délután mindezek ellenére 28 fok körül várható a csúcshőmérséklet, tehát fokozódik a meleg, bár egy-egy frissítő zápor azért előfordulhat.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei.
1: Közzétették az áprilisi kereseti adatokat, és egy év alatt 11,2%-kal emelkedett a magyarok nettó átlagkeresete. A teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 772.200 forint, a nettó átlagkereslet pedig 541.200 forint volt áprilisban, írta meg az MTI, a Központi Statisztikai Hivatal jelentése alatt. És igazából én gyerekkoromban sosem értettem azt, hogyha mondjuk van egy ilyen gyors éttermi reklámplakát, hogy hú, fölveszünk titeket ide, ennyi meg ennyi bruttóért. Hogy miért a bruttó árat írják ki? Tehát, hogyha mondjuk van egy Csingcsung nevű ország, ahol az adózás nem tudom milyen szabályok alapján megy, akkor lehet akár az én bruttó keresetem 5500 milliárd forint óránként, hogyha mondjuk nettóban az csak 1500 forint óránként. Tehát, hogy nem is értem a bruttót, miért kell ennyire erőltetni, ha biztos, hogy kicsit többnek tűnjön. Én nem értek hozzá. Ha van közgazdaságban dolgozó hallgató, őneki várom a válaszát, érdemi válaszát SMS formájában, ugyanis tényleg nem értem, hogy miért kell mindig a bruttó fizetésekkel dobálózni, hogyha nem mérvadó, a nettó a mérvadó. És viszont a bruttó átlagkereset 9, a nettó átlagkereset 11,2, a reál kereset pedig 8,9%-kal nőtt az elmúlt egy évhez képest. A bruttó kereset medián értéke 616.000 forint, a nettó kereset medián értéke pedig 436.400 forintot ért el, ami 9,1, illetve 11,1%-kal magasabb a tavaly áprilisinál. Amúgy ez nagyon jó, és tényleg szép dolog, hogy növekszik a gazdaság, viszont szerintem, hogyha megháromszoroznánk ezt a 436.000 forintot fejenként havonta, szerintem még az is egy kicsit kevés pénz lenne ahhoz az életszínvonalhoz, amit szerintem így 2026-ban ki lehet élvezni, ugyanis mondjuk a 1970-es, 80-as években azért tényleg nagy szám volt akár egy Balatonra is lejutni, és ott végig döcögni az M7-esen, ami nagyjából 3 kilométer volt, és még sorolhatnám, ugye? Én nem éltem akkor, de elbírom képzelni, hogy olyan nagy szám lehetett, mint hogyha most kimennénk kb. Dubajba. Közben pedig Dubajba kimenni nem olyan drága. tehát mondjuk ilyen 150 ezer környékén lehet venni repjegyet, és nagyjából 50 ezer egy éjszaka a szállás, amit tényleg ahhoz képest, hogy Dubaj nem olyan egetrengetően drága, amilyen luxusnak tűnik, ugyebár, és egy teljesen átlagos családnak ezt meg kéne tudja engedni a Balaton, vagy a Horvátország, vagy a Spanyolország helyett egy kicsit exkluzívabb helyre járni, ugyanis sajnos Magyarországon ez nem alapvető, viszont a világ összes pontján igazából természetes dolog első osztályon utazni, tehát például amikor a reptéren vártam Amerikába, hogy be tudjunk szállni a gépre, körülbelül vagy 60 embert, vagy 70 embert kellett megvárni, még előttünk beszállnak. Ők az első osztályon utazók, és a business classon utazók, és teljesen átlagos emberek, tehát nem vezérigazgatók, nem tűnnek maffia, nem tudom milyen kartel fejnek, hogy milliárdosnak kell lenni ehhez, teljesen átlagos emberek utaznak első osztályon, és ezt mondom, hogy ez a 436 ezer forintos nettó medián kereset szerintem, ha ennek a háromszorosa lenne, még az se lenne az igazi, sajnos.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
2: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódik Kívánságshow a 100.3

0: a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
2: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádió Digben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.
2: Mámoros éj, Diablo van. Még az

Nagyon szépen köszönöm nektek ezt a mai napot. Sajnos elérkeztünk ahhoz a ponthoz, hogy el kell búcsúzzak tőletek, ugyanis eddig tartott a mai Bódi kívánságsó. Én csak és kizárólag 3-tól 6-ig délutánonként teljesítem a zenei kívánságokat, viszont minden hétköznap. Tehát akkor is, hogyha az a hétköznap éppen egy ünnepnapra esne, vagy munkaszüneti napra, rám mindig számíthattok, én mindig itt vagyok nektek, nem a helyi szupermarket vagyok meg a kisbolt, rám számíthattok az év minden napján, ha az hétköznap. Például, ahogy holnap is délután 3-kor nagyon sok szeretettel visszatérek majd, és újult erővel, kipihenve teljesítem majd a további zenei kívánságokat. Addig is a további kellemes délután kívánok nektek is időtöltést. Búcsúzásul most ilyen duettezős zenei blokkkal zárom a mai napot, tehát itt lesz velünk Molinero Mercibi duettje, T-Boss és Berki Artur duettje, valamint Gino és Dorina feat-je is, úgyhogy szerintem egy elég jó zenei blokkkal zárom így ezt a mai napot, holnap pedig nagyon sok szeretettel várlak vissza titeket. Sziasztok, Debrecen!

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben.

0: Az elmúlt órákban a kéréseké és a kívánságoké volt a terep.
1: Ez volt a Bódik Kívánság Show a Rádió Dickben.
0: 100.3 Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terep.
1: Aki a kívánságokat teljesíti,
0: Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
2: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dicken.
3: Szia Hajni!
4: Szia Armando!
3: A mai nap folyamán továbbra is a fejünkön lévő testrészeket fogjuk tanulni, és elérkeztünk a szájhoz, ahol nagyon sok
4: ügye?
3: Azt a mindenét,
4: és már
3: ki is találtad. Igen.
4: Igen, mert ugye olyan sokszor van a hétköznapi nyelvben is, hogy szerintem nagyon sok cigány szót használunk így a slangben, és sokszor ugye tévesen, mint például a sérót, mert ugye ez a fej nem a haj, és a belüljük a sérunkat szoktuk használni, és például a múj szót is nagyon sokszor hallottam, amikor, hát volt már, hogy megjegyezték nekem, hogy milyen szép a mújod. És akkor néztem nagy szemekkel, hogy most mire gondolunk pontosan, gondolom, hogy biztos valami illetlen dolog, de aztán rájöttem, hogy a számra gondolnak.
3: Igen. Ezt tudom. Na, ez egy nagyon jó dolog, akkor ezt nem is kellett megtanultanom. Szityuvászlos eszem.
4: Tanuljunk örömmel.
1: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádió Dick. Rádió
0: Dick. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádió Dickben.
5: Üdvözlöm a hallgatókat. A Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A magyar és európai történelem során számos cigány muzsikus vált legendává. Nem csak kiváló zenészek voltak, hanem olyan személyiségek is, akiknek a nevét krónikák, útleírások, irodalmi művek és történeti feljegyzések őrizték meg. Sokukat különleges tehetségük, rendkívüli improvizációs képességük, vagy éppen a kor társadalmi határait átlépő sikereik miatt tartották kivételesnek. Bihari János a cigányok Orfeusza. Bihari János a magyar cigányzene egyik legnagyobb alakja volt. Kortársai gyakran emlegették úgy, mint a magyar nemzet zenészét. Hegedű játékáról azt írták, hogy képes volt egyszerre könnyeket csalni a hallgatók szemébe és lelkesedést ébreszteni bennük. A legenda szerint a bécsi kongresszus idején európai uralkodók és diplomaták hallgatták játékát. Többen vélték úgy, hogy zenéje nagy hatással volt a verbunkos stílus fejlődésére, amely később a magyar nemzeti zene egyik alapjává vált. Cinka Panna, a híres cigány prímás nő. Cinka Panna különleges helyet foglal el a történelemben, mert nőként vált ünnepelt prímássá egy olyan korban, amikor a zenekarok vezetése szinte kizárólag férfiak kezében volt. A feljegyzések szerint saját zenekart vezetett és nemesi udvarokban muzsikált. Már életében is legendák szövődtek köré, egyes történetek szerint hangszerével együtt temették el, mert azt tartották róla, hogy a hegedű és a muzsikus elválaszthatatlan egységet alkotott. Lavotta János barátja és kortársa Bihari. Bár Lavotta János nem volt cigány származású, számos írás említi, hogy Bihari János muzsikáját rendkívüli tisztelettel figyelte. A korabéli zenetörténészek gyakran jegyzik meg, hogy a verbunkos zene fejlődése elképzelhetetlen lett volna a cigány prímások nélkül. Dankó Pista a nóta király. Dankó Pista különlegessége abban rejlett, hogy nem csak előadó, hanem rendkívüli termékeny zeneszerző volt. Több

0: vált volna. Rácz Laci, a királyok muzsikusa. Rácz Laci nevét számos történeti feljegyzés őrzi. A hagyomány szerint nemesi udvarok kedvelt zenésze volt, és olyan virtuóz módon játszott, hogy hallgatói gyakran csodaként beszéltek róla. Berkes Béla, a 20. század elejének egyik legismertebb cigány primása volt, játékát gramofon felvételek is megőrizték, ami ritkaságnak számított a korszakban. Zenekara nemzetközi hírnevre tett szert.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Csumi Dávtume Szabinával a 100.3 rádió díkben.
2: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió dík.

0: 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. Borúk Szabina vagyok, ez pedig Magyarország kedvenc kívánság műsora. Csumidaptume, tehát puszilok ma is mindenkit, tartsatok velem, hiszen 6-tól este 8 óráig szeretnélek benneteket boldogítani. Tegyétek meg ezt egy kommentel, küldjük hát annak a dalt, aki a szívetekbe van, vagy most az eszetekbe. Úgyhogy várom az üziket, és szóljon hát a buli.

valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: 100.3 Rádió D.
1: Vorbinas.
2: 100.3 Rádió D, romákról nem csak romáknak. Menjünk hát sok-sok szeretettel tovább, és a jó kedvel, a legjobb dalokkal, és a fontos üzikkel. Na nézzük meg, hogy még ki van itt velem. Horváth Evelin azt mondja, hogy ő szeretné az Aranyszemek és Hibridnek a közös zenét meghallgatni, mert nagyon szereti, úgyhogy akkor most okozzunk neki kis meglepetést.

0: akkor mindegy, ha meghalol.
1: Kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.

0: 100.3 rádiódik. Fogod?
1: Dávid és Dorina. Dorina küldené az egyetlen szerelmének, Dávidnak a következő dalt, és ebben a dalban ki szeretné fejezni, hogy ő mennyire oda van érte.

0: Rádió Dick. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Dickben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma folk a 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.realking.hu és keresd Facebookon Tibi Realking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.realking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
2: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a Dick Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dickmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
3: Nem szeretnénk kisajátítani, birtokolni sajátunkát tenni sem 1956, sem 1989 történetét, mondta Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlés keddi ülésén napirend előtt. A kormányfő felszólalásában hangsúlyozta, nem szeretnék eldönteni, kik voltak az igazi 56-osok, vagy éppen az igazi rendszerváltók, de nem szeretnék utólag felosztani az embereket jobboldali vagy baloldali forradalmárokra, hiszen éppen ez a csodálatos ezekben a napokban, hogy az egész nemzet napjai voltak. Magyar Péter kifejtette, 1956. október 23-án és 89. június 16-án a magyar fiatalok azt üzenték a szüleik generációjának, hogy nemet mondanak azokra az évekre, évtizedekre, amelyek az ő életük kereteit adták. A kommunikációs csatornák elhanyagolása, nem pedig az azokban való üzenet volt a probléma, közölte a Fidesz elnöke kedden Facebook oldalán. Orbán Viktor azt írta, sosem értett egyet azokkal, akik szerint a leegyszerűsített kommunikáció miatt vesztették el az értelmiséget. Példának Barack Obama és Donald Trump volt, illetve jelenlegi amerikai elnök kampány szlogeneit hozta rámutatva, hogy azok nagyon egyszerűek voltak, mégis jól megragadták a lényeget. Tehát akik azt mondják, hogy az üzeneteknek bonyolultnak kell lenni, azok nem ismerik ezt a szakmát. De aztán nem is ezt akarják mondani. Ők azt akarják mondani, hogy nem lehet mindenkihez ugyanazon a hangon beszélni, és abban igazuk van, fogalmazott Orbán Viktor. Súlyosításért fellebbezett az elsőfokú ítélettel szemben a szolnoki járási ügyészség annak a karate edzőnek a büntető ügyében, aki 2024 nyarán egy 7 éves gyermeket bántalmazott a szolnoki kalandparkban, közölte a Jász-Nagykun Szolnok vármegyei főügyészség. A férfi felrúgta a kisfiút, aki a rúgástól megpördült a levegőben, majd kezét és a fejét a futópálya szélén lévő szegélytől mintegy 20 cm-re a futópályába ütötte. A bíróság elsőfokon egy év végrehajtásában 3 év próbaidőre felfüggesztett börtönre és 400.000 forint pénzbüntetésre ítélte a vádlottat, valamint 5 évre eltiltotta minden nemű karate tevékenységtől, mint foglalkozástól, különösen a karate oktatásától, edzésétől, bemutatóktól és versenyzéstől, írták. Az ítélettel szemben az ügyészség fellebezést nyújtott be súlyosításért. A hit, a remény és a szeretet segíthet megoldani a klímaváltozás okozta válságot, amely nem csak környezeti, hanem társadalmi, erkölcsi és gazdasági problémákat is érint, fejtette ki 14. Leó pápa kedden a 10. klímakonferenciának küldött videóüzenetében. Ahhoz, hogy hatásosan léphessünk fel a klímaválság ellen, foglalkoznunk kell a társadalmunkat megalapozó olyan társadalmi és erkölcsi kérdésekkel, mint minden ember egyenlő méltósága és az emberi jogok értéke, mondta az évenként megrendezett bécsi klímatalálkozásnak

0: Zenék, amelyeket mi szeretünk. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: 100.3 Rádiódik, romákról, nem csak romáknak. Ne felejtjétek, igyekezzetek, hogyha a mai műsorba be szeretnétek jutni, hiszen este 8 óráig tart ez. Úgyhogy itt a lehetőség ingyen és díjmentesen bekerülni az adásba. Csumi daftumá, puszi mindenkinek!

0: 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Szinti azt írja, szia Szabina, szeretnék küldeni a lányomnak, Palmirának egy jó kis zenét. Természetesen, hiszen ezért vagyok itt. Jó szórakozást nektek!

0: Rádió Dík.
1: Penas tu menge.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Aylin azt írja, szia Kevinek, Sztánkára szeretnék küldeni sok-sok szeretettel egy jó kis dalt a táborba, én és az ő anyukája. Átadtam hát akkor az üzenetet, jó egészséget kívánok és kitartást.

0: Onnan voljassa?
1: 100.3 Rádiódik.
2: Kedves hallgatók, lejárt a műsoridő, de nagyon remélem, hogy jól éreztétek velem együtt magatokat, és tudtam továbbítani nektek a sok-sok zenét, illetve a sok-sok fontos üzenetet, amit szerettetek volna átadni azoknak, akik most mondjuk nincsenek mellettetek. Mindenkinek a legjobbakat, millió puszi, csumi daftumá.

0: 88.3 Rádiódi, ahol a mi hangunk hallatszódik. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádiódikben minden hétvégén déltől húzd rá cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a húzd rá cigányban. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Szityúvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádiódikem.
1: Szia Hajni!
2: Szia Armando!
1: A mai nap folyamán továbbra is a fejünkön lévő testrészeket fogjuk tanulni, és elérkeztünk a szájhoz, ahol
2: a múj.
1: Nagyon sok
2: ugye?
1: Azt a mindenét,
2: és már
1: ki is találtad. Igen.
2: Igen, mert ugye olyan sokszor van a hétköznapi nyelvben is, hogy szerintem nagyon sok cigány szót használunk így a slangben, és sokszor ugye tévesen, mint például a sérót, mert ugye ez a fej, nem a haj, és a belüljük a sérónkat szoktuk használni, és például a múj szót is nagyon sokszor hallottam, amikor, hát volt már, hogy megjegyezték nekem, hogy milyen szép a mújod. És akkor néztem nagy szemekkel, hogy most mire gondolunk pontosan, gondoltam, hogy biztos valami illetlen dolog, de aztán rájöttem, hogy a számra gondolnak.
1: Igen. Ezt tudom. Na, ez egy nagyon jó dolog, akkor ezt nem is kellett megtanítanom. Szityúvászlos eszem.
2: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked.
3: 2026. június 17-e, szerda 20 óra van, jó estét kívánok! Ez a Rádiódi Roma híradója, Patay Anna vagyok. Dankó Pista élete és munkássága. A cigány származású híres ember, akiről egy süteményt neveztek el. Bihari János, a cigányok királya.
0: Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
3: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádiódik nemzetiségi híreit Patay Annától hallják. Dankó Pista élete és munkássága. Dankó Pista a magyar zenei élet egyik legismertebb és legnépszerűbb alakja volt a 19. század végén. Neve összefonódott a magyar nóta műfajával, dalait pedig nem csak Magyarországon, hanem a történelmi Magyarország számos vidékén is elénekelték. Rövid élete ellenére maradandó nyomot hagyott a magyar kultúrában, és művei ma is a magyar zenei örökség fontos részét képezik. Dankó Pista 1858. június 14-én született Szeged városában, szegény cigány családban. Édesapja muzsikus volt, így a zene már gyermekkorától kezdve meghatározó szerepet játszott az életében. Iskolai tanulmányait nem tudta hosszabb ideig folytatni, mivel családja anyagi helyzete ezt nem tehette lehetővé. Fiatalon kénytelen volt dolgozni, ugyanakkor egyre inkább a zenélés felé fordult. Hegedű játékával hamar kitűnt társai közül és tehetsége révén rövid időn belül ismert prímássá vált. Pályafutásának kezdetén vendéglőkben és mulatókban muzsikált. Ezek a helyek fontos szerepet játszottak a korabeli magyar társadalmi életben, hiszen itt találkoztak egymással a különböző társadalmi rétegek képviselői. Dankó Pista nem csak előadóként volt híres, hanem zeneszerzőként is egyre nagyobb hírnévre tett szert. Bár kottaírást nem tanult, magas szinten kivételes zenei hallása és alkotókészsége lehetővé tette, hogy számos dallamot komponáljon. Műveinek lejegyzésében gyakran más zenészek és zeneszerzők segítették. Dalainak egyik legfontosabb jellemzője az érzelmesség és a közérthetőség volt. Műveiben gyakran megjelent a szerelem, a bánat, a honvágy, valamint a magyar táj és a magyar élet szépsége. Ezek a témák közel álltak az emberekhez, ezért szerzeményei gyorsan népszerűvé váltak. Számos ismert nóta kapcsolódik a nevéhez, amelyek közül több volt a magyar népszerű zene, klasszikus darabja. A siker ellenére Dankó Pista élete nem volt könnyű. Származása miatt gyakran szembesült előítéletekkel, ugyanakkor tehetsége és kitartása révén képes volt kivívni a közönség és a művészvilág elismerését. Különösen jelentős volt az a tény, hogy a cigány származású művész országos hírnevet szerzett egy olyan korban, amikor a társadalmi

Cigány származású híres ember, akiről egy süteményt neveztek el, nem más, mint Rigó Jancsi. A róla elnevezett csokoládés sütemény, a Rigó Jancsi, ma is a magyar cukrászat egyik legismertebb klasszikusa. A sütemény története azonban sokkal több egy egyszerű receptnél, egy romantikus, botrányos és nemzetközi visszhangot kiváltó, szerelmi történet emlékét őrzi. Rigó Jancsi élete és felemelkedése. Rigó János, vagy ahogyan a világ ismerte Jancsi, 1858-ban született Magyarországon. Cigányzenész családból származott, és már fiatal korában kitűnt rendkívüli hegedű játékával. A 18. század végén a cigányprímások Európa szerte nagy megbecsülésnek örventek, hiszen a magyar cigányzene különleges hangulatával meghódította az arisztokráciát és a polgárságot egyaránt. Rigó Jancsi nem csupán tehetséges zenész volt, hanem karizmatikus személyiség is. Jóképűnek tartották, elegánsan öltözködött és nagy hatással volt a közönségére. Zenekarával bejárta Európa számos nagyvárosát, fellépett előkelő éttermekben, szállodákban és bálokon. Hírneve egyre csak nőtt, míg nem élete olyan fordulatot vett, amely örökre beírta a nevét a történelembe. 1896-ban Párizsban egy elegáns étteremben muzsikált, amikor a vendégek között ott ült egy belga hercegné, Clara Ward. A fiatal nő amerikai milliómos családból származott, és házassága révén belga nemesi rangot viselt. A korabéli beszámolók szerint Clara rendkívül szép és feltűnő jelenség volt. A legenda szerint Rigó Jancsi játék közben észrevette a hercegnét, és külön neki kezdett muzsikálni. A zene, a romantikus hangulat és a prímás sármja mély benyomást tett Clarára, rövid idő alatt szenvedélyes szerelem bontakozott ki közöttük. Kapcsolatuk hatalmas botránynak számított, a 19. század végének Európájában elképzelhetetlennek tartották, hogy egy arisztokrata nő elhagyja férjét egy cigány származású muzsikusért. Clara azonban fittyet hányt a társadalmi elvárásokra, elvált férjétől, és Rigó Jancsival kezdett egy új életet. A szerelmi történet hónapokon keresztül a korabeli újságok címlapjain szerepelt. Európa szerte beszéltek a különös párról, egyesek romantikus hősként tekintettek Rigó Jancsira, aki zenéjével és személyiségével meghódított egy hercegnét, mások pedig megbotránkoztak az esetem, mert sértette a kor társadalmi normáit. A pár több országban is megfordult, fényűző életet éltek, és szinte mindenütt kíváncsiság övezte őket. Nevük összefonódott a romantikával, a társadalmi korlátokkal való szembeszegüléssel. A legismertebb történet szerint egy budapesti vagy pesti cukrász készített egy csokoládés süteményt a híres szerelmes pár tiszteletére. A desszert gazdag csokoládékrémből, kakaós piskótából és csokoládébevonatból állt, ami akkoriban különösen elegánsnak és luxusnak számított. A sütemény a Rigó Jancsi nevet kapta, mert a cukrász úgy vélte, hogy a romantikus történet tökéletesen illik ez a különleges édességhez. A desszert gyorsan népszerű lett, és hamarosan a monarchia számos cukrászdájában megjelent. A magyar és európai történelem során számos cigány muzsikus vált legendává. Nem csak kiváló zenészek voltak, hanem olyan személyiségek is, akiknek a nevét krónikák, útleírások, irodalmi művek és történeti feljegyzések őrizték meg. Sokukat különleges tehetségük, rendkívüli improvizációs képességük, vagy éppen a kor társadalmi határait átlépő sikereik miatt tartották kivételesnek. Bihari János a cigányok Orfeusza. Bihari János a magyar cigányzene egyik legnagyobb alakja volt. Kortársai gyakran emlegették úgy, mint a magyar nemzet zenészét. Hegedű játékáról azt írták, hogy képes volt egyszerre könnyeket csalni a hallgatók szemébe és lelkesedést ébreszteni bennük. A legenda szerint a bécsi kongresszus idején európai uralkodók és diplomaták hallgatták játékát. Többen vélték úgy, hogy zenéje nagy hatással volt a verbunkos stílus fejlődésére, amely később a magyar nemzeti zene egyik alapjává vált. Zinka Panna, a híres cigányprímás nő. Zinka Panna különleges helyet foglal el a történelemben, mert nőként vált ünnepelt prímássá egy olyan korban, amikor a zenekarok vezetése szinte kizárólag férfiak kezében volt. A feljegyzések szerint saját zenekart vezetett és nemesi udvarokban muzsikált. Már életében is legendák szövődtek köré, egyes történetek szerint hangszerével együtt temették el, mert azt tartották róla, hogy a hegedű és a muzsikus elválaszthatatlan egységet alkotott. Lavotta János barátja és kortársa Bihari. Bár Lavotta János nem volt cigány származású, számos írás említi, hogy Bihari János muzsikáját rendkívüli tisztelettel figyelte. A korabéli zenetörténészek gyakran jegyzik meg, hogy a verbunkos zene fejlődése elképzelhetetlen lett volna a cigány primások nélkül. Dankó Pista a nóta király. Dankó Pista különleges

0: híressége abban rejlett, hogy nem csak előadó, hanem rendkívüli termékeny zeneszerző volt. Több száz nótát tulajdonítanak neki. A korabeli újságok gyakran úgy írtak róla, mint a nép dalnokáról, sokak számára ő bizonyította, hogy a cigány származású művészek a magyar kultúra legmagasabb szintjén is képesek alkotni. Rigó Jancsi a világot meghódító prímás. Nem elsősorban zeneszerzőként, hanem személyiségével és hegedűjátékával vált híressé. Clara Vardal folytatott románca miatt egész Európa megismerte nevét. Korabeli lapok gyakran úgy mutatták be, mint a magyar cigány zene megtestesítőjét. Kevés zenész volt, akinek szerelmi története ennyire ismerté vált volna. Rácz Laci, a királyok muzsikusa. Rácz Laci nevét számos történeti feljegyzés őrzi. A hagyomány szerint nemesi udvarok kedvelt zenésze volt, és olyan virtuóz módon játszott, hogy hallgatói gyakran csodaként beszéltek róla. Berkes Béla a 20. század elejének egyik legismertebb cigány primása volt. Játékát gramofon felvételek is megőrizték, ami ritkaságnak számított a korszakban. Zenekara nemzetközi hírnevre tett szert.
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick-nóta.
1: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dick.
4: Kökény Annát hallják itt az FM 100.3 Rádió Dickben. Június 17-e szerda van, és 20 óra múlt. A következő órában a magyar-roma jazzé a főszerep, illetve 21 órától is érdemes lesz velem maradni, hiszen kezdődik majd a magyar-roma folkora, a hazai autentikus cigánymuzsikusok kiválóságait hozom el önöknek. De akkor induljon is a magyar-roma jazz Gáspár Károllyal és a Missouri Sunsettel, majd érkezik a Varga Tivadar trió és a Vágyom egy nő után című felvétel, és ezt a blokkot Botos Debi zárja egy boleróval. Maradjanak velünk!

0: dalok, amelyeket mindig szívesen hallgatunk. 100.3 Rádiódik.
1: Kökény Annát hallják az FM 100.3 Rádiódik Magyaruma jazz órájában, és Kökény Attilával, illetve a Swingala Django-val megyünk tovább, akik az Azt a kutya mindeni című dalt hozták el, és Gáspár Károly is megérkezik a triójával, illetve az Emily című felvétellel. Maradjanak velünk!

0: Rádiódik. Rólunk neked.
1: Gáspár Károly triótól hallhattuk az Emily című felvételt. Kökény Anna vagyok itt a FM 100.3 Rádiódik Magyarom a jazz órájában. Novák Évivel megyünk tovább, és az Esővízben című felvétellel majd érkezik Szakcsi Lakatos Béla, és ezt a blokkot Horváth Barca József felvétele zárja, amely a Night on the Island. Maradjanak velünk!

0: Rádió Dick.
1: Vorba, vorbassa.
0: Rólunk, neked.
2: Kökény Annát hallják az FM 100.3 Rádió Dick magyarom a jazz órájában, amiben még egy hosszú felvétel fért bele, érdemes velem tartani 21 órától is, hiszen a magyarom a folkórában a hazai autentikus cigány muzsikusok kiválóságait hozom el önöknek. Zárodjon ez az óra akkor Robi Lakatossal és a Nina című felvétellel. Maradjanak velem!

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dikben.
1: A magyar gazdaság növekedését meghatározó tényezők közül két fő növekedési motor, a munkaerő bővülése és a tőkeáramlás elapadt. Így a jövőben a fenntartható gazdasági bővülés kulcsfontosságú tényezője a termelékenység javulása lesz, mert ezen a területen még vannak tartalékok, közölte a GKI gazdaságkutató ZRT kedden megjelent elemzésében. A növekedést eddig húzó tényezők közül a foglalkoztatottság bővülése már nem, még a tőkeállomány bővülése várhatóan csak kisebb mértékben fog hozzájárulni a GDP növekedéséhez a következő években. Ezért az új kormánynak a termelékenység ösztönzését célszerű célul kitűznie a stabil gazdasági növekedés érdekében, olvasható a GKI elemzésében. 30 napra letartóztatásban marad a fővárosi korrupciós ügy 4 gyanúsítottja. Két volt momentumos politikus, valamint Gyi Tamás, az ország egyik legnagyobb közétkeztetési cégének, a Hungaszt csoportnak a tulajdonosa, illetve még egy személy értesült a Magyar Nemzet. A gyanúsítottakat még június 4-én tartóztatták le, de valamennyien fellebbeztek, így másodfokra kerül az ügy. A lap úgy tudja, hogy még ezen a héten döntés várható a fővárosi önkormányzatokat érintő, pártokon átívelő korrupciós ügy további érintettjeinek fellebezéséről. A Magyar Nemzet szerint Szkalicki Tünde és Matisz Károly az a két korábbi momentumos politikus, aki további 30 napra letartóztatásban marad. A letartóztatottak között van még Őrsi Gergely, második kerületi polgármester, továbbá fideszes elődje Láng Zsolt, Molnár Zsolt, korábbi MSZP és országgyűlési képviselő, és Puskás Péter, óbudai Fidesz elnök is. Nem várt műszaki probléma miatt leállították a Salgótarjáni vasútállomás felújítását. A bontási munkák közben a kivitelezők az épület tartó szerkezetének meggyengülését figyelték meg, ezért biztonsági okból leállították a rekonstrukciót. Szakemberek véleménye szerint a szerkezet megerősítését szükséges elrendelni, amihez a kiviteli szerződést módosítani kell. Az adminisztrációs procedúra előreláthatólag hónapokat vesz igénybe, ezért az állomás épületének felújítása várhatóan csak nyár végén folytatódhat. A MÁV saját forrásból és a Magyar Falu programból több mint 30 állomás és megállóhely megújítását támogatja, köztük a Salgótarjánit. A beruházások összértéke 15 milliárd forint. Karancskeszi és Karancsberény környékén medvét láttak. A hétfői jelzés szerint egy nagy testű állat járhat a Karancs közelében, ami feltehetőleg azonos lehet azzal a medvével, amit már korábban is megfigyeltek a környéken, közölte a Magyarországos Medvefigyelő. Június elején több helyről is érkezett jelentés a medve észlelésről. Karancsalja, Etes és a Komra völgy is érintett volt. Nemrég pedig Pásztó környékén is megfigyelték a jelenlétét. A szakemberek akkor arra hívták fel a figyelmet, hogy a fiatal példányok nagy távolságokat is bejárhatnak, ezért időről időre Nógrád vármegye erdeiben is megjelenhetnek.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
3: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dikóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dik.
4: Kökény Anna üdvözli önöket itt az FM 100.3 Rádió Dik Magyar Roma Folk órájában. Június 17-e szerda van, és 21 óra múlt. Az Amaros Sunóval indul az óra, majd érkezik az Andodrom, és ezt a blokkot zárja a Balogh Kálmán és a Romano Kokaló. Mindenkinek kellemes szórakozást kívánok a dalokhoz.

0: kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
1: Üdvözlöm a hallgatókat, a Magyar Roma folkórában a kaiággal megyünk tovább, majd érkeznek a kanizsa csillagai. És ezt a blokkot a Karaván Família zárja a Sejbakstálival. Maradjanak velem!

0: neked.
1: Kökény Annát hallják az FM 100.3 rádiódik Magyar-Roma folk órájában, és megyünk is tovább a Camaro Budapest Banddel, akik a Lesáve című dalt hozták el, majd a Babo Babo felvétellel érkezik a Lásesáve, és ezt a blokkot zárja a Muroprál Nem megyek című felvétele. Maradjanak velem!

0: zenéink
1: változatosan Rádió D.
2: A Mura Prál muzsikált nekünk itt az FM 100.3 Rádió D. Magyar-Roma folk órájában. A Párnograsztal megyünk tovább, és a dal címe Ez a világ nekem való. Majd érkezik a Románódrom Konkamel P című felvétele, és ezt a blokkot zárja a Románnyi Róta. Maradjanak velem!

0: szól, ahol a mi kedvenceink szólnak. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Kökény Annát hallják az FM 100.3 Rádiódik Magyar-Roma Folk órájában, amiben még három felvétel fért bele, érkezik a Ternipe, Bangó Margit, és az órát zárja az Andó Drom, de érdemes a Rádiódikkel maradni, hiszen 22 órakor átadom a mikrofont Dr. Suki Andrásnak, aki a Roma Szalonban izgalmas, érdekes beszélgetéssel várja a hallgatókat. Mindenkinek nagyon kellemes éjszakát kívánok, és maradjanak velünk!

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dikem.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando!
2: A mai nap folyamán továbbra is a fejünkön lévő testrészeket fogjuk tanulni, és elérkeztünk a szájhoz, ahol
3: a múj.
2: Nagyon sok
3: ugye?
2: Azt a mindenét,
3: ezt már
2: hallottam. És meg ki is találtad. Igen.
3: Igen, mert ugye olyan sokszor van a hétköznapi nyelvben is, hogy szerintem nagyon sok cigány szót használunk így a slangben, és sokszor ugye tévesen, mint például a sérót, mert ugye ez a fej nem a haj, és a belüljük a sérunkat szoktuk használni, és például a múj szót is nagyon sokszor hallottam, amikor, hát volt már, hogy megjegyezték nekem, hogy milyen szép a mújod. És akkor néztem nagy szemekkel, hogy most mire gondolunk pontosan, gondoltam, hogy biztos valami illetlen dolog, de aztán rájöttem, hogy a számra gondolnak.
2: Igen. Ezt tudom. Na, ez egy nagyon jó dolog, akkor ezt nem is kellett megtanítanom. Szityuvasznos eszem.
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat. A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Dankó Pista élete és munkássága. Dankó Pista a magyar zenei élet egyik legismertebb és legnépszerűbb alakja volt a 19. század végén. Neve összefonódott a magyar nóta műfajával, dalait pedig nem csak Magyarországon, hanem a történelmi Magyarország számos vidékén is elénekelték. Rövid élete ellenére maradandó nyomot hagyott a magyar kultúrában, és művei ma is a magyar zenei örökség fontos részét képezik. Dankó Pista 1858. június 14-én született Szeged városában, szegény cigány családban. Édesapja muzsikus volt, így a zene már gyermekkorától kezdve meghatározó szerepet játszott az életében. Iskolai tanulmányait nem tudta hosszabb ideig folytatni, mivel családja anyagi helyzete ezt nem tehette lehetővé. Fiatalon kénytelen volt dolgozni, ugyanakkor egyre inkább a zenélés felé fordult. Hegedű játékával hamar kitűnt társai közül és tehetsége révén rövid időn belül ismert prímássá vált. Pályafutásának kezdetén vendéglőkben és mulatókban muzsikált. Ezek a helyek fontos szerepet játszottak a korabeli magyar társadalmi életben, hiszen itt találkoztak egymással a különböző társadalmi rétegek képviselői. Dankó Pista nem csak előadóként volt híres, hanem zeneszerzőként is egyre nagyobb hírnévre tett szert. Bár kottaírást nem tanult, magas szinten kivételes zenei hallása és alkotókészsége lehetővé tette, hogy számos dallamot komponáljon. Műveinek lejegyzésében gyakran más zenészek és zeneszerzők segítették. Dalainak egyik legfontosabb jellemzője az érzelmesség és a közérthetőség volt. Műveiben gyakran megjelent a szerelem, a bánat, a honvágy, valamint a magyar táj és a magyar élet szépsége. Ezek a témák közel álltak az emberekhez, ezért szerzeményei gyorsan népszerűvé váltak. Számos ismert nóta kapcsolódik a nevéhez, amelyek közül több volt a magyar népszerű zene klasszikus darabja. A siker ellenére Dankó Pista élete nem volt könnyű. Származása miatt gyakran szembesült előítéletekkel, ugyanakkor tehetsége és kitartása révén képes volt kivívni a közönség és a művészvilág elismerését. Különösen jelentős volt az a tény, hogy a cigány származású művész országos hírnevet szerzett egy olyan korban, amikor a társadalmi felemelkedés lehetőségei korlátozottak voltak. Munkássága ezért nem csak zenei, hanem társadalmi szempontból is figyelemre méltó. Művészetének elismerését mutatja, hogy dalait korának legismertebb énekesei és cigány zenekarai is műsorukra tűzték. A magyar nóta aranykorának egyik meghatározó alakjává vált, és neve egyet jelentett a szívhez szóló dallamokkal. Szerzeményei a polgári szalonoktól kezdve a falusi mulatságokig mindenhol felcsendültek. Egészségi állapota azonban fiatalon romlott meg, súlyos betegséggel küzdött, amely fokozatosan legyengítette a szervezetét. Ennek ellenére utolsó éveiben folytatta az alkotó munkát. Végül pedig 1903. március 29-én mindössze 44 éves korában hunyt el. Halála mélyen megrendítette a közvéleményt, temetésén hatalmas tömeg vett részt, ami jól mutatta népszerűségét.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick. Indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
5: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dickóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.
6: Szőke kislány, csitt.

0: magyar zenei közízlését rendkívül erősen formálta. Rövid életet élt, mégis több száz dallam, nóta, színmű betét kapcsolódik a nevéhez. A magyar életrajzi lexikon szerint Szatymazon született 1858. június 14-én, és Budapesten halt meg 1903. március 29-én. Mai beszélgető társam pedig Smidélius Éva, aranykoszorúdíjas magyar nóta és dalénekes, akivel a műsorunkban egy olyan muzsikusra emlékezünk, akinek dallamai nem csak a kávéházakban, színházakban és cigányzenekarok repertoárján éltek tovább, hanem a magyar érzelmi emlékezet részévé is váltak. Vagyis Dankó Pistára. Amiért meghívtalak ide a mai műsorba, az pedig az, hogy nem is olyan régen, néhány évvel ezelőtt készítettél egy lemezt Dankó Pista emlékére. Mesélj nekünk erről egy picit.
1: 2018-ban jelent meg ez a gyönyörű album, és az ötletadó, az a zeneműboltban volt egy nagyon kedves kolléga, aki mondta, hogy még nincsen úgy, hogy egy előadótól Dankó Pista dalok, és bizony erre volna érdeklődés, igény, akár a külföldről ide látogató turistáknak is, és ezáltal én gyorsan úgy gondoltam, hogy úgyis 2018-ban a Dankó Pista születésének a 160. halálozásának a 115. évfordulója volt, és Toki Balog Ernő primásommal és zenekarával megalkottuk ezt a csodálatos lemezt, ami számomra egy akkora sikerélmény lett, most már mondhatom így az elmúlt 8 év távlatában, hogy azon túl, hogy néhány kiválasztott dalból mostanra sikerült videóklipet is készítenem, és szerepelni videóklipen néhány dalból, hogy Amerikában fogható lemezként szintén árulják ezt a lemezemet is. Mert van még egy másik is, amit árulnak, és ezt az interneten fedeztem föl. De nagyon boldog vagyok, mert ez dicsőíti, hogy van rá ott is igény. Na mostan tudni illik, hogy Dankó Pistának a dalai, maga a zene mű is megállja a helyét szöveg nélkül, és maguk a szövegek, amik ugye irodalmi alkotásokként szintén megállják önmagukban is a helyüket. És én itt külön is választottam azokat a dalokat, amiket én énekelek ezen a lemezen, és ilyen például a Lemondás, amit én Simándi Józseftől hallottam, hogy gyönyörű szépen énekeli a Operaháznak a zenekarával, és megkértem a primásomat, hogy mivel az ő fia is az Operaháznak a zenekarában hegedű művész Balog Ernő, hogy ugyanabban a stílben, ahogyan Simándinak történt a kíséret egykor, úgy kávéházi cigányzenekari muzsikával játsszuk föl, és stúdióba úgy énekeltem fel ezt a nótát. Ebből született videóklip is most a közelmúltban, amivel beszélgettünk is róla nálad itt. Aztán pontos születési dátum a dalról nem volt, nem maradt fenn történelmi dokumentum, viszont azt azért itt megjegyezzük, hogy a következő dal a Szőke kislány, ami Pósa Lajos a társszerző, aki ugye már elhangzott, hogy író, költő, meseíró, és amit kiemelnék, és még nem hangzott el róla, hogy a eredeti gyermekirodalomnak a megtestesítője, tehát ő nagyon sok mesét is írt. A Bíró Uram, ott a társszerző a Lampert Géza, aki író, költő, színpadi szerző, a Petőfi Társaság főtitkára, országos levéltár tisztviselője volt. A Nem jó mindig, arról már ugye beszéltünk, hogy az volt az első dal, Pósa Lajos kérésére zenésítette Dankó Pista. Ekkor fedezte őt föl igazán, hogy mekkora nagyszerű muzsikákat tud

0: írni Dankó Pista. A Csit babám az pedig egy önálló Dankó Pista dal, ahol a szöveget is és a dalt is egymaga szerezte. És akkor a Deki tudnám panaszolni magamat, itt Pósa Lajos írta szintén a szöveget. Most, hogy a kutatásaimat végeztem, találtam Müller Józsefet is, de őróla nem találtam igazán több leírás, csak hogy esetleg társszerző volt. Nem tudta az Artisztus sem konkrétan meghatározni, amikor a lemezfelvételhez készítettem az írásos anyagot, hogy mennyi és milyen szintű szerep, vagy melyikük írta valójában, de az biztos, hogy Dankó Pista szerezte a zenéjét, és arról a szomorú érzésről szól ez a dal, amikor az embereknek nagyon nehéz a szíve, de nincs senki a közelben, akinek el tudnák mondani a bánatukat, fájdalmukat, és ezáltal a muzsikusokat szólítja meg a bánatában, tehát az én verzióm, ahogy én éneklem, ettől több verszakos, és szintén erről a dalról is készítettünk egy videóklippet. És hogy egy vidámat is mondjak, ez a Három Sós Perec című, amit szintén énekelek a albumon. Sas Ede, aki valójában Hille Ede néven látta meg a napvilágot, ő író, újságíró, lapszerkesztő, vers-prózaíró, a Dugonics, a Szigligeti és a Petőfi társaság tagja, a Szigligetinek a titkára és a Vidéki Hírlapírók Országos Szövetségének az igazgatója. Tehát ezeket csak azért mesélem el, hogy ahogy te említetted, hogy napjainkban orvosok adják le a szövegeket zeneszerzőknek, hát nem akármilyen emberek foglalkoztak szintén és álltak szóba Dankó Pistával. És tudod-e azt, hogy egyáltalán a Sós Perec hogyan jött létre?
1: Hallgatlak.
0: Hát kérlek szépen, a Bajor Pékmester volt az, aki ugye ez ebben a korban játszódik, hogy a felesége egy lúgos vízbe beleejtette magát a tésztát, ami sütés után egy kicsit meghajolt, és fényes, ropogós héja lett, és ezáltal a formája egy imádkozó karokat jelképez. És ez lett a perec. És a hagyományos magyar nótáktól ez a nóta valójában egy kicsit eltér a játékosságával, a pörgésével, a ritmusával, és a szövegben egyszerű tárgyakat említ, mint költői képeket, és így a egyszerű emberekhez is könnyen eljut, tehát így ismerté vált a perec, illetve a fakanál, hát minden háztartásban volt fakanál, és ezzel egy kicsi vidámságot is hoztam a videóklipbe, amikor ezt a dalt is elkészítettük. És van még egy nagyon érdekes másik dal, Az a Szép címmel, aminek Pártos Jenő, eredetileg Pollák Jenő a neve, a szövegírója, aki valójában orfeumi kuplékat szerez, illetve Charlie Géza, aki táncdal szerző, a későbbiekben írt olyat, hogy nem átkozom ibolyakék szemedet, vagy ne nézzen úgy rám a gyönyörű szemével, ezekkel a dalokkal vált ő híressé, de azért tudjuk, hogy az a szép, akinek a szeme kék, kezdetű Dankó Pista nótához is a szöveget közösen alkották. És milyen érdekes, és ezt csak így zárójelbe jelzem, hogy mivel minden lemezem hivatalos kiadásra került az Artisztius jóváhagyásával, nagyon komolyan veszik a szerzői jogdíjakat, és még vannak olyan leszármazottak napjainkban, mert nem telt el az a bizonyos 70 év, hogy ez a dal után folyamatosan fizetek, hogy a szerzők megkaphassák a jogdíjukat. Na nem ebből gazdagodnak meg, de nekem minden évben a lemezeladásoknál számot kell adnom erről, és az egész lemezen ez a dal az, ami véget írnom kell, és kerül a kifizetés a szerzők utódjainak.
1: Most hallgassunk meg egy részletet Smidélius Éva Dankó Pista emlékére készült CD-jéről. Toki Balog Ernő és zenekara játszik nekünk.

0: A következőkben pedig, ami a legkedvesebb nótakincs számomra, a jegenyefán fészket rak a csóka. Itt a természeti kép és a népi romantika tökéletesen összefonódik. Játékosan szoktam énekelni, hisz tudjuk ennek az utolsó sorát, és az adott helyen, ahol éppen énekelek, legyen a Szeged, Budapest, bárhol az országba, vagy külföld vidék, és amelyik zenekarral vagyok, ott mindig behelyettesítem, és dicsérem a zenekart, ugye, hogy csak ez a banda tudja összemuzsikálni. Írom át a szöveget az éneklés közben, szabadtassék nekem, nem vagyok ezzel egyedül.
1: Elénekelsz nekünk egy részletet ebből?
0: Jegenyefán fészket rak a csóka, barna legény tanított a csókra, tüzet

odaérte, tüzes csókját, forró csókját százszor visszakérte, a szívemet, a lelkemet adtam neki odaérte, adtam csókját.

0: tánca, Budapesten Toki Balogernő, aki összemuzsikálja.
1: Bravo, köszönjük szépen!
0: Köszönöm, de
1: köszönöm.
0: A lemez felvételen az eredeti szöveggel hallható. Hogy mondjam el neked, még van azt hiszem még kettő dalom, amit én énekelek ezen a lemezen. A Most van a nap lemenőben. Hú, ezt nagyon nem szeretik játszani a muzsikusok, ugye, mert ez temetésen szokott elhangzani leginkább, tehát a gyász, az emlékezés, az elveszett szerelem, régi párját keresi, lemenő nap és a holdvilág vesztességét, magányát mutatja be, és ezért nem szeretik játszani a muzsikusok, mert egy szomorú hangulatú, de hát ilyen szomorúság volt Dankó Pista életében is. És hogy rátérjek megint egy vidámra, ez a pattogatott kukorica, ebből a vidám csárdásból is készült egy videóklippem. Tudod-e, hogy maga a kukorica az honnét jött, és hogy miért hangzik itt is el a nótába?
1: Fest ki, kérlek, nekünk.
0: 5000 éves eledel az aztékok szent étele volt, és a kereskedelmi hálózat kapcsán került át Európába, és ezáltal egy nagyon kedvelt, finom nasinak használták magát a kukoricát, és mikor kedveskedni akartak a párjuknak, akkor kukoricával kedveskedtek. Maga a nóta is egy ilyen gyors, ritmikus csárdás, vidám szerelemről szól, ica-rica, kukorica, haj, tehát ez egy olyan érdekesség, a népi motivumokat is magába veti.
1: Tipikusan olyan, mint az ingyom-migyom, tálibe, tutálibe, máibe.
0: Igen.
1: Amik és megjelennek gyakran
0: ezekben a gyerekdalokban is. Igen. Így van. És a Juhász Gyula a Dévaj 2-ös című alkotására is vajaz, ami ugye azt jelenti, hogy egy ilyen incselkedően pajkos, pajzán, csintalan hangulatot hoz. Az az igazság, hogy amint mondtam, hogy nagyon-nagyon sok olyan melódia született, ami tényleg megállja a helyét, és ezért megkértem Toki Balogernőt, hogy válogassa össze a számára kedves Dankó Pista dalokat, és így került a lemezre a Negyonj nékem, Hallod rózsám, Eltörött a hegedű, akkor a Darumadár gyere velem, Elmegyek a tengerszélre, Még azt mondják, nincs Szegeden boszorkány, Egy cica, két cica. Ezek a dalok az éneklésem nélkül, de a muzsika hangján megszólalnak, és ezáltal színesítik ezt az albumot.
1: Most térjünk vissza egy picit Dankó Pistára, hiszen számos olyan műalkotás, olyan vers született, ami Dankó Pistáról szól. Esetleg elmondanál nekünk ezek közül egyet-kettőt?
0: Igen, azt azért meg szeretném említeni, hogy 1968-ban a Magyar Rádióban Ádám Jenő emlékezik meg róla. Azt tudnunk kell, hogy Ádám Jenő 1896-tól 1982-ig élt, Kossuth Díjas zeneszerző, kóruskarnagy, zenepedagógus és népdalgyűjtő. És ugyanúgy őt is megihlették ezek a dalok, és ő még visszaemlékezik arra is, mivel hogy most mi is már a halála utáni időszakról beszélünk Dankó Pistáról, hogy az anyukájával a Krisztina körúton Budapesten, Budán ott állt, ahol 500 muzsikus kísérte az Eltörött a hegedű című nótával utolsó útjára vagy megemlékezésére Dankó Pistát, és ő kisgyerekként figyelte, hogy siratják a emberek, annyira szerették Dankó Pistát és a muzsikáját. És többek között, ahogyan említetted, hogy versek is születtek, Juhász Gyula írta az egyik kimagasló verset, aminek a címe Nótafa. Tisza partján, a Szegedi parkban csendes éjjel ébredt két szobor. Szép királyné, hófehér királyné, s barna cigány, bánatos komor. Sóhaja kél a fekete fáknak, könyharmatot sírnak az egek. Barna cigány, márvány szép királyné, éji parkban fájón elmereng. Lehullott a fejük koronája, birodalmuk volt és elveszett. Múlandóság a világ királya, jönnek, tűnnek trónok, nemzetek. Szép királyné, csillagokba bámul, fülemüle szól a lomb alól. Éji parkban, késő ragyogásban, barna cigány muzsikája szól. Banda húzza, és szívek dalolják, átveszi a csillag a falomb. Szól a múltból, és száll a jövőbe. Éneklik minden magyarok. Városon túl árad ez a nóta, búsan hallja, bújdosó zsivány. Mereng rajta, hattyú szép királyné, s húzza Dankó, az örök cigány. És van még egy gyönyörű szép vers, Ady Endre, Dankó. Kanyargó érmentén fekete magyar föld volt az én testemmel életet adója. Földből élő ember édesapám is. Olyan rég nem szóltam magyar szóval róla. Magyar ott a síkon, szívig magyar minden, magyar a vér is, még az én ereimben. Hely, hogy olyan ritkán emlékszem meg róla. Hely, hogy messze tőlem az ér most a róna. Nem tehetek róla. Én rólam talán ezt eleve rendelték. Fáradt volt a lélek, hogy belém lehelték. Novemberi nap volt, sárgult már a róna, nincs bennem elég tűz, nem tehetek róla. Én bennem csak vágy van, messze, messze szálló, valami névtelen, valami borzalmas, valami sióvárgó. Úgy-úgy agyonhajszol, úgy-úgy kerget innen, úgy-úgy húz magához az idegen Isten. Keletről szakadt törzs napnyugtára szállnék, fények teremtődtem, s árnyék lettem, árnyék. Nincs bennem magyar tűz, mea culpa, nincsen. Magyar Dankó Pista, áldjon meg az Isten, kanyargó ér mentén, ó, szállj csak rám álom, lássam meg a múltat, aranyozott szárnyon. Borulj rám, hagyd tudjak gyermekként gyermekmódra sírni. Szálljon meg oly kéj, mit nem lehet elbírni. Tele van a szívem, holdas enyhe éjjel, mámorossá tesznek erős vadvirágok. Kihultam pihenve, hallgatok egy nótát, gyermek szemeimből a könnyű szivárog. Egyszerre szakadt rám kárhozat és éden, leányok nótáznak csendes falu végen. Reszket mellettem a vadba oltott rózsa, ó, szent égből lopott, magyar lelkű nóta. Magyar Dankó Pista, áldjon meg az Isten, akinek a lelke elvágyódik innen, akit kerget, hajszol, sóvár beteg vágya, akinek a lelke magyar földön árva. Megmenti, megtartja a te magyar lelked, a te nagy bánatod, a te nagy szerelmed, a te duhajságod, a te kacagásod. Visszaadtál nekem egy vesztett világot. Kanyargó érmentén fekete magyar föld volt az én testemnek életet adója. Földből élő ember az édesapám is. Olyan rég szálltam magyar szóval róla, visszajött az űzött, agyonhajszolt lélek, amit csak álmodtam, amibe csak hittem. Magyar Dankó Pista, áldjon meg az Isten. Hogy ne szeretnélek? Hogy ne szeretnélek?
1: A mai este folyamán Dankó Pistára emlékeztünk, Smidélius Éva aranykoszorúdíjas magyar nóta és dalénekessel. Köszönöm szépen, Éva, hogy itt voltál, és beszélgettünk egy jót. Önök a Rádió Dik műsorán az FM 100,3 MHz-es frekvencián a Roma Szalon című kulturális műsorunkat hallották. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. Tartsanak velünk legközelebb is. A viszonthallásra!
2: Művészet, kultúra, hagyomány. Ez a Roma Szalon. A 100.3 Rádió Dikben.

Kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.

hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

mikor a levelet meghozta a posta. De sok eső esett, az írást elmosta.

Kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.

0: öregre.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
2: A parlament támogatta hétfőn a végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság felállításáról szóló országgyűlési határozat módosítását annak érdekében, hogy a Mi Hazánk frakciója jelölhessen a testület élére elnököt. Az országgyűlés arról is döntött, hogy a bizottságot Torockai László politikus vezesse. Az indoklás alapján a testület célja annak feltárása, hogy a jelenlegi végrehajtási rendszer jogszabályi, felügyeleti, pénzügyi és intézményi hiányosságai miként vezettek tömeges adósságokhoz, spirálokhoz, társadalmi bizalomvesztéshez és rendszerszintű visszaélések gyanújához. Zajmonitorokat helyez ki Gödön a helyi Samsung gyár vezetése. Erről állapodott meg a menedzsment a cég képviselőivel. A Gödért Egyesület tagjait a gyárban fogadta Hong Chung, a Samsung SDI elnöke, Gerenderi Éva alelnök és Paplanos Péter közönségkapcsolati munkatárs. Az egyeztetésen a civilek elmondták az elmúlt 8 év zajos gyötrelmeit és a problémák eltagadásából fakadó bizalomvesztést hosszú idő lesz kompenzálni, de az egyik legfőbb bizonyíték az lehet, ha a zajcsökkentés eredmény érzékelhető lesz, és a gödiek visszakapják a nyugodt éjszakáikat. A kihelyezendő 3 zajmonitorral azt fogják vizsgálni, hogy mekkora a zajterhelés mértéke különböző napszakokban. Az eredmények értékelését egy lakossági fórumon szeptember 11-én vitatják meg. Gyilkosság történt hétfőn éjszaka Budapesten a Práter utcában. Az áldozat egy 85 éves nő, az elkövetőt keresik. Mint a budapesti rendőrfőkapitányság közléséből kiderült, a rendőrök hétfőn este bejelentés alapján mentek a 8. kerületi Práter utcai lakáshoz, ahol holtan találták az ingatlan 85 éves lakóját. A szemle alapján felmerült az idegenkezőség gyanúja, ezért a BRFK életvédelmi osztálya emberölés gyanúja miatt nyomozást rendelt el ismeretlen tettes ellen. Hajtóvadászat indult az követő felkutatása érdekében, a szükséges nyomozati cselekmények folyamatban vannak, közölték. A MOL csoport termelés-megosztási megállapodást írt alá líbiai tengeri kutatásról, amely szeizmikus adatgyűjtést és egy kutatófúrást is magában foglal, közölte a vállalat kedden. Az észak-afrikai tengeri projekt előrehaladása hozzájárul a líbiai olaj- és gázipar megerősítéséhez, és egyben fontos stratégiai mérföldkő Közép- és Kelet-Európa energiabiztonsága szempontjából. A termelés-megosztási megállapodás aláírása fontos pont a líbiai kutatási tevékenységek előre mozdítása szempontjából. A MOL csoport az év elején lépett be az országba, miután partnereivel közösen sikeresen pályázott egy tengeri kutatási engedélyre.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
3: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
4: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick
1: Romákról, nem csak romáknak.
3: Rádió Dick.

0: Rádió Dik.
1: Penas tu menge.
0: Romákról nem csak romáknak.
2: Média és valóság, a Dik Rádió média tudatossági magazinja. Fake news, megtévesztő reklámok, média befolyásolás.
3: Szeretettel köszöntjük a Média és Valóság podcast nézőit, én Baranyi Tamás vagyok, műsorvezető társam Minzeli Szandi, szokás szerint. Szia, Szandikám!
4: Szia, Tomi, én is szeretettel köszöntelek téged, és hát a nézőket, hallgatókkal, Baranyi Tomival itt várunk benneteket, minden alkalommal Média és Valóság. Miről beszélgetünk?
3: Most egy olyan téma lesz, ami előtt, először is megdicsérem a rózsaszint, mert nagyon
4: köszönöm szépen.
3: Elegáns is vagy vele, meg nagyon trendi. A másik dolog, hogy rákérdeznék, hogy van-e valami függőséged, ami...
4: Amit fel lehet vállalni.
3: A függőségnek mit neveznél, mit mondanál, hogy mi az, ami meg...
4: Valami, amit úgy érzek, hogy nem tudok minden esetben kontrollálni. És sajnos az első hiba az az szokott lenni, hogy azt gondolom, hogy én valami felé tudok kerekedni, aztán mégis maga a lányom. Nekem a screen time, tehát hogy nagyon sok időt töltök a telefonomon és különböző közösségi platformokon. Kitaláltam ilyen digitális detoxokat, nem működött. Tehát hogy lehet, hogy egyébként segítségre lenne szükségem benne.
3: Értem, tehát ezek szerint az önuralom az egyik olyan jellemzője, amiről azt mondod, hogy ez a függőség egyik jellemzője.
4: Nagyon
3: talán a másik lehet, most egy picit így beleástam, hogyha kiszorít olyan területeket az életünkből, amelyeknek automatikusan kellene a mindennapi életben működnie. De nem én leszek az igazi megfejtő, mert hogy van egy szakemberünk, akivel mindenről fogunk tudni beszélgetni. Nem más, mint Kürti László, addiktológus. Kedves László, üdvözlöm, örülök, hogy elfogadta a meghívást.
5: Én is örülök, üdvözlök mindenkit. Annyit finomítanék, hogy nem addiktológus vagyok, mert az egy orvos, én pszichológus vagyok, narkológus és addiktológiai konzultáns.
3: Szuper, az még jobb.
4: Igen.
5: Én a pszichológiai oldalával foglalkozom ennek a függőségnek, vagy addikciónak, nem az orvosi részével.
3: Most akkor volt az elején már egy tisztázandó, akkor nulladik kérdésként nézzük már meg, hogy mi a függőség. Mitől nevezünk valamit függőségnek?
5: Tulajdonképpen nagyon jó megfogalmaztátok, mert valójában ez a két legfontosabb kritériuma a függőségnek. Az egyik az az, hogy nincs fölötte kontroll. Tehát, hogy azt mondjuk, hogy ma csak egy pohár bort fogunk inni, aztán mégse. Vagy az, hogy elhatározzuk, hogy ma nem fogunk inni egyáltalán, aztán mégse. Úgyhogy hogy valahogy az van, hogy ez szinte ilyen kényszeres tevékenység. Hogy
3: nem vagyunk kompatibilisak a döntéseinkkel, illetve...
5: Nem is tudunk döntést hozni, hanem ez ilyen automatikusan lefut. Tehát bármennyire is ragaszkodunk ahhoz, hogy mi valamit majd megcsinálunk, vagy nem csinálunk meg, nem tudjuk megtenni, mert egyszerűen a függőségünk maga az a sóvárgás, ami ébred bennünk, az elragadés, és megteteti velünk azt, amit egyébként úgy gondoljuk, hogy nem fogjuk megtenni. A másik, amit te mondtál, az a fajta meghatározás, hogy kiszorít olyan részeket az életünkből, amelyek egyébként meg fontosak és szükségesek. Ez is nagyon fontos. Vannak olyan viselkedéses függőségek, például a munkafüggőség, amit nagyon nehéz észrevenni, mert hogy ugye a társadalom díjazza, hogyha az ember sokat dolgozik, sok olyan cég van, ahol el is várják, hogy az ember sok időt töltsön bent, és nagyon nehéz észrevenni azt, hogy most akkor függő vagyok, vagy muszáj, vagy kevés pénzért is sokat kell dolgoznom, de ez egy nagyon jó jelzés, hogy amikor az van, hogy elmegyek nyaralni, és oda is viszem a laptopomat, vagy el sem megyek szabadságra, vagy a hétvégéimen is folyamatosan dolgozom, nincs barátnőm, nem járok szórakozni, nem járok edzeni, akkor lehet azt mondani, hogy akkor igen, ez az ember ez tényleg munkafüggő, mert az életének olyan területei, amelyek szükségesek, fontosak, azok egyszerűen hiányoznak, mert a munka elvette.
4: Mennyire gyakori ma a függőség bármilyen formája?
5: Hát ugye ez egy nagyon nehéz kérdés, mert hogy a függőségek egy része ugye nem bűncselekmény, hanem teljesen legális,

0: Másrészt azért ebbe ugye van egy ilyen átmenet, ugye, hogy az alkoholnál maradjak, szokták mondani, hogy alkoholista az, aki többet iszik, mint a házi orvosa. Tehát, hogy elnézést a házi orvosoktól. Tehát, hogy folyamatosan egy ilyen vizsgálódásban vagyunk. Nagyjából azt szokták mondani, hogy a függőségre ugye a népességnek ugye 10%-a körül veszélyeztetettek az emberek, és ez így az összes, tehát egy általában a függőségre, aztán ezen belül mindenki megtalálja azt a szert, azt a viselkedést, azt, amitől ő maga a függővé válik, ebben vannak ilyen egyedi különbségek, hogy kinek mi az, ami megadja azt a pillanatnyi felszabadulást, vagy megnyugvást, hogy az akár az vásárlás, vagy szerencsejáték, vagy videójáték, vagy akár valamilyen szerhasználat, ebben már nagy egyedi különbségek vannak.
1: Azért lett szerintem nehéz megállapítani, hogy mikortól válik ez valakire veszélyesi magára, vagy a környezetre, már mint a leszakadás miatt a környezet is ugye megsínyli a történéseket, mert hogy eredetileg ez nem egy pótcselekvésnek indul, később aztán lehet egy ilyen jellege, amikor már kiszorít mondjuk társas kapcsolatokat. Mik lettnek az legelső apró jelek, amikből, mert itt most a végén azért már olyan szélsőséges példákat említettünk, de biztos, hogy vannak olyan apró jelek, aminél már érdemes figyelni magának a személynek, aki ezekkel a, most ebben a tekintetben mondjuk nézzük a játék szenvedélyt, tehát a videójátékok függését.
0: Hát alapvetően ez a videójátékra is különösen igaz, de alapvetően minden szenvedélyre, de konkrét a videójátékokra a képernyő előtt töltött időnek a megnövekedése. Aztán a másik, hogy megjelennek negatív indulatok, például dühös leszek a gépre, vagy csapkodók, vagy tehát, hogy ami egyébként egy ilyen hétköznapi játéknál, tudom én, nyerek, vesztek, jól érzem magam, picit frusztrált vagyok, mert most nem nyertem, de az, hogy ilyen nagyon nagy indulatok, csapkodás, kiabálások megjelennek, ez már annak a jele, hogy túlságosan elkezdett az ember így bevonódni ebben a...
1: Bocsánat, igen. Csak azért mosolygok, mert hogy ezen a ponton szerintem már sokan elgondolkodtak a képernyővel kapcsolatos viszonyunkkal. Igen, figyelünk.
0: Illetve hát itt is az, hogy ahogy elkezdi elvenni az időt más tevékenységektől, hogy mit tudom én, hazamegyek, és akkor leülök játszani, és akkor azt mondom a feleségemnek, hogy mindjárt jövök, drágám, de még éjfélkor is ott ülök a gép előtt, vagy a gyerekeknél, hogy nem írom meg a házi feladatomat, fölkelek éjszaka titokban, reggel fáradtam, megyek iskolába. Ezek már mind olyan jelzések, amiből lehet látni, hogy itt valami többről van szó, mint hogy használok valamit, ami leköti a figyelmemet, vagy érdekel, vagy jó érzést okoz.
2: A képernyő előtt eltöltött függőségnek van egy gyűjtő fogalma, ez az Internet Gaming Disorder. Uh-huh. Ugye itt benne vannak a szerencsejátékok, a fogadások, a netes fogadások, a videójátékok. Korcsoport szerint meg lehet úgy nagyjából különböztetni, hogy ki miben lehet a leginkább érintett, vagy abszolút összemosódik. Látszik a modern kor miatt már?
0: Hát azért ez egy nagyon nagy csomag így együtt. Uh-huh. Én igazából külön is választanám az ilyen szociális szájtoktól való függőséget, ez a TikTok, Insta, Facebook, ez a megállíthatatlan jelenlét. Külön választanám az internetes szerencsejátékokat, külön választanám egy másikban a telefonos játékokat, illetve magát a klasszikus ilyen videó játékokat.
1: Most ezeket... milyen szempontok alapján választottuk szét?
0: Hogy egy kicsit messzebbről induljak, azért a függőség szempontjából az a tapasztalat, hogy a fiatalkorban, kamaszkorban, tizenéves korban nem nagyon feltételesen beszélhetünk arról, hogy most kialakul egy függőség, mert a függőséghez valójában idő kell, hogy kialakuljon. Még a leggyorsabban kialakuló függőségeknél azért az, hogy valaki tényleg függő legyen, az évek telnek el, mire egy függőség teljes erőből belobban. De itt a különösen a szociális szájtoknál és a telefonos játékoknál van egy nagyon-nagyon fontos dolog, ami ezeket megkülönbözteti minden mástól. Mégpedig az, hogy itt a gyártók maguk úgy írják meg ezeket a programokat, hogy szándékosan függővé akarják tenni az embereket. Tehát, hogy nem véletlenül, hogy nincs vége a hírfolyamnak, nem véletlen, hogy állandóan jönnek a pingések, hogy most ezt nézd meg, most azt nézd meg, most ez van. Szándékosan olyanra tervezték ezeket az Instagramot, a TikTokot, nem is tudom az összeset felsorolni, hogy egy pillanatra se tud levenni a figyelmedet ezekről az aktivitásokról. Mindig oda kelljen figyelni, mindig legyen valami, amit nézhetsz, mindig legyen valami, amit éppen csinálhatsz, hogy számolt, hogy hány lájkot kaptál, hogy hasonlítasz-e arra a lányra, vagy neked is van olyan ruhád, de pont most volt egy per az Egyesült Államokban a Meta ellen, a Facebooknak meg az Instagramnak az anyacége ellen, ahol sikerült azt bebizonyítani, hogy valóban az Instagramnak a használata volt az, ami öngyilkosságba kergetett egy fiatal lányt. És ez azért nagyon nagy dolog, hogy végre elítélték őket, mert hogy ez az első olyan szabályzás, vagy ez az első olyan jel, ami egy olyan szabályzást fog előírni, hogy már pedig ezeket az alkalmazásokat nem lehet olyanra csinálni, hogy függővé tegyenek. És azért lássuk be, hogy hétköznapi emberként, hát ugye nem számítógép tudósként születünk a világra, hogy odaadnak egy alkalmazást, és hogyha szándékosan olyanra van írva, hogy minket függővé tegyen, hát azért ez szerintem...
1: Védtelenek vagyunk.
0: Igen,
1: védtelenek vagyunk.
0: Pontosan. Ez olyan, mint a heroint osztogatnánk az iskolába. Tehát, hogy... kis túlzással.
2: Szóval vannak olyan pszichológiai tényezők, amik növelik a függőségnek a kockázatát?
1: Tehát a hajlandóság?
2: Igen.
0: Természetesen vannak ilyen tényezők, amik hajlamosítanak. Nagyon sok ilyen van, de ebben az a különleges ebben az esetben, hogy itt nem kell, hogy ilyen tényezők legyenek, hanem eleve valamit úgy írnak meg, hogy téged az függővé tegyen, és hogy akkor nagyon nehéz, akkor én hiába van nekem egy szerető anyám, hiába van nekem egyébként egy hétköznapi jól működő családom, hogyha elkezdenek valami függőségre buzdító dologgal bombázni egész nap, ha ezt látom a kortárs csoportban, ha ezt látom a tévébe, akkor egyszerűen óvatatlanul ráragadok. Mondok egy másik példát, szintén az Egyesült Államokból jön a példa. Van ez az úgynevezett fentanil járvány az Egyesült Államokban. Évente nem tudom, 300 ezer ember hal meg túladagolásban. Maga ez az egész fentanil járvány, ez úgy kezdődött, hogy volt egy Sackler család, akinek van egy Purdue Pharma nevű cége, ők kifejlesztették ezt a mesterséges opioidot, és azt hazudták róla, hogy ez nem okoz olyan függőséget, mint a természetes a mák alapú opiát származékok, és elkezdtek egy hatalmas marketing kampányt csinálni, amiben az orvosok között elterjesztették azt, hogy hát mindenféle fájdalomra ezt nyugodtan föl lehet írni, mert nem okoz függőséget. Na hát ez nem igaz. Itt az oxikontin például, ez az egyik ilyen jeles gyógyszerük volt. A több sorozatban is megjelent ennek a szörnyűsége. Valójában ez elképesztő függőséget okoz. És ebben az a nagyon tanulságos nekünk, hogy ezt olyan emberek kapták ezeket a gyógyszereket, akik tök hétköznapiak. Tehát azért, amit föl szoktunk sorolni, hogy milyen ember az, aki függő, hogy ilyen szerencsétlen, hogy traumatizált, hogy szegénységből jön, bántalmazott, nem tudom, ilyesmik. Ezeknél semmi ilyesmi nem volt. Tök hétköznapi családokból, hétköznapi emberek, egy hátfájással, egy térdfájással, egy fejfájással.
1: Igen, segítségért mentek.
0: Igen, igen, és miután az orvos írta föl, elfogadták, hogy jó, és ezek az emberek egytől egyig rászoktak erre a szerre, és amikor ugye az orvos már mondta, hogy Béla bácsi, hát nem írom föl most már annyit szed, akkor a Béla bácsi elment és az utcán megpróbálta megvenni. Uf. És ezek tök hétköznapi emberek, és tök végtelenek vagyunk ezzel ellen.
2: Van olyan eset, amikor nem ennyire frontálisan vagyunk kitéve ezeknek a mérgezésnek, vagy legalábbis a hajlandóságnak a növelésére. Például mondjuk egy ADHD-s gyerek hajlamosabb-e arra, hogy videójátékozzon, vagy egy Asperger-szindrómás, vagy borderline-szindrómás felnőtt a szerencsejátékra. Tehát, hogy vannak olyan diagnózisok, amik akár predesztinálhatják azt, hogy függő lehet abból az adott szeméből.
0: Igen, ilyenek vannak. Hát az a tapasztalat, hogy ezek az úgynevezett neurodiverz emberek, ugye aki összefoglaló néven ezt az egész nagy spektrumot, autizmus, figyelemzavar, hiperaktivitás, meg még egy-két dolog, ami ide tartozik. Az a tapasztalat, hogy az ő körükben, speciálisan az ő rétegükben négyszer gyakoribb a függőségek előfordulása, mint a hétköznapi, vagy tehát a nem neurodiverz, vagy normi emberek között. Ez azért alapvetően abból fakad, hogy azért ők nagyon sok stressznek vannak kitéve, ilyen mikrostressznek. Ugye például vegyünk egy figyelemzavaros kisgyereket, ugye ő egyfolytában azzal szembesül, hogy nem rá vannak írva, nem rá van írva a környezet. 45 percig csöndbe kell lenni, ülni kell, nem lehet bekiabálni, nagyon hosszú ideig tartanak a feladatok, nem komfortos neki, ő 5 percenként más csinálna. Nem buta, nem tehetségtelen, csak a körülmények, amik közé be van szorítva, azok nem kedveznek neki, tehát rosszalkodni kezd. Ugye, ha rosszalkozni kezd, akkor rászólnak, intőt kap, egyest kap, rossz közérzete lesz, rossznak lesznek a visszajelzések, amiket saját magáról kap. Ez egy folyamatos stressz. Azt megélni, hogy én nem vagyok jó, nem vagyok alkalmas, nem tudok megfelelni, az nagyon-nagyon nehéz. Hát azonnal kell valami, hogy valahogy ezt az érzést tompítsa, és bizony ezek a kémiai szerek, ezek valóban meg tudják adni eleinte ezt a felszabadulást, vagy éppen a videójátékok, és ez azért nagyon fontos itt a videójátékra kitérni, mert ebben a korban az a tapasztalat, hogy a videójáték használat, akár a nagyon intenzív videójáték használat is bizonyos értelemben öngyógyító hatású ezeknek a gyerekeknek a számára.
1: Mert hogy én vagyok a főnök? Legalábbis én hatok a leginkább a
0: nagyon jól szabályzottak a körülmények. Tehát, hogy azért mondjuk egy autista srác, mondjuk egy aspergeres fiú, aki egyébként eléggé el van veszve így ennek az emberi közösségeknek ebben a látszatra szabálytalanságában, vagy nem egyértelműségében, leül egy ilyen videójátékhoz, és tök jó szabályrendszer van. Minden föl van építve, hogy mit kell teljesíteni ahhoz, hogy előre jussál, kiszámítható, sikerélménnyel jár, megbízható, mindig ugyanolyan. Hát, hogy tök sok ad egy olyan stabilitást az életének egy részébe, amit kint hát nem tud megélni, hiszen a mi emberi világunk az nem ilyen, és nagyon sokat kell dolgozni a szülőknek, a környezetnek ahhoz, hogy egy ilyen egyébként minden szempontból teljesen nem tudom, normális gyereket, akinek van egy ilyen sajátossága, de ő azért intelligens, tele van érzelmekkel, szüksége van közösségre, pontosan bizonyos szempontból tök pontosan érti ezt a világot, csak ő saját magát nem tudja benne elnavigálni, és végre talál egy olyan biztonságos környezetet, ahol minden kiszámítható. A körülmények, az előrejutás, a sikerélmény jól meg van szerkesztve, és hát van még egy nagyon érdekes hozománya ennek, hogy miután ezek a játékok általában nincsenek lefordítva magyarra, hanem angolul futnak, nagyon-nagyon sok egyébként pont ilyen, egyébként teljesen intelligens, vagy akár szuperintelligens gyerek, aki az iskolában nem tud például teljesíteni, ezen a módon megtanul angolul. Tényleg ilyen játékokból nagyon gyakran fölmennek internetre, most már össze lehet kapcsolódni, nagyon gyakran ezek olyan társas játékok, együttes játékok, ahol nemzetközi szinten a világ bármely pontjáról be lehet csatlakozni, egyszerre játszanak ilyen mindenféle nemzetiségű gyerekek, felnőttek néha is angolul beszélgetnek egymással, és nagyon-nagyon sok olyan kliensem van, nagyon-nagyon sok olyan ember van, aki tényleg innen tanult meg angolul, innen épített, itt tanult meg valamilyen módon közösségben lenni, közösséget építeni, és megélni azt, hogy ő nincs egyedül, dacára annak, hogy egy videójátékról beszélünk.
1: Szó volt most így az utóbbiakban arról, hogy fel tudunk mutatni olyan pozitívumokat, amikre a játék szenvedéllyel, illetve magával a videójátékkal járhat, annak az útját kíséri. És aztán ahogy én egy kicsit utána néztem, azt olvastam, hogy emellé még sorakoztatnak, hogy van egyfajta képességfejlesztő hatása is a videójátékoknak. Itt pontosan mire gondolsz? gondolnak, mert mindig a negatívumokról beszélünk, és hogy egy picit nézzük meg, hogy mi lehet az, ami egyébként akár a környezetnek, szülőknek, barátoknak is egyfajta pozitívum lehet, hogy a másik mondjuk a játékon keresztül valamit fejlődni is tud.
0: Hát alapvetően ugye elsősorban, amit nagyon fejleszt, ez az úgynevezett szem-kéz koordináció. Tehát, hogy itt
1: ezek a motorikus...
0: Igen, igen, finom motoros mozgások. Akár billentyűzettel, akár az egérrel, ezek nagyon finom mozgások, ezeket rengeteget kell gyakorolni, és tényleg ebben nagyon ügyesek lesznek. De hát maga ez a játékrendszer azért logikai készségeket is igényel. Megtanulnak belőle összekapcsolni dolgokat, rájönni, hogy akár rejtett formában milyen kapcsolatok lehetnek a különböző képernyőn látott dolgok között, mozgások között. Tehát, hogy van ebben egyfajta logikai fejlődés is, amit ezek a játékok tudnak mutatni. Nagyon sokszor ezek nem feltétlenül milyen ezek a klasszikus lövöldözős játékok, amiket játszanak. A legtöbb ilyen, nem tudom, társasjátéknak van online verziója, ahol tényleg valóban csapatban játszanak, és ott ugyanolyan kognitív feladatokat oldanak meg, mint ami mondjuk egy ilyen, nem is tudom, ilyen gyilkosos társasjátékban van, hogy egy valaki a gyilkos, mások rendőrök, és akkor többiek meg, és akkor ki kell találni, hogy ki a gyilkos. És ezt lehet interneten is játszani, és ez nagyon sok interakcióval jár, és ezek ugyanolyan fejlesztő jellegűek, mintha otthon játszanánk valódi, nem tudom, táblával, meg bábukkal.
2: Innen fogjuk folytatni a reklámszünet után.

0: Kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
1: Média és valóság, a D-re Rádió média tudatossági magazinja. Fake news, megtévesztő reklámok, média befolyásolás.
2: Én azt érzékelem, bocsánat, csak azt jutott eszembe ezzel kapcsolatban, hogy azok a divers gyerekek, akik mondjuk videójátékoznak, akkor is, hogyha ez így külsőre nem tűnik ártalmasnak, hiszen egy társas játékot játszanak nemzetközi szintéren online, ugye megtanulják a játékban a jutalmazási mechanizmust. Viszont ugye az életben sajnos nem mindig az jut előre, aki jól dolgozik. Van egy kedvenc mondásom, hogyha a megfelelő mennyiségű munka jutalmazást érdemelne, akkor a szamáré lenne a tanya, tehát hogy sajnos ugye a világ az valóban nem így működik. Mennyire nehezen hat ez az interpersonális kapcsolataiknak a kialakítására, úgyhogy van egy biztonságos környezet, ahol ugye tudják a szabályokat, tudják, hogy miért mi el, de az életben meg abszolút nem ez van. Hogy tudnak utána ők visszacsatornázódni segítséggel? Tehát itt már mondjuk beszélhetünk arról, hogy akár terápiára van szükségük?
3: Hát ők látják azért, hogy milyen a világ. Hát pont ezért vonulnak ki belőle. Vagy hát keresnek egy olyan szegletet, ahol ők ennek ellenére meg tudják találni ezt a biztonságot. Azt gondolom, hogy a világ kevésbé veszélyes, mint olyan, mint amikor szándékosan függővé akarnak minket tenni. Tehát, szerintem ez nem az ő specifikus kérdésük. Ezzel mi is így vagyunk, akik hallgatjuk a népmeséket, és olvassuk, hogy a legkisebb királyfi az hogy nyer, pedig csak egy sántalóva van, meg egy szakadt ingel, meg egy rozsdás kardja. És hát azért kijövünk a valóságba, és látjuk, hogy nem ez van. Tehát, hogy ez szerintem mindenkinek fáj, hogy a világ nem igazságos. De ezzel önmagában szerintem ők nem küzdenek jobban, mint a nem neurodiverz emberek. Illetve hát igazából mondjuk az autizmusban, az autizmussal Aspergerrel élő embereknél van egy nagyon erős olyan vonás, hogy ők nem értik azt, hogy egy átlag ember az hogy tud ennyire ellentmondásos lenni. Mert egy átlag ember, ahogy ugyanabban a pillanatban két egymásnak szögesen ellentmondó dologban egyszerre tud hinni. Egy Aspergerrel élő ember erre nem képes, mert látja, hogy ez logikailag nem illik össze, és az Aspergerrel élő emberek azok igyekeznek nagyon egy ilyen úgynevezett ilyen kongruens személyiséget alkotni, vagy hát nem is nagyon tudnak mást, mert érzik a logikai ellentmondást, és akkor nekik választaniuk kell. De egy átlag ember nem választ, hanem ilyen teljesen össze-vissza tud lenni, teljesen ilyen fura dolgokban tud egyszerre hinni, egyszerre nem tudom, ő repülőre, és hisz abban, hogy a repülőgépről leszornak ilyen chemtrailt, és az. Tehát, hogy egy hétköznapi ember az teljesen képes erre, egy autista talán nem.
4: Viszont ugyanakkor meg így egy átlag felhasználóra nézve, és most nem is csak a gyerekekre gondolok, hiszen felnőttek is nagyon sokan élnek, már csak azért is ezzel a játékkal, mert a gyerekkoruk óta kíséri végig az életüket, és ma már akár 40 év körüli felhasználók is lehetnek, hogy azt, mivel hogy a podcastünk címe is a média és valóság, és azért itt mégiscsak egy alternatív, egy pseudo valóságban vannak a felhasználók, hogy vajon annak miköze van az egyre erősödő ilyen addikcióknak, hogy valahogy a valóságtól el vagyunk távolodva, és a kérdés másik fel az lenne, hogy ha szeretnénk segíteni ezeknek az embereknek, akkor nem-e a valóságot kellene valami módon máshogy megközelítenünk?
3: Ez nagyon jó, amit mondasz. De az a helyzet, hogy erre így nem nagyon van ilyen egy személyben hatásunk. Az a tapasztalat, hogy az, hogy milyen a társadalmi helyzet éppen, az aktuális társadalmi helyzet, az nagyon erősen meghatározza azt, hogy milyen problémákkal szembesülünk. Hogy mondjam ezt ilyen érthetőbben? Hogyha egy olyan társadalomban élünk, ami igazságos igyekszik lenni, teljesítmény alapú, jól kiszámítható az előrejutásnak az útja. A társadalom által kitűzött célok azok elérhetőek a társadalom tagjai számára, van benne társadalmi mobilitás. Egy ilyen társadalomban a devianciáknak az aránya az kicsi.
4: Mert hogy jól eligazodok benne, és tudom azt, hogy ha odaérek, három lépés múlva befordulok a sarkon, ott mit találok?
3: Igen, akkor kiszámítható. Tudom, hogy egy négyzetméter lakására ennyi, az én fizetésem ennyi, kiszámolom, hogy akkor 5 év alatt tudok venni egy 40 négyzetméteres lakást, és letelik az 5 év, és meg tudom venni, és akkor nyugodt vagyok. Nem kell félnem, nem kell aggódnom, nincs bennem bizonytalanságérzés. Tudom, hogyha ledolgozom a 8 órámat, és nem tudom, ledarálok 50 kiló húst, mondtam valami zöldséget, akkor megkapom a fizetésem, és abból, és azt tudom, hogy az mit ér. És akkor biztonságban vagyok. És de ha nem ilyen társadalomban élek, ha olyan társadalomban élek, ahol nem tudom kiszámítani azt, hogy ki az, aki előre tud jutni, ahol a társadalom kitűz értékeket, hogy legyen Ferrari, meg legyen nyaralom Costa Rica-n, meg legyen magárepülőgépen, és én látom, hogy nekem a tejre kenyérre se jut, akkor egy nagyon frusztrált helyzetbe jövök, ahol háborúval való fenyegetés van, ahol bizonytalan az életem, ahol
4: egy polikrízis néz ki.
3: Igen.
4: Tehát minden irányból csak bizonytalanság.
3: Ott elképesztő módon megnő a devianciáknak a száma. Nem csak a függőségeké, a bűnözésé, a mentális megbetegedések száma, és mindenfajta deviancia megnő. Tehát, hogy lényegében az, hogy milyen társadalomban élünk, az kicsit meghatározza azt is, hogy mennyire vagyunk veszélyeztetve az ilyen helyzetek, az ilyen megbetegedések, mint a függőségek által.
2: Mennyire jellemző az a praxisodra, hogy időben keresnek meg egy-egy függőség kapcsán? Tehát vannak már nagyon előre haladottak, vagy jellemző még a korai észrevétel ennek?
3: Hát ugye az én praxisom, ugye ez egy magánpraxis, tehát én nem találkozok az átlaggal, olyanokkal találkozok, akiknek még megvan a munkájuk, megvannak a szociális kapcsolataik, van pénzük, és úgyhogy én inkább ilyen koraibb fázisban találkozom velük. Azért itt is van, hogy nem úgy kezdődik a kezelés, hogy leülünk és elkezdünk beszélgetni, hanem mondjuk tényleg látszik, hogy az alkoholfüggőségnek már fizikai tünetei vannak, és akkor először el kell mennie egy ilyen osztályos elvonásra, ahol gyógyszerekkel megtámogatva ezt megszüntetik. De azért alapvetően nálam inkább ilyen, hát vannak súlyos esetek, de inkább ilyen, tehát nem végtelenül reménytelen esetek jönnek hozzám, hanem általában olyanok, ahol van remény még arra, hogy föl lehet épülni, ki lehet jönni.
4: Na, ha már ott tartunk, hogy végtelen meg véges remények, akkor nézzünk rá, mit szóltok hozzá, és köszönöm a tegeződést, Szandi és László, kérdezném, hogy megnézhetjük-e azt, hogy van egy másik nagyon nagy sarkalatos pontja a szenvedélynek, ami nagyon sokakat érint. Ez a szerencsejáték szenvedély, szintén egy játék, de másfajta kritériumok alapján történik az egész menetrend. És akkor helyezzük már el még egy olyan mátrixba a szerencsejátékot, hogy egyik oldalon ott van a játékfüggőség, a másik oldalon meg az alkohol. Uh-huh. Mert hogy mint hogyha ez úgy valahogy a félúton lenne a kettő között, mert hogy nincs egy ilyen anyagi dolog, ami függővé teszi speciálisan, de ugyanakkor pedig egy sokkal erősebb problémáról van szó, mintha valaki játékfüggő lenne. Mi jellemző pontosan a szerencsejátékra? Mitől olyan speciális?
3: Hát a szerencsejáték függőség az egy viselkedéses függőség, de ebből a viselkedéses függőségek közül nagyon kitüntetett szerepe van, ugyanis pénzről beszélünk, pénzben játszuk. Nyilván a függőségek lehetnek drágák, kokainra nagyon sokat lehet költeni, vagy vásárlás függőség az nyilván nagyon drága tud lenni, de az, hogy gyakorlatilag az életünket el tudjuk játszani egyetlen mozdulattal, ez azért egyikre se jellemző, mindkettő hosszabb idejű. A szerencse játék függőség, hát ez nem új keletű, tehát nem is tudom, tehát régen is játszottak szerencsejátékot, de ebben a mértékben, ahogy ez most van, én nekem a saját praxisomban ez a második leggyakoribb függőség. Az alkohol, a szerencsejáték és minden, a többi, minden más együtt sincs akkora szelet, mint ebből bármelyik. A szerencsejáték függőségnek van egy sajátossága, ami a többi függőséghez képest sokkal kifejezettebb, mégpedig az, hogy férfiak, alapvetően férfiak lesznek szerencsejáték függők. Van egy-két kivétel, van egy-két nő, de tényleg nagyon ritka.
4: Bocsánat, hogy most közben ékülődöm, de nem lehet, hogy ennek az oka nem azért, mert hogy a férfi agy hajlamosabb rá, hanem hogy egy férfi akarta uralt a világban, azért inkább a férfiaknál van a pénztárca, és nem annyira a nőknél, de lehet, hogy most ez nagyon mellé fogok.
3: Ez simán lehet, én erre nekem nincs ötletem egyelőre, nincs magyarázatom, vagy erre a szakmailag is egyelőre nem születtek jó magyarázatok, hogy ez miért van így. Annál is inkább, mert pont a videójátékoknál, hogy az a legújabb trend, hogy egyre több lány játszik videójátékot, és az a különbség, hogy régen ezt csak fiúk játszották, és akkor nyomták ott a, nem tudom, a PlayStation-on, vagy bármin ezeket a játékokat, nagyon sok lány elkezdett játszani különböző ilyen videójátékokat, jönnek föl arányaiban, de a szerencsejátéknál nem. Hogy ez így marad-e, vagy nem, azt nem tudom, és erre önmagában nekem nincs jó válaszom. Ami megfigyelhető, és a szerencsejátékosokra általában jellemző, így összességében, az érzésük, hogy ők nem képesek sikeresek lenni az életben, és ahhoz, hogy ők elérjenek valamit, ahhoz csoda kell. És a szerencsejáték ezt a mesét, ezt a kaját nyújtja nekik, hogy gyere itt, csoda fog veled történni.
2: Említetted ugye, hogy ez egy viselkedésbeli függőség. Mennyire hatékony a kognitív viselkedésterápia az ő esetükben, a szerencsejáték függők esetében alkalmazható? És mennyire lehet elkerülni például a relapszust?
3: Hát ebben nincs különbség, azért általában akár a szerencsejáték, tehát ebben szerintem nincs egy ilyen szerencsejáték specifikus kezelés. Ez a kognitív viselkedésterápia része ennek a nagy keretnek, amit lehet használni, de önmagában ez általában nem szokott elég lenni. Alapvetően ez minden függőségre igaz, hogy kell egy közösség ahhoz, hogy felépülésben tudjanak maradni az emberek. Kell jó dolog pszichológushoz járni, kell pszichológushoz járni, de nagyon-nagyon fontos az a közösség, ahol azt tudjuk megélni, hogy elfogadnak minket annak, amik vagyunk. És ebből a szempontból tényleg tudom mindenkinek javasolni az úgynevezett anonim közösségeket, akár ez gyakorlatilag szerek szerint, vagy viselkedések szerint van külön szex és szerelem függők anonim csoportja, anonim alkoholisták, névtelen szerencsejátékosok, névtelen drogfüggők, névtelen mindenféle van. Én nagyon javaslom mindenkinek, hogy menjen el, és hogyha úgy érzi, hogy segítségre van szüksége, de mondjuk éppen nincs pénze, hogy ilyen magánszolgáltatást vegyen igénybe, vagy nem akar két évet várni, még egy állami szolgáltatáshoz odaér, ezek az anonim csoportok, ezek nagyon-nagyon segítenek mindenkinek.
4: Hol kereshetőek? Milyen fórumon kereshetőek
3: ők? Az interneten az ember beírja, hogy névtelen szerencsejátékfüggők, és földobja, vagy a pontosan Gamblers Anonymous. Ez a ga.hungary.hu, ez a szerencsejátékosoknak a neve. Anonim alkoholisták az alkoholistáké, azt mondja, hogy Narcotics Anonymous az általános drogfüggőké, de az interneten egy sima kereséssel meg lehet őket találni. Rájuk az a jellemző, hogy itt mindenki, aki ott van, az érintett ebben a problémában. Tehát ha nincs ilyen hivatalos orvosi csoport vezető, mint általában mondjuk egy ilyen terápiás helyen egyébként szokott lenni. Itt mindenki, aki ott van, az azért van ott, mert érintett. Nagyon fontos, hogy itt a amikor az emberek beszélgetnek, nem úgy beszélgetnek, mint egy hétköznapi helyzetben. Tehát én, ha én elmondom a saját történetemet, hogy velem mi van, akkor ők nem hozzám szólnak hozzá, nem azt mondják, hogy fú, Laci, miért nem ezt csináltad, miért nem azt. Én biztos így csináltam volna. Ilyen nincs. Hanem ha én elmondom a saját élményemet, élethelyzetemet, amiben én éppen küzdök, akkor ő a sajátját mondja el, ami eszébe jut, hogy vele mi történt. Tehát, hogy ezek a beszélgetések, ezek nem így egymáshoz szólnak, pontosan azért, hogy ne minősítsük egymást, ne mondjunk a másikról semmit, hanem mindenki a saját élményét odarakja így egymás mellé.
4: Egy megosztás jellegű.
3: Pontosan. És ebbe az a jó, hogy azt tudom megélni, hogy amit én elmondtam, annak van helye. Azt nem kritizálják, azt elfogadják, arra jön valami válasz, valakinek eszébe jutott erről a saját története, amiből én nem tudom, tanulhatok, vagy erőt meríthetek, és akkor ezzel így el tud indulni egy ilyen önépítő, önfejlesztő folyamat, ami segít józannak maradni, józanodásban lenni.
4: Azért az az igaz, bocsi.
2: Mondd csak, mondd, nyugodtan.
4: Csak azt akartam mondani, hogy ez igazság, hogy eléggé a szerencsejáték a kapcsolatban szerintem le vagyunk maradva arról, hogy mennyire van valós képünk erről a problémáról, mik akik mondjuk nem tartozunk abba a csoportba, akik érintettek vagyunk, akár a környezet. Ön szerinted, bocsánat, mik azok az alapvető tévedések a szerencsejátékosokkal kapcsolatban, amit akár a közvetlen környezete is elkövet, vagy amiben benne van?
3: Elhiszik, hogy ez csak játék. Ez nem csak játék. Ezt nagyon gyorsan függőségé válik, és életre halára megy. Tehát, hogy fölvesznek hiteleket először, amit lehet, folyószámlahitel, ingatlan fedezetes hitel, és aztán ha elfogy, akkor mennek uzsoráshoz. Tehát, hogy, és időnként ebből már nagyon kemény történetek vannak.
4: Megváltozik a valóságérzék? Hát, hogy a pénz, mint egység, mértékegység, az így teljesen felborul az érzékelés?
3: Hát nincs határ, nincs kontroll, nem, tehát, hogy ugye az egész ilyen digitálisan zajlik, nem kell ott leszámolni. Az, hogy most 50 forintot tettem föl, 500-at vagy 500 ezeret, az egy gomnyomás, tehát, hogy egyszerűen eltűnik az érzékelése az embernek. És itt ebben azért vannak olyan sajátosságok, ugye, hogy a hétköznapi gondolkodásunkban ki tudjuk számolni, hogy egy adott eseménynek mi a bekövetkezési valószínűsége. Ugye? Ha azt mondom nektek, hogy van egy pénzdarabom, amit eddig 8-szor földobtam, és 8-szor fejlett, akkor szerintetek mi a valószínűsége annak, hogy a következő írás legyen?
4: 92%. Vagy lehet, hogy ilyeség, nem?
3: Hát 50%.
4: Ja, 50 mindig,
3: minden egyik dobásnál újra kezdődik. Igen. Ez az egyik, amit az emberek elfelejtenek. A másik, még ha ki is tudják számolni, ha amikor elkezdenek veszteni, megváltozik ez az érzékelésük. Tehát mondjuk ott van egy futballmeccs, hogy
4: bekrepál a matek közben.
3: Pontosan, bekrepál a matek, ez történik. Tehát ott van egy futballmeccs, ott ki tudom számítani, mondjuk a Manchester United, nem tudom, Lincoln City, az 100 000-es occot adnak arra, hogy a Lincoln City nyerjen. Ugye tudjuk, hogy annak nincs valószínűsége. És nem is fogadunk rá. De ha már vesztésben vagyunk, és elvesztettünk 100 000 forintot, és azt látjuk, hogy ez az a meccs, ahol ha a Lincoln City nyer, akkor visszanyerjük a 100 000 forintunkat, akkor rátesszük a pénzt mégis. Mert nem a valószínűség diktál már, nem az, hogy most van-e esélyem nyerni, hanem az diktál, hogy mennyit vesztettem, és azt vissza akarom nyerni, és egy olyan fogadási lehetőséget keresek, ahol ha 1000 forintom van, akkor vissza tudom vele nyerni a 100 000-et. De az, hogy erre tulajdonképpen 0 esélyem van, azt már nem veszem észre. Mert hogy a veszteség belehajszolt abba, ebbe a gondolkodási örvénybe, hogy vissza kell nyernem. És ez gyakorlatilag végtelen veszteségbe rakják magukat az emberek ezen a módon.
2: Az esetek többségében ugye a szenvedély betegek nem is biztos, hogy ők a betegek, hanem a környezetük az, aki látja ezt, ugye főleg, ha nem jut el még valaki a beismerés pillanatáig. A jól értelmezem, hogy lényegében az a közösség, az a családi háttér, a hátországa egy-egy embernek, függő embernek tudja megelőzni a visszaesést, a relapszust? vagy függ attól is, hogy egyébként mondjuk az ilyen anonim csoportokhoz tartozva. Én megmondom őszintén, hogy én pont azt képzelném el, hogyha találkozik két anonim alkoholista, akkor lehet, hogy a végén nem tudom, nem ötlik az bennük föl, hogy menjünk be egy kocsmába, és ott folytassuk.
3: Nem, tehát, nem erről beszélünk.
2: Mi a visszafogás? Tehát, hogy mi az, ami ebben tud segíteni? Vagy a visszaesés meggátolására mi a jellemző?
3: Hát ez egy erőfeszítés, erre nincs gyógyszer. Tehát, hogy próbálkoztak mindenféle gyógyszernek a kitalálásával, hogy hogyan lehetne a függőséget így gyógyszeresen megszüntetni, nincs rá gyógyszer, komoly munka van. Sőt, a függőség az egy olyan betegség, ami nem múlik el. Tehát, hogyha egyszer én alkoholista lettem, akkor hiába nem iszok 10 évig, ha 10 év múlva megint elkezdek inni, villámgyorsan, tényleg napok, hetek alatt ugyanott vagyok, mint ahol abba hagytam 10 évvel ezelőtt, vagy szerencsejátékban. Tehát azt kell látni, hogy ha hiába vagyok józan, akármennyi ideig is, ez önmagában nem fogja garantálni, hogy azt a tevékenységet, amitől függővé váltam, újból el tudom kezdeni. Azt soha többet nem tudom elkezdeni, ezt tudomásul kell venni. A másik, ami nagyon fontos, hogy ez a felépülőnek a dolga. Tehát olyan értelemben nem tudjuk őt segíteni, hogy majd mi támogatjuk őt, olyan értelemben tudjuk segíteni, hogy nagyon is kiélezzük ezt a helyzetet, hogy figyelj, én értem, hogy te beteg vagy, szeretlek, látom, dolgozol ezzel, de hogy az van, hogyha visszaesel, akkor engem elvesztettél. És ezt nagyon, akkor tényleg el kell menni, és ott kell hagyni. Hogy tényleg az én dolgom az, hogy józan maradjak, az az én felelősségem. A családomnak meg az a dolga, hogy ő is józan maradjon, és ő is a saját dolgát csinálja. És ebben tulajdonképpen azt tudjuk támogatni, azzal támogatjuk egymást, hogy őszinték vagyunk. Nem hazudunk, nem titkolunk el, de például az, mondjuk egy szerencsejáték függőnél, az, hogy a fizetése nem a saját bankszámlájára érkezik mondjuk, hanem a feleségére, ez átmenetileg egy rövid időszakra, amíg a józanodás elkezdődik és megszilárdul, addig ez működhet. De hosszú távon ezt meg kell szüntetni, mert ebben az esetben gyerekként működik az
2: gyámság
3: ember.
2: Alá vonva.
3: Igen, már pedig a gyerekek meg nem felelnek azért, amit tesznek, és ahelyett, hogy csökkenne a veszélye annak, hogy józan maradjon, inkább növekszik, mert hogy hiszen a gyerek akkor gyerek.
2: Kontraproduktív.
4: Igen, mert az már nem visz előre. Tulajdonképpen akkor azt mondjuk, hogyha letisztázunk kereteket, fele megnézzük, hogy hogyan szankcionálunk bizonyos cselekvéseket, ezen túl most így az adás végére így röviden rákérdeznék, hogyha valaki szeretne, mert felismeri ő maga, hogy ebben a játékszenvedélyben kilódik, és ebben az állapotban van, vagy a hozzátartozója, akkor mi lehet az első 2 lépés, amit érdemes megtenni? Így most röviden kérnék egy választ.
3: A függő oldaláról a legfontosabb lépés, annak a teljes beismerése, hogy ő játszik, és hogy mennyit veszít. Milyen gyakran játszik, és mennyit veszít, és ezt őszintén ki kell neki mondania otthon, a barátainak, a feleségének, a nem tudom, gyerekének, és hát segítséget kell keresni, akár a Gamblers Anonymousnál, akár pszichológusnál, tehát, hogy ez nem egy személyes dolog. Ez az első 2 lépés. A családnál meg az, hogyha ezt fölismeri, akkor nagyon gyorsan határt kell húzni. Akkor nem szabad belemenni abba, hogy ígérget, meg így nem, meg úgy nem, nem. El kell menni, törődni kell vele, segítséget kell kérni, nem adok pénzt. Szülőknél nagyon nehéz, hogy nem adunk pénzt a gyereknek, hogy nyilván nem rakjuk ki az utcára, éhes vagy fiam, gyere haza, nálam mindig ehetsz, de pénzt nem adok neked. Ezek nagyon fontosak.
2: Nagyon szépen köszönjük a tanácsokat, illetve azt, hogy át tudtuk ennyire részletesen beszélni ezt a nagyon komoly társadalmat érintő problémát, és bízunk benne, hogy ha a nézők és hallgatók is érintettek, vagy valaki a családotokból, akkor tudtok kihez, mihez fordulni. Tartsatok velünk legközelebb is, itt a Média és Valóságban. Sziasztok!
4: Sziasztok!
3: Sziasztok!
1: A DIK Rádió Média és Valóság magazinjának elkészítését az Európai Unió a Média Resilience programon keresztül támogatta. A műsorban elhangzottak a megszólalók egyéni véleményét jelenítik meg, és nem tükrözik az Európai Unió és az Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökség hivatalos álláspontját.

0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. Makagyuszi alsókertjében Völgyi Zsuzsi ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 Rádiódi. Süss fel nap. Minden hétköznap 9-től délig. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigány származású híres ember, akiről egy süteményt neveztek el, nem más, mint Rigó Jancsi. A róla elnevezett csokoládé sütemény, a Rigó Jancsi, ma is a magyar cukrászat egyik legismertebb klasszikusa. A sütemény története azonban sokkal több egy egyszerű receptnél, egy romantikus, botrányos és nemzetközi visszhangot kiváltó szerelmi történet emlékét őrzi. Rigó Jancsi élete és felemelkedése. Rigó János, vagy ahogyan a világ ismerte Jancsi, 1858-ban született Magyarországon. Cigányzenész családból származott, és már fiatal korában kitűnt rendkívüli hegedű játékával. A 18. század végén a cigányprímások Európa szerte nagy megbecsülésnek örventek, hiszen a magyar cigányzene különleges hangulatával meghódította az arisztokráciát és a polgárságot egyaránt. Rigó Jancsi nem csupán tehetséges zenész volt, hanem karizmatikus személyiség is. Jóképűnek tartották, elegánsan öltözködött, és nagy hatással volt a közönségére. Zenekarával bejárta Európa számos nagyvárosát, fellépett előkelő éttermekben, szállodákban és bálokon. Hírneve egyre csak nőtt, míg nem élete olyan fordulatot vett, amely örökre beírta a nevét a történelembe. 1896-ban Párizsban egy elegáns étteremben muzsikált, amikor a vendégek között ott ült egy belga hercegné, Clara Ward. A fiatal nő amerikai milliómos családból származott, és házassága révén belga nemesi rangot viselt. A korabéli beszámolók szerint Clara rendkívül szép és feltűnő jelenség volt. A legenda szerint Rigó Jancsi játék közben észrevette a hercegnét, és külön neki kezdett muzsikálni. A zene, a romantikus hangulat és a prímás sámja mély benyomást tett Clarára, rövid idő alatt szenvedélyes szerelem bontakozott ki közöttük. Kapcsolatuk hatalmas botránynak számított, a 19. század végének Európájában elképzelhetetlennek tartották, hogy egy arisztokrata nő elhagyja férjét egy cigány származású muzsikusért. Clara azonban fittyet hányt a társadalmi elvárásokra, elvált férjétől, és Rigó Jancsival kezdett egy új életet. A szerelmi történet hónapokon keresztül a korabeli újságok címlapjain szerepelt. Európa szerte beszéltek a különös párról, egyesek romantikus hősként tekintettek Rigó Jancsira, aki zenéjével és személyiségével meghódított egy hercegnét, mások pedig megbotránkoztak az esetem, mert sértette a kor társadalmi normáit. A pár több országban is megfordult, fényűző életet éltek, és szinte mindenütt kíváncsiság övezte őket. Nevük összefonódott a romantikával, a társadalmi korlátokkal való szembeszegüléssel. A legismertebb történet szerint egy budapesti vagy pesti cukrász készített egy csokoládés süteményt a híres szerelmes pár tiszteletére. A desszert gazdag csokoládékrémből, kakaós piskótából és csokoládébevonatból állt, ami akkoriban különösen elegánsnak és luxusnak számított. A sütemény a Rigó Jancsi nevet kapta, mert a cukrász úgy vélte, hogy a romantikus történet tökéletesen illik ez a különleges édességhez. A desszert gyorsan népszerű lett, és hamarosan a monarchia számos cukrászdájában megjelent.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dikróban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádió Dik. Rólunk, neked. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. november 24-e hétfő van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Csóka Gyuszi prímás a mai vendégem, aki mesélt nekünk a hivatásáról, a tanulóéveiről és a cigányzenéről. Tartsanak velünk a mai este folyamán is. Köszönöm szépen, hogy itt vagy és beszélgetsz velem.
4: Én köszönöm a meghívást. most volt nemrég egy TV felvételet, ha jól tudom, a Duna TV-ben a Jó ebédhez szól a nóta című műsorban is szerepeltél.
5: Így van, ez nemrég volt, most két hete volt, hogy egy Duna televízióban felkértek, és újra csináltunk egy műsort. Énekeseket ugye kísérünk rajta, Jónás Géza cimbalom művész barátommal, aki ő hívott meg erre a felvételre, úgyhogy ez most egy aktuális programom volt, amiben részt vettem.
4: Elég sokat hallunk egyébként a Duna TV-ben is, és természetesen a Dankó Rádióban is mostanában.
5: Igen, hál' Istennek sokszor visszahívnak, és sokszor kapok felkérést, és nagyon szívesen és ugye nagy szeretettel teljesítem, mert nagyon jó érzés, hogy olyan zenészekkel vagyok ott körbevéve, akiket szeretek, barátok, ismerősök, és láthatnak a közönségek, szerepelhetek ilyen műsorban, ez egy jó dolog.
4: És ilyenkor megtalálnak az utcán emberek, hogy gratuláljanak, hogy láttak téged megint a tévében.
5: Igen, volt egyébként, ez Kecskeméten történt meg, hogy sétáltam a főtéren a feleségemmel, a családommal, és ott az idősebb korosztály az őket jobban megfogja ez a magyar nóta, és ő szembe jött velem egy idősebb hölgy, és hát Prímás úr, én ismerem önt, a tévében láttam önt, és hát annyira édes, hogy mindig mosolyog. Jaj, mondom, nagyon szépen köszönöm, nagyon kedves, hogy volt erre már ilyen példa, vagy nem egyszer, de többször is volt erre példa, igen, hogy így megismertek, hogy önt már láttuk a tévébe, és hogy annyira örülünk, hogy mosolyog, meg mindig a fehér kendőt, mely hegedű alá, ugye egy kendőt, igen, használok, hogy az akót kíméljen bele, és akkor hát, hogy az a fehér kendő, az miért kell?

0: időszakban?
1: Kereslet az van, én azt mondom, hogy van, és nagyon szeretik a fiatalok is a magyar nótát, és ezt tapasztalatból tudom mondani, mert ahol én zenéltem a Covid előtt egy csárdában, ott nagyon sok fiatal is vendég jött ugye ebédelni vagy vacsorázni, és kérték a zenét, és olyan nótákat mondtak, hogy egyébként az ember csak gondolkodott, hogy most ezt kitől tanulhatta, persze előjött, hogy a nagymama, apuka, stb. Uh-huh. De igen, szeretik. És itthon is. Én inkább azt mondanám, hogy tudni kell nekik játszani, hogy megszerettetni ismert zenéket játszani. Szóval inkább így mondanám, hogy ha hallják a választási lehetőséget, akkor ők tudni fogják, hogy mit lehet kérni egy zenésztől, egy primástól, mert szeretik a magyar nótát, tehát a fiatalok is. Igen, én ezt így gondolom.
2: És hogyha kérnek, akkor miket szoktak kérni mostanában?
1: Hát nagyon sokszor van arra példa, hogy például régi magyar számokat kérnek, és most már a Budapest Bárral kötik össze.
2: Hogyha hát a például... Budapest Bár akkor ezek szerint nagyon sokat segített a műfajnak a terjesztésében.
1: Igen,
2: hiszen ők azért egyfajta modernebb hangzást biztosítanak ennek a műfajnak.
1: Így van, igen. Nagyon sokat segített, ez tény, mert például egy Szomorú Vasárnapot tőlem úgy kértek, hogy a Budapest Bártól el tudnám játszani a Szomorú Vasárnapot. Ez egy fiatal, nem tudom, de egy ilyen 20 év körüli hölgy volt, és mondom, természetesen most. De igen, nagyon sokat segített ez azért, mert újból felhozták azokat a zenéket, amik nem mondanám, hogy elfeledték az emberek, mert ez szerintem mindig bennük volt, csak kicsit hanyagolták, vagy nem tudom. Szóval elfelejteni nem hinném. És mindig van egy visszatérés ugye ebben a zenében is, hogy a régi magyar zenéket, nem csak a magyar nótákat, hanem a régi Szenes Iván, vagy a Horváth Jenőnek a szerzeményeit, ez újból visszajön. És oké, van egy újabb feldolgozás, akkor még nagyobb, még jobban beszélnek róla, vagy még nagyobb jobban előkerül. De szerintem a magyaroknak tudni kell azt, hogy mit játszik nekik az ember, mit ad nekik, miből tud kínálni, hogy mi lehet az, amit ők szeretnek. És hogyha magyar zenét játszik egy ember, magyar étteremben magyar zenét játszanak, az kell. Uh-huh. Én azt gondolom.
2: Vagy hát ebben az esetben Seres Rezső, a Szomorú Vasárnapnak az írója. És tulajdonképpen ez a mi kultúránkhoz hozzá tartozik. Tehát ez a magyar kultúrának a szerves része. Ezt ismernie kell az embereknek. Ugyanúgy, mint Petőfit, Arany Jánost, akkor ebben az esetben Seres Rezsőt is.
1: Így van, igen.
2: Hiszen ennek a műfajnak meghatározó alakja volt.
1: Ez így van.
2: Ebből a szempontból.
1: Igen, így van. Nagyon sok zeneszerző, így van, mint Dankó Pista. Tanulásban ugye maga a vendéglátó, ugye maga az a kávéházi cigányzene, amit én is ugye képviselek. Vannak tanulóévek, amit ugye most már mai korszakban ugye ez nincs, de régebben, amikor én voltam 16 éves, akkor tanuló éveim voltak olyan primások mellett, mint például Berki Béla, vagy Járóka Sándor mellett tanulhattam, vagy segédprimás voltam Lakatos Misi bácsi mellett egy nagyon-nagyon-nagyon komoly szállodában, és ott az ember megtanulta az idősebb kollégáktól, primás kollégáktól, hogy kell egy vendéggel foglalkozni, mit kell nekik játszani, mi a repertoár, hogy épített fel az esti étterembe, ugye, hogy épített fel a zenédet, hogy szeretteted meg a vendégekkel ezt a fajta zenét, és ez kellene mai napig is, ugye, hogy ezt lássák a fiatalok, de egy egyszerűt mondok, hogy az étterembe hogy mész be, azt megtanultuk, hogy lépsz be egy étterembe, hogy az a tisztelettel, alázattal, köszönettel, szóval én nekem szerencsém volt, mert mondom, én így meg voltak tanulóéveim, volt segédprímás évem, és utána kerültem Lugosi Tibor klarnit művészhez a zenekarába, mint prímás, és ott is tanultam rengeteget, szóval ott is tanultam másfajta stílus zenében, hogy egy színpadon hogy kell zenélni. Uh-huh. Szóval az embernek ez kell, szóval egy fiatalnak kell az, hogy több zenekarban legyen, és onnantól kezdve kinyílik a látás az felé, hogy ezt is megkóstoltam, azt is megkóstoltam, és mindegyikből tapasztalatot gyűjtöttem, és utána majd jön az én időm, amikor én primás lehetek, és akkor én is tudom a szakmámat, amit ugye gyerekkorom óta tanultunk, mert én nekem az, hogy ugye nagyapám tanított, Csóka Béla nagyapám adta a hegedűt a kezembe, és ő kezdette velem foglalkozni, ugye 6 éves, 7 éves korom óta, az

0: még akkor gyermek voltam, ugye, és ő megszeretette velem a hangszert, a hegedűt, és onnantól kezdve ugye tanultam a vendéglátót, mert mindig éreztem egy vonzalmat iránta.
1: Mielőtt még rátérünk a családi vonalakra, mit gondolsz, mi a titka egy jó prímásnak? Tehát nyilván a tanuló évek, amikor az ember egy zenekarban gyerekként segít prímás mondjuk, akkor mi az, amire figyelni kell? Mi az, amit elles a prímástól? Mi az, amire figyelnie kell később? Hiszen számos prímást láttunk már az elmúlt évtizedekben, századokban, akik világhírűek voltak, királyoknak játszottak, grófoknak. Mi volt az a titok, amit tulajdonképpen tradíciókon keresztül átadtak a fiatalabb generációnak, és ezt te is elsajátítottad?
0: Hát az, hogy mitől jó a prímás, én azt gondolom, hogy maga ugye a vendéglátóban, hogy a szórakoztatni azokat a vendégeket, akik abban az étteremben, vagy abban a szállodában vannak, és olyan zenét játszik nekik, amivel felhívja magára a figyelmet. Attól függetlenül van egy olyan prímásnak egy kisugárzása is, az egy adottság. Én csak egy rövid sztorit tudok elmondani, Kálai Kisernő bácsival, a klarnét királlyal játszhattam egy hónapon keresztül. Nagyon fiatal voltam, 18-19 éves, nagyon féltem, nagyon izgultam. És mondta nekem, hogy fiam, nyugodtan csináld, amit tudsz, én itt vagyok melletted, segítek, mondok minden. Jó, rendben van, mondom, Ernő bácsi, köszönöm. És 45 percet kimuzsikáltam, ettek a vendégek, láttuk, hogy megy a szépen az idő, és ő egyet klarnétozott. És egy nagy csönd lett, letette mindenki a késvillát, és ő kiállt, és egyet fújt, és csönd lett. És ez viszont egy olyan atmoszférát teremtett ő, hogy az nem lehet tanulni. Uh-huh. Ő egy egyéniség, és voltak ilyen nagy prímások, így van, akik szintén ezt az atmoszférát meg tudták teremteni. Ez talán egy isteni ajándék, de attól függetlenül egy jó prímásnak szerintem az, hogy természetesen tud hegedülni, tud muzsikálni, és a vendégeket tudja szórakoztatni, ugye, mert szórakoztatói iparból beszélünk, akkor igen, azt gondolom, hogy ez számít.
1: De azt gondolom, hogy nagyon kifinomult érzék kell ahhoz, hogy az ember mondjuk egy prímás ráhangolódjon a vendégre, hogy mi az a zene, amit ő hallani akar, és persze ehhez óriási repertoár is kell, hiszen hogyha mondjuk jön mondjuk egy japán csoport, akkor kell tudni nekik olyan dalokat játszani, amik hozzászólnak, érzi, akkor gondolom, hogy meg van szólítva.
0: Így van, ez tényleg így van, hogyha például csak egy olasz vendég jön, ott sem mindegy, hogy északi vagy déli olasznak játszik az ember, és ugye igen, ezt például Lakatos Misi bácsitól tanultam olyat, hogy ő magyarázta nekem, hogy fiam, nem mindegy, hogy most oké, olasz vendég, jó, van, rendben van, de nem muzsikálhatsz neki egy délit, hát egy budainak sem muzsikálhatsz pestinó, tehát viccesen mondta. De és akkor ugye persze az ember tanulta, és hát mondom, hogy honnan tudja, melyik, én tudom azt, hogy olasz szám is kész, hát honnan tudja most melyik régió, stb. És hogy hát igen, foglalkozni kell ebben is egy jó prímásnak, hogy ahogy például egy magyar nótát is egy prímásnak illő tudni a szöveget, hogy miről szól az a nóta, akkor tudja átérezni, akkor tud róla, akkor tudja úgy eljátszani szerintem, hogy fogalma van arról, hogy mit épített, hogy épül fel a nótának a szerkezete. El tudja úgy muzsikálni, hogy ugye aki a szöveget írta, mint egy megzenésített verset, el tudja úgy adni. És kell róla fogalomnak lenni, hogyha nem is tudja az ember minden két-három verszakát, de legalább az egy verszakát, hogy miről szól az a magyar nóta, hogy mit mond az. Igen, és ugyanígy van ez a külföldi számokban is, a német számoknál is. Voltunk itt Németországban, barátaimmal zenélni, és igen, tudtuk, hogy melyik részre megyünk, és kicsit felkészültünk, hogy akkor az ott milyen fajta zenei német zenéken belül is, hogy mik vannak, hogy egy kicsikét tanuljunk belőle, és akkor azokkal mi is tudjuk kicsit szórakoztatni azokat a közönséget. Szóval ez egy jó prímásnak a titka, hogy felkészült mindig mindenhol.
1: De így tulajdonképpen ez egy életfogytig tartó tanulás, hiszen az ember folyamatosan tanulja a számokat.
0: Igen,
1: a dalokat.
0: Sajnos igen, igen, sosincs vége. Igen. Igen, mindig jön új szám. Ugye, és ugye pont ez, hogy azt gondolom erről, hogy mindig az a vendéglátói zenészek, ugye a primások is, vagy a zenekarok is mindig az aktuális számokat megtanulták. Uh-huh. Ahogy most is, a mai korszakban is vannak ezek az aktuális zenék, amik hirtelen slágerek lesznek, és akkor utána jön az egyik vendég, és kéri. Én nekem csak egy példa volt egy ilyen, ahol zenéltem a Csárdába, hogy bejött az egy két kicsi Lego szám. Uh-huh. Uh-huh. Nem, akkor nem tudom már ki énekelte, de és második vendég kéri, harmadik vendég kéri, de mondom, én ezt nem akarom megtanulni, mert ez egy primitív szám, ezt én nem akarom. És akkor kért, már ötödik vendég megkérsz, hogy a kicsi fiamnak el tudnád játszani, nagyon szereti ezt a két kicsi Lego, veszünk össze. És mondom, nem már, és megtanultam.
1: Hát
0: és,
1: igen, muszáj.
0: És muszáj, rávisz ugye a kényszer, meg kell tanulni, és utána ugye az jön ki, hogy hát igen, a primás az mindent el tud játszani, mindent is el tud játszani.
1: Igen.
0: És végül igen, de ugye persze vannak azok a zenék, amik ugye közel állnak a szívünkhöz, a lelkünkhöz, azokat egyértelmű, hogy egyből megtanulja az ember, hogyha még olyan szép dallama is van neki, de nem csak azok vannak, mindent meg kell tanulni, hogyha slágerré válik, akkor megtanulod, és kell játszani, hogy mindent tudjál, mert valahogy azt viszont el tudom mondani, hogy elvárják tőled, hogy ezt te tudd, hogy te neked tudnod kell ezt, mert te nem tudom, te primás vagy, és neked ezt tudnod kell, és ez lényegtelen, hogyha jöttek külföldi vendégek is olyan, mondjuk egy olyan olasz számot kértek, hogy én, ha már ezt játszom, akkor azt miért nem tudom, hát ez és most magam örültem, hogy ezt megtanultam, és akkor jött az, és ugye most már könnyű, mert az ember akár átküldi a telefonjára az a vendég, hogy ha legközelebb jövök, akkor légy szíves, ezt tanuld meg, és persze az ember megnézi, megtanulja, mert ugye bővíti a repertoárját, és ez kell.
1: Tehát régen tulajdonképpen ez volt a cigány zenészeknek a lényege, hogy akár bementek a moziba, ami igen, akkor még esetleg ritka volt,
0: igen,
1: és megtanulták első hallásra az adott zenéket, igen, kijöttek, igen, és már muzsikálták is.
0: És amit most mondtál, az nagyon fontos, hogy ők még a régiek az első hallásra. Most már nekünk kotta, ugye lassító programok, YouTube, minden van, szóval nem tudod azt mondani, hogy ezt nem tudom megtanulni, mert nincs anyag, vagy kotta róla, mert ez
1: mindenről van.
0: Nekünk már könnyebb, szóval ilyen értelemben. Én nem is tudom, nekem a nagyapám például itt tanult. Ő így elmondta nekem, igen, hogy bemuzsikált például egy idősebb prémás, mondjuk egy Magyar Imre bemuzsikált a rádióba egy, akár egy variációt, akár egy olyan számot, amit mondjuk ő nem ismert, és ő neki azt első hallásra
1: meg, tudnia kellett.
0: Hát igen, első hallásra ott volt előtte a hegedű kotta, és megpróbált ezt egyből lekottázni, és este már ment be a zenekarjába, és akkor ő is muzsikálta. Most meg visszahallgatott, ha kell, 30-szor, úgyhogy más, igen.
1: Nem vagyunk rákényszerítve, és így már természetesen másként forog az agyunk. Igen. De ha már így említetted nagypapádat, egy picit térjünk vissza akkor a gyökerekhez. Zenés családból származott természetesen.
0: Igen. Az én nagyapám, Miskolci Csóka Béla, úgy ismertebb. Hegedűn játszott, prímás volt. Hát igazság szerint 6 évesen ő szeretette meg velem a hegedűt, ő adta a kezembe. Ő akarta, hogy én hegedűs legyek mindenféleképpen, és hát neki köszönhetem, azt mondhatom, a mindent. Ő, ahogy ő tanított, mai napig előttem van, azok mai napig megmaradtak a kezemben, fejemben is, amiket ő annó tanított nekem. Ő igazság szerint 6 éves koromtól 16 éves koromig végig tanított, foglalkozott velem napi szinten, és ha egy új nóta eszébe jutott, vagy egy új olyan koncertcsárdás, vagy bármi olyan darab, ami nem szokványos, nem ismertebb volt, ő mindjárt lekottázta, hogy megmaradjon nekem. Nagyon sok kottán van tőle, hála jó Istennek. Úgyhogy igen, őnek nagyon sok mindent köszönhetek, és ővel nagyon-nagyon-nagyon jó volt a kapcsolatunk, szóval ő tényleg nem így, mint nagypapa, hanem tényleg tanárom is volt nekem, hogy együtt hallgattuk a jó ebédhez, szóval a nótát, vagy a klasszikus zenében is segített. Szóval ő neki nagyon sok mindent köszönhetek neki, igen.
1: Édesapád cimbalmos lett.
0: Igen, apu lett a cimbalmos.
1: Ő ugye apukádnak az apukája.
0: Igen, igen, igen, igen. Apukám cimbalmos lett, és idősebb korára megtanult gitározni, és ami nagyon jó javára vált neki. De igen, őt még a nagyapám ugye cimbalmosnak, a legidősebbik fia egyébként szaxofon és hegedű, a második fia, ő lett prímás, szintén Csóka Károly, utána jött egy lánya neki, és apu a legkisebb, a Csóka Gyuszi ugye, és ő cimbalmot tanult.
1: Tehát akkor kellett a családi zenekarban egy cimbalmos is. Tehát ha már volt egy prímás, akkor...
0: Igen, és akkor a nagypapám az erről gondoskodott, így van. Igen. Úgyhogy egy zenekarja volt neki, igen, így, és hát igen, apu sokkal többet játszott vele, ugye, meg ő tényleg még a fénykorában hallhatta a nagypapámat. Sajnos nem maradtak róla meg olyan sok felvételek a nagypapámról, pedig voltak rádiófelvételei. Egy-kettő van róla, de azt tudom mondani, hogy az idősebb kollégák, azok mindig jó szívvel, jó érzéssel beszéltek róla, hogy a te nagypapád az egy zseniális muzsikus volt, és ez mindig annyira örömmel telít el, hogy az én papám az egy jó prímás volt, és hogy jó volt a zenészek körében, elismert prímás volt.
1: Hogy teltek a gyerekkori hétvégék, vasárnapotok? Mondjuk, amikor összejött a család, és nagy muzsikálás esetleg.
0: Igen, hát nekünk, én azt mondhatom, hogy nagyon jó gyerekkorom volt, mert a család nekünk minden vasárnap a nagypapáméknál volt, ugye a tatáiknál volt, és akkor összejöttek, és azt hozzá kell tennem, hogy a prímás fiának ott öt gyermek van. És ugye jött, akkor összejött, nagy család jött össze, nagymamáméknak azért nagy lakása volt, hál' Istennek, összejöttek, és akkor jöttek a főzések, jött, ebédeltünk, és ugye automatikusan a hangszer előkerült, mert volt ott cimbalom, volt ott ugye nagybőgő, volt brácsa, és akkor nagypapám elkezdett ugye hegedülni, utána én jöttem, hogy akkor én is hegedülök, és akkor ő kísért, engem segített, szóval a hangszer mindig előjött, és hát jó volt, jó, szép gyermekkori emlékek ezek nekem, igen, igen.
1: És akkor még gondolom rendszeresen szólt a szólanóta.
0: Így van. Igen. Volt olyan,
1: hallgattátok akkor?
0: Igen, volt például egy sajnos, hogy akkor nem voltak még ilyen okos telefonok, hogy nem tudtuk felvenni, de pont ugye, aki a Jó Ebéd szólanóta műsornak a vezetője, zenei vezetője, Jónás Géza, ő is ott volt már, mert ő egyébként egy gyerekkori barátunk nekünk, és ilyen 14 éves lehettem.
1: Aki szintén cimbalmos.
0: Igen, cimbalmos, igen. Igen, így van. Ő brácsázott.
1: Aha.
0: Akkor már ő brácsázott. Az én unokatestvérem Csík Gyuszi, ő nagybőgőzött, aki egyébként cimbalmos. Ő a 100 tagú cigányzenekarnak a szólista vezető cimbalmosa. Ő nagybőgőzött. Apukám ugye, aki cimbalmos, cimbalmozott. Szóval három cimbalmos, és így muzsikáltunk a nagyapámnál fönt, ilyen vasárnapi ebédkor előkerültek a hangszerek, szóval jó bulik voltak ott. Uh-huh. Ott igen, igen, így visszagondolva, igen, szép gyermekkorom volt ebből, igen.
1: Most ezt iskolában nem lehet így megtanulni. Tehát ebbe vagy az ember felnő, tehát beleszületik, vagy nem. Hát tehát, igen. Hogy ez egy ilyen műfaj, hogy ezt elsajátítják az idősebbektől, a gyerekek ebben nőnek föl, vagy hát az ember tizenéves korába bekerül egy jó kis zenekarba, mint amiket már fel is soroltál, igen, hogy többek között Járók a Sándornál is.
0: Igen,
1: tanulós éveidet ott tölthetted. Ez nem működik egy hagyományos iskolai keretek között, vagy legalábbis ritka. Nyilván a Rajkó az egy bizonyos fajta kivétel, de ott is egy picit más.
0: Igen, így van. Természetesen a Rajkó az egy kivétel, viszont a vendéglátót megtanulni, azt csak úgy tudja szerintem egy prímás, vagy akármilyen zenész, hogyha oda kerül egy olyan ember mellé, aki napi 4 órában este hallhatja, láthatja, hogy mit csinál, hogyan foglalkozik a vendégekkel, milyen a repertoárja, hogy építi fel azt az éjszakát, azt az esti programját, és ugye ez változó, mert a vendégtől függ. Mindig az adott vendégektől függ, hogyha olaszok, hogy említetted, vagy hogyha magyarok jönnek, hogy azoknak, hogy mit muzsikál, és ugye egyébként a magyaroknak a legnehezebb muzsikálni.
1: Tényleg?
0: Igen, nekik a legnehezebb muzsikálni, mert az ember nem is gondolná, de olyan gyönyörű magyar nótákat kérnek, és ugye és azért szeretik, hogyha egy prímás el is tudja mondani nekik azt a adott nótát, amit esetleg kért. Most most egy egyszerűt mondok, mondjuk egy vén cigányt, hogyha az most nem is elénekli egy prímát, de legalább el tudja nekik mondani, és ebből is tud kedveskedni a vendégnek. Igen, a magyaroknak nehezebb így ebből a szempontból játszani, mert azért egy külföldinek jobban el tudod adni a virtussal, a technikás dolgokkal, az, hogy milyen temperamentumus, ugye a cigányzene egy dinamikus zenével, vagy akár egy szép lassú, csak egy kislánnyal is meg tudod egyébként csiratatni a külföldi vendégeket is, mert egy nagyon érzelmes, ugye a magyar zene, magyar cigányzene nagyon érzelmes, de amikor egy magyarnak kell játszani, ott azért szerintem ott kicsit nehezebb.
1: Beszélünk itt sokat a cigányzenéről, de valójában mi az a cigányzene? Először is itt nyilván a kávéházi cigányzenéről beszélünk, amit mostanában divatosan szoktak mondani. Igen. Habár én nem szeretem ezt a kifejezést, tehát nekem a cigányzene az a cigányzene, amit még Biharitól, Cinkapannától.
0: Ez a cigányzene, de mégis azt mondják, ugye, hogy mégis, mivel hogy mi a klasszikus zenét játszunk, ugye operetteket játszunk olasz, francia sanzonokat, és ugye a magyar nóta is, amit játszunk, ugye oké, Dankó Pista természetesen persze cigány volt, és ugye azoknak a nótáit, de vannak nagyon sok magyar zeneszerzők is, akik grófok voltak.
1: Így van.
0: És ez egy jó kérdés, hogy a cigány zene, hogy miért cigányzene, mert ugye mi azt mondjuk, hogy kávéházi zenét, szórakoztatói zenét játszunk, de mégis azt a cigányzene, mert hogy cigány vagy, és te azt játszod.
1: Tehát nyilván ez valahol elkülöníti a cigány folklortól a kávéházi cigányzenét, tehát ez egy szükséges ilyen különbségtétel. Igen. Az elmúlt évtizedekben, tehát erre szükség volt, mondhatjuk így is, tehát érthető az, hogy miért nem hívjuk általában cigányzenének azt, amit régen cigányzenének mondtunk, hiszen ez a 70-es évektől mondjuk ez megváltozott, vagy 80-as évektől egy kicsit. Igen. És az is érthető egyébként, hogy miért hívjuk cigányzenének, hiszen valójában annyira egyedi hangzásvilága van, hangszerelése ezeknek a zenéknek, hogy annak ellenére, hogy mondjuk egy magyar zeneszerző, vagy egy magyar nóta szerző írta ezeket a dallamokat, de miután ezeket meghangszerelték ezek a cigányzenészek, ami egyedi stílusban történik, onnantól kezdve ez valami egészen egyedi műfaj.
0: Így van.
1: Műfaj is lehet.
0: Igen, és így gondolom, hogy te most elmondtad, igen.
1: Tehát tulajdonképpen ezek a zenék úgymond a magyar kultúra részét képezik, amik nagyon fontosak, és nagy öröm, amikor ezeket a fiatalok is hallják, ismerik, kérik, akkor ezek szerint még ez a tradíció benne van azért valahol a társadalomban.
0: Igen, így gondolom én is, hogy benne van, mivel hogy a gulyásleves is benne van még egy étteremben, hogy kérik a gulyáslevest, és hozzátartozik szerintem a cigányzene is, amit ugye képviselünk, amit játszunk.
1: Igen. Valahogy hozzátartozik olyan szintet, hogy nekem is jobban esik a gulyásleves, vagy a pörkölt, hogyha cigányzene szól vele.
0: Igen, egy élőzene mellett sokkal kellemesebb akár ebédelni is, nem muszáj pont vacsorázni, ebédelni is kellemesebb szerintem, és főleg úgy, hogy hogyha tényleg egy olyan étteremről beszélünk, ahol, amit elnyitettünk, gulyásleves, oda szerintem hozzátartozik ez a fajta zene, ez a cigányzene, ez a kávéházi cigányzene, ami kiegészíti egymást. És ez ugye igen természetes volt, most már nem olyan természetes, de azért kellene, hogy legyen, hogy természetesnek kellene, hogy legyen ez a zene.
1: Egy picit térjünk vissza a tanulmányokra, hiszen a cigányzenészeknek a tanulmányai azok nem feltétlenül egy szakgimnáziumban, egy konzervatóriumban történik például, hanem azokon a hagyományokon alapulnak, amiket a családi tradíciók továbbadnak, vagy azokban a zenekarokban, ahova az ember tanulóként, segédprímásként bejár, évekig ott van, ott sajátítja el a szakmának a csinyát, bényát tulajdonképpen. Igen. És ennek a vége egy diploma, amit akkoriban nem diplomának hívtak, hanem az OSK adta ki ezeket a bizonyos kategóriavizsgákat.
0: Én például 99-ben tettem le, egy működési engedélyt kaptam, ugye úgy, hogy az OSK által, Országos Szórakoztatói Központ által egy működési engedélyt kaptam, hogy zenélhetek. És akkor kellett vizsgát tennem, és ugyanúgy kellett nekem egy olyan vizsgát tennem, ami nem kategóriavizsga volt akkor már részemről, viszont nem akarok nagy számokat mondani, ilyen 150-200 darabból választottak a zsűri. Műdalok, klasszikus dalok, könnyű zene, operett, stb. Stb. És azt el kellett tudnom játszani, el kellett végigjátszanom, leállítottak, másikat kérünk. Úgyhogy igen, ilyen vizsga volt abban az időben is, és most is.
1: Tehát ez tulajdonképpen, azért mondtam, hogy ez a diplomájuk volt, hiszen ez volt egy ilyen nagy próbatétel, hogy így mondjam, ami azért a fiatalokat általában azért kihívás elé állította. Neked milyen élményeid vannak a kategória vizsgával, illetve a működési engedélyedkor megkapott vizsgával kapcsolatban?
0: Én nekem Kálai Kisernő klarnétművész előtt Eszeljenő bácsi elméletből ő vizsgáztatott, és Győri Nyári László előtt kellett vizsgát tennem. Nagyon izgultam, nagyon féltem.
1: Persze, hát nagy nevek.
0: Igen. És az, hogy ugye az ember azt sose érzi azt, hogy fel van készülve, ugye ebben a szakmában nem lehet azt mondani, hogy felkészült prímás vagy. És viszont amikor megállt az ember előttük, és ott volt a háta mögött egy idősebb zenekar, akik ugye kísértek, és kérték ilyen darabot, olyan darabot, nem kellett végigjátszanom, elég volt, hogy csak mondjuk a közepéről játszok bele, hogy tudják azt, hogy tudom a darabot, és akkor én sikeres vizsgát tettem, ugye, és akkor az egy jó érzés volt, hogy az megvolt úgy. Abban az időben.
1: Ilyen záróakkord tulajdonképpen igen, a tanulmányaid igen. Során.
0: Igen, mert végül is, ahogy mondod, igen, hogy egy záróakkord szintén, igen, és mondom, ezt tudom emlegetni, mert ott úgy éreztem, hogy akkor jó, megvan egy, van egy papírom róla, hogy a egy működési engedélyem, ahol zenélhetek. Egyébként akkor kérték a vendéglátói egységek, kérték ezt a papírt, amit utána ugye Kóka János megszüntetett, hogy eltörölte ezt végül is.
1: De ez volt a minőségbiztosítás tulajdonképpen ahhoz, hogy valaki játszon valahol, hiszen akkor, aki nem tette le ezt a bizonyos vizsgát, kategória vizsgát, akkor az egyszerűen nem játszhatott bizonyos helyeken. Sőt, a kiemelt helyeken csak az A kategóriával rendelkező prímások játszhattak. Igen. Akiknek aztán rendkívül magas volt a felkészültségük éppen ezért.
0: Így van, igen.
1: És ezzel reprezentálhatták az országnak a kultúráját.
0: Így van. Igen.
1: Milyen tapasztalatod van, hogy ez a megszüntetés, ez mit hozott magával?
0: Hát, ugye én még akkor 21 éves lehettem, vagy 22, talán így, amikor igen, 99-ben raktam le, és utána nem sokra egyébként, nem akarok évszámot mondani, mert nem tudom pontosan, de...
1: Úgy emlékszem 2006.
0: 2006? Igen, akkor lehetséges. Én csak arra emlékszek, hogy ugye amit akkor megcsináltam, hogy az semmisé vált. Ugye úgymond még a fiatal fejjel annyira nem fogtam fel. Most idősebb fejjel sokkal jobban felfogom, hogy mit szüntettek akkor meg. És ugye akkor senki nem állt ez mellett ki. Akkori nagy nevű prímások, vagy az akkori nagy nevű zenész kollégák, akik tényleg a szakmában elismert zenészek, nem szólalt föl senki, és ez úgy el is törlődött. Azóta ugye nem kell semmilyen kategóriavizsga, semmilyen engedély, mindenki ott játszik, ahol tud, ahol lehetősége van, és úgy gondolom, hogy ez pedig kellene egy ilyen vizsga újból. Nagyon jó lenne, hogy a maga minőségi cigányzene visszatérjen, mert ugye az akkori nagyprímásoknak, ugyan az én nagypapámnak is A-kategóriás vizsgája volt, és szenzációs muzsikusok voltak ők. Most itt nem akarok neveket tényleg mondani, hogy kik voltak azok, de hát abban az időben egy B-kategóriás, de még egy C-kategóriás prímás is olyan programmal, olyan minőségi muzsikával rendelkezett, hogy kellene ez egyébként. Én ezt javasolnám, hogy újból visszaállítani egy ilyen vizsgát, egy újból, hogy meglegyen az, hogy a minőség és a mennyiség kellene.
1: Ez a szakma felhigulását eredményezte egyébként?
0: Én szerintem igen. Igen, van benne ez, hogy felhigult, így van. Igen. Igen.
1: Csóka Gyuszi prímás volt a mai vendégem, aki mesélt nekünk a hivatásáról, a tanuló éveiről és a cigányzenéről. A beszélgetésünk folytatásának érdekében tartsanak velünk holnap este is 22 óra 5 perctől. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt, a viszonthallásra.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Roma Szalon.
2: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: Rádiódi. Rólunk neked. Itt a 100.3 Rádiódik Süsfelnap. Mindig napra kész. Hétköznaponta 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Nem szeretnénk kisajátítani, birtokolni sajátunká tenni sem 1956, sem 1989 történetét, mondta Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlés keddi ülésén napirend előtt. A kormányfő felszólalásában hangsúlyozta, nem szeretnék eldönteni, kik voltak az igazi 56-osok, vagy éppen az igazi rendszerváltók, de nem szeretnék utólag felosztani az embereket jobboldali vagy baloldali forradalmárokra, hiszen éppen ez a csodálatos ezekben a napokban, hogy az egész nemzet napjai voltak. Magyar Péter kifejtette, 1956. október 23-án és 89. június 16-án a magyar fiatalok azt üzenték a szüleik generációjának, hogy nemet mondanak azokra az évekre, évtizedekre, amelyek az ő életük kereteit adták. A kommunikációs csatornák elhanyagolása, nem pedig az azokban való üzenet volt a probléma, közölte a Fidesz elnöke kedden Facebook oldalán. Orbán Viktor azt írta, sosem értett egyet azokkal, akik szerint a leegyszerűsített kommunikáció miatt vesztették el az értelmiséget. Példának Barack Obama és Donald Trump volt, illetve jelenlegi amerikai elnök kampány szlogeneit hozta rámutatva, hogy azok nagyon egyszerűek voltak, mégis jól megragadták a lényeget. Tehát akik azt mondják, hogy az üzeneteknek bonyolultnak kell lenni, azok nem ismerik ezt a szakmát. De aztán nem is ezt akarják mondani. Ők azt akarják mondani, hogy nem lehet mindenkihez ugyanazon a hangon beszélni, és abban igazuk van, fogalmazott Orbán Viktor. Súlyosításért fellebbezett az elsőfokú ítélettel szemben a szolnoki járási ügyészség annak a karate edzőnek a büntető ügyében, aki 2024 nyarán egy 7 éves gyermeket bántalmazott a szolnoki kalandparkban, közölte a Jász-Nagykun Szolnok vármegyei főügyészség. A férfi felrúgta a kisfiút, aki a rúgástól megpördült a levegőben, majd kezét és a fejét a futópálya szélén lévő szegélytől mintegy 20 cm-re a futópályába ütötte. A bíróság elsőfokon egy év végrehajtásában 3 év próbaidőre felfüggesztett börtönre, és 400 000 forint pénzbüntetésre ítélte a vádlottat, valamint 5 évre eltiltotta minden nemű karate tevékenységtől, mint foglalkozástól, különösen a karate oktatásától, edzésétől, bemutatóktól és versenyzéstől, írták. Az ítélettel szemben az ügyészség fellebezést nyújtott be súlyosításért. A hit, a remény és a szeretet segíthet megoldani a klímaváltozás okozta válságot, amely nem csak környezeti, hanem társadalmi, erkölcsi és gazdasági problémákat is érint. Fejtette ki 14. Leó pápa kedden a 10. klímakonferenciának küldött videóüzenetében. Ahhoz, hogy hatásosan léphessünk fel a klímaválság ellen, foglalkoznunk kell a társadalmunkat megalapozó olyan társadalmi és erkölcsi kérdésekkel, mint minden ember egyenlő méltósága és az emberi jogok értéke, mondta az évenként megrendezett bécsi klímatalálkozásnak szóló üzenetében a pápa.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egyre kellik szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Roma Szalon.
0: A 100.3 Rádiódikben.
3: Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják. A Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. november 25-e kedd van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Csóka Gyuszi Prímás ismét a mai vendégem, aki a beszélgetésünk második részében mesélt nekünk a hivatásáról, a tanuló éveiről és a cigányzenéről. Tartsanak velünk a mai este folyamán is.
5: Nyilván nem a vizsgától voltak jók ezek a régi nagy prímások, de valahol ez is hozzájárult, hogy volt egyfajta elvárás.
6: Igen, volt egy elvárás, mert az, hogy tanuló éveket is töltötték, amint ugye említettünk, beszéltünk róla, hogy tanuló évek, és utána egy tanuló év után egy segédprímás lehettél, szóval ott is eltöltöttél egy-két, akár három évet. Szóval tényleg, mint hogyha most, ha úgy mondom, mint hogyha főiskolára jártál volna,
5: uh-huh,
6: akkor a segédprímási időszakod volt, amikor már volt fizetésed, kaptál uh-huh részt ugye a borravalóból, és ugyanúgy tanultál a prímástól, aki mellett segédprímás voltál, és ugye ott már a prímás fölállított, hogy menjél pénzt keresni, csinálj hangulatot, akkor ott már volt egy, ott már tudni kellett valamit a vendéglátóról. Mm-hmm. Ugye, és igen, ezek voltak hát a vendéglátóiskola. Ez volt, ami ma már nincs, ugye, mert más sehol nincs az, hogy tanuló, de tényleg sajnos már, hogyha három tagú zenekar van egy étteremben, az már csodálatos nagy dolog, ugye. És nem, hogy még egy tanulót is oda tudunk vinni magunk mellé. Úgyhogy igen, de szerintem ez nagyon fontos volt abban az időben.
5: Visszatérve egy picit a életpályádhoz, merre fele muzsikáltál? Kik azok a személyek, akiket esetleg kiemelnél az elmúlt évtizedekből, akikkel olyan élményeid vannak, akár zenei élményeid, együttjátszás tekintetében, ami úgy nagyon meghatározó volt az életedben?
6: Hát szerencsésnek mondhatom magamat, mert nagyon-nagyon-nagyon jó zenészekkel, idősebb generáció zenészekkel tudtam játszani, és sorolhatnák itt például Parádi Jenő, Sügüle Jenő, akkor a öreg Sügüle, a Józsi bácsi, Kálai kis Ernővel, ahogy említettem, egy hónapot zenélhettem vele. Nagyon sorolhatnák itt tényleg több neveket is, és úgy gondolom, hogy fiatal korom óta, ahogy prímás lettem például Lugosi Tibor zenekarjában is, és ott is kiváló emberek, kiváló muzsikusokkal voltunk körbevéve, ahol körbevéve én, akiktől ugyanúgy a fejlődésem csak fölfele indult. Mert például Sörös Jenő bácsival bementünk muzsikálni, és már bontotta ki a cimbalmot, és akkor Gyuszika, gyere, ezt a népdalt így, ezt a csárdást tanult meg, gyere, átveszjük, és akkor este is muzsika. Ezek nagyon-nagyon-nagyon jó dolgok voltak, és mondom, hogy például Lakatos Misi bácsi mellett, ahol segédprímás voltam, ott is például, amit én hallottam, hogy este elmuzsikált egy gyönyörű éneket,

0: akkor beszéljünk arról is egy kicsit, hogy ezeket a dalokat kottából mutatták meg neked?
1: Hát például a nagyapám az nem, az ő a kézről tanultam. Ő elmuzsikálta nekem, és megismételtem. Elmuzsikáltam, megismételtem, aha, és így tanultam meg.
0: De ez ennek a természetes folyamata, tehát ez kottából valójában, ezért is kérdeztem, mert nem is lehet.
1: Nekem akkor nem is tudtam, hogy van más, ugye? Nekem ez volt a természetes, mert hogy ahogy most itt ülünk egymással szembe, ugyanúgy ültem a nagypapámmal szembe, és mutatta, hogy ez az első ujjaddal, ezt így, erre így kell, ezt itt kell, most ezt fönt hegedüljük el harmadik fekvésben, mert ott szól szépen. Megpróbáltam mindig azokat is elmagyarázni, hogy például, hogy hol szól szépen egy adott dal, hogy melyik fekvésben, melyik, hogy húzom meg. Szóval ő erre rávezetett, ugye? De én akkor így tanultam. Aztán például a Misi bácsitól is ugyanúgy a kezéről tanultam. Például voltam egy zenekarban vele, egy belvárosi, 5. kerületi belvárosi zenekarban voltam, ott is a Misi bácsival 7-8 éven keresztül, ahol bejártunk próbálni. És jó, ott már a telefon segítség volt, ott már ez az időszakban, ugye akkor mondtam a Misi bácsi, hogy Misi bácsi, tessék fel muzsikálni, és én felveszem, és majd én otthon megtanulom, mert mondom, hogyha
2: itt fülből.
1: Így van, fülből tanultam. De meg voltak ugye olyan énekek, amikről nem is, még ha lehetséges, hogy volt róla kotta, csak mivel nem is tudtam a címét, nem tudtam így rákeresni. Uh-huh. Ugye, és akkor így mindig fülből, vagy kéz után tanultam én. Utána jött a kotta, amikor tényleg az internet előtt már minden ott volt, és akkor jött a kotta, amit meg akarok tanulni. Így. De én kéz és fül, igen, így.
0: Na de az igazság, hogy hiába van egy kotta, az tulajdonképpen egy jegyzet. Egy leegyszerűsített jegyzet, és ami tulajdonképpen benne van a sorok között, azt nem közvetíti, azt nem tudja közvetíteni, képtelen közvetíteni a kotta, és ezért van valahol szükség arra, hogy mondjuk egy magyar nótát valaki megmutasson.
1: Igen, és így, ahogy mondod, igen, mert például mai napig van úgy, hogy például megtanulok akármilyen számot, akár egy magyar nótát, azért én mindjárt rákeresek a YouTube-on, hogy mondjuk egy idősebb Járóka Sándor hogy muzsikálta, egy Magyar Imre hogy muzsikálta, egy Rász Béla hogy muzsikálta, Boros Lajos bácsi hogy muzsikálta el, vagy Lakatos Sándor hogy muzsikálta, és akkor megvan a fogalom, hogy hú, és össze lehet rakni belőle valamit, és hogyha az embernek van egy kis sajátossága, akkor azt is hozzá tudja tenni, és akkor így alakul ki a te kis világod is.
0: Mm-hmm. Tehát az az egyedi íz, amikor az ember saját magán keresztül engedi a muzsikát és azokat a dalokat.
1: Igen, igen.
0: Ettől lesz egyedi a...
1: Igen, hogyha hozzá tudja rakni az ember, hogyha jön, igen, akkor igen, így válik egyedivé, vagy így válik azért, hogy valamit én adok magamból talán.
0: A nagy prímásoknak mindegyiknek volt valamiféle egyedi ízük, és rá lehet ismerni a játékukra.
1: Igen, így van, igen. Mindenkinek volt egy saját zenei stílusa, azt tudjuk mondani, hogy egy vonóhúzásból már tudtuk, uh-huh, hogy ki az, ki muzsikál. Jó, mondjuk ez kellett az is, hogy legyenek nekik rádió és tévé felvételük, hogy hallhassa őket az ember, de minden viccet kívül, igen, ezért voltak nagyok, ezért voltak zenei stílusok, ugye a Boros Lajos stílus, ugye most ugye a Járóka Sándor stílus, ezek jöttek tovább, ugye, és hát igen.
0: Külföldi utak esetleg, amik úgy meghatározók voltak az életedben?
1: Hát, ami egy fiatali élmény, 18-20 év körüli lehettem, Mága Zoltán hegedű művész barátomnak a zenekarjába bekerültem, egy 40 tagú zenekar volt, és egy franciaországi turnén voltunk, egy hónapos turnén, és ott ugye 40 tagú zenekar, mindenki ismerte egymást, én is ugye fiatalon, ott úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó élmény volt, mivel hogy olyan emberekkel voltunk körülbelül, egymástól tanultunk, és közben világot jártunk, mert ugye Franciaországon belül mentünk turnézni. Az is egy nagyon, nagyon jó utazás volt. Volt sok ilyen Brüsszelbe, például Sheraton szállóban játszottam Lugosi Tibor klarnétművésszel. Ő akkor még 17 éves voltam, szóval ilyen fiatalon is voltak már nekem, de volt ilyen gyönyörű szép emlékek, igen.
0: A Covid időszaka sajnos egy nehéz időszak volt, mondjuk

0: így mindenki számára. Nem csak a művészek, a zenészek számára természetesen, hanem az egész társadalom valahogy magába fordult, befordult. Te hogy élted meg ezt az időszakot zenészként?
1: Hát nem jól, röviden ez lenne, de én 13 évig zenéltem egy csárdában, és ugye egy márciusi időszak volt, amikor bejött a Covid, és akkor azt mondták a tulajdonosok, ugye, hogy most nem kellünk. És ott álltam, hogy most akkor mit csinálok. Uh-huh. Ugye hallottam, hogy a többi kollégáknál ugyanez volt a helyzet, és mivel szakmám nem volt olyan értelemben, hogy elmegyek dolgozni valóban, és sose gondolkoztam ilyenen, ugye, hogy...
0: Hiszen hivatásod
1: igen,
0: volt.
1: Igen, én 6 éves komolottal muzsikálni tanultam, ez volt az életem, igen. És ezt csak elvágták, ez ilyen elzárták a vizet, és akkor ott álltam, hogy most mit tudok csinálni, és elsőnek elmentem futárkodni, és azt nem nagyon szerettem, nem nagyon bírtam, és utána pedig egy ilyen biztonsági őrvizsgát letettem, és mai napig ez a főállásom.
0: Mondjuk a polgári foglalkozásod.
1: Igen, a polgári foglalkozásom. Mai napig ugye egy biztonsági őr, egy irodaházban vagyok, egy diszpécseri.
0: De ez egy biztos megélhetést biztosít a családodnak.
1: Igen, ez egy biztos állás természetesen. Én azt gondoltam egyébként, hogy Covid után, hogy könnyebben visszajön nekem az az élet, ami előtte volt, hogy én újból egy étteremben muzsikálok, de voltak lehetőségek, mert hál' Istennek azért volt rá lehetőség, de nem hosszú távú lehetőségek, szóval ilyen szezonális lehetőségek voltak is, és abban meg nem mertem belemenni, mert féltem, hogy you know, téli időszak, akkor mi lesz, hogy lesz. Úgyhogy maradtam ennél az főállásnál, és ez mellett alakult ki úgy az életem azóta, hogy végül is a Danko Rádióban nagyon sokszor visszahívnak, a Jó Ebédet Szól a Nóta Duna Televízióban visszahívnak, és Nóta műsorokra járok, hál' Istennek. Olyan a csárdából olyan vendégkörök vannak, akik megismertek, hogy privát bulikra is ugye járunk, és ez így kialakult egy ilyen lehetőség nekem, hogy a főállásom mellett tudok ugye muzsikálni, ilyen úgymond haknizni.
0: Tehát akkor így megmaradt a hivatásod, a zene szeretete, a hivatásodban való ténykedésed, és tulajdonképpen egy olyan polgári foglalkozás, ami biztos megélhetést biztosít a családodnak, illetve neked is.
1: Igen, így megmaradt.
0: Így megmarad a, viccesen szólva, az a fajta élet, amit a tücsök,
1: igen.
0: Hogy muzsikál.
1: Muzsikál a tücsök, muzsikál, igen.
0: Csak
1: igen.
0: Hát akkor ugyebár a tücsök azt tényleg nem tud mit csinálni, tehát a hangyaszorgalom is szükséges
1: kell
0: ilyenkor
1: hozzá,
0: ahhoz,
1: van,
0: hogy egy
1: igen.
0: Biztos megélhetés sajnos meglegyen.
1: Így van, ahogy mondod, igen.
0: De ezzel sajnos nem csak te voltál így. Tehát neked is a példád mutatja azt, hogy hány ilyen zenész, ilyen kiváló ember került olyan sorsra, ami a Covid hatására valahogy egészen megváltoztatták az életüket, hiszen aki ebben éli le az életét, gyerekkorától kezdve ebbe születik bele, évtizedekig ebben van, azután a természetes, hogy nagyon nehezen vált egy más irányba.
1: Igen. Nagyon sok kollégám, úgy, hogy említetted, nagyon sok kollégám mai napig egyébként ugyanígy van, mai napig ugyanígy van, hogy dolgozik, és ő mellette vagy hétvégén zenél, vagy a munkahelyét után megy zenélni este, de a biztos állást nagyon sokan úgy vélik, úgy gondolkodnak vele, hogy ezt nem merik, igen, nem adják föl. Csak én azt gondoltam, hogy valahogy úgy álltam hozzá, jó, lemegy a Covid után, és utána nekem visszatér minden, de nem úgy tért vissza a dolog, ahogy én abban reménykedtem. És hát nekem így alakult ki ez hogy a főállásom mellett ugye zenélek. És így.
0: Mit gondolsz, hogy a Muzsikáló Magyarország program mennyiben segít ezeknek az embereknek, akik tulajdonképpen az utóbbi időben arra kényszerültek, hogy polgári foglalkozást is válasszanak?
1: Hát egy hatalmas segítség mindenféleképpen, nagyon nagy dolog. És egy nagyon nagy köszönet érte, csak 4 hónapig tartott. És azért az kevés. Nagyon csodálatos, mert nagyon sok emberen segítettek, nagyon sok család kapott kenyeret, és én azt gondolom, hogy ezért is úgy gondolom, hogyha ez 4 hónapon keresztül is tudott működni, hogy az éttermekben kell igény van a zenére, mert ahogy egy zenekarvezető bemegy egy étterembe és felkínálja azt a lehetőséget, hogy az állam segíti, és ezért ezt kell tenni, akkor kérik, akkor igénylik a zenét. Uh-huh. Igen. Sajnos az, hogy megfizetni egy étteremnek már nehezebb, de a Magyarország pálya, ez a muzsikáló program, ez nagyon-nagyon nagy segítség volt, és hát nagyon jó dolog volt, igen.
0: Tehát tulajdonképpen ki kellene még egy picit bővíteni, mert hiszen azért igény az mindenféleképpen van rá, csak hát akkor itt van ez a bizonyos hangyaszorgalom, hogy nem lehet a téli szezont kihagyni a munkában, hiszen annyit nem lehet keresni mondjuk nyáron, hogy akkor télen az ember ne dolgozzon, hát azért ilyet kevésbé hall az ember.
1: Igen, hogyha nem 4 hónapig tartana, hanem hosszabb ideig mondjuk a duplája lenne, meg, de hát ugye mivel nagyon sokan rá vagyunk szorulva is, nagyon sokan éltek ebből a lehetőséggel, ugye így nem is lehetett volna hosszabb. Uh-huh. Hogyha kevesebb zenész lenne, akkor vagy kevesebben lennek, akkor lehetséges, hogy ezt meg lehetett volna máshogy oldani, én ezt nem tudom. De mivel nagyon sokan éltek a lehetőséggel, így gondolom az a keret az eddig tudott.
0: De azért legyünk reálisak, mert az is igazság, hogy tulajdonképpen mivel egyre kevesebben tanulnak a fiatalok közül cigányzenét, ezért valójában elég nehéz például cimbal most találni ezekre a programokra, amennyire lehet hallani.
1: Igen. Hát meg például csak apukámat megemlítve, jó, ő idősebb korosztály, de ő már is adta a cimbalmát. Szóval ő el is adta a cimbalmát, szóval hogy vannak olyan kollégák meg, akik már ugye idősebbek, és azt mondják, hogy ők már nem is fogják ugye használni a hangszert, mivel hogy Covid után így leállt minden, nekik is megszűnt ugye ez a lehetőség, az a forrás, és akkor úgy gondolták, hogy ők már idősebbek, akkor ők már nem fognak úgy biztosan annyit muzsikálni. Ugye azt a nagy cimbalmot cipelni az ilyen haknikra nagyon nehéz, ilyen időskorban. Úgyhogy a kérdésedre az, hogy viszont ugye, hogy nagyon kevés a fiatal, igen, nagyon kevés fiatal tanulja ezt a fajta kávéházi cigányzenét, mert lehet, hogy a szülők sem akarják egyébként a gyermekeket erre a szép szakmára, ahogy én sem tanítottam az én gyermekeimet már zenére. Én is úgy gondoltam, hogy inkább tanuljanak szakmát.
0: 2 gyermeked van.
1: 25 éves a lányom, és 23 éves a fiam.
0: Nem tartottad fontosnak a szeretetének továbbadását? Vagy inkább fontosabb volt az, hogy egy olyan megélhetést adni a kezükbe, ami biztos jövőt ad nekik?
1: A zene szeretetét azt fontosnak tartottam, de az, hogy ebből éljenek meg, és erre legyenek rá kényszerülve, hogy ez legyen az ő szakmájuk, és ugye ezt te is tudod, hogy mennyi tanulást igényel, mennyi időbefektetést az, hogy ha nem is most, nem is maga a zene, ugye az, hogy az ember tovább tanul, mondjuk a lányomon gondolkoztunk, hogy csellót szeretnénk volna, hogy tanuljon csellót, de ugye az idő, amivel jár egy konzervatóriumban, utána a főiskolán, hogy rengeteg tanulás, és ugye nem csak a zenei része, hanem a zenei elmélet meg a zenekarokban is, ugye ezt mi nem mondanám, hogy a feleségem, inkább én voltam az, aki azt mondta, hogy nem akarom, hogy ennyi energiát ebbe belefektessenek, inkább tanuljanak, végezzenek el egy diplomát, ahogy a lányom el is végzett egy diplomát, filológiát, új latin nyelv és kultúra spanyol szakon, és most diplomázott egyébként nemrég le, a fiam pedig Budapesti Gazdasági Egyetem, kereskedelem és marketing angol szakon fog végezni, azt hiszem májusban fog diplomázni. Úgyhogy én inkább ezt preferáltam, hogy a gyermekeim nyelvet és szakmát tanuljanak, amivel talán biztosabb a megérhetésük.
0: Olvastam korábban egy tanulmányt, hogy ahhoz, hogy mondjuk az ember felvételizni tudjon egyáltalán mondjuk a zeneakadémiára, ezben az esetben ez klasszikus zene, de én azt gondolom, hogy a szórakoztató zene sem áll olyan távol ettől. Ahhoz minden esetre, hogy 18 éves korában az ember felvételizzen, hozzávetőlegesen 10 000 óra gyakorlás szükséges. 10 000 óra az rengeteg. mellett az mondjuk évente legalább 1000 óra. Sőt, ha jobban belegondolok, hogy én a diplomámon, én egyszer kiszámoltam, hogy csak a zongora versenynek a megtanulása volt körülbelül 600 óra Jézus. Időbefektetés. Hát, tehát, hogy ez valami őrület egyébként, igen. hogy míg az ember megtanul egy hangszeren játszani, egy hangszert mesterfokon kezelni, az mekkora időbefektetés.
1: Hát igen, most és erről jut eszembe egy történet. Ahhoz zenéltem a csárdába, volt egy kedves pincér kolléga, aki mondta, hogy hát itt csak húzgáljátok a száraz fát. És hogy akár mennyi vendég jön, ti ugyanúgy húzgáljátok azt a száraz fát, miközben mi mennyi mindent csinálunk, ugye, hogy kihordják a gulyásleves, stb. Stb. És ez egy párszor így elsütötte ezt a kis poént. Jó, hallgattuk a kollégákkal, aztán meguntuk.
0: Hát, igen.
1: És oda mentünk hozzá, és mondtuk neki, hogy hidd el nekem, hogy én 10 évet adok neked, hogy tanuld meg ezt a hangszert, ezt a hegedű tudom a kezedbe, 10 év alatt meg se fogod tudni, még húzni sem.
0: Hát, így van.
1: De én, amit te csinálsz, hidd el nekem, nem akartam megsérteni, így 1/2 évet mondtam, hogy én 1/2 év alatt megtanulom azt a szakmát, amit te csinálsz. És akkor csak nagyot nézett, hogy kicsit azért ugye nem olyan viccesen mondtam, akkor már kicsit azért zavart ez a többszörösen megemlített sztoria. És igen, igen, nagyon-nagyon sokat kell ehhez gyakorolni, hogy egy darabot megtanul az ember, és ők azt hiszik, hogy te felállsz oda, a szárazfát begyantázol, és a szárazfádat húzgálom.
0: Igen, de tulajdonképpen pont ez a titka, hogy olyan könnyedséggel csinálják a zenészek, amit csinálnak, hiszen már annyira a kezükben van, annyira a vérükben van, az izmaikban van ez a fajta mozgássor, hogy úgy tűnik, mintha ez valami egyszeri dolog lenne, de hát ez őrülten nehéz szakma. Bocsánat, hivatás.
1: Hivatás, így hivatás. Van, igen, igen. De úgy, ahogy mondod, amikor aktívan muzsikáltam, akkor tényleg könnyedén jött a maga hegedű tartás, ugye nem jelentett problémát, de most például, ahogy ugye már nem annyit muzsikálok, nincs annyira intenzíven a kezemben a hangszer, amikor elmegyek egy ilyen nótaműsorra, és általában a nótaműsorok ilyen 3-4 órások, vagy akár a tévéfelvétel, amikor részt veszek, ugye reggel 8-tól elindul a felvétel, délután 4-ig. Beszakad a hátam. Azt veszem egyébként észre magamon, hogy a hegedűt sem tartom, úgy lecsúszik a kezem, lejjebb tartom a hegedűt, mert elfárad a kezem. És az, hogy ugye szellemileg is elfáradsz, az oké, rendben van, de fizikálisan elfáradsz maga a hegedű tartás, akár egy vonótartásban, vagy a hegedűt, hogy tartom, mivel hogy kevesebbet van a kezemben a hangszer. Oké, hogy otthon is foglalkozik ugye egy zenész a hangszerrel, én is kiveszem a hegedűt, de az nem ugyanaz.
0: Hát persze, hiszen dolgozik az ember, akkor utána már lehet, hogy kevesebb ideje és energiája marad arra, hogy a zenével foglalkozzon.
1: Igen, igaz? Igen, igen, így van, kevesebb az idő is rá, meg attól függetlenül például otthon is ugye kiveszem a hangszert és gyakorolgatok, előveszek régi darabokat, hogy a kezemben legyen, de az nem olyan, mint amikor intenzíven ténylegesen kiállsz, és akkor egy 5 tagú zenekar előtt muzsikálsz, akkor jobban elfáradok sajnos. Ez most ebben az időszakban, hogy kevesebbet van a hangszer a kezemben. Aha.
0: Hogyan látod egyébként a jövőt? Akár a személyes jövődet? Mi a terved úgy 5-10 éven belül?
1: Jó kérdés. Hát én nagyon örülnék, hogyha visszatérhetnék és muzsikálásból muzsikálhatnék aktívan. És egy olyan helyen, ahol biztosan biztos az állásom, és nem csak ilyen szezonális muzsikálás. Ebbe még mindig reménykedem. Aztán nagyon szeretném, hogyha már nagypapa lehetnék. Azt nagyon várom a kislányomtól, úgyhogy de ilyen hosszú távú terveim nincsenek, szóval annyira nem gondolok így nagyon előre, nem vagyok ez a típusú ember, fiatalon is inkább mának éltem, nem az, hogy nem terveztem sose ennyire meg a jövőmet.
0: És mi lesz mondjuk az unokákkal? Tanítod majd őket zenére?
1: Hát ez jó.
0: Foglalkozom
1: kérdés.
0: Majd velük?
1: Jó kérdés, biztos, hogy az ember ugye megszeretteti velük ugyanúgy a zenét, de hogy hát majd a lányom, vagy majd esetleg a nászom, mert ő meg zongorista, ugye?
0: Aha.
1: A Lali. Úgyhogy majd lehet, hogy azon mi harcolunk, hogy most prímás vagy zongorista lesz.
0: Vagy cimbalmos, hogy azért elég szükség van. Tehát, hogy
1: az nagyon nehéz hangszer van, mint hogy
0: cipe, tehát igen, azt cipelni kell valóban.
1: Igen, igen. De sose lehet tudni így, hogy mi lesz. Nem tudom, ezt majd még ez a jövő titka tényleg.
0: Igen, mert rajtunk múlik tulajdonképpen, hogy hogy adjuk át a hagyományainkat, hiszen ezek a mi hagyományaink is. Ezen kívül természetesen a magyar kultúra részeit is képezik, de hát mi vagyunk azok, vagy hát a cigányzenészek azok, akiknek ezt a hagyományt ápolniuk kell. Különben, hogyha ez elvész, akkor nem tudom, mi lesz. Te hogy látod a cigányzene jövőjét?
1: Hát nézd, nagyon kevés az olyan fiatal, aki úgymond maga tényleg a cigányzenét tanulja. Ugye inkább többen az én gyerekkori barátaimnak és a gyermekeik klasszikus zenében jeleskednek. Nem tudom, nem, nincs utánpótlás. Például egy cim, az említettük az előbb a cimbalmot, nem nagyon tudok mondani. Például az én unokaöcsémnek, a Csíks Sándornak a fia tanul cimbalmot, az egyik nagyon jobb barátomnál, Mohácsi Vilmos cimbalomtanárnál tanul. De nem, többet nem tudok említeni. Uh-huh. És ez klarnét, a abszolút csellót, abszolút, de például most egy olyan dolog, hogy lesz a jövő hónapban egy nótaműsorom fogok muzsikálni, ahol egy 7 tagú zenekart kellett összeállítanom, és csellós nem találtam. Mert hál' Istennek azért vannak a zenészeknek, általában hétvégén vannak ugye fellépései, és arra napra már 2-3, akiket én ismerek, azok már foglaltak voltak, és nem találtam csellós, mert már a úgymond már az én korosztályomban is kevés van, nem hogy a fiatalabb generációban, és ez ugyanúgy minden hangszere kivetítve.
0: Hogyha elvinnének egy lakatlan szigetre,
1: igen,
0: akkor mi lenne az az 5 zenemű, album, CD, bakelit, amit elvinnél magaddal? Tehát tulajdonképpen mik voltak azok az albumok, amik nagy hatást gyakoroltak rád, akár az életed folyamán?
1: Hát, én nekem már fiatal koromban is a cigányzene állt a szívemhez közel. Úgyhogy mindenféleképpen egy idősebb járok a Sándor albumot vinnék el. Természetesen Boros Lajos bácsinak az albumjáiból vinnék, és Robi Lakatostól vinnék még, ami közel áll a szívemhez. És mivel kell a gyönyörű zene, amit a lányom is, ha tanult, mindig Chopint vagy Bachot hallgatott, úgyhogy valószínűleg én is Chopint vagy Bachot hallgatnék, hogyha megnyúvásra várni szeretném, hogy hát aztán valami jó kedvem legyen, valami mulatos. Nem, viccelek.
0: Nem, hát ahogy gondolod.
1: Nem, biztos akkor vinnék még valami hegedű művésztől, egy Isaac Pörmantól például egy albumot, hogy azt hallgassam.
0: Ahol inkább klasszikust muzsikál, vagy például a tradition albumot?
1: Klasszikust, igen. Inkább a klasszikust hallgatnám, igen.
0: Mondjuk egy Brahms hegedű vers.
1: Így van, igen. Igen, inkább a klasszikust, így van.
0: Köszönöm szépen, hogy eljöttél és beszélgettél velem. Remélem, ismét beszélgethetünk hamarosan újra itt a műsor keretein belül.
1: Nagyon szépen köszönöm a megtisztelő meghívásodat. Én is örömmel voltam itt nálad.
0: Köszönöm szépen. Csóka Gyuszi, prímás volt a mai vendégem, aki mesélt nekünk a beszélgetésünk második részében a hivatásáról, tanulóéveiről és a cigányzenéről. A műsor végén pedig ismét egy kis könyvrészlet fog következni. Markó Miklós Cigányzenészek albuma című könyvéből Cigányaink és hangszereik című fejezet, melyet Horváth István hangszerkészítő írt. Cigányaink szereplését a zenélés terén csakis a hegedű, a hangszerek királynéja feltalálásáig vezethetjük vissza, s tudva levő, hogy a 16. század elején találta fel a prím hegedűt Doifo Brugár Gáspár olasz hegedű készítő. Azelőtt a vonós hangszereket énekkarok kíséretére használták, leginkább templomokban. A prím hangot, mert hegedű még nem volt, női énekkel helyettesítették. A fent említett hegedű készítőben fogamzott meg az az eszme, hogy a brácsából egy kisebb hangszert, a hegedűt alkossa meg. Még csak nagybőgő, cselló, kisbőgő és brácsából állottak a vonós hangszerek. Bizonyítja ezt az az állításunk, az a ténykörülmény, hogy a Kádi Gyula által összegyűjtött és előadott zene, ének és táncdarabok, melyek a 17.-15. századig visszanyúlnak, egytől egyig mély tónusban vannak írva, s a prímhegedű teljesen hiányzik. A hiányos és fáradtságos, hosszadalmas közlekedés lehetett az oka, hogy a hegedülés elterjedése körülbelül 150-200 évet vett igénybe, és így e korszak esik össze a legelső nevezetes hegedű készítők, mint Amati, Quarnerius, Stradivarius, stb. Korszakával, s ennek megfelelőleg ugyancsak ebben a korszakban tűntek föl jelesebb cigány muzsikusaink, mint Cinka Panna, Bihari, stb. A 17. században már sűrűbben találkozunk jeles cigány zenekarokkal. Főuraink majdnem mindegyikének volt saját Protegáz cigány zenekara, s Olaszországból, Kremódából hozatták cigányaik részére a vonós hangszereket. A katolikus székesegyházak templomi zenekarai részére a püspökségek szintén sokat hozattak. Ma már azonban egész Olaszországban alig találunk hegedű készítőt, és a mai korban készült hegedűk meg sem közelítik a 17. században készült hegedűk jóságát és finomságát. Mert a hegedű készítés korunkban alásüllyedt az úgynevezett tucatos munkára. A famunkát hegedű készítőink épp oly pontosan és jól képesek elkészíteni, mint annak idején a kremónai mesterek. De a fő dolgot, a lakkozást éppen ezen lázas, tucatos készítés közben bűnös könnyelműséggel elfelejtették utódaiknak betanítani. És ma a legjobban készített hegedűt kőkeménységű, kolofonium, spiritus és sellakkal vonták be, és ezáltal a hegedűnek édes, éneklő hangját tönkre teszi. Az olasz mesterek olajlakkot használtak hegedűikhez, melynek kezelése és szárítása 2-3 évet vett igénybe. A magasfokú alkohol, spiritus feltalálásával a 18. század elején sikerült ezt a negyed óra múlva megszállítható és a hegedű hangját megölő lakkot feltalálniuk, és mire rájöttek ennek hátrányára, már akkor az olajlak készítésének titka az olasz mesterekkel pihent a sírban. Számosan próbáltak azt ismét felfedezni, egy berlini hegedű készítő már 6 éve kutatja. Villome egész életén át vegyészek segítségével kutatta az olajlak készítési módját. Fel is talált színre nézve egy lakot, de az csak borostyánkőpor alkoholban oldva. Ugyancsak kemény lak volt, és így fáradtsága kárba veszett. A vonói azonban a legjobbak és legkeresettebbek voltak. Nemesányi színre nézve szintén megközelítette annak a készítését, de ez is csak kemény spirituszlak volt. E sorok írójának azonban hosszas kutatás és fáradozás után sikerült föltalálni egy olajlakot ezelőtt 3 évvel. Hogy ez mi fontos a muzsikusokra, művészekre általában. Bizonyíték az a tény is, hogy egy lipcsei szaklapban egy évnél tovább folyt a vita, melyben a bécsi, lipcsei, berlini, londoni és budapesti hangszerkészítők részt vettek. Sőt, a kereskedelmi minisztérium figyelmét is felkeltette. A budapesti muzsikusok ismerik, a vidékinek szívesen megmutatom azt. Én erősen hiszem, hogy találmányom sikerült, mert az tényleg olajból van. Fontosságát bizonyítja az is, hogy cigányaink nincs az a kincs, amiért őseiktől rájuk maradt hegedűiket eladnák. Cigány zenekaraink fejlődésével szorosan összefügg a cimbalom. Mint könyvünkben látható, csak 20-25 év óta találkozunk cimbalom művészekkel. Erkel bevezette az operába, s a Népszínházba is behozták. Mióta pedig iskolája van, egyre terjed, s ma már nagy irodalommal rendelkezik. Cigány zenekarainkban, melyek külföldön jártak, a cimbalom általános föltűnést kelt. Sajátságos kellemes hangjával, melyet Pintér testvérek, Horváth József és még számosan remekül kezelnek. Öreg cigányoktól hallottam, hogy egy névtelen cigány, nem lévén más hangszere, kihúzta az asztal fiókját, azt felhúrozta acélhúrokkal, és megvolt az első magyar cimbalom. A kínaiak azonban már régebben ismerhették a cimbalmot, mert a Nemzeti Múzeumnak kínai-japán gyűjteményében látható egy kis cimbalom, mely azonban nem oly tökéletes, mint a miénk, amennyiben azon csak egy szál húr van, egy hangra feszítve. Míg a magyar cimbalmon 3, illetve 4 húr van, egy-egy hangra kiszerelve. Miáltal oly hatalmas zenét lehet vele kifejezni, akár egy pianinóval. Hogy az úri közönség közt is annyira elterjedt, annak tulajdonítható, hogy míg a zongorát 5-6 évig kell tanulni, és alig 10% válik be jó zongoristának, addig a cimbalmozást 6 hónap alatt meglehetősen, 2 év alatt tökéletesen el lehet sajátítani. Természetes, hogy a cimbalom íjforma felkarolásának a cimbalom gyártás terén is megvan a hatása. Amennyiben ez alatt 20-25 év alatt hozzávetőlegesen számítás szerint körülbelül 10 000 cimbalom van hazánkban forgalomban. Én magam üzletem fennállása óta 2000-en felül készítettem. Cigány zenekarainkban a múlt században használták vegyest a részfúvó hangszereket is. Ma azonban az ő finom halló érzékük nem tűr meg semmiféle lármás hangszert. Általában ez idő szerint a zenekarokban következő hangszerek használtatnak cigányainknál. Úgy mint prémhegedűk, brácsák, kontrák, kisbőgő, nagybőgő, kis síp, nagy síp, klarnétok, és cimbalmok. E hangszereken természetesen már kicsi koruktól fogva kezdenek játszani, és amely hangszer kezeléséhez hozzáfognak, rendszerint amellett a hangszer mellett maradnak egész életükön át. Így lehetséges az, hogy játékukat az egyes hangszereken a legnagyobb tökéletességre fejlesztik. Budapest 1896. május 1-e. Ezzel búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető dr. Suki András. Tartsanak velünk holnap este is. A viszont hallásra!
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
3: Roma Szalon.
2: Rádió Dik. Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: 100.3 Rádiódik. Romákról nem csak romáknak. A Rádiódikben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádiódikben a műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Dankó Pista élete és munkássága. Dankó Pista a magyar zenei élet egyik legismertebb és legnépszerűbb alakja volt a 19. század végén. Neve összefonódott a magyar nóta műfajával, dalait pedig nem csak Magyarországon, hanem a történelmi Magyarország számos vidékén is elénekelték. Rövid élete ellenére maradandó nyomot hagyott a magyar kultúrában, és művei ma is a magyar zenei örökség fontos részét képezik. Dankó Pista 1858. június 14-én született Szeged városában, szegény cigány családban. Édesapja muzsikus volt, így a zene már gyermekkorától kezdve meghatározó szerepet játszott az életében. Iskolai tanulmányait nem tudta hosszabb ideig folytatni, mivel családja anyagi helyzete ezt nem tehette lehetővé. Fiatalon kénytelen volt dolgozni, ugyanakkor egyre inkább a zenélés felé fordult. Hegedű játékával hamar kitűnt társai közül és tehetsége révén rövid időn belül ismert prímássá vált. Pályafutásának kezdetén vendéglőkben és mulatókban muzsikált. Ezek a helyek fontos szerepet játszottak a korabeli magyar társadalmi életben, hiszen itt találkoztak egymással a különböző társadalmi rétegek képviselői. Dankó Pista nem csak előadóként volt híres, hanem zeneszerzőként is egyre nagyobb hírnévre tett szert. Bár kottaírást nem tanult, magas szinten kivételes zenei hallása és alkotókészsége lehetővé tette, hogy számos dallamot komponáljon. Műveinek lejegyzésében gyakran más zenészek és zeneszerzők segítették. Dalainak egyik legfontosabb jellemzője az érzelmesség és a közérthetőség volt. Műveiben gyakran megjelent a szerelem, a bánat, a honvágy, valamint a magyar táj és a magyar élet szépsége. Ezek a témák közel álltak az emberekhez, ezért szerzeményei gyorsan népszerűvé váltak. Számos ismert nóta kapcsolódik a nevéhez, amelyek közül több volt a magyar népszerű zene, klasszikus darabja. A siker ellenére Dankó Pista élete nem volt könnyű. Származása miatt gyakran szembesült előítéletekkel, ugyanakkor tehetsége és kitartása révén képes volt kivívni a közönség és a művészvilág elismerését. Különösen jelentős volt az a tény, hogy a cigány származású művész országos hírnevet szerzett egy olyan korban, amikor a társadalmi felemelkedés lehetőségei korlátozottak voltak. Munkássága ezért nem csak zenei, hanem társadalmi szempontból is figyelemre méltó. Művészetének elismerését mutatja, hogy dalait korának legismertebb énekesei és cigány zenekarai is műsorukra tűzték.